rien. Il ne pourra plus jamais me toucher. Il l'a dit.

0: 1-1-1, 1-1-2, 1-1-2, 2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Senki háziak kezébe van a pop szakma.
3: Na, ez azért túlzás. De segíthetsz te is szerkeszteni az október 1-i napunkat. A Rádió Café október 1-én ugyanis a zene világnapját ünnepli. Ezért egész nap a ti személyes kedvenceitek szólnak majd. A legkedvesebb szerzeményeiteket, előadó és cím küldjétek el a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre. A zenei szerkesztőnk azért lemeózza.
4: Tudom már, melyik a prodigy. I'm the son of a...
3: Rádió Café október 1-én is. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Hem biz be ben.
1: MZKT.
0: Teşi.
1: MZKT.
0: Ya. Angol üretsin.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
2: Angolul létszik.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Senki háziak kezében van a popszakma.
2: Na, ez azért túlzás, de segíthetsz te is szerkeszteni az október 1-i napunkat. A Rádió Café október 1-én ugyanis a zene világnapját ünnepli, ezért egész nap a ti személyes kedvenceitek szólnak majd. A legkedvesebb szerzeményeiteket, előadó és cím küldjétek el a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre. A zenei szerkesztőnk azért lemeózza.
3: Tudom már, melyik a prodigy, I'm the self-harta!
2: Rádió Café október 1-én is. Round around the corner. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
5: Szevasztó!
4: Camping Bringásunk,
5: Szevasztó!
4: Meg a lemez lovász.
6: Hello!
4: A házban.
5: Szevasztó!
4: Kíván a magyar nemzet, magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet, Hungaroponon népi nemzeti magyar rappet.

0: szobába, gatyám lobog. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot, magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.
1: Magyar nemzeti hip-hopot!

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Senki háziak kezébe van a popszakma.
2: Na, ez azért túlzás, de segíthetsz te is szerkeszteni az október 1-i napunkat. A Rádió Café október 1-én ugyanis a zene világnapját ünnepli, ezért egész nap a ti személyes kedvenceitek szólnak majd. A legkedvesebb szerzeményeiteket, előadó és cím küldjétek el a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre. A zenei szerkesztőnk azért lemeózza.
3: Tudom már, melyik a prodigy, I'm the szajfáca!
2: Rádió Café október 1-én is. Round around the corner. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: ugye? Szombatban. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?

0: aludtunk, csak hallgattunk, hallgattunk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk. Még közénk bújt egy harmadik.
1: Rádió Café. Van barátok.

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Megtartotta első ülését a fejlesztési kabinet. Azonnali hatállyal menesztették a NAV két csúcsvezetőjét. Késelés történt egy Dubájból Tel Avivba tartó repülőn. Marad a kellemesen meleg, napos, száraz őszi idő. Délután 25 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Megtartotta első ülését a fejlesztési kabinet, feladata lesz az Európai Uniós források felhasználása, az állami beruházások koordinációja, a turizmus, valamint a különböző fejlesztéspolitikai kérdések kidolgozása. A kormányzati struktúrában összesen három kabinet jött létre, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, valamint a fejlesztési kabinet, ez utóbbi testület vezetésével a miniszterelnök Vitézy Dávidot bízta meg. Ma kezdi meg a munkát az MVVH 30-40 fős nyomozói gárdája. A testület elnöke az ATV műsorában közölte, a dolgozók listázását az igazságszolgáltatás elleni fenyegetésnek tartja, és jelezte, hogy a nyomásgyakorlás súlyosbodása esetén megteszik a szükséges jogi lépéseket. Az első nagy átvett kiemelt ügy kapcsán tisztázta, hogy a döntést a nyomozati elnök helyettes hozta meg, a tapasztalt ügyészek meglévő ügy ismeretére támaszkodva a gyors vádemelés érdekében. Azonnali hatállyal menesztették a NAV két csúcsvezetőjét. Az adóhatóság új vezetése indoklás nélkül visszavonta Domonkos Ferenc dandártábornok, bűnügyi főigazgató, valamint helyettese Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízatását, értesült a 24.hu. A döntés hátterében két komoly korábbi botrány húzódhat meg. Az egyik az aranykonvoj ügye, a másik pedig, amikor egy zárt körű navos magánrendezvényen egy dandártábornok tragikus körülmények között életét vesztette. Letartóztatásba helyezték és átszállították a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetbe Sesták Miklóst, az Orbán kormány egykori nemzeti fejlesztési miniszterét. A politikust az ügyészség azzal gyanúsította meg, hogy hivatal ideje alatt több milliárd forintnyi jogtalan előnyhöz jutott, tudósított a kontroll. Jelentősen átalakul a rendvédelem. Ma hatályba lépett a jogszabály, amely szerint a TEK önálló rendvédelmi szervként megszűnik, országos hatáskörű szervezetként az ORFK közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyancsak október 1-től megszűnt az országgyűlési őrség, amelynek személyvédelmi feladatait a TEK-hez, objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrséghez tették. Súlyos biztonsági incidens történt tegnap egy Dubájból Tel Avivba tartó repülőn. A Fly Dubai járat másodpilótája megpróbálta a földnek irányítani a repülőgépet, miután megkéselte a kapitányt, jelentette be az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu elmondása szerint az utasok lefogták a támadót, a személyzet többi tagja pedig biztonságosan letette a gépet Szaúd-Arábiában. Az izraeli védelmi miniszter egyenesen dzsihadista terrortámadási kísérletnek nevezte az esetet.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Marad a száraz napos idő, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. Mérsékelt marad a szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Film.
3: Három év után ismét észt hetet rendeznek Budapesten. a balti állam kultúráját, művészetét bemutató programsorozat szeptember 30-ától október 4-éig tart. Az ÉSZT hetet először 2007-ben szervezték meg, és 2023-ig évente megtartották. Az esemény partnere kezdetektől a Magyarországi ÉSZT Kulturális Intézet volt, amelyet azonban 2024. februárjában bezártak. A bezárás valóban okozott nehézséget, de az ÉSZT Köztársaság Budapesti Nagykövetségének segítségével idén sikerül folytatni a sorozatot, mondta a rendezvénysorozat szervezője, Kret Paljász, a Magyarországon élő ÉSZT származású kulturális szakember. Az idei ÉSZT héten október 1-én az Új Pénz, 2-án a Frank, 3-án az Aurora, a zárónapon október 4-én pedig a Hosszú Papír című alkotást vetítik a Toldi moziban. Ezek a filmek olyan témákat érintenek, mint az időutazás, a hirtelen meggazdagodás problémája, egy serdülő fiú és egy fogyatékkal élő ember barátsága, egy titkos szerelem, vagy a fiatal felnőttek útkeresése. Arról is beszélt, hogy az október 3-án látható Aurora vetítésének vendége lesz a két rendező Andres Majmik és Ryan Tolk, utóbbi elsősorban színészként ismert. Az október 1-i megtekinthető Új Pénz című végjáték teljes egészében magántőkéből készült, és azt bizonyítja, hogy egy ilyen kis országban így is lehet közönségbarát filmet csinálni. Bár az idei mustra fókuszában az ÉSZT film áll, október 2-án bemutatják Piredraud Brevárium című novellás kötetét is, amely az írónő válogatott elbeszéléseinek magyar fordítását tartalmazza. Raud másnap, október 3-án délelőtt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja könyvét. A Lépcső a mennybe című ÉSZT filmet pedig október 7-én az Agora Veszprém kulturális központban is levetítik két alkalommal.
2: Színház.
4: Vecsei H. Miklóssal és Marton Róbert szereplésével debütál az 5. lépés című előadás. A premier október 2-án várja a nézőket a Centrál Színházban. A darabról a James szerepét játszó Marton Róbert mesél.
5: Szerintem úgy alapvetően a mai társadalmunkban olyan feszültségek, olyan kimondatlan vágyak, hitviták, függőségek, függések vannak jelen, amiről szerintem muszáj elkezdeni egy kommunikációt, és talán ez az egyik első lépése, a már darabnak 5. lépés a címe. Az első lépés lehet az, hogy mondjuk születnek ilyen típusú előadások. Ez arról szól, hogy ugye alapvetően két korosztályból vagyunk jelen. A Vecsei H. Miklós kollégám, ő ugye alapvetően egy lényegesen fiatalabb generáció, én meg már az 50-et súrolom, de akár több is lehetne. Ugye alapvetően, amikor indult ennek az egésznek a próba folyamata, akkor Scherer Pepe barátunk volt ebben a szerepben, amiben most én vagyok, és az ő emlékének is ajánljuk ugye ezt az előadást. Tehát az én általam megformált karakter akár még idősebb is lehet, és ez az apa-fiú dolog, ez inkább úgy alakul ki, hogy ugye egymáshoz nincs vérszerinti, illetve családi kötődésünk ennek a két férfinek. De attól, hogy az egyik segítő szerepben próbál működni a fiatalabb kapcsán, és viszonylag mélyen meg tudnak nyílni egymásnak, ezért aztán magától értetődően előjönnek olyan szituációk, ami akár egy apa-fiú kapcsolatban is előfordulhat, és ettől aztán érezheti azt akár a fiatalabb, akár az idősebb, hogy egy szülő-apa viszonyban találja magát reflexszerűen, vagy érzetileg, vagy zsigeri szinten. Ez nekem mindig vesző paripán, vagy én nagyon-nagyon szeretem azokat az előadásokat, amik nagyon mély dolgokat feszegetnek, illetve mélyre ásnak, de közben megmutatja az életnek a humorát, mert nagyon szeretem a humor oldaláról megközelíteni az életben is a dolgokat. Én azt gondolom, nagyon sok mindenen átsegít, és fontos, hogy az ember még a legnehezebb helyzetekben is próbálja valahogy megőrizni a humorát, ami értelemszerűen azért átcsúszhat néha cinizmusba is, ezt azért jó elkerülni. A szarkazmus szerintem még azért belefér néha, de maga az írás nagyon szépen rángatja az embert, illetve hol gyomrostat, hol nevetésre készteti, és én nagyon bízom benne, minden laza erőnkkel azon vagyunk, hogy ezt a legmaximálisabban kiaknázzuk, és ezt úgy tudjuk átadni a közönségnek, ahogy mi szeretjük ezt az anyagot.
2: Pályázat.
3: A TETT mesepályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő diákok alkotásait, akik 3 korcsoportban, egyénileg vagy 2 fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. Az elmúlt 5 évadban mintegy 700 iskolát és több mint 700 pedagógust értek el a pályázaton keresztül, és 3280 pályaművet fogadtak a kiírók. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet és természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A cél, hogy a fiatalok a természettudományos ismereteket hitelesen, mégis kreatívan építsék be történeteikbe, összekapcsolva a tudományt az irodalmi alkotással. A pályázók az alkotói folyamat során felnőtt segítő támogatását is kérhetik. A pályázaton az általános iskolások harmadik osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok indulhatnak, akik 3 korcsoportban, egyénileg vagy 2 fős csapatokban nevezhetnek. A beérkezett alkotásokat különböző szakterületek képviselőiből álló zsűri értékeli. A pályázatra a diákok november 11-én nyújthatják be műveiket. A részvétellel kapcsolatos információkat is a tettmesepályazat.hu oldalon találják.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
6: A magyar Gaudi munkái, magyar ede és a szegedi szecesszió. Csodákkal töltötte meg Szegedet magyar ede, a magyar Gaudi. Magyar ede legszebb munkáit egy rövid sétán is megnézhetjük, az élmény azonban sokáig velünk marad majd. A századfordulón Magyarországra is begyűrűző stílus az ország sok nagyvárosának látképét formálta. Ezek közül is kiemelkedik az 1879-es nagy árvízben súlyos károkat elszenvedő Szeged, amit a méltatlanul kevésszer emlegetett magyar ede töltött meg csodaszép lakóházakkal. Ezek közül a legfontosabb a Munkácsi Mihály unokatestvére, Rejük Iván vízépítőmérnök és családja részére megálmodott Rejök palota, a ma már az építészről elnevezett tér fókuszpontja. A Szegeden akkor népszerű liliomok, illetve a vízi világra utaló növénydíszek egész sorával az utcát néző, főlépcsőházában Fekete Pál Kovács mester látványos vasindáit és vasliliomjait rejtő házon eredetileg vízitündérek képe látszott, az erkölcsös családtagok nyomása miatt azonban csak hamar a ma látható sávokra cserélték őket. A házban ma a Rejök regionális összművészeti központ működik, kiállításoknak és kulturális események egész sorának otthont adva. Magyar a közelben álló másik munkája, az Ungár Mayer palota miatt is megérdemli a figyelmet. A két vállalkozó számára született ház egymás mellett álló, félmeztelen párizsi táncosnőket idéző sarokkupolájával már messziről vonzza a tekinteteket. Az egykor a Korzó kávéház által használt tér egy szép részletét a mai cipőbolt mennyezetén csodálhatjuk meg, míg a virágfűzérekért és bogarakért az egyik szomszédos üzlethelyiségbe kell belépni. A városban sétálva még legalább egy magyar munkát érdemes meglátogatni. Ez a Calvin téri református palota. Az ötszög alakú telekre épült, 3 emeletes épület nem csak nevében, de méretében és arcában is palotaszerű. Díszei, így a szántásvetést és aratást bemutató színpompás mozaik díszei pedig a szegedi belváros rejtett csodái.
2: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
7: Mindjárt az első rendezésemben ezt kínosan meg kell tapasztalnom, a Fédra Fitness-t csináltam, és akkor volt egy nagyon szép Hippolytus monológ, amit én borzalmasan büszke voltam, mert irodalmilag a legerősebb volt. És adott ponton nem is olyan sokkal a vége előtt el kellett engedni. Úgy, ahogy van, az egészet ki kellett húzni, mert sokkal erősebb volt a csend. De ha ezt nem tudod meglépni, akkor nem tudod megrendezni, akkor inkább bízd másra.
8: Jó estét kívánok, ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádió Cafén, Balázsi Panna vagyok. Ma esti vendégeim 2 alkotó, Tasnádi István és Szabó Borbála. Tasnádi István drámaíró, rendező, forgatókönyvíró, aki a kőszínházak mellett a független szférában is rendszeresen dolgozik. Több előadása látható a Jurányiban, és most Kecskeméten is új munkába kezd. Szabó Borbála író, dramaturg, színházi alkotó, akinek Szülői értekezlet című darabja több mint egy évtizede nagy sikerrel megy a Jurányiban. Most pedig ő is Kecskeméten folytatja, dramaturgként csatlakozott a színházhoz. Szervusztok!
7: Szervusz.
8: Emlékeztek arra, hogy mikor találkoztatok először? Vagy hol kapcsolódott össze az életetek?
7: Nyilván a Bárkán, de konkrétan semmire nem emlékszem.
9: Én akkor stúdiós voltam, kis 20 éves, István meg már profi író, és akkor írtad a Next című darabodat. És ez nekem nagyon tetszett, és hát én minden íróra így voltam, meg azt gondoltam, hogy majd legyőzöm. És akkor ott volt
7: István. Most kell meg tudni.
9: Fiatal író, és akkor én meg a még fiatalabb, én majd legyőzöm egyszer. Tehát, hogy én már így leselkedtem utána, hogy sikeres drámaíró, és ez, majd én is az leszek. De szerintem ott még így konkrétan nem ismerkedtünk meg. Én nagyon, hát így tudtunk egymásról, vagy én tudtam róla, de talán a Pagony kiadóban kb. Egyszerre jelent meg mesekönyvünk.
7: Ja, az is igaz.
9: Akkor. Azt tudom, hogy akkor találkoztunk, de hogy nem volt egy ilyen nagy találkozás, mert én már régóta tudtam, hogy ki.
8: Legyőzöm, ez egy érdekes,
7: érdekes
8: kifejezés volt.
7: Információt azóta is, igen.
8: De van, úgy érzitek, hogy a drámaírók között ilyenfajta versengés, hogy így túl akarom szárnyalni azt, amit ő tud, vagy amennyire hát, sikeres?
7: Pont beszélgettünk a Színi Kritikusok díját adójáról itt, ami csörögtünk az előtérbe, lehet, hogy abból jött az egész. Nyilván ez nem csak mi mérjük össze, hanem például a kritikusok is összemérik. Most Bori jelölve van legjobb drámáért, ami ezúttal is gratulálok, legyőztél, mert én nem vagyok jelölve idén.
9: Sikerült.
7: Úgyhogy persze, nyilván teljesen szubjektív ez a fajta versengés, de nyilván, ha már ezt a pályát választottuk, akkor szeretnénk látszódni. Szeretném, hogyha látszódna az, amit gondolunk a világról.
8: És mikor gondoljátok sikeresnek azt, amit csináltatok, ha nagy a taps, ha mindig tele van a nézőtér, vagy ha kaptok egy díjat?
9: Ez jó kérdés, én mindig a rossz oldalát látom. Tehát, hogyha nagyon szeretnek a nézők, akkor bosszant, hogy a kritikusok miért nem veszik észre. Fordítva egyébként ritkán, tehát általában a nézők jobban szeretnek, mint a kritikusok. De azért hozzátenném az előzőhöz, hogy már én már abba hagytam ezt, vagy nem abba hagytam a versengést, de hogy 20 évesen én minden területen mindenkit le akartam győzni. Ez nyilván valamilyen önbizalom hiány, vagy ilyen tuning, hogy legyen merszem egyáltalán belevágni. De hogy ez egy kicsit már elmúlt, tehát hogy van egy barátnőm, Karafiát Orsi, akivel néha évtizedekig rosszba vagyunk, néha meg nagyon jobba. És most állapítottuk meg, most jobban vagyunk, hogy ez úgy elmúlt valahogy, ez a rivalizálás, ami azért akkor nagyon erősen volt így nőként, íróként, nem tudom, mindenféle területen. Azt éreztük, hogy a másik nagyon rossz úton jár, és legyőzzük egymást, és akkor ez így elmúlt, és azért jó szerintem ilyen 40-es éveinkben, hogy ez már valahogy nem számít, hanem olyan jó, hogy valakivel jól érzem magam, hogy a Tasi tök jó darabot ír. Szóval most már kicsit így lenyugodtam, hogy lehet, hogy azért a gyerekeim is nagyok, és már ők is, most ők akarnak legyőzni engem és mindenkit. De hogy nekem az megkönnyebbül, és ez a fajta ilyen versengő dolog, ez bennem azért így összement szerencsére.
8: De az ambíció megmaradt.
9: Igen, és amúgy Tasitól nagyon sokat tanultam is. Egyrészt a Next, amire így irigykedtem is, meg tanulságos is volt. Másrészt meg az egyik mesétből, nem tudom, emlékszel-e arra, amikor arról szól a mese, talán antológiából olvasottam, hogy a gyerek, hogy meg bejelentik, az a párhuzam, hogy amikor bejelentik, hogy tesód lesz, és bejelentik, hogy új apukád lesz. Igen, ez zseniális, tehát ezt például ezerszer olvastuk otthon. Szóval ilyenkor így örülök is, hogy van egy tök jó dolog, kicsit irigy is vagyok, meg kicsit inspirális, hogy akkor mindenféle új ötleteim legyenek. Tehát ez nem ilyen egyszerű, hogy csak legyőzöm, de hogy szerintem az ambíciónak az is egy része, főleg eleinte, hogy versengünk.
8: Neked mit jelent a versengés? Igen.
7: Hát ez egyébként teljesen természetes dolog. A görögök ezt annak idén úgy hívták, hogy tümotikos szenvedély, és életkorhoz kötötték. Tehát, hogy kifejezetten, amikor a kamaszból a fiatal felnőtt lesz, és be akar törni a világba szó szerint. Tehát, hogy megvalósítani magát, jelt adni magáról, ahhoz kell ez a tümotikos szenvedély. Később már nem, inkább kontraproduktív lesz a dolog. Tehát nyilván az én életkoromban inkább már az, hogy ezt a tudást átadni, és amióta tanítok, azóta végképp ez elpárolgott. Szóval tényleg őszintén tudok örülni, és nem csak a tanítványaim sikerének, hanem egyáltalán az azonos pályán mozgók sikerének, mert látom, hogy mindannyian milyen mostoha körülmények között dolgozunk, és egyáltalán van kortárs dráma, az milyen jó, vagy hogyha itt-ott bemutatnak valakitől valamit, az már önmagában jó, tehát nagyon nagyot fordult ez bennem. Nyilván, amikor még a kutya nem tudta, hogy ki vagyok, és még egy darabban nem volt bemutatva, ugyanúgy hajtott engem is ez a szenvedély.
8: Más témák, más dolgok érdekelnek titeket ma, mint amikor elkezdtétek a pályát, már ami az alkotásaitokat illeti?
9: Hát én prózát is írok párhuzamosan, és az a meglepő, hogy van egy ötletfüzetem, amit 18 éves korom óta vezetek, és mindig ilyen nagyon reveláció élményem, hogy újabb ötlet, beleírom, és egyszer átlapoztam néhány éve, és azt láttam, hogy ugyanaz a 30-40 ötlet újra és újra felíródik, mert már elfelejtem, hogy ezt egyszer felírtam, tehát valószínűleg van egy ilyen konstans adag, vagy hogy nagyjából mégis ugyanazok a dolgok érdekelnek. Ez így meg is lepett, hogy azt hittem, hogy fejlődöm, vagy ilyesmi, és akkor néhányat kipipálok, amit sikerült megírni, de hogy nagyon nem tetszik, de van egy-két beakadás, vagy legalábbis nálam, de sok alkotónál így van, és hogy mindig azt egy kicsit úgy ismétlem, vagy már néha már unom is magamat, hogy már megint miért ez érdekel. De a családom mindig azzal csúfolódik, hogy mama megint ír egy belekerülős könyvet, tehát az ilyesmi, hogy mint a János Vitézkó című ifjúsági regényem, hogy valaki olvas egy művet, és abba belekerül, és ott tevékenykedik. Mindig ilyen ötleteim vannak tényleg, és én azt hiszem, hogy ez nem igaz, de aztán látom, hogy a felírt ötleteim közül tényleg nagyon sok például belekerülős. Ezt nem tudom, hogy miért akad be, de hogy valahogy ez a fajta zsáner, ez mindig működik.
8: Hát szokták is mondani, hogy a festő is ugyanazt festi újra és újra, vagy hát aki ír szintén, egy ez ellen hadakozó?
7: Nagyon sok író, vagy művész, vagy alkotó ugyanazt a témát futja meg újra és újra. Tehát, hogy most néztem az Odüsszeiát, és jót szórakoztam, hogy gyakorlatilag Nolan megcsinálta az Oppenheimer tógában. Tehát ugyanaz a premisszája, ugyanarról szól, ugyanarra fut ki. Az elején még nem világ, de a végén a nagy monológban, hogy összegző, hogy hát a civilizáció bukását gyakorlatilag mi Istenek helyére törekedtünk, és a többi, hát van, az csodálatos, ezért már kapott egy Oscart 4 éve, most megcsinálja más kulisztába, de hát sokan vannak így. Hát ez nem feltétlenül rossz, ha jó művekbe tud ez megmutatkozni, egy leérettebb formában, akkor ez nem rossz.
9: Te rugalmasabb vagy, nem? Szóval te nem vagy ilyen.
7: Nem látok rá magamra. Uh-huh. Biztos, hogy van 2-3 olyan örök téma, amit állandóan behozok, uh-huh. De ennyire nem vagyok reflektív. Tudjam, hogy mi az. Hát vannak tippjeim, de tehát így nem látok, úgy, mint messziről rálátok a nullára, így magamra nem látok rá.
8: Ez pedig egy érdekes képesség, amikor valaki belül is tud lenni, meg egy kicsit el is tud távolodni, de egy idő után kénytelenek vagytok eltávolodni a szövegtől, amikor színpadra kerül. Akkor tudtok úgy tekinteni rá, mintha ez nem is a tietek lenne?
9: Többféle próba folyamat van, mert hogyha írtam egy darabot, ami most nagyon közel van, vagy most írtam, és akkor megyek olvasópróbára, akkor azért elég én sokat szoktam azon szenvedni, hogy azt érzem, hogy nem értik, nem úgy értik, nem lesz jó. Tehát, hogy az ember így aggódik, mint amikor a gyereke először megy oviba, hogy most mi fog vele történni. Olyan darabon, amit már sokszor bemutattak, mint mondjuk a Lira és Epika, vagy a Nincsen apám sányám, egy idő után elengedem. Tehát, hogy hallom, hogy van egy új bemutató, lehet, hogy megnézem, vagy általában megnézem, de hogy nem érzem azt, hogy elrontották, és hogy ott egy szó nem úgy van. Tehát, hogy vannak művek, amik eltávolodnak, és akkor ott nem aggódom, vagy elfogadom, hogy ez az ő feldolgozásuk. De van olyan, mint most ez a 100 karácsony című darabom, ami Kecskeméten volt, ott voltam olvasón, és akkor egész próba időszakban nem tudtam lejutni, de végig izgultam, hogy mit fognak vele csinálni, meg így tájékozottam telefonon, mert egyébként jobb, ha nincs ott, vagy én már nem szeretek annyira végig ott lenni próba folyamatokban, de hogy szerintem minden darabhoz máshogy viszonyul az ember, máshogy védi, vagy nekem a közelebbi dolgok, vagy az újabb dolgaimat féltem mindig jobban.
7: Nálam annyiban más a dolog, hogy néha meg is rendezem a darabomat, és akkor az egy másik működésmód. Tehát, hogy tényleg le kell tenni, és el kell távolodni tőle, és ennek az a pillanata, amikor az olvasó próbál, meghallgatom a színészek szájából a szöveget, és ott már elkezd eltávolodni attól, ami az én fejemben volt, és utána az egy munka, hogy hagyjam magam inspirálódni azáltal, ami történik a próbán, meg amit a színész hozzátesz, vagy gondolatot. Nem feltétlen mondatok ezek, hanem ahogy mondja, vagy azt mondja, hogy figyelj, én ezt a mondatot inkább eljátszom, és hogy legyen ez inkább ez egy csönd, és akkor ezt tudni kell megengedni. Tehát tényleg át kell kapcsolni egy másik működésmódba, és mindjárt az első rendezésemben ezt kínosan meg kell tapasztalnom, a Fédra Fitness-t csináltam, és akkor volt egy nagyon szép Hippolytus monológ, amit én borzalmasan büszke voltam, mert irodalmilag a legerősebb volt. És adott ponton, nem is olyan sokkal a vége előtt, el kellett engedni. Úgy, ahogy van, az egészet ki kellett húzni, mert sokkal erősebb volt a csend. De ha ezt nem tudod meglépni, akkor nem tudod megrendezni, akkor inkább bízd másra.
8: Szóval akkor azért itt az egóval is küzdeni kell egy kicsit, hogy mondjuk nekem ez fontos, de a nagy cél érdekében elengedem.
9: Hát kell küzdeni, csak hogy én nem mindig vagyok meggyőződött. Volt már olyan próbafolyamat, a Bárkán a teljes 10. évad című darabom, Szabó Máté rendezte, szerintem nagyon jól dolgoztunk együtt. Elejétől végig ott voltam, folyamatosan irattak engem a színészek, ezt ismert, hogy nekem ide még szerintem kéne, meg egy monológ jól állna nekem, meg ez ne legyen, az legyen. És akkor a jó ötletnek tűnik meg, hogy visz engem is így a lendet, jó, és akkor átírom, farigcsálom, nem tudom mi, és 2 év múlva elolvasom a kettőt, azt, amit játszanak meg, amit írtam, és néha azt gondolom, hogy jobban, amit írtam eredetileg. Tehát, hogy nem csak, hogy az ego is van, de közben lehet, hogy jól érzem azt, hogy védek valamit, vagy szóval kicsit így eltéved az ember egy próba folyamat közben, mert hogy elviszi a lendület. Egyébként én megjátszom az egyik darabomban színészként a szülői értekezletben, és az érdekes volt, hogy ott úgy kialakult a szöveg, megírtam, meg aztán ott voltak olyan impro rögzítések is, tehát hogy voltak bizonyos részek, amiket együtt írtunk, és akkor utána színészként meg néha azt éreztem, amit szoktak mondani, hogy ez nem jön a számra, ez nem jó ez a szó, és sose értettem, hogy mit beszél a színész, hát mondja el a szavakat, nem olyan bonyolult szakma, és akkor ott megéreztem, hogy basszus, de, hogy ez azért van ilyen, és mivel én voltam az író, így ezt megmondtam magamnak, és átírtam, ha a rendező Vég Zsolt is így beleegyezett, de hogy akkor úgy megláttam azért a másik oldalát, meg a jelenlétnek a kockázatát, hogy oké, hogy én ezt megírtam, és szerintem jó, de ők meg minden este oda mennek, és elmondják, és annak hatása van, hogy ez úgy kiderült, hogy szerintem ez nehéz, tehát hogy nem is szívesen játszanék több darabban, mert hogy ez is, hogy oda kell menni, akár hány gyerek beteg, elmondani a mondatot, és nem korrigálhatom úgy, mint az írásban, hogy kimondtam, de máshogy kellett volna, mert már megy tovább. Tehát, hogy egyszerűen a tétek mások színészként, úgyhogy szerintem azóta rendesebb lettem kicsit így ebből a szempontból, vagy megértőbb a másik végével.
7: A nagyon fontos iskola volt nekem is, hogy be kellett állnom improvizációba, tehát előadásban nem álltam be, de a krétakörben sokat dolgoztunk úgy, hogy van egy ötlet, és akkor mindegy volt, hogy én éppen író vagyok. Beálltam, vagy olyat is játszottunk, hogy én belülről irányítom a helyzetet. Tehát a fordulatokat én belülről hozom, mint szereplő. Nagyon, nagyon tanulságos, remek színészekkel dolgozhattam ott együtt, és ott belülről ugyanezt megtapasztalni, hogy ez nem az van. Hogy... Mert sokszor úgy is volt, hogy én már kész voltam a jelenettel, de a rendező azt mondta, hogy figyelj, most ezt még ne adjuk nekik oda, csináld meg belülről velük. Tehát azokat az impulzusokat küld oda, amit egyébként a darabban is ez a szereplő, nézd meg, hogy reagál. És sokszor volt az, hogy fogtam, és mondtam, hogy jó, ezt ne is olvassuk össze, hanem holnap hozom. Mert egész egyszerűen igazabb volt ott. Belülről megéreztem, és nyilván azért mondta a rendező is, hogy klassz, amit írta, de menj be. Nagyon, nagyon, nagyon érdekes tanulási folyamat ez.
8: A szereposztásról akarlak titeket kérdezni, hogy amikor az ember ír valamit, akkor is valamilyen belső hangon szólal meg az adott karakter, akkor, amikor meglátod, hogy valaki előadja, és te egészen másképp képzelted el, hogy ezzel hogy lehet megbékélni, hogyha a szereposztás szerintetek nem tükrözi azt, ami bennetek volt.
9: Többféleképp van, mert én néha tudom, hogy kikre írom, de szeretem, ha tudom, és akkor az ő hangját hallom, meg a színészek azt szokták mondani, hogy
8: egy adott társulat.
9: Hát, hogy konkrétan tudom, hogy ez a szereplő ki lesz, vagy előtte beszélünk mondjuk a rendezővel, hogy ki fogja játszani. Az jó dolog, meg hogy szerintem ezt a színészek mondják, hogy tudok olyan szerepeket írni, amiben úgy érzik jól magukat, hogy, és azt én is nagyjából így érzékelem a határaikat, hogy mit tud az a színész, és azon belül ilyen virtuóznak tűnik, és valamikor persze sokszor az is, de hogy meg tudom csinálni, hogy ez neki jól álljon, és jól, és van egy elképzelésem, ő hogy fogja azt csinálni. Néha megvan, hogy megcsinálják egy, nem tudom, Szegeden a például most a Lírai Sepikát, fogalmam nincs, nem ismerem a társulatot, majd megnézem, és akkor lesz erről valami véleményem, vagy nem, tehát ugyan nagyon közvetlenül nem, tehát ha részt veszek a próba folyamatban, akkor ez jobban érint, de ezek olyan dolgok, amiket itt tényleg a rendezőre kell bízni, vagy a színészekre. Amikor írok, nem mindig tudom, hogy kire írok, ha nem tudom, akkor meg néha meglepő teli találatok vannak, hogy lehet, hogy mondjuk a Diósi Gábor lett az Elemér nevű szereplő, én nem is ismertem őt, és konkrétan megírtam őt egy darabban, és akkor tényleg őt választotta Vég Zsolt a szerepre. De néha vannak ilyen összekattanások, néha meg az elleneosztás, amire én azt gondolom, hogy nagyon rossz lesz, és hoppát ez jobb. Tehát, hogy pont valami mást hoz ki abból, amit írtam. Nyilván van, amikor megelégedetlenkedem, tehát hogy emberekkel együtt dolgozni nehezebb. Pont mondtam az Istvánnak idefele, hogy azért szeretek prózát írni, hogy csak a szavakat lerakom, és az olvasóval találkoznak a szavak, és nem, nincsenek még között emberek, tehát az nyilván probléma is tud lenni, de néha meg fantasztikus eredménye jár, amire meg mégis én vagyok büszke, hogy azért ezt én írtam, szóval ez így keveredik, hogy mikor duzzogok valamin, és mikor ismerem el. Hogyha siker, akkor ez én miattam.
7: Hasonló élményeim vannak nekem is, úgyhogy csak még mondok egy extra élményt ezzel kapcsolatban, hogy pont a Norvég minta kapcsán, ami tavaly mutattak be Kecskeméten, én azt kifejezetten nekik írtam a színház felkérésére, és tudtam, hogy ki az a három színész, aki játszani fog, a két férfi, egy nő. És én megírtam Katona Lacinak, akivel ezer éve dolgozunk együtt, meg Kovács Leelnek a két szerepet, majd jött Scherer Péter, aki rendezte, és megfordította. És mondta, hogy hát de végig írtad, nem? De mondta, hogy így írtam volna, nem? Egyértelmű, hogy a Jensz, ez az ott már. Nem, biztos, hogy nem. És akkor ebből, hát nem mindjárt oldódott meg bennem se a feszültség, meg benne se. Volt egy külön leülés a színészekkel is, sőt, olvastattunk velük, mind a kettőjükkel szöveget. Mondtam, hogy na ugye, hogy mennyivel jobb? Mondta, na, nem hallott, hogy mennyivel jobb? És akkor mondtam, jó, oké, te rendezed, akkor legyen így, és tényleg tök jól működik az előadás. De szóval azért mondom, hogy valójában mindegy, hogy te kinek írod, majd jön a rendező, meg jön a valóság, és aztán megírja, hogy ez hogy is néz ki színpadon.
8: Pár perc múlva folytatjuk a Tandem Színházi Alternatívák című műsort itt a Rádió Cafén.
2: Még ne szálljatok le! A Tandem folytatódik a szünet után. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
10: Senki háziak kezébe van a popszakma.
11: Na, ez azért túlzás, de segíthetsz te is szerkeszteni az október 1-i napunkat. A Rádió Café október 1-én ugyanis a zene világnapját ünnepli, ezért egész nap a ti személyes kedvenceitek szólnak majd. A legkedvesebb szerzeményeiteket, előadó és cím küldjétek el a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre. A zenei szerkesztőnk azért lemeózza.
12: Tudom már, melyik a prodigy, I'm the self-harcer!
11: Rádió Café október 1-én is. Van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
8: Ez a Tandem Színházi Alternatívák, a Rádió Cafén. Balázsi Panna vagyok, mai vendégeim Szabó Borbála és Tasnádi István. Kőszínház és független színház, különböző alkotóhelyek. Hozzátok, melyik áll közelebb, vagy mik az előnyei és hátrányai a kettőnek?
9: Én mindig harcban állok a színházzal, emiatt, amiről beszéltünk is, hogy emberekkel kell együtt dolgozni, és az a sok előny mellett nehéz is. Tehát én mindig, vagy gyakran van, hogy megfogadom egy bemutatón, de soha többet színház. Tehát, hogy inkább írok filmsorozatot, regényt, mesét, csak ne kelljen. És akkor időre elszakadok, és aztán pedig megint, ha jön egy helyzet, akkor megint színház, úgy megörülök neki. Tehát, hogy inkább egy ilyen ciklikusság van ebben. Én hasonlónak érzékelem a két közeget, vagy amikor kőszínházban vagyok, akkor is gyakran ugyanaz rendezi a darabomat, mint a független helyzetben, szóval, hogy nem ez dönti el, hanem nekem inkább ilyen hangulatok, vagy hogy mennyire vagyok abban benne, hogy csapatmunka, mert ez nekem egyébként problémás, meg szerintem sok írónak. van, amikor jól érzem magam a színházban, és szeretem a közszínházat is, vagy szeretem annak a biztonságát, hogy ott van egy ilyen kiépített rendszer. Ott bizonyos szempontból kiszolgáltatottabbak a színészek, meg ki van osztva, hogy mibe ki játszik, és akkor ott nem feltétlenül az, hogy mindenki ezt így akarta, és úgy jött ide mondjuk a színészek közül, de ez lehet, hogy a Függetlenben sincs mindig így, csak talán ott jobban van beleszólás, vagy jobban rálátok, hogy kik jönnek össze. Meg a Független produkció általában kevés szereplős, tehát olyan, hogy 2-3 ember, azt úgy, az úgy megbeszéljük, hogy akkor ez lesz, és hogy lesz. De én mind a kettőt egyébként szeretem, nekem hasonló élmény, hogy benne vagyok egy folyamatban, ahol emberekkel az én, akik alapanyagnak kezelik azt, amit én nyilvánvalóan azért valami véglegesként csináltam, és ezt elfogadom, csak azért küzdelem, hogy ez, hogy ott ez alakul, és így megszületik valami.
7: Az a jó, ha mind a két helyen tudsz dolgozni. Tehát én ezt csinálom most már pár évtizede, és nagyon jó, hogy közszínházban is időről időre azért tudok dolgozni, mert annak a biztonsága, annak a profizmusa, most háttere azért, hát azért nem rossz, hogy néha hátra tudok dűlni. Most például tavaly a Víg Színházban rendeztem az Apa szemefénye című darabomat, és ott annyira meglepődtem előtte, meg nem tudom hány évig csak független előadásokat csináltam, hogy így mindjárt az olvasópróbán csomó ember megjelent, akinek a 3/4 műszak volt, és mindjárt az állítópróbán, nem viccelek, majd 30 ember ott volt egy stúdiószínház előadáson. A nehézsége az, hogy mondjuk kellékes. Tehát igazából, hogy kellékesen nem tudsz kialakítani egy személyes kapcsolatot, mert a próbán is mondjuk 3-4 kellékes rotálódik, és az előadáson se tudod. Tehát kértél valamit szerdán, nem biztos, hogy a pénteki tudja. Ilyen nincs a Függetlennél, mert te kellékezel kb. Tehát ez most tényleg így volt. Jurányival csináltuk ugye a Monspartházat is, meg a Mennyit adtál értét, és mentünk le a Völgybe most nyáron, és hát tényleg oda mentem a kocsival, összepakoltam a Ikea szatyorba a kellékeket, beraktam, fővettem a színészeket, azt lementünk. De ez természetes, hiszen ebbe szocializálódtam. És ez nagyon jó, hogy ennyire spontán is végigdumáljuk az utat le a kocsiban, aztán ez is nagyon jó, hogy van, és ezek a helyzetek, amik nyilván embert próbálnak néha, hosszan tudnám sorolni a példákat, de hogy van, nem tud az ember berosdásodni, elkényelmesedni, ülni a babérjain, mert ezek állandó stimulációt jelentenek.
9: Mi a Jurányiba például a szülőiben a WC-be öltözünk, mert ez egy ilyen volt osztályteremben, egy osztálytermet rendeztünk be, és hát ott nincsen öltöző. És ezen fura ott a nézőkkel találkozni, tehát, hogy megtapsolnak, hú, nagyon jó volt, mert elmennek pisilni, én meg elmegyek öltözni, és húzom a harisnyám, gratulálnak, nagyon köszönöm. Hogy azért meg télen nagyon hideg van, akkor ott azért bosszankodunk, hogy miért van hideg az öltözőben, ami a WC. Tehát, hogy igen, hogy azért van, amikor az ember ezen dühös, de van egy egyszerűség, ez tény, hogy ott mi vagyunk, mi csináljuk.
8: Ez a műsor a Jurányi támogatásával jött létre. Az a célja, hogy a független alkotókról, vagy a független színházról legyen egy fórum, mert hogy keveset beszélnek róluk, vagy beszélünk róluk. Mit jelent az életetekben a Jurányi?
9: Nekem lehetőséget jelent, mert azért a kőszínházakban nem csak női drámaírókra van kevéssé szükség, hanem egyáltalán drámaírókra. Tehát ugye a legtöbb a repertoár darabok, nagy része filmátirat, klasszikus, szóval a kortárs drámaírók, még ha csinálunk sikereket is, valahogy utána az ugye az a tapasztalatom, hogy elhalt, tehát hogy nincs egy ilyen rendszeressége, hogy kőszínházba játszunk. És a Kulcsár Viki, valahogy mindig éreztem felőle a bizalmat, egyébként nőként is, ahogy ebben a szakmában boldogulunk, meg alkotóként is, hogy ő lehetőséget biztosított például erre az ötletemre, ami a szülői értekezlet volt. És az, hogyha valami siker, akkor repertoáron tartják, mert a kőszínházban ez is olyan siker volt, mondjuk a Budapest Bábszínházban Lira is Epika, de 100 után levették, mert folyamatosan jön a repertoárra sok új darab, és hogy nem tudta úgy kifutni magát, mint mondjuk a Jurányiba, ahol ezt tényleg engedik. Tehát, hogy a szabadság, meg lehetőségek ezt jelenti.
7: Hát meg minden pátosz nélkül azt lehet mondani, az utóbbi 10 évben tulajdonképpen egy ilyen túlélést biztosítottak csomó társulat számára, meg csomó alkotott számára. Tehát, hogy most, hogy talán kimondhatjuk, hogy ennek vége van, azt lehet mondani, hogy tényleg, mint egy ilyen Noé bárkája, ha már a bárkával kezdtük a beszélgetést, ő tényleg összegyűjtötte mindenféle alkotót, és akik egyszerűen nem kaptak levegőt más helyen, vagy nem kaptak teret, azon kaptuk magunkat egyre többen, hogy ott dolgozunk a legtöbbet. Tehát volt egy pár, én is ugye az Orlaival is sok, most is van tapasztalt asszony is műsoron, Apád előtt nevetkőz, kint egy asszonnyal kezdtük, tehát hogy azt vettem észre, hogy valójában, ha azt mondom, hogy hova tartozom én a bemutatott darabjaim alapján, akkor jó 5-6-8

0: ott, és akkor kinn ott a iskola udvaron, az óvoda udvaron, ugye az asztaloknál ültek az emberek, példányok fölé összehajolva, egyik a Mucsiék, a Bércessel, a másik a Szikszaiék, és akkor mondtam a Vikinek, hogy nézd, így kéne, hogy kinézzen a Nemzeti Színház büféje. És ez túlzás nélkül. Uh-huh. Tehát ott körbenéztél a koreográfus, hogy hosszan sorolhatnám most az embereket, de tényleg a szakma színe java. És egy sajátos helyzetből kifolyólag, egy volt iskola épület udvarán jöhettek össze, de hála Istennek, hogy összejöttek, mert meg tudták csinálni azokat az előadásokat, amik meg kellett, hogy szülessen.
1: Hát régen volt ugye a pagoda, az aula, tehát a rádió, tévé, ott is nagyon, nagyon hasonlóképp működtek ezek a találkozóterek.
0: De most tulajdonképpen ez az utóbbi években a Jurányi lett. Egyértelműen ki lehet mondani.
1: Mondtad, hogy 5-6 évvel ezelőtt, ez mondjuk pont kb. A Covid időszaka volt, amikor hangjátékokat írtatok a Színház a Város projekthez. A hangjáték, amikor csak hang van, és nincs a látvány, ami annyira szerves része a színháznak, az milyen tapasztalás volt nektek?
2: Hát szerintem ez egy nagyon jó feladvány, az írók szeretik ezt, amikor pár lehetőséget elvesznek, és akkor abból jön ki valami izgalmas. Van egy olyan darabom, a címe Telefondoktor, és ott egyetlen ember telefonálja végig a darabot, úgyhogy nem halljuk a többieket. És ez engem nagyon inspirált, hogy ilyen keveset tudok megmutatni. És ez, hogyha csak a hangot mutatjuk, az a rengeteg játék lehet, hogy nem látja a hallgató, hogy én mire gondolok, és akkor be lehet csapni, meg mindenféle csapdákba be lehet csalni. Szóval szerintem ez inspiráló, és ott egyébként a Viki megkért, hogy rendezzem is meg, szóval ott nekem is volt egy ilyen élményem, hogy én rendeztem, és nagyon élveztem, és nyilván ez így ilyen szempontból egyszerűbb, hogy ott a szöveg, és ott vannak a színészek, de csak a hang hallatszik, tehát hogy mit csinálnak, ezt nem kell megrendezni, de hogy ez nekem egy ilyen nagyon jó élmény volt, hogy ez is megy, és hogy sőt, olyan nagyon gördülékeny volt. Úgyhogy én, és szerintem nagyon jó lett az eredmény, végighallgattam az összeset, és ez egy tök jó műfaj.
0: Ugye nem csak annyi, hogy akkor ez egy rádiójáték, nem tudom, hangjáték, hanem volt ez a kitaláció, hogy az ilyen sétálós, tehát hogy a hely specifikus, hogy oda kellett menni, és ott véghalt. Tehát ilyet még nem csináltam előtte, és ez nagyon-nagyon izgatott, hogy ez hogy működik. Ugye sokáig az időfutárt írtuk, és ott a hangjátékból 210 epizódot azért összeraktunk, tehát volt már tapasztalatom, de megint ez egy más műfaj, ez egy rádiós műfaj. Ez egy ilyen furcsa köztes, színházi is, rádiós is, helyspecifikus, tehát hogy nagyon izgalmas volt. Nagyon készültem rá, tehát olyan becsvágyal, ami nem tudom, mire kértek le, ugye én a Vérmező Városmajort írtam, oda mentem, leléptem, lemotyogtam magamba, hogy pont hova fog kijönni, mert ugye változott a táj elvileg a szöveg alatt, és hogy az pont ki kell, hogy jöjjön, hogy közepes tempóba, akkor pont most fogok ide jutni a szoborhoz. Tehát nagyon jó játék volt, és nagyon örültem, hogy ilyen ez eszükbe jut. Életemben jutott volna ezt ilyen eszembe, hogy ilyet csináljon.
1: Covidot ti hogy éltétek meg, hogy végre van időm befelé fordulni és alkotni, és nem kell rohangászni egyfolytában, vagy nyomasztó volt?
2: Hát én szültem még egy gyereket, hát negyediket, de úgyhogy már nagyon nagyok voltak a többiek, tehát hogy úgy jött ki, hogy mikor a Teresi kezdődött, akkor január körül kezdődött, és márciustól jött a Covid, tehát én nem tudtam, hogy a Covidban szülök gyereket, de hogy így alakult. Én akkor ilyen fészekrakós állapotban voltam, hogy baba a hasamba, jaj, de jó, hogy mindenki otthon van. Ők nem élvezték annyira, tehát hogy különböző tanórák folytak, különböző elég pici lakásunkban, különböző szobákban. A férjem az egyikbe tanított harsogva, többiek meg a másik tanárokat hallgatták a többibe. Úgyhogy azt hiszem, én éreztem csak jól magam, mert hogy így újra család vagyunk, nem szaladgálunk. Aztán nyilván lett egy ilyen folytóbb része már később, hogy megszületett a baba, és hogy egyszerűen olyan baba volt, aki csak maszkos embereket látott. És ez érdekes volt, hogy én is csak maszkos embereket láttam, meg mindenki, ez egy ilyen folytó légkör volt, és azért már örültem, hogy vége lett, de az eleje az nekem ilyen idill, hogy miért nem vagyunk mindig itthon ennyien.
0: Volt egy jó része, egy pici, egy pár hét, de aztán kezdett nagyon nyomasztó lenni. Sok kérdést föl kellett tenni az embernek magának, szóval, hogy még a szakmájával kapcsolatban is, hogy mi a fontos, mi nem. Szóval érdekes volt nézni, ezt nem hittem el, ugye van egy ilyen darabom, hogy nézőművészeti főiskola, és annak az az alaphelyzete, hogy bezárják a színházakat, és nincs színház, és a néző már elfelejt, hogy mi az, és azért először egy képzést kell tartani neki, hogy milyen lesz, amikor fönnállnak majd emberek, és nem azt csinálják, amik ők valójában, hanem stb. És egyszer csak ez a pillanat eljött, amikor kihirdették, hogy bezárják a színházakat. És én ott vagyok felnőtt fejjel, aki végig egész életem ezt csináltam, ebből élek. Tehát, hogy azért ez egy kemény pillanat volt. Uh-huh. És hogy működhet a világ ennélkül is, amit én csinálok, vagy amit mi csinálunk. És aztán ugye azt mondja, hogy jó el van, mindenki jól el van, online közvetítés,

0: meg ez, meg az, meg ilyen színház, olyan színház. Ez egy nagyobb hatású esemény, mint ahogy utólag most így megemlékezünk róla. Érdekes, hogy szóba hoztad, mert nem szokás róla beszélni, nem illik. Nem illik. Miközben szerintem egy ilyen kollektív trauma, ami mondjuk a szüleink generációja, vagy a nagyszüleink, egy háborús, vagy egy forradalmi esemény lehetett, nekünk ez egy hasonló, hiszen nem tudhattuk, hogy mi lesz a vége, nem iszonyatos szenáriókat olvashattunk és hallgathattunk, hiszen más se csinált az ember, mint figyelte, hogy mi történik odakint.
1: És mire jutottál magadban?
0: Hogy kell a színház? Uh-huh. hogy az valószínűleg mindig kell, amikor békeidő van. Tehát, hogy az mindig kelleni fog, de nem az az első. Tehát, hogy a biztonság az első, a telehas az első, és a művészet utána jön. Azért ez egy kemény leszke volt.
1: És ez változtatott bármiben, hogy most hogy írsz, mondjuk?
0: Azt nem tudom, hogy az írásban változtat-e. Szerintem a színházhoz való viszonyt megváltoztatta.
1: Vagy ahogy tanítasz, vagy ahogy átadod a tudásodat. Ez benne van?
0: Biztos.
2: De az ellenkező is megtörtént, hogy én nem nagyon szerettem színházba járni, vagy úgy általában húztam a szám, hogy át ide megyek, úgy is tudom, hogy mi lesz, hogyha látom a szereposztást. És akkor utána én akkor jöttem, hogy ez nekem hiányzik. Hogy mindig mondtam, hogy én ilyen barlanglakó vagyok, nem szeretek helyekre járni, és nagyon hiányzott, és utána kezdtem el igazából újra színházba járni, amikor megint lehetett. Azt mondod, hogy nem annyira kell, de valahogy szerintem rájöttek az emberek utána, hogy de jó, hogy megint van. Tehát ez a fordítottja is megtörtént, hogy rájöttünk, hogy mit veszítünk el, hogyha
1: szóval
2: ez nincs.
1: Másképp értékeljük.
2: Igen. Tehát azóta járok megint színházba. Van egy ifjúsági regényem, a János Vitézkó, amiről már beszéltem az előbb, és annak a következő részét már nagyon régóta nyüstöl a pagony, hogy írjam meg, de valamilyen lusta vagyok. És ez pont a Covid-ra esik, tehát amikor ezt a regényt befejeztem reálisan 2019. decemberében, és akkor gondoltam, hogy akkor majd onnan megy a gyerekek sorsa tovább, hatodikba, ahol a következő kötelező olvasmányra térnek rá, vagy abba kerülnek bele, és hát akkor Covid lett, és akkor el kellett kezdenem úgy tervezni a sztorit, hogy a valós síkon egy még furább esemény történik, mint az egri csillagokban, vagy legalábbis ugyanolyan súlyú, tehát nincs az, hogy annyi megnyugtató valóság, meg a háborús regény, hanem mind a kettő egy ilyen fura háborús helyzet, és akkor esett le, hogy ezt nem dolgozta fel az emberiség, amit mondasz, hogy az akkor készült filmekben, nincs Covid, hanem hogy ugyanaz a háttér, amit megszoktunk, ez a civilizált, biztonságos valami, nyugati vagy ilyen-olyan létünk, nincsen benne, és hogy én meg most írjam meg, tehát ilyen teljesen úttörő feladat, és talán azért is megy olyan nehezen, meg hogy utólag hogy értékeljük, hogy átvertek minket, vagy ez tényleg volt? Ha ilyen hülyék vagyunk, hogy ennyire átvertek, vagy tényleg ekkora veszély volt, hogy mi az Isten volt ez, hogy így reagáltunk, hogy nem találkoztunk egymással, meg hogy az emberek az utcán, emlékszem, hogy tolom a babakocsit, és jön szembe egy hölgy, nem is idős, és így, jaj, így felugrik, és átmegy az utca másik oldalára, hogy nehogy egymástól van. Én is ebből jöttem rá, hogy ezt úgy eltusoltuk, ezt hagyjuk, mint egy ilyen szégyen teljes emlék, hogy nem dolgoztuk föl, de akkor nem is volt.
1: Az írásaitokban foglalkoztatok ezzel a korszakkal egyáltalán?
0: A színészek már találkozhattak, már lehetett próbálni, de még néző nem volt, igen. És akkor például több ilyen fel, és akkor streamelték. És akkor amiket ezekre írtam, mindig több író volt bevonva, mindig több rendező, tehát hogy kicsit a túlélésért különböző produkciós, a producerek kitalálták, hogy az így menjen. Abban mindig azzal foglalkoztam, tehát mindig olyan szituáció volt, hogy jelen idei szituáció, de hogy vége lett ennek az egésznek, én is elengedtem, és mindenki más, és mind a mai napig, ha maszkos embert látok az utcán, akkor beindul ez a reflex, és összeszorul a gyomorszáj.
2: Igen, nem került be a történelembe. Érdekes, hogy jelen időben mi is írtunk erről, volt a A38-on, vagy hol egy ilyen sorozat, akkor kifejezetten ez volt a téma, hogy streamelünk erről ebbe a témában darabokat, vagy kis rövid egy felvonásosokat, de tényleg ez az, ami majd nem ülepedett úgy le, hogy akkor ezekkor volt, és ez a játszódik egy történet, és a második világháborúban, vagy a Covid-ban nem.
1: Elkezdődött a 2026-os, 27-es évad, milyen lesz az évetek?
0: Hát, mindjárt lesz egy közös bemutatónk, mindjárt pár hónap múlva. Ez a Hotel Sunset, amit Kecskemétre írtam, és most először dolgozunk így, hogy író-dramaturg felállásban, és nagyon érdekes egy másik írónak a dramaturgiai véleményét meghallgatni. Ez a darab készül most éppen, és majd novemberben lesz az olvasó próbája.
2: Nekem is nehéz dramaturgnak lenni élő íróval, mert hogy engem sokszor, nem azt mondom, idegesített minden dramaturg, mert ez nem igaz, csak hogy valahogy úgy fogtam fel, hogy átlépik az aurámat, és hogy egy másik majdnem alkotó, vagy egy ilyen köztes személy, egy kicsit ilyen békítő, békegalamként jön a rendező felől, felől, de közben kicsit író is, szóval, hogy beleszól röviden. És hogy akkor én soha nem leszek ilyen, és akkor van egy ilyen helyzet, hogy én így elmondom, de hogy én arra jöttem rá, hogyha úgy mondom el, hogy nekem ez beindította a fantáziám, hogy én mit csinálnék, de nyilván nem azt mondom, hogy ő azt csinálja, hanem egy ilyen ötletelésszerű dolog jön létre, akkor talán nem lesz olyan idegesítő, de nekem kifejezetten ez a szerepkör, ez most nehéz meg új, hogy én szivatok valakit.
0: De, pedig engem de jól szokta. Csinálja, mi nem vesztünk össze.
2: Még nem,
0: pedig
2: nem
0: volt idő. Elmondta a bajait.
1: És ami most dolgoztok, és már lehet róla valamit mesélni?
2: Most ebben az évadban én írok majd Kecskemétnek egy új darabot, de ez majd a következőbe lesz bemutatva. Ez egy krimi. Olyasmi krimi, mint a Hajmeresztő volt annak idején a Radnótiban, hogy imádom ezeket a, most adtam egy lapozgatós regényemet Istvánnak, ami nemrég jelent meg, a Házasság labirintus, hogy az olvasó választ, hogy merre menjen a sztori, és a házassági téma, és ott pedig a nézők szavazzák meg, hogy ki a gyanús nekik, és hogy szerintük ki a gyilkos, tehát hogy van egy ilyen interaktívabb része, de az az izgalmas nekem, hogy mindegyik szálat meg kell írni, ahhoz, hogy tehát a színész mindegyiket megtanulja, és igazából csak ezen belül vannak választások, de mégis a nézők kommunikálnak, és lesz benne egy nyomozó.
0: Nekem nagyjából egy hónap múlva lesz a bemutatóm a Jurányiba, ez a Mennyit adtál érte, amit Durica Katarina regényéből írtam, egy kétszereplős darab Stavvikivel és Ulman Mónikával. Ez a legközelebbi, aztán lesz Kecskemét, és utána megyek rendezni egyébként a Norvég mintát, ugyanúgy Kecskemétre írtam, megyek szlovákul, mármint nem én fogom szlovákul rendezni, hanem a színészek fogják szlovákul játszani Nyitrára, és annak lesz a bemutatója a jövő januárban.
2: De magyarul rendezett? Tehát te magyarul beszélsz
0: velük? Hát kénytelen leszek, mert szlovákul nem tudok, nyilván egy
2: kis... De nincs tolmács, hanem ők magyarul.
0: Ja, ne, van tolmács, meg kell majd angolul, majd mit, hát nem tudom, még soha nem voltam ilyen helyzetben, ez lesz az első, de legalább ezt is kipróbálom.
1: Én folytatnám, de lejárt a műsoridő. Köszönöm mindkettőtöknek.
2: Köszönjük. Köszönjük szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu per olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Megtartotta első ülését a fejlesztési kabinet. Azonnali hatállyal menesztették a NAV két csúcsvezetőjét. Késelés történt egy Dubájból Tel Avivba tartó repülőn. Marad a kellemesen meleg, napos, száraz őszi idő. Délután 25 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Megtartotta első ülését a fejlesztési kabinet, feladata lesz az Európai Uniós források felhasználása, az állami beruházások koordinációja, a turizmus, valamint a különböző fejlesztéspolitikai kérdések kidolgozása. A kormányzati struktúrában összesen három kabinet jött létre, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, valamint a fejlesztési kabinet, ez utóbbi testület vezetésével a miniszterelnök Vitézy Dávidot bízta meg. Ma kezdi meg a munkát az MVVH 30-40 fős nyomozói gárdája. A testület elnöke az ATV műsorában közölte, a dolgozók listázását az igazságszolgáltatás elleni fenyegetésnek tartja, és jelezte, hogy a nyomásgyakorlás súlyosbodása esetén megteszik a szükséges jogi lépéseket. Az első nagy átvett kiemelt ügy kapcsán tisztázta, hogy a döntést a nyomozati elnök helyettes hozta meg, a tapasztalt ügyészek meglévő ügy ismeretére támaszkodva a gyors vádemelés érdekében. Azonnali hatállyal menesztették a NAV két csúcsvezetőjét. Az adóhatóság új vezetése indoklás nélkül visszavonta Domonkos Ferenc dandártábornok, bűnügyi főigazgató, valamint helyettese Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízatását, értesült a 24.hu. A döntés hátterében két komoly korábbi botrány húzódhat meg. Az egyik az aranykonvoj ügye, a másik pedig, amikor egy zárt körű navos magánrendezvényen egy dandártábornok tragikus körülmények között életét vesztette. Letartóztatásba helyezték és átszállították a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetbe Sesták Miklóst, az Orbán kormány egykori nemzeti fejlesztési miniszterét. A politikust az ügyészség azzal gyanúsította meg, hogy hivatal ideje alatt több milliárd forintnyi jogtalan előnyhöz jutott, tudósított a Kontroll. Jelentősen átalakul a rendvédelem. Ma hatályba lépett a jogszabály, amely szerint a TEK önálló rendvédelmi szervként megszűnik, országos hatáskörű szervezetként az ORFK közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyancsak október 1-től megszűnt az országgyűlési őrség, amelynek személyvédelmi feladatait a TEK-hez, objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrséghez tették. Súlyos biztonsági incidens történt tegnap egy Dubajból Tel Avivba tartó repülőn. A Fly Dubai járat másodpilótája megpróbálta a földnek irányítani a repülőgépet, miután megkéselte a kapitányt, jelentette be az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu elmondása szerint az utasok lefogták a támadót, a személyzet többi tagja pedig biztonságosan letette a gépet Szaúd-Arábiában. Az izraeli védelmi miniszter egyenesen dzsihadista terrortámadási kísérletnek nevezte az esetet.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Marad a száraz napos idő, legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, mérsékelt marad a szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
2: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. Jamie and the Magic Torch.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: A CoinCash-t működtető Tivala Solutions Kft. 2026. július 20-án kriptoeszköz szolgáltatói engedélyt kapott. Mindjárt megnézzük, hogy hogyan van ez az engedélyeztetés, milyen törvények, rendeletek húzódnak e mögött. Szerintem sokaknak lesz ismerős motívum ebben, hiszen ugye még az elmúlt időszakban ennek a törvénynek az implementálásakor történt egy ilyen nagyon erőteljes hazai szabályozás, miszerint úgy, ahogy van, megszüntetett a kriptó tartás lehetőségét, sőt, mi több, még egy kis BTK-s vonal is bekúszott mellé. Na, de mindjárt felevenítjük ezeket a dolgokat. Magyar Orsi Attila van itt, a CoinCash társalapítója és ügyvezetője, valamint Vider Gergő, a KPMG tanácsadó igazgatója. Sziasztok, jó reggelt!
8: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
9: Sziasztok!
4: Na, nézzük meg ezt a szabályozást, ami mögött, vagy ami húzódik-e mögött a dolog mögött, ez az úgynevezett MiCA engedélynek a kiváltása, ugye ebből volt egy kis purparlé, egy kicsit sarkalatosan értelmezte a hazai, vagy az elmúlt kormányzat ennek a bevezetését. Mi történt itt egész pont? Mi ez? És mi történt akkor? Mi a helyzet most?
8: Igen. Ugye alapvetően ez a MiCA szabályozás, egy EU szabályozás azért született, hogy a kripto szolgáltatókat, kriptoeszközzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtó cégeket egységes EU szinten egységes szabályozásba terelje. Ez még 24 év végén látott napvilágot, és volt egy hosszabb másfél éves átmeneti időszak az EU-ba. Magyarország egy rövidebb időszakot szabott az átmeneti időszakra. Ugye ez arról szólt, hogy ezen átmeneti időszak alatt, akik korábban elkezdték a tevékenységet, nyújthatták tovább ezt a tevékenységet, miközben ugye az engedélyeztetés iránt folyamodtak, és az lezajlik. Ugye Magyarország azt gondolta, hogy előbb végbe tudnak ezek menni, és egy rövidebb átmeneti időszakot szabott. Ugye ez azért nehézségeket okozott, ugye ez volt az egyik dolog, amit a engedélyezés során azért kihívásokat jelentett. Ugye a másik rész, amit említettél, hogy Magyarországon egy egyedi szabályozás is kialakult, ugye 25 nyarán, ugye 25 nyarán jött ki ez a BTK-s dolog, amit említettél, ugye a nem engedély, nem megfelelő engedéllyel rendelkező cégeknél lévő kereskedés esetén, illetve nem olyan kereskedés esetén, ugye bűncselekménynek minősülhetett.
4: A szolgáltatás nyújtása és igénybevétele
8: is. Így van, és ez azért elég sok nehézséget okozott, mert nem volt még, nem állt rendelkezésre az a szolgáltató, az úgynevezett validátor, akit a jogalkotó kitűzött, hogy még egy plusz layert jelentsen a pénzmosás elleni küzdelemben.
4: Ő mit csinál?
8: ez egy kiváló kérdés. Ugye alapvetően a validátornak a feladata elméletileg az volt, hogy egy plusz ellenőrzési réteget tegyen be a Nemzeti Bank által felügyelt pénzmosás megelőzési szabályozás mentén. Ennek a jogszabálynak a felülvizsgálata megtörtént ezen a év nyarán, és egyszerűsítették a jogalkotást, ez a validátori szerepkör kikerült, és a pénzmosás elleni küzdelem, az úgynevezett AML feladatok az akkori kizárólagosan a Nemzeti Banknál maradtak.
4: Világos. Mit csinál a CoinCash, mióta működtök, és hogy sikerült most ezt az engedélyt tető alá hozni ilyen rögös idevezető úton?
1: Sziasztok, jó reggelt! A CoinCash 2017-ben indult, akkor még alapvetően egy angol entitással, egész Európát meghódító vágyakkal indultunk neki ennek, de aztán hamar beláttuk, hogy csillagokra kell lőni, de eljutunk a sarokig, úgyhogy egy magyar entitással folytattuk a működésünket 2019 óta. Úgyhogy lassan a viharos kriptopiacon, lassan 10 éve vagyunk talpon, ami azt gondolom, hogy önmagában is már egy megsüvegelendő tény mindenképp. És hát ennek a rögös útnak a vége az igen, igazán rögösre sikerült itt. Ugye mi Gergőékkel szerintem az engedélynek, ugye, hogy ezt a mikroengedélyt ki kell váltani, ez 2021 óta viszonylag világos volt, akkor kezdődött meg az EU szabályozási folyamat, akkor került bizottság, parlament elé, társadalmi konzultáció, stb. Tehát azért ez nem volt egy melbevágó újdonság nekünk, hogy itt engedélyt kell szerezni, az, hogy a tevékenységet nem csapódott be. Úgyhogy szerintem mi is megkezdtük a felkészülési folyamatot 24 végén, és szerintem mi már igen, 24 végén talán egymást a nyerébe csaptunk és szerződtünk a KPMG-re. Akkor is kalandosnak tűnő, de aztán még kalandosabbá váló útra. Igazából itt, ahogy mondtátok is, ugye itt nem maga, a mikroengedély is ugye egy nagy kihívás egy magyar KKV-nak, tehát azért azt tudni kell, hogy az EU ebben is egy picit hajlamos volt túlszabályozni magát. A nem feltétlenül kriptonatív cégeknek lett kitalálva ez a szabályozás, hanem aki 100 éve bankot üzemeltet, az lehet, hogy egy picit könnyebben megugorja, vagy még az üzemi méretéhez is jobban passzolnak az ott feltett elvárások, szabályzatok, officerek, végtelen hada és folyamatok. De ettől függetlenül ezt tudtuk, erre készültünk, tehát évek alatt a magunk KKV méretében tudtuk építgettük ezeket a szabályzatokat, folyamatokat. Szerintem talán mi pénzmosásban voltunk a legerősebb, és a többi területen támogattak nagyon sokat minket a Gergőék, hogy szabályozott pénzügyi intézmény működésének hogy kell felépülnie. És hát ugye ez a kis magyar trükk, ez a csavar benne, ez a validátor volt, ami egyszer csak így a semmiből beesett, majd lehetetlenítette a működésünket, és akkor igazából nekünk tulajdonképpen emiatt a senki nem tudja, hogy kell megfelelni neki, de mi sem tudtunk megfelelni, megfelelési elvárás miatt függesztettük fel a működésünket egészen ugye idén nyárig, amikor az új kormány meg, hát a Gergő azt mondta, hogy leegyszerűsített, hát annyira leegyszerűsített, hogy törölte ezt a törvényt gyakorlatilag.
4: Igen, ez volt a legegyszerűbb.
9: De hogy éltétek meg ezt a...
4: Igen, ezt akartam én is kérdezni.
9: Mert... Jó, hát nyilván egy kellemetlen helyzet, de hogy ezt így belső szemmel.
4: Mert hát mert lehet, kellemetlen az ügyfélnek, és nyilván rengeteg ügyfél. Igen. Hát csak amit mi itt kaptunk az üzenő falunkra, akkor az óriási mennyiség volt, és látható volt, hogy nagyon elégedetlenek az ügyfélek, hiszen befagytak ugye a pozícióik.
9: Ezt... Hát meg még az ilyen mini vásárlók is, mint mi, akik mondjuk valamelyik ilyen fintech szolgáltatón keresztül ilyen heti szinten higítottuk a portfóliónkat, és reménykedtünk benne, hogy majd valamikor egyszer ugye tök jó lesz, és akkor egyszer csak ugye ezt a távlati tervet így...
4: Mert az a higítás az egy rossz emlékű,
9: jó, ügyes, persze.
4: Dollár cost averaging.
9: Így van. Ez az igazi, így van.
4: Igen. Szóval, hogy sikerült túlélni?
1: Két dolog, tehát ugye a belső megélés az katasztrofális volt, tehát most nyilván Galántai Gáborról az alapítótársam, ami kis magyar vállalkozók vagyunk, a legkisebb királyfi, amiben sült Pogácsával, meg anyukától kapott fakarddal elindult legyőzni a sárkányt. Szóval nekünk ebbe 9 évünk, minden vagyonunk, tudásunk, meg az egész életünk benne volt. Ezt amikor egy tolvonással áthúzzák, azt nagyon nehéz jól megélni, vagy nem tudom, hogy annak mi lehet a pozitív kicsengése. Hát igyekeztünk így, nem tudom, tartani magunkban, meg egymásban a lelket, de ezen túl azért sokat nem tudtunk tenni. Ügyfél oldalról mitán azért voltunk szerencsésebbek, mert pont azért hogy egy ilyen szabályozási űrben vagy hézakban működtünk, és szerettünk volna mindenek ellenére compliant, vagy a törvényeknek megfelelő módon működni, ezért nem tároltunk soha egészen mostanáig, meg nem kaptuk erre külön az engedélyt, ügyfélpénzt, úgyhogy nálunk nem volt ez a befagyott az ügyfélpénze, kényszer likvidálni kell, mint itt ilyen meg nem nevezett
4: fintech szolgáltatás.
1: Igen, és akkor ugye, hogy kénytelen voltak kiszállni a pozícióból egy nagyon rossz pozícióban. Mi ugye egész végig ezt a kriptós natív kommunikációt folytattuk, tehát hogy akkor a te Bitcoin bitcoinot, hogyha a te kulcsod, innentől ez a kvázi, mi belekényszerítettük, vagy rákényszerítettük az ügyfeleinket arra, hogy a tőlünk vásárolt kriptót kiutaljuk nekik, és azt ők tárolják maguknak, innentől kezdve ők a self-custody-ben, attól függetlenül, hogy a mi szolgáltatásunk tavaly december 18-a befagyasztásra került, más szolgáltatónál ugyanúgy tudták értékesíteni, vagy ha tartani akarták a vagyonokat, akkor tartották, úgyhogy ügyfeloldalról talán kevésbé volt annyira drámai, mint a szolgáltató.
4: A tanácsadói kapcsolat az mikor jött ebben az időszakban? Már tudod segíteni nektek?
1: 24-ben a vált-válvetve küzdöttünk, de hát itt a vált-válvetve küzdés az volt, hogy viseltük, amit a törvény
4: alkotóján. De akkor az olyan, hogy a krízis alatt is azért volt egy ilyen támogatás, gondolom. Amennyit lehetett persze a semmin támogatni, szerintem, a befagyott helyzeten.
1: Gergék emberségből vizsgáztak igazán jelesre ebben az esetben, mert hogy nem hagytak minket magunkra, de teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez mindnyájunknak az erején felül múlik, de azt gondolom, hogy az emberi kapcsolatot nagyon megerősítette, szakmailag előtte utána lényegesen többet tudtak segíteni, csak egy törvénymódosítást kellett volna elintézni, az meg nem jött össze. Úgyhogy.
4: Na ez volt a múlt, most megvan az engedély, ez mire jogosít az engedély?
8: Ugye az engedély hat tevékenység van, erről majd Attila beszámol, itt egy kicsit visszacsatolnék csak az engedélyezésre, hogy ez miért jó egyébként ez a szabályozás, aha, mert ugye ezt említettük, a hátulütőit. Ugye azért azt látni kell, hogy elég sok szolgáltató volt korábban, tehát több mint 1300 kriptóval kapcsolatos szolgáltatást nyújtó volt az Európai Unióba. Ugye ez év nyarán, ameddig ez az átmeneti időszak zajlott, az ötöde kapott Mika engedélyt, tehát hogy az jelentősen csökkent. Azért ennek azt gondolom, hogy van egy jó oldala is, tehát a szabályozás az tud jó is lenni, mert azért egy kiszámíthatóságot okoz a piacon.
4: Tehát korlátozott engedélyeztetés, az elevet szabott egy limitet az Unió, vagy a megfelelés volt olyan, hogy csak ennyien feleltek meg a mikroengedélynek?
8: Hát én azt gondolom, hogy előtte azért nagyon sok olyan szolgáltató is működött itt a piacon, akik nem voltak annyira előrelátóak, mint például a Tilláék, és nem készültek azzal föl, hogy a szabályozás hogy fog változni, a belső folyamataikat igazítsák ezekhez a dolgokhoz, és mondjuk nem akartak akkora időt és energiát beleölni abba, hogy ők ezen a piacon nyújtsanak szolgáltatást. Azt mondom, hogy valamilyen szinten tisztul emiatt ugye a piac. Aha, tehát, hogy belegondolunk abba, hogy bankszabályozás is nem véletlenül született meg az idők során, ugye az egyik legrégebbi szabályozásunk, ami például van. Pont azért, hogy megvédje a vagyont, és itt is ugye az Attiláiknak is van engedélyes, arról mindjárt akkor pár szót mond a letétkezelésre, hogy ő például ügyfél vagyont tárolhat. Ez egy nagyon fontos előírás, hogy azt meg kell tartanunk, és azért a kriptovilágban, hogyha a híreket néztük, számos eset előfordult, amikor bizony dollár százmilliók, uh-huh, vagy akár nagyobb összegek eltűntek, és ugye ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, és utólag. És nyilván a szabályozó célja, hogy ezeket megelőzze, egy kiszámítható piacot jelentsen, és utána ez a szolgáltatóknak is jó lesz, aki ugye ezeket teljesíti, mert egy kiszámítható piacon való működés nyilván elősegíti azt, hogy jobban tudják az ügyfeleket is kiszolgálni. Az ügyfelek is jobban bízzanak ugye ebbe a szektorba, és a szolgáltatásokról Attila nyugodtan mesélj inkább te.
1: Egyébként erre visszatérve, tehát a letétkezelés például 17-18-19-ben nem azért nem indítottuk el, mert mondjuk nem tudtuk volna, hanem pont azért, mert az ügyfelek jól felfogott érdekéből mi azt gondoltuk, hogy mi túl kis szolgáltató vagyunk ahhoz, hogy IT security szempontból egy több milliárd forintos mondjuk bug huntit tegyünk a saját szoftverünknek, vagy a saját homlokunkra, vagy a saját hátunkra, hiszen ugye ez blockchainen úgy zajlik, hogyha neked van egy gyenge sérülékeny rendszered, és az alatt tárolod az ügyfél pénzeit, akkor a nálad okosabb, jobban felszerelt hackerek elkezdik pingelni azt a rendszert egészen addig. Utána nyilván ezt az évek alatt bőven megugrottuk, vagy képesek lettünk volna, de akkor meg már pont a szabályozási félelmek miatt, vagy nem vállaltuk fel ezt a kockázatot, hiszen nem akartunk olyan szolgáltatást nyújtani, amiről aztán utólag kiderül, hogy talán ez még nem ügyfélpénzgyűjtés volt, és mégiscsak engedélyköteles lett volna. Úgyhogy ez volt a jövőbe tekintve, meg ugye ami szerintem nekünk nagy áttörést fog hozni, hogy a klasszikus kripto volt a váltás mellett, tehát ez a bejössz hozzánk adsz forintot, és gyorsan kényelmesen bitcoinra konvertálom neked, emellett meg tud jelenni végre a letétkezelés mellett a befektetési tanácsadás, a személyre szabott befektetési tanácsadás és a portfólió kezelés is, hiszen én régóta mondogattam a kollégáimnak, hogy mi bitcoin tárolunk, de hogy az ügyfeleknek valójában az volt az igénye, hogy mi olyan kriptóhoz értő fiúknak tűnünk, úgyhogy vegyük el a pénzüket és forgassuk kriptóban, mert ők hajlandóak felvállalni nagy rizikót azért, hogy nagy hozamot érjenek el. Viszont ugye mivel befektetési tanácsadás ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy az engedély nélkül nem fog menni, innentől kezdve ettől mindig távol tartottuk magunkat, úgyhogy ebben mindig csak ilyen nagyon általános oktatási jellegű információkat biztosítottunk. Most végre, hogyha bejön az ügyfél és leül velem szembe, akkor elmondhatom neki, hogy most érdemes vagy nem érdemes szerintem bitcoint vásárolni. És ezzel szerintem megváltozik az egész szolgáltatás csomagnak.
4: Aha, világos. De mindazzal együtt azért ugye az leszögezendő, hogy ez a szolgáltatói biztonságot növeli, nem pedig azt, mielőtt valaki azt gondolja, hogy akkor majd innentől a kriptóban lévő pénze nem, van biztos. Tehát az árfolyam kockázat az ugyanúgy.
1: Az ugyanúgy megmarad. Csak most már tudok vele őszintén beszélgetni arról, tehát hogy
4: igen.
1: Tehát ugye fel tudom mérni azt, hogy neki mondjuk mi a kockázatvállalási hajlandóság, ugye 9 év után ez viszonylag nyilvánvalóan kiderül egy 5 perces ügyfélbeszélgetésből, milyen időtávban gondolkodik, a teljes megtakarításához képest irányosan nagy kockázatot, vagy egy reálisan felmért, nem tudom, 10-15%, 5-10-15% körül kockázatot akar kriptóban vállalni. Tehát, hogy fel tudom tenni ezeket a kérdéseket, ezeket tudom dokumentálni, és utána viszont el tudom neki mondani ugyanazt, amit az elmúlt 9 évben mondtam volna, hogy hölgyem uram, magának szerintem erre kéne fókuszálni, és mondjuk ilyen időtávon, hogyha kriptóba akar befektetni, és ezek a valódi kockázatai.
4: Vagy magának nem való, mert nagyon izgulós is.
1: Hát itt azért igen. Lehet stresszelni az ügyfeleket azzal, hogy képes elveszíteni a vagyonának, nem tudom, mondjuk, hogy a befektetésének a 80%-át mondjuk, nem tudom, 3-6 hónap leforgás alatt, és amikor itt ilyen izzadó homlokokat lát az ember, akkor viszonylag egyértelmű a MiFID 2-es besorolás.
4: Igen, hogy akkor
1: hogy hova tartozik az ügyfél.
4: Fixed income eszközök, akkor inkább valók a kedves ügyfélnek.
1: Kiváló állampapír.
4: A ti kapcsolatotok egyébként hogy alakul a további évben? Mert úgy néz ki, hogy rátettetek egy nagy pontot erre a dologra. Hogyan működtök együtt?
8: A célunk az, hogy továbbra is támogassuk Attiláékat a működés elindításába, illetve itt a tevékenység kezdetekor. Majd meglátjuk, hogy alakul a jövő, de alapvetően ez a cél.
4: Mik a kilátások? Tehát mit ad most ez az engedély? Tehát hova, mi a perspektíva?
1: Hát most egy kicsit ilyen exlekt, vagy ilyen égésföld közötti állapotban vagyunk, mert ugye ez a december 18-as kényszerbezárás, ez még a mai napig tart, tehát a mai napig nem nyitottuk újra a szolgáltatás portfóliót, bár a színfalak mögött ezerrel dolgozunk, ugye július 20-án kaptuk meg, most már több mint 2 hónapja az engedélyt. Azt gondolom, hogy azért a Nemzeti Bank viszonylag szigorú feltételeket írt elő, és a frissen megszerzett engedélyt nem szeretnénk kockáztatni, úgyhogy inkább egy picit lassabb tempóban, vagy később indulunk, mint ahogy mondjuk, nem tudom, az ügyfelek elvárnák tőlünk, de szeretnénk mindenképp olyan minőségben kinyitni és megfelelni, hogy az ügyfél oldalról is, ugye ez mindig is szem előtt volt, de most már a szabályozó oldalról is maximálisan kielégítő legyen. Úgyhogy egy pár napra vagyunk attól, hogy egy szűk tesztkörben újra nyissunk, és szerintem egy pár hétre attól, hogy a teljes szolgáltatás portfóliót elkezdjük kinyitni. Én ezért még most nem tudom megmondani. Őszintén 9 hónap zárás után
4: igen.
1: Azért úgy nagyon, úgy az egyik oldalról nagyon szurkolok magunknak, a másik oldalról nagyon izgulok magunkért, mert bár 9 év alatt, nem tudom, több mint 60 ezer regisztrált ügyfelet gyűjtöttünk, de hogy ebből mennyi volt az, aki rendkívül türelmesen csak arra várt, hogy mi megoldjuk az összes problémát, egy kormányváltást elintézzünk, utána egy törvényt lemódosítassunk, majd újraindítsuk a céget, ezt azért nagyon nehéz most megmondani, úgyhogy szeretnénk visszatérni.
4: És a piac sem annyira támogató. Azt nem mondom, hogy kriptotél állt be, mert az túlzás lenne, mert azért mozog az árfolyam, de most valahogy kiment a szufla a nagy
9: sztoriból. Hát Amerikában is volt egy bökkenő, ugye, ott sem sikerült átverni a szabályozás, hogy teljes tőzsdei felügyelet alá tartozzon, ez most volt valamikor, de pár szavazaton múlott csak. Erre mindenki számított, hogy ez átmegy, nem sikerült, ráadásul úgy volt, hogy republikánusok is szavaztak ellene, akik ilyen meggyőződéses antikriptók, úgyhogy igen, szerintem több kérdőjel van. De az biztos, hogy legalább ez a fajta kérdőjel, vagy nem is szabályozási probléma az elhárult.
1: Ugye szoktunk ezzel viccelődni, hogy az EU-nak a legnagyobb exportcikke a szabályozás, és ugye ezt azért, ezt azért ugye láttuk már egy pár területen, mondjuk lásd GDPR, ahol jó példa lehet. Őszintén olyan szempontból, tehát nekünk, a mi méretünkben azért ez egy nagyon megterhelő engedélyezési folyamat volt, mert ahhoz képest, hogy mennyit kellett erőforrásban, pénzben, bármiben rákölteni, ahhoz képest, hogy mi a valódi cégméret. Viszont az szerintem mindenképp fontos kiemelendő, hogy pozitívumokat is megemlítsünk ennek kapcsán, hogy az EU az egyetlen blokk, ahol van egy tiszta, transzparens, átlátható szabályozás. Tehát amit a felvezetőben Gergő mondott, hogy azért itt most kapott ez az egész piac, vagy az egész szegmens egy olyan hitelesítő pecsétet, mi konkrétan a Nemzeti Banktól és az Európai Uniótól, meg maga a kriptopiac, hogy azért itt 600 millió ügyfelet meg lehet mozgatni, meg lehet szólítani, és a szabályozott keretek között lehet nekik marketing tevékenységet kifejteni, szolgáltatást nyújtani. Tehát én azt gondolom, hogy ez szerintem azért a világ fejlett részére viszonylag hamar át lesz véve, vagy implementálva lesz, azt szerintem megadhatja a következő következő lendületet a piacnak.
8: Igen, üzleti bizalmat építjük, ugye az ilyen szolgáltatások iránt, a szabályozásnak is ez a célja, az ügyfélbizalom, meg legyen a szolgáltatók iránt, hogy amit vállaltak szolgáltatást, azt megfelelően nyújtsák.
1: És ha nekünk valami kárt okozott, akkor, akkor az mindig a kriptókkal kapcsolatos csalások voltak. Tehát, amikor a szomszédot, a nagy befektetőt, a kis befektetőt, lemaradtál a bitcoinról, de itt a következő scam coin, és akkor majd ebbe befekteted az összes vagyonodat, vagy hoz be édesanyád, és akkor az alatta lévő 7 szintig 10%-ot fizetünk vissza. Tehát, hogy ezek a klasszikus piramis játékok, amit ráhúzta a kriptóra, ez nekünk iszonyatosan rontotta a bizniszt, és azért nekem is az lenne a várakozásom, hogy oké, hogy az egyik oldalról egy hatalmas effort volt a részünkről, de a másik oldalról viszont a szabályozó szorítsa már ki ezeket a rossz szándékú szereplőket a piacra, és tudjuk már tisztába tenni.
9: Hát ez a legnehezebb rész. De jogos, teljesen. Úgyhogy igen.
4: Oké, hát köszönjük szépen, gratulálunk az engedélyezéshez, és sok sikert az újrainduláshoz.
1: Köszönjük szépen.
4: És az együtt közös munkátokhoz. Vendégeink voltak Magyar Orsi Attila, a CoinCash társalapítója és ügyvezetője, és Vider Gergő, a KPMG tanácsadási igazgatója. Szép napot nektek!
1: Köszönjük szépen!
8: Szervusztok!
10: Utasd, mi szépet hallgat!
11: Rádió Café. Van barátod!

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Senki háziak kezébe van a pop szakma.
2: Na, ez azért túlzás. De segíthetsz te is szerkeszteni az október 1-i napunkat. A Rádió Café október 1-én ugyanis a zene világnapját ünnepli. Ezért egész nap a ti személyes kedvenceitek szólnak majd. A legkedvesebb szerzeményeiteket, előadó és cím küldjétek el a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre. A zenei szerkesztőnk azért lemeózza.
3: Tudom már, melyik a prodigy. I'm the son of a...
2: Rádió Café október 1-én is. Round around the corner. Van barátod.
4: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni?

0: Pályutca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Tűr?
1: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
2: Pedig a medve mindig azt csinálja.
1: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
3: Nem tudom.
1: Na, ezt képzeld el.
2: Elképzelni? Mi ebben élünk?
1: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
2: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
1: Van hát. És nem félnek használni.
2: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt mindenkinek, ez a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban pedig Nyúl Zsuzsi.
2: És Kántor Endre, szevasztok, jó reggelt.
5: És ez a zene világnapja, ami azt jelenti, hogy a mai zenei felhozatalt a Millás reggeliben is a hallgatók szerkesztették, ami nagyon jó, mert már lel is hangzott egy Bob Dylan feldolgozás, amit Géza kért, a Lion Stole a Girl from the North Country, és azzal indítottuk el legalább is itt a Millás reggelinek a blokkját, a zenei feldolgozások és a hallgatók kedvencei között.
2: Így van, mert hogy október 1-ét az UNESCO, a Nemzetközi Tanácsa igazából egy Yehudi Menuhin kezdeményezésre, tehát az ő kezdeményezésre október 1-ét a zene világnapjává tette, mégpedig azzal a céllal, hogy ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjára emlékeztessen minket, illetve arra, hogy a különböző kultúrák hogyan kapcsolódnak a zenén keresztül. Ez egy olyan nemzetközi nyelv, ami összeköt minket, ami érzéseket pendít meg bármilyen kultúrában, bármilyen nyelven, bármilyen közösségben élj, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hogy emlékezünk erre. Nagyon jó idézeteket hoztunk egyébként a zene világnapjával kapcsolatban szerzőktől, és szerintem mindegyik leírja azt, amit gondolunk a zenével kapcsolatban.
5: Azon gondolkodtam, hogy lehetne, hogyha már van ilyen világnapja ennek a zenének is, akkor legyen egy ilyen örömfelkiáltás, amikor a zene világnapja van, és valami jó zenét hallunk, akkor azt kell kiabálni, hogy Yehudi!
2: Igen.
5: Úgyhogy ez jól hangzik.
2: Abszolút. Egyébként nem tudom, mennyire leszel szigorú a hallgatókkal, mert nem leszel szigorú a szerkesztésben, mert nagyon-nagyon sok kívánság érkezett, hogy milyen zenéket szerkesszünk be a Zene világnapján. Elküldtétek a kedvenceiteket, ezúton is nagyon köszönjük.
5: 10 millió zeneszám érkezett be, de nem én voltam a válogatást. A válogatásnak a sorrendjét a műsorban azt most én raktam össze, hogy nagyjából legyen valamiféle íve ennek az egésznek, De hogy melyek kerüljenek bele, ezt a Szájbival beszéltük meg tegnap. Ami nem kerül be a Millás reggelibe, természetesen egész nap a Rádiókafén megy, úgyhogy oda bekerül.
2: Aha. Ez egy elit klub, tehát a Millásba bekerülni az egy...
5: Azt gondolod?
2: Az egy elit klub, abszolút.
5: Egyébként sajnos, sajnos egy dolog van, ami ezzel kapcsolatban szomorú nekem, Hogy nem lehet lejátszani mindegyiket végig, mert azért sokszor kértetek ilyen 4-5-6 perces zenéket, És hogyha abból berakunk mondjuk 12-t, akkor igazából mi nem is beszélünk meg meg a vendégeink se, hogy ez nem fog működni, de amit tudunk, azt megteszünk.
2: Én azt szeretném, ha jövőre a jövő évi zenei világnapjára összerakni egy ilyen Kántor Endre válogatást. Én egy
5: már
2: ilyen,
5: megint?
2: Én egy ilyen dedikált CD-t szeretném kérni, egy ilyen író CD-t.
5: Vagy írja a kedves hallgató, hogy minél több mashupot, mert az több számet szeret. Tök igaza van, így kellett volna csinálni, látod?
2: Így van.
5: De ez nem a mi napunk, meg nem a Rádió Café DJ-k napja, hanem a hallgatóké, úgyhogy most a hallgatók adják a zenét.
2: Így van. Egyébként pedig a hozzászólásokat is ti adjátok majd a mai műsorhoz szokás szerint. 0636 98 0 98 0, SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket fogadunk tőletek, és emeljük majd be a műsor szerkezetébe. És hát természetesen vannak már információink. Például kizárólag D-kartás elutazott. Elutazott, az a helyzet, hogy kis optimista jó reggelt kartások és Zsuzsi írja, ő kis cicával elrepültünk egy picit, erre való tekintettel kicsit korábban jelentkezem, M2, M0, Ferihegyre, Gödről, Aggály és tünetmentes 34 perc, 12 másodperc, így fél öt tájban, jó korán kell.
5: Annak vége szerintem már,
2: sajnos. Hát abszolút egy ilyen nagyon jó kis hajnali képet is küldött, hogy már a repülőn vannak, úgyhogy jó utat nekik, Németországból is fogjuk majd kapni egyébként tőle.
5: A német alföldről.
2: A német alföldről, igen.
5: Hát én nem tudok erről beszámolni, mert van egy ilyen szép kis nyugodt napkezdés, amikor az ember majdnem tök üres utakon kihajt a ház elől minden, és utána becsatlakoztam az M7-esbe, és olyan volt, mint hogyha péntek déli forgalomba, tehát valami elképesztő, brutál forgalommal találkoztam. Onnantól kezdve érzem ezt a lüktetést, amit egyébként nem szeretek.
2: Uh-huh. Nem szereted ezt a városi lüktetést?
5: Nem azt a forgalomnak azt a típusú lüktetést, amikor annyira kell figyelni mindenre, mert azért főleg korán reggel azért vannak álmos emberek
2: vannak,
5: is.
2: Alátámasztottam, én is találkoztam ilyennel az utakon. Én a Kerepesén jöttem be szokás szerint, és hát azt kell mondjam, hogy pont az fogalmazódott meg bennem, hogy egy Dózsa-György út környékén, hogy mint hogyha ilyen álmos kisváros lenne. Tényleg, tehát hogy én olyan nem tapasztaltam.
5: Akkor neked jó volt az út.
2: Hát igen, jó volt.
5: Fogjuk rá. Nagyon boldog névnapot szeretnénk kívánni Malvinnak. Igen, Malvin nap van, és természetesen Szalacsi úr óta tudjuk, hogy a Malvinnal egy iskolába járt ő, és hát ugye a magyar internet mémkorszakának őskorába repít vissza minket, az oxigént abból nem veszi ki, Szalacsi úrnak a kiváló videója, és a Malvin. Mindig ez jut eszembe. Ha van Malvin nevű kedves hallgató, akkor ezt erősítse meg, vagy cáfolja, de nekem ez nagyon beugrik. Szóval aha, a Malvinok a fő névnaposok.
2: Igen. És akkor nézzük meg gyorsan az évfordulókat is, csak úgy a csipegetés kedvéért néhányat említenék. Hát először is 1847 Ernest Werner von Siemens német feltaláló megalapította a Siemens gyárat, aztán 1850-ben bevezették a bélyeg illetéket Magyarországon. Bélyeg illeték.
5: Bizony.
2: Ez nagyon komoly dolog. És megkezdi a működését a Magyar Általános Hitelbank 1867-ben. De említhetném Edisont is, aki 1880-ban e napon úgy gondolta, hogy na akkor, fiúk, lányok, elektromos lámpák sorozatgyártása.
5: Igen, nagyon érdekes.
2: Start.
5: Én visszajövök Budapestre, mert 1887-ben nyílt meg az első villamosvonal,

0: 8 órás munkanap, igen, van, meg a, igen.
1: Tehát jó, tehát Harry Ford velem van ma is, tehát T-modell.
0: Demutatta a Ford T-modellt.
1: Így van, 1980. 1928-ban a Szovjetunióban bevezették az első 5 éves tervet. Ez is egy fontos dátum.
0: A NASA is ünnepel, születésnapja van. Egyébként csak Magyarországon nálunk mondjuk úgy, hogy NASA, ez a magyar kiejtés. Tehát ez nem ez Z betű nincs benne, nem is lesz, nem is volt. Mindegy, mi úgy mondjuk, hogy NASA, ez van. Úgy, mint a váza. Nekünk ez az egyszerű. 1958-ban született tehát.
1: Képzeld, van egy finn TikToker hölgy, aki kifejezetten azt mutatja be, hogy Finnországban a finn nyelven hogyan adaptálják ezeket a nemzetközi kifejezéseket.
0: Az nagyon jó.
1: És onnantól kezdve nekem nem volt lelkiismeret furdalása.
0: Persze, nincsen nekem sem.
1: Hogyan mondok ki dolgokat. Egyébként pedig azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok mindenben hasonlít a finn kiejtés a magyarhoz, a nemzetközi szcénában is. Jó.
0: Kinek van még szülinapja? Az OECD-nek.
1: Hát az OECD-nek, de csak úgy rögzítsük, tehát a gazdasági, együttműködési és fejlesztési szervezetről van szó, méghozzá 1861-ben Párizsban alakult meg, és elsősorban az lett volna a célja, hogy ugye a tagországok fenntartható gazdasági növekedését, foglalkoztatottság bővítését és a lakosság életszínvonalának emelését tűzze ki célul, miközben hozzájárul a világgazdaság és a nemzetközi kereskedelem fejlődéséhez. Magyarország egyébként 1996. május 7-e óta tagja ennek a szervezetnek.
0: Azt mondja, hogy nézd már, elkezdik árulni az első CD lejátszókat. Bizonyán. 1982, akkor nem véletlenül kért egy CD lemezt. A Sony, a Philips és a Polygram közös tervezésében $625 áron.
1: És én annyira utána néztem a dolognak, hogy hát mondom, nézzük már meg, hogy lehet-e CD lejátszót venni. És azt kell, hogy mondjam, online áruházakban már 20.000 forinttól elérhető, fülhallgatóval, USB-vel,
0: megint.
1: Minden. Tehát, na,
0: most megint lehet.
1: Ez az írott CD dolog.
0: Jön
1: nekem.
0: Vissza a fiataloknál van egy ilyen elképesztő revival, a régi cuccok és a lemezek, lemezjátszók, CD, CD lejátszó. A kazetta is egyébként egy kicsit, csak azt nehezebb gyártani, de hogyha a CD-t az könnyebb, de sokan hallgatnak most már.
1: Igen.
0: Úgyhogy van remény, mondjuk úgy, akik elfordulnak a mesterséges intelligenciától, hogy miért teszik, erről majd beszélünk a mai IT rovatunkban, 9 óra 10 perc körül, ez lesz a fő témánk. Na nézzünk egy pár híres születésnapost.
1: Nézzük, hát Walter Matthaut szeretném kiemelni, ugye?
0: Nagy kedvencem.
1: Nagyon, nagyon Oscar-díjas amerikai színészről van szó. Én meglepődtem, hogy ő 1955-ben kezdett el forgatni, és egészen 2000-ig folyamatosan, szinte minden évben forgatott, úgyhogy ő tényleg egy ilyen nagyon termékeny színész volt. Aztán 1930-ban e napon született Ormos Mária, Széchenyi díjas történész, egyetemi tanár, akadémikus, és Julie Andrews.
0: Julie Andrews. Ja, igen, Julie Andrews is itt van.
1: 1935-ben.
0: Akinek két óriás szerepe volt, igen. Meg sok-sok. Nagyon sok volt.
1: Igen,
0: három nagy szerepe volt,
1: ami
0: bocsánat.
1: Ami miatt Oscart kapott egyébként az a Mary Poppins.
0: Tényleg?
1: A muzsika hangjaiban, igen.
0: A muzsika hangja, a Mary Poppins, meg a király, én és a király és én, mi volt a magyar címe? A Yul Brynnerrel, ugye. Aha. A kopasz nagy híres színésszel. Abban is ő volt. Ez volt szerintem a három legnagyobb szerepe.
1: Így van, Julie Andrews, tehát 1935-ben egy napon született, és itt van még köztünk.
0: Azt mondja, hogy Som Lajos, magyar zenész, gitáros, a Piramis Együttes vezetője 1947-ben született ezen a napon, és képzeld el, hogy a zene világnapján született Marics Peti, magyar énekes színész 1996-ban.
1: És semmiképpen ne hagyjuk ki Molnár Piroska, sok szeretettel köszöntjük, sok boldogságot kívánunk neki, nemzetszínésze, Kossuth díjas színésznünk 1945-ben
0: így
1: született.
0: Van. Na jó van, akkor jöjjenek a hallgatók kedvencei. Az első szám, tehát a Bob Dylannek egy feldolgozása volt, amit Géza kért, a Lions-tól a Girl from the North Country, most pedig Attila kedvence, és szerintem sokak mások kedvence is. Egyébként azt figyeltem meg, hogy a Millás reggeliben elhangzó zenéknél nagyon sok olyan van, amit lehet, hogy valaki kért, mondjuk például a következőt Attila, de szerintem sokan is kérték, és nagyon sokaknak is a kedvence. Úgyhogy vannak populáris, és vannak kevésbé ismert, kevésbé kevésbé populáris

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Táncolva. Készülés.
1: De jó, pedig nem is beszéltük meg, hogy ezt fogjuk mondani. Igen, köszönjük
2: táncolva
1: a hallgatónak.
2: Készülődés a fürdőszobában, írja Ildi. Bocsánat, hogy le kellett húzni, de közben van egy csomó fontos info, meg lapszemle is. Például fontos info az, hogy ma van, hogy hívják a... Janibának ott van, a második SMS ott van.
1: Igen.
2: Igen. Ma igen. Van Jászmin unokám, nulladik szülinapja.
1: Igen, ma hajnalban
2: született, írt hát, a Janibá.
1: Sok boldogságot
2: kívánok. Sok boldogságot. És akkor volt még egy ilyen, amit kihagytunk. Az pedig az volt, hogy... na majd de azt mindjárt megkeressük.
1: Mindjárt megkeressük, igen.
2: Van még egy ilyen születésnapi köszöntés. Ja, itt van, lent, nézd csak.
1: Aha, azaz, itt megvan. Van, tessék.
2: Tehát azt mondja, hogy Isten éltesse Csomit születésnapján, aki amellett, hogy összetart minket, minden reggel 6:30 indul kocsival munkába. Így mindig a Millás reggeli az utitársa. A Söti család. Ez nagyon jó, amellett.
1: Igen, igen. Balázséknak is köszönjük, hogy írtatok nekünk, és elmondtátok mindezt. Van egy másik hallgató, aki meg azt kérdezte tőlünk, hogy vajon a költöztetésnél, vagy a költözésnél kifelé, vagy befelé legyen a pufifólia.
2: Ez nagyon kemény kérdés, nem tudjuk. Én most próbáltam összeszedni a minden emlékemet arról, hogy amikor kicsomagoltam valamit, ami pufifóliába volt, akkor hol voltak a buborékok?
1: Szerintem befelé kell egyébként. Én azt mondanám, könnyebb leragasztani is, tudod.
2: Igen. Az igaz, lehet.
1: Lehet.
2: Arra tippelünk, hogy most az a leglogikusabb, hogy befelé kellene, hogy legyenek a bubik.
1: És az a leglogikusabb tényleg, hogy ilyenkor hallgatod a Millást.
2: Hát örülünk, hogy segíteni tudtunk, igen. Mondjuk nem annyira sokat, de nem baj. Na nézzük a híreket.
1: Lapszemlézzünk.
2: Ja, lapszemlézzünk, igen.
1: Jó, nos, hát én egy olyan témát hoztam, több témát hoztam, egy zöldet, egy egészségügyi dolgot, illetve egy nemzetközi gazdasággal kapcsolatosat. Nos, kezdeném akkor inkább azzal, ami az egészségügy és a gazdaság összefüggése. Kaszás Gábornak jelent meg egy nagyon jó cikke az Indexen, 350 milliárd dolláros vakfolt, 1 milliárd nőt nem ér el az egészségipar, ez egy komoly téma. A változókor és a hosszú távú egészség megőrzés egy hatalmas, eddig kevésbé kiszolgált piacot jelent. Erről szól a cikk. Mindezt egy friss nemzetközi kutatás támasztja alá, hogy mintegy 1 milliárd nőt nem ér el világszerte ez a piac, mert hogy a menopauzában és a perimenopauzában lévő nők többféle egészségmegőrző megoldást keresnek és próbálnak ki, és általánosan többet is költenek, mint más korosztályban lévő nők és férfiak, mégsem elégedettek, ami arra utal, hogy a kínálat és a valódi szükséglet valahol egy egészen nagy űrben tátong, úgyhogy arra virágít rá ez a cikk, meg egyébként a kutatás is, hogy nagyon sok potenciál van a menopauzában, perimenopauzában lévő nőkben, a tekintetben, hogy a megfelelő egészségügyi háttérrel és hogy mondjam, milyen gazdasági költéssel őket megszólítsák.
2: Azt mondja a 24.hu, kétszer is Balaton üdülésre vonult az országgyűlési őrség vezetősége a szervezet megszűnése előtti napokban, írja. Tehát hát gondolom ki kellett pihenni a sokkot, hogy majd meg fogunk szűnni. Azt mondja, hogy búcsúbulit tartottak mégpedig szeptemberben 2 Balaton Lellén, a büntetés végrehajtás frissen felújított tóparti üdülőjében. A parlamenti fegyveres testület egyébként október 1-én, tehát ma megszűnik, mint önálló költségvetési szerv, úgyhogy a legvégén még meghúzták egy kicsit a srácok, aztán jihaj, csuhaj, jehudi kiáltották, és
1: és hallgattak valami jó zenét a végén. Igen.
2: Toltak, hát ez van. A 24, a 444-en pedig, hát szerintem ezt így figyelemmel kísérte mindenki, hogy mi történik, ugye volt az a halálra ítélt hölgy, vagy nő Tennessee-ben, most az történt, kézzed, hogy túlélte a kivégzését, és kórházba szállították, úgyhogy 2 darab pentobarbitálos injekció után is vert a szíve. Ezért megszakították Krista Pike kivégzését Tennessee államban, és kórházba szállították, aki, és ahol életmentő ellátást kapott. Úgyhogy a BBC írja, hogy a jogi csapat a kivégzés alatt nyújtott be egy vészhelyzeti indítványt annak leállítására, és abban azt írták, hogy Miss Pike elvesztett az eszmét, még mindig ver a szíve, és hallhatóan horkol. Úgyhogy én nem tudom, tehát ez elég kemény történet, ebből valószínűleg film készül. Majd...
1: Igen, valószínűleg egy jó kis dokumentumfilmet nézhetünk róla valamelyik streaming csatornán. Jó, én ezt
2: ez volt?
1: Nem, ez volt, amit én szeretnék kiemelni többek közt a Telex oldaláról. Az egy egészen jó kis kezdeményezés, mert hogy 200-nál is több fa nőtt magokból egy egykori parkolóban, a helyre most viszont szállodát fognak építeni. Az Aurora klímakertről van szó, 7 év alatt egy murvás parkolóból valódi, hát ilyen zseberdővé alakult a 7. kerületben, ahol több mint 200 fa nőtt tehát magról, és több száz kis élőlényt azonosítottak. A kertnek nagyon nagy szerepe volt például nyáron abban, hogy kicsit hűvösebb volt, mint a környező utcákban, permakultúra módszereket próbáltak ki, és egyáltalán a klímaváltozás hatásait is mérsékelte. Most viszont az a helyzet, hogy a területen majd egy szálloda fog épülni, de alapvetően nem keseredtek el az önkéntesek, azt mondják, hogy azért lehet, hogy itt megszűnik a kert, de az a tudás és tapasztalat, amit itt megszereztek, az továbbra is megmarad, úgyhogy valószínűleg valahol máshol majd folytatják ezt a kezdeményezést.
2: Hát én már csak egyet, de ez is azért, hogy idegesítsük magunkat. Pete Hegseth hadügyminiszter, ugye a nagy észtények közül az egyik, akik a világ urai, felkérte Elon Muskot, hogy vizsgálja meg a hadviselés jövőjét az amerikai kormány számára.
1: Nem hangzik jól.
2: De nem, ez így nagyon rosszul hangzik, és én nem is akarok jobban belemenni, de el lehet olvasni a 444-en, úgyhogy én nem tudom, hogy ennek mi lesz a vége, de sok jóval nem kecsegtet.
1: Na, az IT kalauzon majd kiderül.
2: Ja, igen, így igen, van, igen, így igen, van.
1: Érkezik hozzánk ma egy szakértő.
2: Na gyorsan tőzsdézzünk, mert elfogy az időnk.
3: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
2: Hát a Bétnek nem volt jó napja, mert hogy a Richter és a Magyar Telekom emelkedni tudott a blue chipek közül 0,3, illetve 0,2%-kal, a MOL meg az OTP azonban visszaesett 1,5, illetve 2,5%-ra, és a közepes kapitalizációjuk között lehetett csak találni olyanokat, akik elég jól mentek, a Granit Bank 5,7%-kal, az Appenin 5,4%-del, vagy a Forage 3,7%-kal, de a negatív oldalon is volt. Hát a cvakkot azt így ütik azóta, mióta kijött ez a Diageo tendervesztés, 10% mínusz az árfolyamban a cvaknál. És hát ugye az OTP-ben volt a legnagyobb forgalom méghozzá, elég masszív, mert 41,8 milliárd forint értékben cseréltek gazdát, azt a mindenit, az nagyon durva. Igen, bizonyám. De a top 5-ben szerepelt még a MOL, 6 milliárddal, a Richter 4,6 milliárddal, a Magyar Telekom is, és a Granit Bank is bekerült a top 5-be 530 millióval. Úgyhogy ez volt a Bétnek a jelen állása. De az Egyesült Államokban pedig úgy tűnik, hogy egy kis pitty-putty volt, mert a Dow Jones és az S&P 500 eséssel zárt, a Nasdaq pedig kisebb emelkedést tudott felmutatni, mert hogy alapvetően azt lehet látni, hogy vagy ütik, vagy bizonyos cégeket felemelnek az AI részvények közül. Most megijedtek a befektetők, hogy tudnak-e egyáltalán eleget gyártani ezek a cégek. És erre tök jó példa a Micron Technology, aki kiadott a következő negyed évre egy megemelt prognózist az eladások tekintetében, mert azt mondják, hogy olyan szintű a piacon olyan szintű kérés van, vagy vásárlói nyomás az ő terméke iránt, hogy az biztos, hogy sokkal komolyabb eladásokat fognak produkálni. Erre gyakorlatilag egy óriási mínusz lett az árfolyamában, és csak most kezd valahogy így after hours-ban magához térni, 0,5-0,6%-os plusz van a Micron Technology-nál. Ő a legnagyobb amerikai ilyen chipgyártó cég, úgyhogy hát ebből is látszik, hogy fura, és nehéz megítélni, hogy mi történik. Egyébként, hogyha megnézzük, akkor a Nasdaq az 0,2% pluszban volt, az S&P ugyanekkor a mínuszban, a Russell 2000-es 0,4%, a Dow Jones majdnem 1%-os mínuszban. Az olajárak egy picit visszaestek, 1% körül a Brent és a West Texas is 1,3%-kal, és $100 alatt bőven, tehát $96 környékén a Brent, $89 környékén a West Texas. Ázsiában jelen pillanatban a Nikkeinél van komolyabb emelkedés, 2,8%, de szépen emelkedik a Kospi is, és a Hang Seng Index is 1,3-0,4%-os plusszal. Az európai tőzsdék azonban gyakorlatilag mínuszban zártak. Ha még akarunk mondani amerikai részvényeket, egy párat, akkor mit lehet kiemelni? Például a Warner Brothers Discovery-t 0,3%, ugye ott az van, hogy a Paramount átvétellel David Ellison lecseréli a vezetőséget, ő marad a chairman of the board, de nagyjából mindenhonnan, például a Mattel-től hoztak új vezért, és most úgy tűnik, hogy már mindenkivel megállapodtak mindenben, tehát indulhat a tömeges film és sorozatgyártás úgy, ahogy szerették volna. Az Nvidia 0,5%-os plusz, a SpaceX 1%, az Intel majdnem 4%-os plusz tudott összehozni, a negatív oldalon pedig az Apple is 1% plusz, a Ford, hát hogyha már a Henry Fordról beszéltünk, 2%-os mínusszal zárta a kereskedést.
1: Mondom én, hogy nem úszom meg ezt a Henry Ford.
2: A Nike is 1,3%-os mínusszal, úgyhogy hát izgalmasan várjuk, mi történik a Hormuzi szorosban, és egyébként pedig a mesterséges intelligenciával kapcsolatban.
3: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
1: Azt mondja a hallgató, köszi ezt a Fatboy Slim visszarepítést 1999-ben, amikor még a Kinizsi utcai koleszban a szobatársokkal FIFA 98-at játszottunk non-stop.
2: Nagyon jó. Itt van Czoller Andi, kezében a hírek. Andika, fölébredtél?
1: Hello, jó reggelt.
4: Ja, persze. Azt nézem, hogy tudjátok, kijön egy szál a pulóverből.
2: Jó,
4: igen.
2: De arra vannak ilyen módszerek.
1: Ha tovább húzod, lefejted a pulcsit.
4: Tűt bele kell szúrni, átdugni rajta és visszahúzod.
2: Tényleg?
4: Látod a kis horgoló tűvel.
1: A horgoló tű,
4: hogy
1: más.
4: Látnám, az nekem jó a szemem. Jó,
1: nekem
4: látom.
1: Én nem látom.
2: Egyértelmű, hogy befele kell, hogy legyen a bubi, írja a mérnök. Másik hallgató meg azt írja, az nem jó, mert akkor mivel lehet kipukkant, akkor nem lehet kipukkantani.
1: Hát miután leszedted, akkor utána már a dühödben, hogy költözöl, és megint kupi van, meg kosz, meg minden, aha, akkor meg el lehet pukkantani.
2: Jó, igen, értjük.
1: Feszültséglevezetőnek a nagyszerű.
2: Na, hallgatói zenékkel majd a hírek után találkoztok legközelebb, mert hogy rögtön jön a Paso, vagyis a Pannonia All-Star Ska Orchestra, és Bálintnak szól majd a System Connection.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel. A rovatot a 13. kerületi Metrodom Beat lakópark támogatja. Metrodom Beat. Életed. Ritmusod. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest CV-ben a Deák tér és a Nagykörút között.

0: 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt csak a félútpálya járható a budai alsórakparton az Üstökös utcánál, így a két irány forgalma felváltva egy sávban halad. Baleset történt a 19. kerületben is, a Hofer Albert utcában az Ady Endre útnál. Lassulást tapasztalhatnak az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, az M5-ösön befelé a Nagy Sándor József utcai felüljárónál, illetve a 10-es főút bevezető szakaszán is az Ürömi körforgalom előtt. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan reggel 8 óra és dél között Újpesten a Megyeri úton a Szondi utcánál, valamint a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban sem délelőtt 9 órától várhatóan délután 3 óráig karbantartás miatt. A forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják majd. Ma napközben ismét lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után karbantartás miatt. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, és a rendezvény miatt a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Varga Etele, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
6: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Három kabinetben folytatja a munkát a kormányzat. Az uniós törvényszék elutasította a Kekvák ügyében beadott keresetet. Késelés történt tegnap a Dubajból Tel Avivba tartó repülőn. Marad a kellemesen meleg, napos, száraz őszi idő, délután 25 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Új kormányzati struktúrában a gazdasági és költségvetési kabinet vezetőjeként folytatja a munkát Kármán András pénzügyminiszter. Az átszervezés elsődleges célja a kabinetrendszer megerősítése és a döntéshozatal felgyorsítása. A kabinet önálló döntési jogkört kapott többek között az adópolitika, az államháztartás, a gazdaság és vállalkozás fejlesztés, az energia és klímapolitika, a foglalkoztatás, az ipar és a kereskedelem, valamint a pénzügyi piacok és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok területén. A gazdasági kabinettel párhuzamosan a fejlesztési, valamint a stratégiai és védelmi kabinet is megkezdte a munkáját. Mindegyik két heti rendszerességgel szerdánként ülésezik majd. A köztársasági elnök megvétózta és visszaküldte megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást. A miniszter szerint épp ez bizonyítja, hogy a fékek és ellensúlyok elve nem csak papíron létezik, hanem a gyakorlatban is megvalósul. Hegedűs Zsolt közölte, érdemben mérlegelik és megtárgyalásra előkészítik a Sándor Palota észrevételeit. A köztársasági elnök aláírta a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásáról szóló törvényt, Baka András azonban bírálta az elfogadás eljárási körülményeit. Ezért arra figyelmeztette az országgyűlést, hogy fejezze be az érdemi vitákat megkerülő, szabálytalan törvényalkotási gyakorlatot. A probléma az úgynevezett túlterjeszkedő módosítójavaslatok alkalmazásából fakad, amelyek olyan törvényeket is módosítanak, amelyeket az eredeti előterjesztés nem érintett. Az uniós törvényszék elutasította a Kekvák ügyében beadott keresetet. Hat magyar egyetem készített beadványt, amelyben a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő uniós forrás megvonások ellen tiltakoztak. Az ítélet szerint az EU tanácsa jogszerűen függesztette fel a kifizetéseket, mivel a rendszer szintű összeférhetetlenség és a politikai befolyás közvetlenül veszélyezteti az uniós költségvetést. Az izraeli miniszterelnök egy 9-11-es terrortámadáshoz hasonló katasztrófát sikerült megakadályozni a tegnapi Fly Dubai járaton. Benjamin Netanyahu a CNN-nek igazi hősnek nevezte a gép kapitányát, aki megmentette 174 ember életét. Azt is elmondta, hogy Izrael nem kapott semmiféle figyelmeztetést vagy hírszerzési információt a készülő támadásról. A Dubajból Tel Avivba tartó repülő másodpilótája megpróbálta a földnek irányítani a repülőgépet, miután megkéselte a kapitányt. Az utasok lefogták a támadót, a személyzet többi tagja pedig biztonságosan letette a gépet Szaúd-Arábiában.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Marad a száraz napos idő, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. Mérsékelt marad a keleti-délkeleti szél, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Melyik uralkodó született épp 300 éve?
9: Tarzan.
8: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
9: Majdnem Tarzan.
10: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt!
6: Jó reggelt!
5: Mindenkinek, ez a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Nyúl Zsuzsi.
6: És Kántor Endre, méghozzá október 1-én 7 óra 11 perckor a Zene Világnapján. 0636 980 980, SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket várunk tőletek. És azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon, nagyon jól tette a Rádió Café, hogy megengedte, megnyitotta a Zene Világnapja alkalmából azt a lehetőséget, hogy mindenki elküldje a kedvenc zenéjét, és megoszta velünk, hogy mit szeretne hallani, hallgatni, mert nem csak nagyon sok kívánság érkezett, amit most beszerkeztünk természetesen már a Millás reggelibe is, hanem a visszajelzések a dalokkal kapcsolatban is régi emlékeket idéznek. Sokan írnak arról, hogy éppen hol jártak, mit csináltak, amikor ezt a zenét, amit most éppen a Pezótól hallgattunk, mikor hallgatták utoljára, és hogy milyen emlékeket idéz bennük, úgyhogy külön köszönjük, hogyha megosztjátok az élményeiteket is a számokkal kapcsolatban.
5: Sajnos. Egyik kedves hallgatónk későn írta, hogy akkor most jöhet egy Slayer, vagy egy Shotgun Messiah, mondjuk a Dzsihád tőlük is. Hát ő elkésett.
6: Elkésett.
5: Igen.
6: Oh. Igen, ő nem kerül a mai szerkesztésben a
5: egy
6: zenék közé.
5: Milyen jó lenne. Igen, egyébként igen. Csak hát reggel ilyenkor. Hát már szerintem sokan jelentkeznek, hogy ők szeretnének arra készülődni, úgyhogy lehet, hogy csinálunk egyszer egy ilyen kemény napot a Millás reggelibe, amikor azok, akik nem szeretik, megértik, megpróbálják megérteni, akik meg szeretik, ők meg tombolnak.
6: De melyik kategóriában
5: tartozom? Hát figyelj, én a szeretők közé tartozom sajnos, úgyhogy tudnék mit összeválogatni. Például a Napalm Death Multinational Corporations című kiváló slágerét, amivel annak idején a Vosinski lakótelepen elijesztettem az ablakunk alatt a padon ülő depeses hallgatókat.
6: Ó, hát igen, ez figyelj.
5: Sajnos ez egy ilyen nagy csata volt. Élet-halálharc, így van. Volt egy kiváló National Panasonic Magnum, aminek egy irgalmatlan hangfala volt, egy darab így középen. Valahogy hozzájutottam egy ilyenhez, és valami olyan hanggal, olyan basszerekkel szólt, hogy hihetett, és amikor már túlságosan tudod, voltak azok a régi padok, amiket össze-vissza lehetett cipelni. Egy ilyen fémkeretes pad, igen, és ilyen műanyag.
6: Igen.
5: És akkor azokat mindig odarakták valamiért az ablak alá, és ugye divatos volt annak idején vinni ezeket. Most már úgy hívják őket, hogy boomboxok, de régen úgy hívtuk, hogy magnó. Kazettás magnó, és azokat így oda cipelték, és ott hallgattak zenéket. Úgyhogy volt egy pont, ahol már ezt nem bírtam, és akkor mindig beraktam a Napalm Death Multinational Corporations, kitettem az ablakba full hangerőn, és akkor kb. 5 perc alatt így a lakótelepnek az a része így kitisztult.
6: Hát akkor igazából az ilyen zenei edukációs jelleged már elindult a gimnáziumban, Endre, úgyhogy...
5: Igen, csak egy kicsit ilyen baltával faragott volt akkor még az edukáció rész. Na nézzük ezt a budapesti részt.
6: Na nézzük.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
6: Na hát tegnap is mondtatok a Budapest Go alkalmazással kapcsolatban nagyon jó kis friss információkat, ugye megmutatja azt is, hogy milyen telítettségűek adott esetben a metrókocsik, hova érdemes szállni, de most egy másik érdekesség is van a Budapest Go-val kapcsolatban, mert hogy legalább 30 napos bérlettel rendelkezőknek mostantól havi 10 alkalommal egyenként legfeljebb 30 percig ingyenesen használható lesz a klasszik Bubi bicikli, a MOL Bubi bicikli. A kedvezményhez havi, negyedéves és éves bérlettel is hozzá lehet majd jutni, a kuponokat pedig e-mailben küldik majd el. Közben pedig a Bubi hálózata is bővül. Szeptember közepén több mint 400 új Bubi pontot kapcsolnak be. A BKK tervei szerint 2027 elejére már több mint 1100 helyszínen lehet majd felvenni és leadni a közbringákat Budapesten. Ez egy jó kis kezdeményezés.
5: Abszolút, ez egyébként kezd közelíteni ahhoz a dologhoz, hogy a mikromobilitást és a városi közlekedési eszközöket egyszerre tudjuk használni, és minél több ilyen kezdeményezés kell szerintem, hogy rávegyük a lakosságot, hogy ne autóval közlekedjenek a városon belül legalább. Közben a kutyatulajoknak is érdemes odafigyelni, mert elég durva bírságot kaphatnak, hogyha elmulasztják azt, hogy kitöltsék az ebb összeíró adatlapot, mert több fővárosi kerületben is arra kérik a kutyatulajdonosokat, hogy ezeket az ebb összeíró adatlapokat ki kell tölteni, és amennyiben ezt nem juttatják el az önkormányzathoz, akkor jön az állatvédelmi bírság. Úgyhogy a törvény szerint a kutyatartók kötelesek részt venni ebben az összeírásban, és a 7. és 8. kerületben ma kezdődik, és december 1-ig tart az ebb összeírás, és...
6: Van, ahol rövidebb a határidő.
5: Van, ahol rövidebb, így
6: bizony,
5: van.
6: Bizony, bizony. A 6. kerületben például október 30-a a határidő, a 3. kerületben október 31-e, ugyanez a határidő vonatkozik a 15. kerületre is, és érdemes jól meggondolni, hogy az ember ezt elmulasztja, vagy sem, a 150 ezer bírságot, igen, lehet... Vagy...
5: Még azt nem tudom, hogy csinálják.
6: Hát igen, igen. Minden esetre, ha most azon gondolkodok, hogy vajon az én kutyám
5: bele... Az utcán megállítanak?
6: Hát én nem.
5: Ön kitöltötte? Igen, kitöltöttem. És elvitte az önk? Igen, elvittem. Akkor jó.
6: Akkor elteszem a terminált.
5: Valószínűleg ez úgy van, hogy ellenőrzik lakásonként, hogyha tudják, hogy ott van ebb például, nem? Uh-huh. Bekopogtatnak. Van ebb? Van. Kitöltötte? Nézzük csak.
6: Na most akkor, amikor egyébként is olyan nagy a hajlandósága arra, hogy bármilyen idegennek ajtót nyis, uh-huh, majd kíváncsi leszek én erre. Na mindegy, nem tudom, hogy mi a végrehajtásnak a menete. Mindenesetre a 4 hónaposnál idősebb kutyákra vonatkozik.
5: Tényleg?
6: Igen.
5: Hú, én azt hittem, hogy minden kutyát össze kell írni az ebb összeíró adatlapra.
6: Kis kölyköket még nem kell sorba venni, de az a lényeg, hogy a 4 hónapnál idősebb kutyákat, bocsánat.
5: Felhívták a figyelmet, hogy az ebb összeírásban akkor is kötelező részt venni, hogyha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb összeíró adatlapot. Tehát mindegy, hogy már kitöltötte, még egyszer.
6: Még egyszer tessék neki futni, igen.
5: Így van.
6: Most én 18. kerületi érintettségem okán ránéztem gyorsan erre a dologra.
5: És minden kutyára külön kell?
6: Igen,
5: olyan
6: igen.
5: Nincs, hogy egy lapra odaírjuk, hogy a Morzsi, meg a Szultán, meg a nem tudom kicsoda van itt nálunk.
6: Igen. Valószínűleg én is érintett vagyok, úgyhogy gyorsan elmondom a gyakorlatot, hogy postai úton vagy személyesen a kitöltött és az aláírt dokumentumot a polgármesteri hivatal részére kell elküldeni, úgyhogy nekik megcímezve, vagy pedig ugye az EU önkormányzaton keresztül feltölteni ezt a
5: és
6: dokumentumot.
5: És ilyen ebb aláírás is kell rá?
6: Igen,
5: mert az
6: gondolom,
5: tök cuki lenne,
6: az
5: nem?
6: Cuki
5: ugye
6: lenne.
5: Az orruk az, ami nekünk a
6: új lenyomatunk,
5: és akkor tudod, vannak ilyenek, hogy így csinálnak ilyen orrlenyomatot, amit utána bekeretezhetsz, és akkor otthon függ. De mancs és orrlenyomat, lehet, hogy az is kell, nem? Mancs és orrlenyomat.
6: Mancs és orrlenyomat, és egy kis szőrminta, egy ilyen piros szívecskével lehetőleg a nyakláncodban, mint egy ilyen medál.
5: Ja, az nagyon jó.
6: Na jó, azt
5: hagyjuk. Na jó, menjünk tovább, akkor ezek voltak a budapesti infók.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
5: Digitálisan nem lehet, mondja a kedves hallgató. Hát úgy látjuk,
6: de,
5: hogy
6: de, mondtam,
5: lehet,
6: mondtam is.
5: Lehet digitálisan.
6: Persze, elnyomtatlan ki lehet tölteni és be lehet vinni. Azt kérdezi, hogy egyik hallgató.
5: Várjál, be lehet küldeni? Mármint letöltöd,
6: kitöltöd,
5: beküldöd. Okay.
6: Igen, tehát így. De lehet, hogy majd egyszer csak eljutunk oda, hogy dápon keresztül kell ezt is intézni, de mindegy. Viszont azt írja az egyik hallgató, hogy Zebrára, Olosznára nem kell esetleg kitölteni, hogy azokat össze kell írni. Hát egyelőre függ, nem tudunk.
5: Hogyha előtte vacsorára elfogyasztjuk őket, akkor nem kell. Egyébként igen. Na, azt mondja, hogy jön a következő muzsika, de mielőtt ezt elmondom, hogy ez micsoda, a következő témát is beharangozzuk, hogyan lehetnének gyorsabbak a büntető eljárások, mert hogy a fejenkénti aránytalanul magas ügyteher és a létszámhiány az igazságszolgáltatás minden szintjén jellemző, a rendőrségtől az ügyészségen és a bíróságon keresztül egészen a büntetés végrehajtásig. Mivel lehetne ezen javítani? Ezt a kérdést tesszük fel, és majd válaszolnak rá dr. Tran Dániel és dr. Nemes B. András büntető jogászok, a Tran és Nemes ügyvédi társulás tagjai és az ELTE megbízott oktatói. Ez jön majd. Előtte azonban azt írta nekünk Kálmi, hogy alig várom már a koncertet, ami október 28, Dürer kert, úgyhogy akkor érkezik ide a Sisters of Mercy, és Kálmi ezt kérte.

0: Minden műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.
2: Na hát, ahogy mondtuk, arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehetnének gyorsabbak a büntetőeljárások, hiszen ugye a létszámhiány és a fejenkénti nagyon magas, aránytalanul magas ügyteher minden szintjére jellemző az igazságszolgáltatásnak, de a büntetés végrehajtás, az ügyészség, a rendőrség és a bíróság is küzd ezzel. Az a kérdés, hogy hogyan és mivel lehetne ezen javítani, és éppen ezért tárcsáztuk dr. Tran Dánielt és dr. Nemes B. Andrást, büntetőjogászokat, a Tran és Nemes ügyvédi társulás tagjait és az ELTE megbízott oktatóit. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Kívánok.
5: Jó reggelt kívánok!
3: Nos, mindketten itt vannak a vonalban, akkor vágjunk is bele, hogyha az igazságszolgáltatás minden szintjén túlterheltség és létszámhiány van, akkor mi lenne az a beavatkozás, amellyel érdemben és belátható időn belül gyorsítani lehetne az eljárásokat?
4: Én azzal kezdeném, hogy mindenek előtt pénz kell az igazságszolgáltatásra, költeni kell. A túlterhelt dolgozók attól, hogy létrejött egy új hivatal, ami egyébként akár lehet szerencsés, és nem fognak tudni jobban teljesíteni, ahogy a cikkben is írtuk, ami néhány héttel ezelőtt megjelent, hogy lehet a kabátból több, de a gomb ugyanannyi maradt, tehát mindenképpen új helyeket kellene a büntetőigazságszolgáltatás minden területén nyitni, a nyomozóhatóságoknál, a bíróságoknál, és természetesen az is szükséges, hogy egy bérrendezés történjen, tehát hogy a nyomozók, ügyészek, bírák bérét azt rendezzék, arányban álljon azzal a munkával, és méltó körülmények legyenek biztosítva ahhoz a munkához, amiben eredményeket várunk el. Tehát álláspontom szerint ez a kulcskérdés, persze van még nagyon sok aspektusa, de ugyanannyi ember, ugyanolyan színvonalon, vagy magasabb színvonalon, illetve gyorsabban nem fogja tudni teljesíteni ezeket a paragatokat. Úgyhogy, ha már a Millás reggelében vagyunk, álláspontom szerint a fő megoldás az a pénz lenne, amit rá kell költeni a rendszerre.
3: És ha már pénz, akkor nyilván nem lehet megkerülni a digitalizáció kérdését sem, ez is nyilván pénzkérdés, és nagyon sok tekintetben levenné a válláról a terheket mindazon munkatársaknak, akik ilyen formán adminisztratív feladatokat látnak el. Az ügyek dokumentációja, korszerűsítése tekintetében ez fontos lenne. Vajon ez érdemben mennyit tudna segíteni? Ugye a mi feltételezésünk az, hogy ez valóban talán gyorsíthatná az ügyeket.
5: Igen, hát ugye az egyik érdekesség, ami talán egy fontos szempont, hogy ebben a létszámbővítésben és ebben a kiegészítésben ebben nagyon fontos szerepet kellene, hogy játszon az adminisztratív rész is. Tehát nem csak a bíróknál van nagy hiány, vagy a nyomozóknál, hanem az adminisztratív oldalon is, elképesztő a leíróknál, egyebeknél, mert ott ezek a területek még rosszabbul, még inkább alul fizetettek, ezeket a bérrendezés nem nagyon szokta érinteni. Na most nyilvánvalóan ezeknek az adminisztratív terheknek, de akár adott esetben idővel az ügyek érdemi feldolgozásának is az informatika, a digitalizáció az nagy segítséget nyújthat. De a dolgot azt nálunk, hát sajnos olyan alapvető kérdésektől kellene elkezdeni, hogy jelen pillanatban Magyarországon a teljes igazságszolgáltatásnak nincs egy egységes szoftvere. Aha. Minden szereplőnek más szoftvere van, a rendőrség más rendszert használ, az ügyészség más rendszert és a bíróság más rendszert, és amit az egyik hatóság összerendez és valamilyen formában átad a másik hatóságnak, az a másik hatóságnak teljesen szétesett és használhatatlan formában jelenik meg, és ott újra össze kell rendezni, és aztán megy tovább, ahol megint ugyan ez történik, és sokszor ezzel megy az idő, hetek adott esetben, hogy a bíró mondjuk a végén megpróbálja kibogarászni, hogy mire is gondolt az ügyész, mert nem találja meg azokat, amiket egyébként felterjesztenek. Tehát már csak egy ilyen nagyon egyszerű előre, egy ilyen nagyon egyszerű lépés, hogy egy egységes igazságszolgáltatási szoftver is nagyon sokat tudna dobni, és hát nyilván manapság meg mindenki erről beszél, és ez ennek lehet valamilyen szintű perspektívája, hogy a mesterséges intelligencia majd egyszer segíthet, de hát azzal ugye, mint pláne tényleg a napok közbeszédéből halljuk, azzal azért még óvatosan kell jóslásokba bocsátkozni.
2: Hát ugye a pénzzel hangzott, mint olyan, ami hiányzik, de hogy, ahogy hallgatom a szavaikat, és így a második mondat vagy téma után is azt gondolom, hogyha valamilyen módon lehetne egyszerűsíteni, akkor ugye az meg spórolás az idővel, meg spórolás a költségekkel, tehát az is egy nagyon fontos lépés lenne. De nem is értem, hogy miért nincs egységes szoftver.
5: Hát ezzel kapcsolatban nem akarunk, hogy is mondjam, ilyen összeesküvés elméletnek ható dolgokat mondani, de hát azt tudom mondani, hogy sok szoftver sok közbeszerzést jelent.
2: Értem. Okay, köszönjük szépen. Igen,
3: jó, hát, akkor menjünk is tovább, mert ugye a másik ilyen sarkalatos pontja általában ezeknek az ügyeknek az, hogy úgy állítják össze a szakértői rendszert, hogy egy túlterhelt, hát nagyon hosszú szakvélemény, nagyon túlterhelt szakértő ők mondják el ugye az összegzéseket. Mi kellene ahhoz, hogy ne állítsák meg hónapokra egy-egy büntető eljárást ezek a hosszú szakvélemények? Miben tudna segíteni vagy gyorsítani a szakértői rendszer átalakítása adott esetben?
4: Nagyon érdekes, mert amikor ebben a témában egy közös cikket írtunk, akkor utána több szakértő is felhívott minket telefonon, hogy elmondják a panaszaikat és a véleményüket. Alapvetően, amit mi ügyvédi oldalról észlelünk, az az, hogy a szakértők nagyon sok esetben határidőn belül nem csinálják meg a szakvéleményt. Határidő hosszabbítást kérnek, adott esetben határidő hosszabbítás után sem készül el időben, és már egészen fenyegető a hangvételű bírói felszólításokra, vagy másik szakértők rendelésére kerül sor, hogy azok után hosszú idő elteltével készítik el. Hát úgy gondolom, hogy erről lehetett most olvasni, hogy milyen diszfunkcionalitások vannak a szakértői rendszerben. Úgyhogy tehát jelenleg gyakorlatilag egy az egész szakértői intézmény egy elég komoly, egy nagyon komoly problémákkal küzd. De a határidőket itt bevonnám a beszélgetésbe, mert ugye elhangzott az, hogy a határidők legyenek rövidebbek a büntetőeljárási törvényben, és ettől számíthatunk eredményekre. Vissza kell kanyarodnunk, nem ez fogja megoldani a problémáinkat, mert a határidőket, hogyha rövidebbre állítjuk be a jogszabályi módosítással akár, akkor a rövidebb határidőket nem fogják betartani a hatóságok, illetve a szakértők. És önmagában a határidőknek a valamilyen következménye lehet az, ami esetleg valamilyen hatással bír. Nyilván, hogyha mi mondjuk valamilyen határidőt elmulasztunk, akkor az indítványunkat elutasítják, akár rendbírságot kapunk, tehát valamilyen következménye van, hogyha teszem azt a nyomozóhatóság csúszik el valamilyen határidővel, annak nincsen komoly következménye, tehát itt megint csak azt tudom mondani, hogy sajnos csak jogalkotással nem megoldható egy alapvetően borzasztóan túlterhelt rendszernek az összes diszfunkcionalitása.
3: Szerintem nagyon jó.
4: Igen, határidőt fog az ötletelni meg.
3: Szerintem nagyon jó, hogy beszélgetünk erről mostanában a különböző aspektusokban, ugye szóba kerül a büntető eljárások folyamatában, vagy egyáltalán egy polgári peres ügyben is, hogy milyen hát leterheltség van. Önök azt gondolom, hogy vitaindítónak szánták ezt a cikket, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen fejlemények lesznek. Minden esetre érdekes aspektusokat vetettek fel. Reméljük, hogy fogunk tudni még erről érdemben beszélgetni a változásokról.
4: És reméljük, hogy lesznek változások. Igen, abszolút.
2: Igen, hát ez egy nagyon, tényleg eddig nem nagyon foglalkoztunk ezzel a témával. Nekem meg sem fordult a fejemben ez a szoftveres dolog, de hát érthető, hogy ebből is hiányok vannak. Jó, nagyon szépen köszönjük, szerintem beszélünk még ebben a témában.
3: Köszönjük szépen,
5: mi köszönjük.
2: Dr. Tran Dániel és dr. Nemes B. András büntetőjogászokkal beszélgettünk, a Tran és Nemes ügyvédi társulás tagjaival és az ELTE megbízott oktatóival azzal kapcsolatban, hogy miért?
3: Hogyan lehetne gyorsítani a büntetőeljárásokat? Igen. Digitalizáció, pénz, AI bevezetése, egységes rendszer, szakértők, kevésbé túlterheltsége. Ez valószínűleg kulcskérdés lenne.
2: Hamarosan jövünk a heti alapozó rovatunkkal, mi lesz a kötvényekkel, és miért nem esnek a részvénypiacok ekkora fix hozamok láttán. Ugye ez a nagy kérdés. Nagyon érdekes, hogy az amerikai benchmark 10 éves állampapírnak bőven 5% fölött van most már a hozama, és ugye ez egy megkérdőjelezi azt az eddigi status quo-t, ami volt. Hát ugye pont ezt kérdezzük, hogy most akkor merre tovább és hogyan. Előtte azonban egy kis részlet a napköziből, és utána pedig majd egy jó hallgatói zenével megyünk tovább.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
6: Társaságban fölmerülhet, ne állj ott hülyén.
7: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Az igazságos Mátyás király már sajnos halott, viszont itt vannak a törökök, de ők igazságtalanok. Az ország ennek ellenére annyira jól áll gazdaságilag, hogy például egy kakas kapirgálás közben gyémánt érmére lel. Az állat megörül neki. Az éppen arra sétáló török szultán elveszi tőle, mert neki jobban kell. A kakas reklamál, ezért több ízben megpróbálják ellehetetleníteni. Sóskút, kerék alá, mi egymás. Ezek a próbálkozások mind visszafelé sülnek el. A kakas a végén elviszi a lóvét.
8: Tanulság.
7: A kakas annyira okos állat, hogy még embereket is lehagy okosságban.
8: Indokolt kérdés.
7: Gyémántból krajcár. Fél.
8: Indokolt kérdés.
7: Vajon egyedi esetről van szó?
9: Zsebrádió!
10: Napközi. 15-15-kor.
11: Vagy ahogy az ördögírój mondaná,
12: 50-50.
13: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
14: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
13: A Holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
15: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
13: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
15: A műsor támogatója az Opel Frontera.
13: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
16: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz. Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
17: Senki háziak kezébe van a pop szakma.
18: Na, ez azért túlzás, de segíthetsz te is szerkeszteni az október 1-i napunkat. A Rádió Café október 1-én ugyanis a zene világnapját ünnepli, ezért egész nap a ti személyes kedvenceitek szólnak majd. A legkedvesebb szerzeményeiteket, előadó és cím küldjétek el a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre. A zenei szerkesztőnk azért lemeózza.
19: Tudom már, melyik a prodigy, I'm the son of a...
18: Rádió Café október 1-én is. Round around the corner. Van barátod.
13: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
20: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
13: Millás reggeli.
2: Október 1 zene világnapja, és a hallgatói zenékkel megyünk tovább. Judit kérte a következő felvételt, és ez pedig nem más, mint az Emil and the Sniffers és a Hurts.

0: megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket! Ne építs ferde pénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
1: Na hát, ugye nagyon felvonta a szemét sok mindenki, amikor az amerikai 10 éves államkötvény átütötte az 5%-os szintet. Most már azon is túl vagyunk, meg a következő szinten, meg a következőn is. És hát ugye mindenkinek megfordult a fejébe, hogy mi a csuda lesz a kötvényekkel, meg hogy miért nem esnek a részvénypiacok, hogyha ilyen fix hozamokat lehet kapni. Hát hogy a legtutibb, legbiztosabb benchmark, a US Treasury Bond, az ilyen szinten van. Hát ez hogy? Péntek Gábor, az Accord alapkezelő portfólió menedzsere fogja megpróbálni ezt tisztázni, ezt a helyzetet. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt! Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, mit láttok? Na, hogy hogyan tudunk innen tovább menni?
2: Igen, tehát egyértelmű, hogy gyakorlatilag a negyedév tematikája lett ez a hosszú hozamoknak az elszállás, ugye nem csak Amerikában, hanem ugye ezzel együtt az egész világon hasonlóakat láthatunk, de azt tényleg, hogy pont az amerikai hosszú esetében most már gyakorlatilag a tegnapi emelkedés után az évezred fordulójánál vagyunk szintekben. És nyilván erről azt mondom, hogy itt nálatok is sokszor volt már szó, hogy mik okozhatják ezt. Ugye nyilván a költségvetési hiányok is elszaladtak, ugye itt az AI beruházások miatt ugye van a maguknak, a magánszektornak is egy kiszorítási hatása, és nyilván egyébként szintén az AI-ra visszakapcsolva rengeteg bizonytalanság van, hogy akkor most ez tényleg itt feltáltuk-e a spanyol viaszt, milyen növekedési hatása lesz ennek, milyen hatékonyságjavulás, és ugye nyilván ennek hosszú távon inflációra is pozitív hatása lehet. Nyilván azt mondom, hogy a részvénypiaci tekintetben, hogy miért nem esnek a részvények, két dolgot lehet kiemelni. Egyrészt, hogy azért esnek, tehát ha megnézzük azt, hogy például az S&P 500 egyenlő súlyozott verzióját nézzük, akkor ott gyakorlatilag egész hónapban folyamatos esést láthattunk. Ugye az európai piacon is német részvényekben lehetett látni esést, tehát azért van minimális reakció, de azt gondolom, hogy komolyabb megijedés, vagy komolyabb korrekció egyelőre azért nem érkezett, mert maga a hozamok emelkedése is sokkal inkább a reálhozam volt, tehát gyakorlatilag a növekedési várakozásoknak az újabb és újabb megemeléséből érkezik, és nem pedig egy nagyon durva inflációs parából. És ezzel kapcsolatban pedig nyilván ezt el lehet mondani, hogy azért itt minden kockázat közepette, iráni háború, orosz-ukrán háború, azért Amerika is és Európa is gyakorlatilag a növekedési potenciája körül tud teljesíteni a következő években. Amit ki lehet emelni nyilván kockázatként, azért az, hogy a Fed és a legutóbbi döntés utáni jegyzőkönyvből az látszott, hogy gyakorlatilag nem,

0: volt olyan döntéshozó, aki lefelé mutató kockázatot látott a növekedésre, és ezért általában, amikor ennyire egy irányba állnak a dolgok, akkor jöhet meglepetés.
1: Na de érdekes, mert közben ugye Donald Trump azt jelentette be, hogy óriási 200 milliárd dolláros beruházással gyárat építenek dél-koreaiak ugye az Egyesült Államokban, rengeteg munkahelyjel, csomó ilyen jellegű intézkedés van, amit ugye az adó vagy mi ez a vámháborúnak a számlájára lehet írni, vagy annak a jövedékére, és közben azért elég erősen tolja az AI-t és az AI fejlesztést az Egyesült Államokba, és értem, hogy megvannak a kockázatai ennek, de azt lehet látni, hogy most ebben nagyon előre akar törni, és rendületlenül megy előre. Tehát, hogy mégsem a kockázatok mellett mégsem körvonalazódik egy olyan jövőkép, hogy tehát mégiscsak Amerikáról van szó, a legstabilabb gazdaságok egyike, sőt talán akkor a dollár is, ugye, mint a nagy világ közös valuta. Szóval, hogy kezdenek kiábrándulni ebből az emberek? Befektetők?
0: Szerintem nem feltétlen kiábrándulás, hanem inkább tényleg az, hogy ez az óriási mértékű növekedés, ugye, tehát a hozamgörbét tekintve ugye igazából akkor lenne nagy baj, hogyha most hirtelen elkezdene úgymond esni a hosszú, és ugye invertálódna a hozamgörbe, ugye ez szokott lenni egy ilyen általánosságban vett, tehát elég negatív az álmos könyvek szerint a részvénypiacra, de ugye erről nincs szó, tehát ugye pont ez az, ami azt mondom, hogy most a fejvakarás okozza világszerte, hogy az amerikai gazdaságot egyszerűen nem lehet letörni. Tehát, hogy gyakorlatilag nem emlékszem olyan makroadatra az elmúlt időkből, ami negatív meglepetést okozott volna. Ugye tegnap ezt az úgynevezett PCE inflációs mutatót, ami a Fednek egy nagyon fontos döntési tényezője, ezt is revidálták lejjebb, tehát még kedvezőbb az infláció, ez azt jelenti, hogy még kevésbé kell majd esetlegesen kamatot emelni, ugye eközben ugye azok, amik ugye kockázatok voltak, ugye itt horvuszoros, stb. Ott azért látszik, hogy szépen halkan, de sorok ki az energia, magas szinten van, tehát abszolút nyilván drágák az energiaárak, de van kínálat, tehát emiatt nem látszik egyelőre lassulás, és pont amit te is mondtál, hogy abszolút előre rohannak, és tovább próbálják pörgetni a gazdaságot. Hát ebben inkább az a furcsa, hogy valahogy így nem kommunikálnak valószínűleg Scott Bessenttel, mert ő meg nagyon próbálja a hosszú hozamokat kicsit kordában tartani, tehát nyilván ilyen növekedés és ilyen gazdaságot pörgető intézkedések mellett, és mellette úgy, hogy tényleg itt van ez az AI, ami egy nagyon nagy kérdés, de egyelőre úgy látszik, hogy egy pozitív fejlemény lehet hosszú távon. Ez abszolút abban az irányba tolja a világot, hogy egy magasabb hozamkörnyezet tud itt maradni, hiszen nem lesz szükségünk arra, hogy stimuláljunk alacsonyabb kamatokkal.
1: Hát de magasabb, tehát 5,27% a 10 éves, a 30 éves 5,62, tehát valami olyan szint, amit így nem láttunk. Most ez olyan hatással lehet minden másra, ugye, hogy a semmi nem elég jellegű, tehát hogy egy pörgeti egymást a két dolog, és az azért, az, hogy is mondjam, tehát Scott Bessenték nem véletlenül vásárolják saját állampapírjaikat, hogy valamiféle...
0: Hát igen, meg ugye a másik oldalon ugye látták már, hogy mi tud történni, hogyha az ingatlan piacon probléma adódik, és ugye ami még durvább szinteken van, ugye az amerikai 30 éves, ott ugye ez a jelzálog hiteleknek egy komoly benchmark hozama, ugye az meg még inkább, tehát az tényleg már így az ezredforduló, még a válság előtti szinteket is elérte, olyan magasra emelkedett, tehát nyilvánvalóan itt azért előbb-utóbb lehetnek törések. A maga a növekedési sztori én szerintem addig tud pörögni, ameddig az a befektetők vagy a várakozások azt látják, hogy ez meg tud térülni. Tehát ameddig ez meg tud térülni, addig ténylegesen ebből növekedés és újabb beruházások tudnak jönni. Ha ebben elkezdenek látszani törések, nyilván ugye volt azért az elmúlt időkben egy-két olyan kommentár, hogy ilyen kockázatok kerülhetnek elő az AI-jal kapcsolatban, akkor azt gondolom, hogy lehet ebben forduló. Addig tényleg, amíg ilyen pozitív híreket látunk, addig nagyon, nagyon nehéz más belelátni.
1: De két dolog, két oldalról lehet még megközelíteni. Az egyik, amit most mondtam, hogy de akkor ez a hitelezést és a vállalati hitelezést és minden helyzetet nehezít egy ilyen szintű hozam magasság vagy hozamszint. A másik oldalon igen, pedig, hogyha ezt lebontjuk, hogy piaci szinten ki mit lát és milyen hozamokat vár el, akkor alapvetően arról beszélünk, hogy mekkora a kockázati felár az Egyesült Államokra tekintve. Tehát mennyire bíznak a nagy hitelezők, tehát Japán, Kína az Egyesült Államokban?
0: Igen, valóban az elsőre visszacsatolva ugye az pont az, amit ugye említettem, hogyha ezt az egyenlő súlyozásuk, tehát hogy levesszük azt a nagyon nagy súlyt az S&P 500-ból, amit ugye a technológiai cégek képviselnek, és egyenlőnek veszünk minden szektort, akkor ugye jön is az esés, hiszen azokban a tradicionális szektorokban, ugye most itt a bankokat leszámítom, mert őnek nyilván ez például pozitív, de azokban a tradicionális szektorokban, ahol ugye nyilvánvalóan a hozamemelkedés az pontosan, hogy te mondod, egy kiszorítási hatás miatt ugye rontja a megtöréseket, és ugye tankönyv szerint is nyilván egy magasabb hozamszint az alacsonyabb szorzókat jelent. Ugye azoknál látható az esés, viszont azoknál a cégeknél, ugye itt megint visszacsatolva csak az ER-esetekre, ahol ez az alacsonyabb szorzószám még mindig egyébként javuló várakozásokkal találkozik, azok egyelőre nem tudnak esni. De az tény, amit te is mondasz, hogy nyilvánvalóan a hosszú távú, vagy a hosszú hozamokban abszolút benne van egy ilyen bizonytalanság is, de egyébként azt sem gondolom, hogy nem látszik egyelőre nagyon szélsőségesnek. Tehát az úgymond turn premium, ugye a hozamgörbének a meredeksége, az valójában egy ilyen hosszú távú átlagához ért vissza. Tehát, hogy inkább egy ilyen normalizálódás látszik ezen a kötvénypiacon, hiszen azért azt is be kell vallani, hogy amit mondjuk láttunk a 2010-es években, ez a negatív, illetve nulla körüli hozamkörnyezet, ugye az sem a természetes verziója egy gazdaságnak.
1: Hát jó, kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebből. Köszönjük szépen az elemzésedet, és akkor jó munkát nektek.
0: Köszönöm szépen, szép napot, sziasztok.
1: Az elmúlt percekben Péntek Gábor, az Accord alapkezelő portfólió menedzsere beszélt arról, hogy ha ilyen kötvényhozamok vannak, miért nem esnek a részvénypiacok. Úgyhogy ez volt a fő témánk.
2: A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
3: Nagyon tetszik a hallgatóknak a zenei összeállításunk. Van egy nagyon kedves vaszeg női hallgatónk, aki azt írja, hogy jó lenne, hogyha csinálnunk egy mérges nők kiábrándultak zenei blokkot.
1: Ja, azt mondja, hogy látom, esélyem se lesz a reggeli blokkban a Cezári Evóra kéréseimmel. Én szoktam játszani többször, én nagyon szeretem. Uh-huh. Most össze kellett szednünk azt a 10-11 számot, ami befér a Millás reggelibe, de biztos vagyok benne, hogy őt sokan kértétek, ezért biztos vagyok benne, hogy lesz napközben. Egész nap a zene napja van itt a Rádió Cafén.
3: Igen, és van egy hallgató, aki azt mondja, hogy azért jó, hogy nem minden nap
1: hát van, aki ábrándultak, hát ez nem lehet.
3: Ő a spektrum egyik vége, a másik hallgató pedig a spektrum másik végét képviseli. Remélem a zenei szerkesztési irányok a mai nap után is megmaradnak.
1: Hát, azok megmaradtak eddig is szerintem, tehát a Millásban úgy kellett kiválogatni, ami illeszkedik szerintem.
3: Igen.
1: És Morgónak küldjük majd most azt, ami Czoller Andi hírei előtt következik, mert hogy ő kérte ezt a felvételt, és egy fontos adalék ehhez, hogy Bongor Extázis Uncut című formabontó albumfilmje jövő csütörtöktől van a mozikban, és bizony-bizony a Szájbinak a felesége volt az egyik vágója ennek az Extázis című Uncut albumfilmnek. Úgyhogy Morgó kérte a következő dalt, teljesen más lesz stílusában, mint az előzőek, és következik tehát a Bongor és Cseri Hanna, Ahol voltál.
4: És milyen a kapcsolata a párjával? Ő mit szól mindehez?

0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: Ömlenek az üzenetek, 0636980980, WhatsApp, Viber és SMS, és természetesen a Messenger is. Zsuzsi, miből gondoltad, hogy csajszi vagyok? Levente vagyok!
3: Levente, megkövetlek, ne haragudj, nem volt semmilyen támpontom a tekintetben, hogy vajon milyen nemű lehetsz. Azt az egyet leszámítva, hogy úgy gondoltam, hogy egy női hallgató él némi kritikával, és lehet, hogy valamilyen formában magamra vettem ezt az állítást, miszerint kellene egy mérges nő.
2: Leventét.
3: Igen. De... Úgyhogy Levi, bocs, ne haragudj, elnézést.
2: De miért? Szerintem. Egyébként azt mondja, hogy de kiabálós mérges számok is jók.
3: Hát persze, hogy jók. Hát erre lehet felébredni, érte is az egyik hallgató, hogy most érzi azt, hogy már felébredt.
2: Nagyon jó.
3: A mi zenéink hatására. Úgyhogy jó, ez sokkal jobban fut ez az egész zenei világnap, mint azt gondoltuk volna. És én ennek azért is örülök egyébként, mert tényleg... alátámasztja azt, amit én feltételeztem, hogy a zene mindannyiunkat valamilyen formában megmozgat, és véleményt, vagy valamilyen érzést kicsal belőlünk, és a hallgatóknak az üzenetei abszolút ezt igazolják vissza.
2: Az a témával jövünk vissza, hogy 30 éves lett, nagyon sok minden lesz 30 meg 35 éves, csak mondom, a Terminátor 2 35 éves.
3: Utalunk. Igen.
2: Ez majd a IT rovatunkban egy fontos dolog lesz, a Terminátor 2 film.
3: Úgyhogy visszatérünk.
2: De az Aloha 30 éves, ami az Aloha nem más, mint az Aloha Informatika Kft. És fennállásának 35. évfordulóját ünneplik majd meg, de ide jönnek a stúdióba hozzánk Turcsi Zsolt, alapító tulajdonos ügyvezető és Ormosi Viktor tulajdonos, úgyhogy velük fogunk beszélgetni. Czoller Andi hírei után azonban a zene világnapján a hallgatók zenéjével megyünk tovább, mégpedig Ervin kedvencével jön a New Order és a 60 Miles an Hour.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
1: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival.
5: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válaszd a Király utcai Trófea Grill éttermet Budapest CV-ben a Deák tér és a Nagykörút között

0: Fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek továbbra is a budai alsórakparton az Üstökös utca közelében. A két irány forgalma felváltva halad, ezért mindkét irányban torlódásra kell számítani. Délfelé a Zsigmond tér vonalától csak arra szólni tudnak. Baleset miatt kell forgalmi akadályra számítani a 11. kerületben, a Szerémi úton is, a Savoya parknál, illetve korábban baleset történt a 19. kerületben, a Hoffer Albert utcában, az Ady Endre útnál, de ott már megszűnt a forgalmi akadály.
3: Nehezen járható az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is telítettek a sávok. Erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén. Akadozik a haladás a 10-es főút bevezető szakaszán, az Ürömi körforgalom előtt, az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt, míg az M5-ös bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljáró közelében. Újpesten nem működnek a jelzőlámpák a Megyeri úton, a Szondi utcánál ma reggel 8 órától délig, valamint a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban sem. Délelőtt 9 óra és délután 3 óra között karbantartás miatt a forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják.
2: Varga Etele, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: 2027 első felében lehetnek az első vádemelések az MBVH-nál. Egy hónap múlva lejár a határidő a babaváró hitelek kapcsán. Iránnak köze lehetett a Fairford katonai bázis elleni feltételezett merénylet tervhez. Marad a kellemesen meleg, napos, száraz őszi idő. Délután 25 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke szerint 2027 első felében juthatnak vádemelésig az első ügyek. Unger Anna az ATV műsorában azt mondta, ma kezdi meg a munkát a hivatal 30-40 fős nyomozati csapata. Az állományba az ügyészségtől, a rendőrségtől és a NAV-tól érkeznek munkatársak. Három elnök helyettes azonban még hiányzik. A hivatal hétfőn 4 ügyet vont saját hatáskörébe, az Orbán Áronhoz kötött vízumbizniszt, az óbudai korrupciós ügyet, a Volánbusz ügyet és a Szuverenitásvédelmi Hivatal milliárdos költéseinek vizsgálatát. Egy hónap múlva lejár a határidő a babaváró hitelek kapcsán. A rendkívüli haladékot azok a párok kapták, akiknél az első gyermek vállalására vonatkozó 5 éves határidő 2024, illetve 26 között járt volna le. Akik addig nem teljesítik a feltételt, megszűnik a kamattámogatás, és a hitel a továbbiakban kamatozó kölcsönné válik. A jelenlegi szabályok alapján a novemberi határidő elmulasztása több milliós azonnali terhet és közel megduplázódó havi törlesztést jelenthet. Egy 2019. júliusában felvett 10 millió forintos babavárónál a visszafizetendő kamattámogatás mintegy 3,8 millió forint lehet, miközben a havi részlet 45 ezerről 93 ezer forintra emelkedhet, írja az Economics. Ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztési Tanács. Ma délután a kormány és a főváros vezetése stratégiai kérdésekben egyeztet, Budapest, valamint az egész ország fejlődése érdekében, közölte a miniszterelnök. A tárgyalások napirendjén olyan kiemelten fontos gazdasági és infrastruktúrális területek szerepelnek, mint a közlekedésfejlesztés, a költségvetési kérdések, a beruházások, valamint a történelmi fürdők és a Duna part jövője. Rákai Filip a HVG-nek küldött közleményben reagált arra, hogy a NAV nyomozást indított a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A producer azt írta, ő is a sajtóból értesült az eljárásról, és visszautasított minden olyan állítást vagy sugalmazást, amely személyes felelősséget tulajdonít neki. Mint írta, a film kreatív producere volt, a gyártási feladatokban nem vett részt. A brit miniszterelnök szerint Iránnak köze lehetett a Fairford katonai bázis elleni feltételezett merénylet tervhez. Andy Burnham közölte, zajlik a nyomozás, amelyben szorosan együttműködnek az Egyesült Államokkal. A légibázis közelében 5-20-as éveiben járó brit férfit vettek őrizetbe a hétvégén terror cselekmény előkészítésének gyanújával. A furgonok átvizsgálásakor robbanó szerkezetet nem találtak.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Marad a száraz napos idő, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. Mérsékelt marad a keleti, délkeleti szél, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Rádió Café 98.0, benne pedig folytatódik a Millás reggeli 8 óra 11 perckor és október 1-én a Zene Világnapján, amivel kapcsolatban érdekes információ, hogy nagyon sokan azt gondolják a kedves hallgatók közül, hogy most kérhetnek különböző számokat tőlünk, és a kedvenc felvételüket. Sajnos ez nem így működik, mert
5: hát a Millásból már több nem fér bele.
4: Ott már nagyon-nagyon sok zenét beszerkesztettünk a mai adásra is, meg természetesen az egész nap folyamán hallgathatjátok azokat a zenéket, amiket ti kértetek. Volt egy e-mail cím, amire el kellett küldeni pár nappal ezelőtt a kérést, és hogyha megindokoltátok, vagy valamilyen élményetek fűződött hozzá, az különösen jól esett nekünk, hogyha elmondjátok. Ettől függetlenül sok üzenetet kapunk tőletek. Azt írja az egyik hallgató, hogy én nagyon szeretem, ha olyan zenéket hallgatok, amiket még esetleg soha nem hallgattam, még akkor is, hogyha nem feltétlenül a stílusom az a kedvenc zene, amit éppen hallok, vagy kedvencemé válhat. Mindig talál egy-két jó tracket és előadót, úgyhogy szeretné, hogyha máskor is ezen a vonalon haladnánk. Hogy
5: ez a célunk ezzel, egyébként a stúdióban Nyúl Zsuzsi.
4: Ja, igen, és Kántor Endre, hello,
5: és a hallgatók.
4: Elfelejtettem bemutatkozni itt a nagy lendületben.
5: Erre az órára New Order-rel kanyarodtunk rá, mi Ervin kedvence, és jönnek még ilyen zenék, de most más témánk van.
2: Lehet egy kérdésem?
1: Már meg is volt.
0: Millás reggeli.
5: Mert ahogy beharangoztuk, 30 éves az Aloha, vagyis bővebben az Aloha Informatika Kft. És hát ezt ma ünneplik egy gála vacsora keretében ezt a 30. évfordulót. Itt van velünk a stúdióban Turcsi Zsolt, alapító tulajdonos ügyvezető, és Ormosi Viktor tulajdonos. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, sziasztok!
6: Jó reggelt, szervusztok!
7: Jó reggelt, sziasztok!
5: 30 év az egy nagyon szép dátum, hogyha belegondolunk, akkor lényegében mondhatjuk, hogy a magyar internet is, meg hát úgy általában a világinternet is akkor kezdett kibontakozni. Pont beszélgettünk itt a zene alatt, hogy indult a kommunikáció a cégtagok között 30 éve. Nem e-mailen, ugye?
6: Nem, még mobiltelefonon. Akkor már azt kitalálták a mobiltelefon, de épp itt beszélgettünk a kollégákkal, hogy volt ez 30 évvel ezelőtt, hogy kommunikáltunk, mert e-mailünk nem volt még. Tehát faxon volt a válasz rá.
4: Ha valaki még emlékszik erre a szerkezetre.
6: Reggel méteres faxok vártak az irodában.
5: És megvan még a gép?
6: Nem, gép nincsen. Már szolgáltatásként megvan még a szolgáltatás, a faxszolgáltatás, amit ennek apropóján a héten eldöntöttük, hogy megszüntetjük, és nem lesz többet faxunk. Egy 10 éve senki nem látott már faxot.
5: Persze arról beszélgetünk, hogy az elmúlt 30 év milyen volt az Aloha számára, de természetesen a jövőről is beszéljünk majd. Honnan indult a Schönherz kollégium? Az úgy...
6: Schönherz kollégium.
5: Sok így minden van. Onnan indult, érdekes
6: igen,
5: módon.
6: Igen, igen. Ott volt egy ilyen csomósodása a dolgoknak, hogy így mondjam, tehát ott sok minden indult onnan. Mi is onnan indultunk. Én nekem volt szerencsém 8 évet a kollégiumban tölteni, mint egyetemista, aztán meg mint kollégiumi tanár. Uh-huh. Folyamatosan ezzel töltöttük az időnket, hogy számítógépet javítottunk konkrétan pénzért. Tehát nem hobbi szinten, hanem megélhetési szinten ezt foglalkoztunk, hogy elég egyenes út vezetett ahhoz, hogy valami hasonlóval folytassuk tovább. Akkor négyen összeálltunk erre. 96-ban, hogy ezt csináljuk. Ez a négy, ez már egy kicsit azóta változott, de továbbra is négyen vagyunk, de ebből ketten vagyunk meg még mindig.
4: Hát azért ez az iparág az elmúlt 30 év alatt is rengetegszer újraírta magát, és nagyon-nagyon sok változáson ment keresztül. Ti milyen mérföldköveket határoztok meg a saját cégetek történetében, amire úgy igazából emlékeztek, hogy az elmúlt 30 évben, ha vissza kell emlékezni, akkor hol voltak ezek a pontok?
7: Kettőnk közül mondhatjuk, hogy Zsolt számára az Aloha egy gyerek, hiszen a kezdetektől fogva. Később én 6 éve csatlakoztam, mint tulajdonos az Alohához, és számomra előtte is ismertem, és mindjárt már egy-két gondolatot, hogy kívülről, hogy nézett ki az Aloha mondjuk 15 évvel ezelőtt gyártói oldalról. Én 96-ban már azért e-maillel rendelkeztem a Miskolci Egyetemen, a informatikai központban dolgoztam, és ott voltak ilyen feature-ök, és használtuk is. Azonban az Alohára mindig úgy tekintettünk, akár a Hewlett-Packardban dolgoztam, illetve a Microsoftnál is, hogy egy megújulni képes cég. Egy olyan cég, ahol szeretne dolgozni az emberek. Egy olyan cég, ami arra figyel, hogy jó munkahangulat legyen. Természetesen a technológiába is meg kell újulni, és egy kicsit menjünk arra, hogy tud megújulni egy cég. Tehát természetesen úgy, hogyha a kollégák is megújulnak, és hogyha a kollégákkal együtt a technológiákat behozzuk a tudásba, megismerjük, bevezetjük, és utána ezt a piacon elérhetővé tesszük. És ez a mai napig is megmaradt ez a filozófiánk, tehát minden olyan új technológiát, ami elérhető a piacon, a klasszikus alapkor tevékenységében, az Aloha egy rendszerintegrátor cég, ami eszköz, szoftver szállítással foglalkozik, ez egy kicsit a múltról, de természetesen ma már ebbe a szolgáltatásba beépítjük az összes olyan technológiai újdonságot, és be is fogjuk építeni. És talán az egyik következő egy év az majdnem, hogy olyan gyors lesz, mint az előző 5 év. Az előző 5 év gyorsabb volt, mint az előző 20 év. Hogy az emberek mikor égnek ki, mi mikor tudjuk azt mondani, hogy távolabbról nézzük, ez egy nagy kérdés. A jövő évnek a kérdése, hogy hogyan lehet ezt az egészet fenntarthatóan működtetni.
5: Hogy jött a név választás?
6: Hát ez megint csak az egyetemről jön. Minden oda vezet vissza. Hát amikor kint voltunk Hawaii-on, ez nem igaz.
5: De jó lett volna.
4: Már csillant
6: nem, a szemben. Ez nem igaz.
5: A Sőhercből
6: Hawaii. Így. Hát egyetemistaként kimentünk. Nem így történt a dolog, de volt egy olyan tantárgyunk, hogy számítógép hálózatok, ha jól emlékszem, ez volt a címe. Van egy ilyen szép, nagy, vastag, piros könyv, a Tannenbaum könyv, amit aki járt oda, az biztos ismeri, amit embert öltek akkoriban, hogy az ember kézbe vegye. És abban ott van valahol az elején a számítógép hálózati protokollok, és az első számítógép hálózati protokoll az Aloha volt, így hívták, mert ezt Hawaii Egyetemen hozták létre, és egyébként érdekes módon egy vezeték nélküli kommunikáció volt, nem vezetékes. És az, mert köszöngettek egymásnak a számítógépek, ezért elnevezték ezt a protokollt Alohának, és ez egyenes ágú leszármazottja ma használt protokoll, amit használunk.
5: Oké, a név az megvan, megvolt az induláshoz a közös érdeklődés, de azért ez a 30 év, ez komoly sztori abból a szempontból is, hogy az elején volt egy olyan korszak, amikor rengeteg szolgáltató jelent meg, hardware oldalon is, szolgáltatás oldalon is, ugye beindultak az első kereskedelmi internet szolgáltatók, volt, aki hardware oldalról érkezve nyújtott internet szolgáltatást is mellé, szóval hirtelen volt egy óriási boom, aztán a piac elkezdett így konszolidálódni. Ugye a nagyobbak megvették a kisebbeket, és csökkent a szám. Azért ezt, hogy is mondjam, túlélni azért nem lehetett egyszerű. Hogy éltétek meg ezt az időszakot?
6: Könnyen.
4: Az jó.
6: Nem tudok erre. Nem voltunk szolgáltatók, nem szolgáltattunk internetet, és igazából, hogy a Viktor is mondta, rendszerintegrátor cég voltunk, tehát mi a szerver, ahogy szoktam én mondani, a szerver szobában érezzük jól magunkat. Ezen a piacon ez kevésbé volt jellemző.
7: Talán egy kicsit rákanyarodva, hogy kívülről azért látszódott, hogy lehetett ilyet észrevenni az aluhán. Tehát én megértem személyesen, hogy összeolvadnak cégek, tényleg 20 évig dolgoztam úgy, hogy egy jogi entitás folytonosságával, de emellett az aluha ez alatt a 20 év alatt folyamatosan ott volt valamilyen szerepben a piacon. És mindig egy megbízható rendszerintegrátor mellett azért egy picit informatikai konzulens piacon, egy kicsit azért értve az internet technológiához, egy kicsit azért a szoftvervilágba belekóstolva. Tehát ezek a technológiák kívülről látszottak. Nyilván a naponta, amikor megéltétek, ez lehet, hogy nem adott annyira nagy vágás, vagy nagy átalakulás, de kívülről ezek látszottak.
6: Nyilván. Egyébként így végig gondolva, tehát azért volt rá 2-3 szándék, hogy valaki beolvasszon minket, de nem jutottunk el odáig, hogy ez megtörténjen.
4: Na, ha már itt tartunk, ugye a 30 éves magyar informatikai KKV történet az, amit ti most itt képviseltek hazai vállalkozásként. Mi jelentette számotokra a legnagyobb akadályt abban, hogy fejlődni tudjatok, mint KKV? Volt-e ilyen pont?
7: Minden nap. Tehát csak ugyanazt, amit a Zsolt mond, minden nap. Nyilván magyar piacon és a világ minden piaca azért nagyon sok minden befolyásolja a piac szereplőit. A makropolitika, a világpolitika, a mikrogazdaság, a makrogazdaság, az emberek hozzáállása, a dolgozói generációknak a megváltozása. Be lehet-e 8 órára hívni egy kollégát dolgozni az irodába. Ezek olyan kihívások, amivel igen. Tehát ahányszor beszélgetek most az elmúlt 2-3-4 évben, a legtöbb cégvezető, cégtulajdonos azon dolgozik, hogy minél jobban megfogja a kollégákat. Nyilván a mai világban nem az a cél, hogy mindenkit bevigyünk, de azokat a tevékenységeket, amik mondjuk a fejlődésünkhez, a jövőtállóságunkhoz, a piacon maradáshoz szükséges, igenis azt együtt tudjuk megoldani. Tehát 2-3-4 ember, bármilyen jó tulajdonosok, bármilyen menedzsmentünk van, mert szeretném és meg is szeretném köszönni a Aloha menedzsmentjének a eddigi munkáját, hát nélkülük ez nem jöhetett volna létre ez a 30 év. Ezt csak az emberekkel tudjuk megcsinálni, és ezért könnyű utána. Tehát minden nap szenvedünk, de mivel jók az embergárda, ezért ezt könnyen megugorjuk.
4: És ha már ezt említetted, ugye fontos megemlíteni szerintem, hogy 50-50%-ban van a menedzsmentben a férfiak és a nők aránya, vagy legalábbis ahhoz közelít.
7: Fölötte. Igen. Nagyon sőt, cég szinten a közel 40% a női kollégának a száma, ami az informatikai cégeknél szerintem egy nagyon jó arány. És ami legfontosabb, hogy ezt tudatosan csináljuk és tudatosan építjük. Könnyű a dolgunk, tehát nagyon jók a kollégák, tehát nagyon jó velük együtt dolgozni. A menedzsmentben egy kicsit több a női kollega, tehát ott 4-3. A hölgyek javára, és az informatikai szakmai területen, tehát ma már nem meglepő nyilván, tehát egy gazdasági vezető, egy HR vezető hölgy kollega, viszont a kereskedelmi igazgató, az operatív igazgató, mindenki női dolgozó, és természetesen a szakmában azért vannak még férfi dolgozók. És ennek az aránya azért fontos az, mert az a gondolkodásmód, ami az informatikába eddig jellemző volt, vagy korábban jellemző, most már nem annyira, ez a, mondjuk az, hogy férfi szakmának tartják, ezt le kell bontani. Tehát ez már lassan gépi szakma, tehát most a férfi női nem mellett bejött a gép, ami pedig nem úgy gondolkozik, mint egy férfi. Hanem, de komolyan, tehát ezek úgy gondolkoznak, mint az emberek. És hogyha emberként tudunk gondolkozni, és a gépet is úgy tanítjuk meg gondolkozni, akkor sikeres lesz a jövő.
4: Éppen ezért ugye ma már elsősorban mesterséges intelligenciával beszélgetünk, miközben azért az informatika egyre gyorsabban átalakul, változik, de mit jelent ma számotokra az innováció? Mivel tudtok foglalkozni 2026-ban e tekintetben?
7: Olyan az utóbbi években egy olyan szoftverterméket, amit akkor szoftvernek hívtunk, fejlesztettünk ki, amivel a magyar nagyvállalatok és a nemzetközi nagyvállalatok hatékonyabban, gyorsabban tudnak dolgozni. Az évek alatt felhasználtuk az olyan technológiát, jött a felhő, jött a BI, az üzleti intelligencia és jött a mesterséges intelligencia. Ezeket mind-mind beépítettük. De természetesen a szoftver önmagában mai napig egy program. Tehát azt mondom, hogy mesterséges intelligencia, az még 15 éve azt mondtuk szoftver, algoritmusok 15 éve is voltak. Most egyszerűen a különbség az, hogy tudjuk közösen az ügyfeleinkkel úgy bevezetni ezeket a megoldásokat, hogy ők is biztonságosak legyenek, és a hatékonyságot elérjük. Már a legnagyobb robbanás most a piacon, hogy a különböző mesterséges intelligencia gyártók kinyitották a platformot, ami már 20 éve létezik legalább, a világra. Megtanul minket a gép, megtanul minket a mi adatainkat, ami nem csak a üzleti adatainkat, a személyes adatainkat is, és itt a legnagyobb közös feladatunk, hogy ezt hogy tudjuk úgy bevezetni a cégek számára, hogy jó-jó, van egy szoftverünk, tudja a mesterséges intelligenciát, biztos, hogy hatékonyabb lesz, már az Aloha Sherpa termékével biztos, hogy hatékonyabb lesz, de biztonságos is legyen emellett, és jövőt álló.
4: Tehát ez számotokra is kihívást jelent, hogy ebbe az etikai, nagyon, morális nagyon közegbe is elhelyezzétek a termékeiteket.
7: Ez a legnagyobb kihívás. Aha. A technológiát legyártja más. Uh-huh. Tehát a mesterséges intelligenciát nyilván kell fejleszteni, meg kutatni egy kicsit, de nekünk minden cégnek lenne jó feladat, hogy ezt hogy implementálja, hogy vezeti be, hogy él vele együtt.
4: De messze jutottunk a faxtól.
5: Meg egyébként ez a technológiai része a dolgoknak, de ugye itt van még az üzleti része is, és az, hogy egy erős kis, aztán kis és közepes vállalkozásban egy nagyobb céggé nőjön valaki, ez egy mértékrendbeli ugrás. Tehát az hogy történt, mikor volt az, amikor először átlépte az 1 milliárdos árbevételt a cég?
6: Hát 2000-es évek közepén volt az az 1 milliárd. Ami akkor az, több volt az 1 milliárd, mint ma, nyilván. Szerintem ma az már 3 érzésre. Hát folyamatos fejlesztés volt. Tehát a tudatos szervezetfejlesztés, amit úgy nagyjából 2000-ben kezdtünk el, tehát pár évig kerestük az irányt, hogy merre is menjünk. 2000-ben kezdtünk el tudatosan szervezetet fejleszteni. Aminek meg lett nyilván az eredménye, tehát az, hogy nőtt a forgalmunk, nőtt a bevételünk, nőtt a szervezetünk, nőtt az ügyfélkörünk, projektek, nyilván egyre több olyan projekt jött, amiben, hogy mondjam, kell a megrendelő bizalom, hogy így fogalmazzak, tehát nem egy dobozmozgatásról beszélve. Ez az, ami folyamatosan... És még folyamatosan előttünk is van még a szervezetfejlesztés. Tehát én azt gondolom, hogy ez az, amiben nem lehet megállni, tehát azt nem lehet mondani, hogy ennek most vége van. Tehát most tartunk ott, ahol tartunk. 2 év múlva szerintem nem így fog kinézni a szervezet, hanem nyilván át fogjuk alakítani az adott napi igénynek megfelelően. Tehát az elmúlt 3 évben szerintem 3-szor szerveztük át, és igazából mindig a piaci igényeknek megfelelés volt ennek a motorja.
7: És ez csak 2 gyors gondolat hozzá, hogy az egyik a megnövek, nem is a számok az érdekesek, nagyon fontos, hogy mekkora egy cég, mert van cégérték, és az jobban el lehet adni, vagy megbízhatóbb. Viszont az, hogy olyan működési modell lett kialakítva, változó szervezet, az, hogy menedzsment réteg van az Alohában. Tehát a tulajdonosok részben szólnak bele a cég működésében, és a teljes egészében, funkcionálisan teljes menedzsment szervezet irányítja a céget. Ez az egyes, és ők nekik nyilván azt a döntés, és olyan eszközöket kell nekünk a kezükbe adni, az elmúlt években, és ez szerintem ebben nagyon jó volt az Aloha, és még jobb lett most már, hogy folyamatosan saját megfelelő data foundation, megvannak az alapok, megvan a vállalatirányítási rendszer, ami lehetővé teszi ezt a változást, és esetleg tovább skálázódni.
5: Hát a generációváltásnak az egyik legnagyobb problémája, ugye, hogy a tulajdonos hogy adja ki a döntést a kezéből, mert azért egy végigcsinálni 30 évet, jó, nem teljesen, mert most visszatekintünk mostanról mondjuk 96-ig, de azért végigcsinálni ezt a kezdeti időszakot, és utána jönnek olyan emberek, akik egy kicsit más szemlélettel dolgoznak, más üzleti környezetben nevelődtek, más elképzeléseik vannak, és azt mondja, oké, mostantól te csinálod. Ezt hogy lehet jól csinálni?
7: Így, ahogy mi csináljuk.
6: Egyébként azt nehéz megtalálni, aki hajlandó elfogadni, hogy ő döntsön. Aki nem mindig azt várja, hogy majd mondjátok meg ti, hogy legyen, aztán majd úgy nagyjából úgy csináljuk. Az már nyilván majd ez egy nehéz pálya, ehhez kell megtalálni azokat a kollégákat, akik döntésképesek.
7: A döntés így van, tehát nekünk, amiben mi tudjuk segíteni őket, képessé tenni őket, hogy dönthessenek, és ehhez megadni minden olyan eszközt, ha már informatikai cég vagyunk, amivel a döntéseik jók lesznek. Tehát ha egy gazdasági igazgató látja a számokat, és nap mint nap nem reggel este Excel-lel fekszik, meg Excel-lel kell kibogarásza az adott dolgokat, hanem egy riporton, telefonon 2 perc alatt megnézi a számítógépén, vagy a HR-es 2 másodperc alatt hozzáfér az összes személyügyi adathoz, hogy kinek mikor jár le valamilyen dolga, és ezzel együtt tudunk gondolkozni, hogyan tudjuk képezni őket. Én azt gondolom, hogy ez is hozzájárul.
5: Igen. Hát mi lesz a mai ünnepi vacsorán, azon kívül, hogy óriási köszöntések, pesgőbontás és ünneplés. Díját adó?
6: Nem adunk át díjat.
5: Kitekintés a jövőre?
6: Kitekintünk az, a jövőre. Az mindenképpen kitekintünk a jövőre. Szerintem az új kollégánkról, az AI-ról biztos, hogy szó fog esni. Mert már a HR-es már fölvette.
7: Igen.
6: ott látjuk minden nap. Bízom benne, hogy egy nagyon jó parti lesz. Próbálunk egy nagyon kötetlen, jó hangulatú estét összehozni a partnereinknek. Sok régi kollégát is meghívtunk egyébként, ami nagyon fontos, azt gondoljuk, hogy ők is hozzátettek nagyon sokat ahhoz a 30 évhez, ami volt, és a következő 30 az, ami lesz, mert különben nem lenne következő 30, ha nem volt múlt 30, úgyhogy ebben bízunk, egy nagyon jó hangulatú parti lesz.
7: Szeretnénk egy születésnapi parti, semmi szakmaiság. Az ember meghívja nyilván azokat az embereket, aki fontos az életébe. Ahogy Zsolt is mondta, volt kollégák, volt ügyfelek, partnereink, jelenlegi partnereink. Ugye itt nem az a kérdés, hogy ki kivel tud együtt dolgozni, hanem ki az, aki nekünk fontos volt. És mi azt szeretnénk, hogy ott legyenek ezen az eseményen, és ők jönnek el, és ők velük lesz egy hatalmas parti.
4: Szép gesztus, és sok sikert kívánunk hozzá.
5: Egyrészt a nagyon jó következő 30
4: éve. Köszönjük, hogy itt
5: nagyon lehetetok. Szépen köszönjük, így van. 30 éves tehát az Aloha Informatika Kft. Turcsi Zsolt alapító tulajdonos ügyvezetővel és Ormosi Viktor tulajdonossal beszélgettünk ebből az apropóból. És megyünk tovább a zenei napunkon, mert hogy következik, mindjárt mondom, hogy kinek a kedvence, mert elő kell vennem a kis listámat. Igen, Attila személyes kedvence, a Fontaine's DC, és rávarjuk ezt a számot az Alohára, arról is, vagy abban az értelemben is, hogy In the Modern World ez a címe a felvételnek.

0: Millás reggeli,
1: ahol széles a spaletta.
0: Még ne menjetek el, a műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Senki háziak kezébe van a popszakma.
3: Na, ez azért túlzás, de segíthetsz te is szerkeszteni az október 1-i napunkat. A Rádiókafé október 1-én ugyanis a zene világnapját ünnepli, ezért egész nap a ti személyes kedvenceitek szólnak majd. A legkedvesebb szerzeményeiteket, előadó és cím küldjétek el a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre. A zenei szerkesztőnk azért lemeózza.
4: Tudom már, melyik a prodigy, I'm the szafáca!
3: Rádiókafé október 1-én is.
4: Round around the corner.
3: Van barátod.
5: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni?

0: Fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
3: Budakeszi úton a bíróságnál BKV buszba hajtott egy kocsi, már kemény a helyzet, írja nekünk T. Köszönjük szépen, és a zene világnapján folytatjuk, mert hogy jön Marcsi, aki Újpalotáról kérte a következő felvételt, ez az ő kedvence, és utána megnézzük, hogy a zene világnapján mit mondtak a nagy zenei szerzők, aranyköpések következnek, aztán jön Várkonyi Gábor autós szaki futóműrovatunkkal, hogy jöjjön most Ekka Vandal és a Cruising to Self-Soothe.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Egyenesen három.
2: Egyenesen három, és én egy John Lennon idézettel kezdeném a sort méghozzá, amiatt, mert az előző zene nagyon megihletett. John Lennon így szólt egyszer a zenével kapcsolatban, a jó zene az, ami teljesen átjár, és amikor megüt, nem fájdalmat érzel, hanem megkönnyebbülést. Szerintem figyelj, ezt ma valaki meghallgatta az előző zaltmarcs kérését. Szerintem figyelj, teljes normál pulzussal érkezik be a munkahelyére.
1: Akkor jött a következő Kodály Zoltán, lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út, de mi azt akarjuk, hogy az ember ne csak átgázoljon a sivatagon, hanem virágos kerteken haladjon keresztül.
2: És akkor végül Stevie Wonder, a zene olyan, mint a levegő, nem látod, de nem tudnál élni nélküle. És ez tényleg így van. Ezzel nagyon egyetértek. Zene nélkül nem tudom, olyan sivár lenne az életünk szerintem.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A vonalban itt van velünk Várkonyi Gábor autópiaci szakértő. Szevasz!
2: Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt! Sziasztok!
1: Figyelj, Zsuzsinak fogunk egy kis csomagot átadni szeretettel. Azt mondja nekem reggel, igen, hogy ő soha nem tud ide bejönni a stúdióba, anélkül, hogy Harry Ford előkerülne. Figyelj! Miről szeretnél beszélni, Gábor? Mondd csak szépen!
4: Biztos, hogy szó lesz egy minket a Fordról is.
1: Látod?
2: Kész, ne, engem üldöz Harry Ford, tehát ennyi.
1: Kész.
4: Nem olyan nagy baj az,
2: nem, szerintem. Nem, hát valahogy csak elviselem. Na jó, mondd, mi a téma, amit hoztál nekünk ezzel kapcsolatban?
4: Hát egy bonyolult és összetett sztorit akarok nektek elmesélni, a körülményekhez képest természetesen röviden. A Xi és Trump találkozó kapcsán mindenki azt találgatta, hogy lesz valami fajta bejelentés azzal kapcsolatosan, hogy akkor most az amerikai kormányzatnak tulajdonképpen mi is a várható jövőbeli iránya azzal kapcsolatosan, hogy kínai autókat engednek, nem engednek, akarnak, nem akarnak, gyártatni akarnak, vagy nem akarnak az Amerikai Egyesült Államok területén, és hát az a helyzet, hogy semmiféle ilyen jellegű bejelentés, de még csak téma érintés sem volt sajnos, az autóipar szemszögéből nézve sajnos a két nagyhatalom vezető politikusa közös nyilatkozatában. Ami azért problematikus, mert egymásnak nagyon ellentmondó hírek érkeznek, illetve nagyon ellentmondó viselkedés tapasztalható például az amerikai hatóságok részéről az autóipar regulázása kapcsán. És itt akarok egy fordos hírt elmesélni nektek, illetve egész pontosan kettőt. Az egyik az, hogy a közlekedési minisztérium hivatalosan is, hogy mondjam, nem tetszését, vagy lehet, hogy inkább lágyabban fogalmazza, kételjeit fogalmazta meg azzal kapcsolatosan, hogy a Ford együtt dolgozik különböző projekteken, különböző kínai autógyártókkal, és hát mégiscsak... Igen, mert hogy ugye az indoklás szerint ezek mégiscsak olyan autógyártók, amelyek mögött végső soron valamilyen formában a kínai állam áll, és hát ez felvet kérdéseket. Na most... Ez érthető lenne akkor, hogyha lenne egy teljesen világos keretrendszer azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kéne viselkednie egy amerikai autógyártónak ezzel a globális kihívással szemben, de hogyha az egyik héten arról van szó, hogy betiltunk mindent örökre az amerikai érdekszférában, ami kínai és autó, akkor azzal is lehet valamit kezdeni, meg a másik héten, hogyha jön egy hír arról, hogy tulajdonképpen nem lenne baj, hogyha gyártanának az amerikai területen kínai autógyártók autókat, mert az mégiscsak munkahelyet teremtene, azzal is lehet valamit kezdeni, de amikor az egyik héten az egyik megoldás van, a másik héten meg a másik, akkor legyen okos a különböző autógyártók, különböző CEO-inak, különböző köre, mert hogy erre nem lehet stratégiát építeni. Ez egy meglehetősen nagy probléma szerintem, miközben a Ford elnöke arról beszél, hogy valamit mégiscsak hamar ki kéne találni, mert hogy látható, hogy Európában például már késő.
2: Igen.
4: Ezt így engedjétek egy

0: kicsit hatni magatokra. Tehát a világ egyik vezető autógyártójának az elnöke arról beszél, hogy az, amit az Európai Unióban csinálunk a kínai autózás kapcsán, az úgy kinyitotta már az ajtót, hogy azt nem lehet visszacsinálni, és ezzel párhuzamosan egyébként nem csak ő, más is arról beszél, hogy ha ugyanez megtörténik az amerikaiaknál, akkor valószínűleg a lerohanás sebessége az még nagyobb lesz. Egyébként a Nissan vezetője is erről beszélt nemrégiben, meg egyébként számos más autóipari vezető is, hogy ha előbb-utóbb megjelennek a kínaiak, akkor az amerikai autóipar Amerikában védtelen lett Kínával szemben, mint amennyire ezt Európában láthattuk, miközben itt is most már 10% környéki szinteket láthatjuk. Egészen pontosan megmondom nektek, hogy mekkorákat emelkedett az export itt az első 8 hónap adatai alapján. Méghozzá most már a harmadik hónapja van az, hogy több mint 1 millió autó kerül szerteszéllyel Kínából a világ különböző piacaira. Tehát havi 1 milliót exportálnak, nagyságrendileg ez egy 65%-os emelkedés tavalyi évhez képest. Tavaly összesen 7,1 millió autót exportált Kína a világba, most 8 hónap alatt tartunk 7,2 milliónál. Tehát azért a sebesség az egészen szédítő, ahogyan ezt a kínaiak előadják. Ezeknek az autóknak egyébként több mint a fele úgynevezett New Energy Vehicle, tehát elektromos vagy plug-in hibrid. Itt is egy nagyon erős 120%-os növekedés van ebben a kategóriában. És ezzel párhuzamosan is itt kezdődnek a mi kis gondjaink. 24%-ot esett összességében a kínai autópiac. Tehát otthon gondok vannak, és ezt exporttal próbálják valahogyan megoldani. Január és augusztus között összesen 13,2 millió autót értékesítettek Kínában, ez egy 22%-os csökkenés. Normális, jobb időkben havi 2 millió autó körüli értékesítési adatokat lehetett látni. Tehát ettől relatív messze vagyunk jelen pillanatban. És az irányok... Azt gondolnánk a hírek alapján, hogy az európai gazdasági térség az egyik legfontosabb vagy legizgalmasabb területe a kínai exportoknak. Ha elkezdenénk megszámolni a forintokat azzal kapcsolatosan, hogy hol mennyit kerestek, ez valószínűleg így is van. De darabszám szempontjából nem annyira kitettek Európa, európai szemszögből nézve, tehát ha Európából hirtelen kizárnák a kínai autókat, akkor az fájna Kínának, de nem lenne egy game changer tulajdonképpen. A legnagyobb piacuk, nem meglepő módon egyébként az orosz piac, hiszen ott semmi más nem lehet eladni, ott 540 ezer darabot adtak el tavaly. Brazília 420 ezerrel a második legnagyobb piacuk, és itt jön az első európai ország, csak éppen nem EU-s ország, Nagy-Britannia, ahol több mint 320 ezer autót adtak el. És ez, képzeljétek el, hogy már némi feszültséghez is vezetett az Európai Unió és Nagy-Britannia között, ugyanis az Európai Unió valamiért úgy gondolja, hogy neki joga van beleszólni abba, hogy Nagy-Britannia hogyan intézi ezeket a dolgokat, és megpróbáltak valamifajta nyomást gyakorolni a britekre, hogy ne engedjenek már be ennyi kínai autót. Én nem egészen pontosan értem, hogy ennek milyen alapja van, de megpróbálták. Miközben azt is megpróbálja az Európai Unió jelen pillanatban keresztül vinni, elnézést, hogy valamifajta önkéntes export korlátozásra bírja rá a kínaiakat, mert hogy ez jelen pillanatban kezd nem jól kinézni Európa számára. Erre meg a kínaiak azt mondják, hogy hát értjük mi, csak nem annyira érdekel bennünket.
1: Hát ugye a gazdasági együttműködések meg a brit, hát ugye Brexit után persze természetesen full elindultak kifele, de aztán volt egy visszafordulás, és az én értem, hogy a gazdasági együttműködések kapcsán miért próbál beleszólni, mégiscsak Európához tartozik Nagy-Britannia, ebből a szempontból ez logikus. Szerintem.
0: Oké, én is értem, de hát azt maximum felhívhatja figyelmet arra, hogy neki ez nem tetszik, de egyéb dolgot nem nagyon tud csinálni.
1: Persze, de hát igen, ez jellemző. Mi a kiút?
0: Hát ez nagyon jó kérdés. Ugye,
1: mit fog mondani erre Donald Trumpnak 11. Xi-Jinping?
0: ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom, tehát szerintem nem is a kínaiaknak az elképzelései, vagy a kínaiaknak a tervei itt az igazán izgalmasak, hanem tényleg az, hogy tehát Amerika találja már meg, hogy mit akar. Mert nem látszik ebben semmiféle egyértelmű irányvonal. Uh-huh. Tehát tényleg, amit az elején felvezetésként mondtam, az egyik irány, meg a másik irány olyan messze van egymástól, hogy nem lehet korrigálni azzal, hogy egy kicsit megyünk erre is, vagy arra is, hanem kizárólagosságról beszélünk. Az egyik esetben arról beszélünk, hogy ez így marad, azt akarja az amerikai autóipar, azt akarják a beszállítók, azt akarja mindenki, hogy hosszú távon hozzanak meg egy olyan törvényt, ami permanens. Tehát visszacsinálhatatlan és állandó kitiltását jelenteni a kínai autóiparnak az Amerikai Egyesült Államok területéről és befolyási jövezetéről. Ezt én nem tartom reálisan kivitelezhetőnek hosszú távon. A másik irányba viszont meg akkor, hogyha valamilyen fajta együttműködésre lesznek kényszerítve, akkor még minél hamarabb kéne ezzel kapcsolatban lépni, mert az idő nem az amerikai autógyártóknak, meg nem is az európai autógyártóknak dolgozik ebben a tekintetben, hiszen láthatjuk, hogy alig telt el némi idő, tehát 5 évvel ezelőtt még nem lehetett látni a kínai autóipar exportját a fejlett piacokon. Ezek nem létező dolgok voltak. 5 évvel ezelőtt megkérdeztél egy átlag felhasználót arról, hogy mi az a Chery, vagy mi az a BYD, vagy mi az a SAIC, vagy mi az a Geely, akkor nem tudtak erre válaszolni. Most arról beszélünk, hogy ha megnézzük a számokat, egy Ford, amely ide visszatérünk és keretezzük a hírt, egy Ford méretű autógyártó, amely kulturálisan évtizedek óta beágyazott az európai autópiacra, az félő, hogy mondjuk jövő ilyenkorra le lesz előzve egy BYD, vagy egy SAIC, vagy egy Chery által az európai autópiacon. Tehát vészesen közel vannak egymáshoz a számok, most még egy BYD egy kicsit mögötte van a Fordnak, de hogyha én azt mondom nektek 5 évvel ezelőtt, hogy el fog jönni az a pillanat néhány éven belül, amikor egy Ford szintű márkát elkezd szorongatni egy akkor még no-name-nek számító kínai márka egy európai autópiacon, akkor valószínűleg azt gondoltátok volna, hogy ez science fiction. De nem ez a helyzet.
2: Ebben egyébként az a számomra legijesztőbb, hogy milyen ütemben terjeszkedik mindez, és mennyire egyik napról a másikra jönnek be friss információk az európai gyártók és a kínai gyártók közötti, hát hogy mondjam, ilyen konkurencia harcról, és egyáltalán nem állnak jól ebben a hagyományos piaci szereplők, szóval...
0: És egyáltalán nem igaz, hogy csak az elektromos autókkal tették ezt, ugye, hogyha figyelted az elején a híreket, itt nagyjából 50% New Energy Vehicle-ről beszélünk. Tehát ezek a havi 1 milliós exportok, ezek mondjuk 500 000 darabszámban legalább tisztán benzines autóról szólnak.
2: Igen.
1: Oké, folytatás a következik szépen. Innen. Ez egy örök témánk.
0: Nagyon remélem, hogy most már élőbe.
1: Jól van, minden összejön majd.
0: Reméljük. Szép napot.
2: Köszi
1: szépen.
2: Szia.
1: Várkonyi Gábor állandó szakértőnk futóműrovatunkban beszélt arról, hogy a Xi Jinping és Donald Trump találkozón ugye a nagy zsákba, az iparzsákba bekerült ugye az autóipar is, de igazán nem beszéltek róla, és az, hogy irányt keres Amerika, és figyeli Európát, hogy mi hol rontottuk el, hát, hogy ebből tud-e tanulni, vagy egyáltalán elrontottuk-e mi, vagy nem, ez majd sajnos csak a későbbiekben derül ki.
3: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet 4 keréken.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: Tudod, de mi az a mellkasi fájdalom?
2: Szerencsére nem, de tudom, hogy...
1: Az angina pectoris, ja. Koszorúérgörcs, mellkasi fájdalom, ugye igen. Több mindent jelezhet zenét is. Én azt gondolom, hogy...
2: Ez a legjobb változata.
1: Hát, ebben te még nem vagy biztos, mert nem hallottad még, hogy most mi következik. A hallgatók kérték, sajnos, és nem sajnos, meg kell mondjam, hogy Lizó azt írta, hogy ha bátorak, bevállalósak vagytok, akkor jöjjön ez a zene. Hát jön ez a zene, mert bátorak vagyunk és bevállalósak, de nem véletlenül hívják őket úgy, ahogy hívják. Franciául ugye az angina pectoris, az angina de Patrin, és hát amikor ők megjelentek a nagy papírmasé maszkjaikban, amik tele voltak pöttyözve, meg ki vannak így festve ilyen pöttyösre, egy basszusgitárosról és egy gitárosról van szó, többek között, mert egyébként multi-instrumentalisták, és hát ha nagyon eufemisztikusak akarunk lenni, akkor a math rock és az experimentális rocknak az úttörői, abszurdista leképzésében mindez, és hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ők Kn de Poitrin és Clack de Poitrin álnéven futnak, és a mikrotonális kompozícióknak az istenei. Szóval ebből, amit most így elmondtam, azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg nem egy populáris zene.
2: Igen, engem itt már elvesztettél. Tehát
1: majd meglátod. Most a mikrotonalitás, az hogy is mondjam, az nem a népópiuma. Az valami egészen különleges csemege, ami... hát ilyen tanult ízek ezek, meg kell ízlelgetni. De Lizó, akkor figyelj, bevállalósak vagyunk. Következik a Mellkasi fájdalom zenei kivetülése.

0: Nem haldoklunk, mi így élünk.
1: Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
2: A rovatot a 13. kerületi Metrodon Beat lakópark támogatja. Metrodon Beat. Életed, ritmusod.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kiallitasok.mta.hu.
4: Hová tehetjük a 700 kg gemkapcsot, főnök?
5: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatot kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu. A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért.
6: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Válaszd a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest CV-ben a Deák tér és a Nagykörút között fél

0: Pályutca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
3: Köszöntöm a hallgatókat. Nem működnek a jelző lámpák a fővárosban, Újpesten a Megyeri úton, a Szondi utcánál várhatóan ma délig, illetve a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban sem, várhatóan délután 3 óráig karbantartás miatt. Mindkét helyszínen rendőrök irányítják a közlekedést. Baleset miatt továbbra is forgalmi akadályra kell számítani a Budakeszi úton, a Hárshegyi út közelében és a Kőbányai úton befelé a Pongrác út előtt. Akadozik az előrejutás az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. A Szél-Kálmán tér környékén, a Margit körúton mindkét irányban, a budai alsórakparton észak felé a Rákóczi hídtól, déli irányban a Margit hídtól, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon befelé, illetve a pesti alsórakparton déli irányban a Szent István parttól és észak felé az Erzsébet hídtól a Lánchídig. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra készüljenek, és a 10-es autóbusz a rendezvény miatt sűrűbben indul. Varga Etele, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádiókafén.
6: A hazai utak 43%-a rossz állapotú, 9300 milliárd forint kellene a megújításra. Ismét napirendre került a repülőtér éjszakai zajszintje. Egy utas mentette meg tegnap a Dubajból Tel Avivba tartó Fly Dubai járatot. Marad a kellemesen meleg, napos, száraz őszi idő. Délután 25 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Megtartotta első ülését a fejlesztési kabinet. Feladata lesz az Európai Uniós források felhasználása, az állami beruházások koordinációja, a turizmus, valamint a különböző fejlesztés politikai kérdések kidolgozása. A kormányzati struktúrában összesen 3 kabinet jött létre, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, valamint a fejlesztési kabinet, ez utóbbi testület vezetésével a miniszterelnök Vitézi Dávidot bízta meg. A hazai utak 43%-a rossz állapotú. Az elmúlt években az állam közúti költéseinek 28%-a irányult a meglévő úthálózat karbantartására, míg 72% új utakra. A GKI elemzése szerint a közlekedéspolitika elsődleges feladatának nem az új tőkeintenzív hálózati elemek kiépítését, hanem a meglévő leromlott állapotú fő- és alsóbbrendű úthálózat felújítását kellene kijelölni, ahhoz azonban, hogy az úthálózat legalább a megfelelő állapotot elérje, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Új szabályt vezettek be a kincstár online felületein. Az értékpapír számlákhoz csak olyan kiutalási bankszámlát használhatnak az ügyfelek, amelyre a rögzítéstől számított egy éven belül már érkezett utalás, vagy az ügyfél beutalást kezdeményezett róla. Az utalás adatai alapján ellenőrzik és hitelesítik, hogy a bankszámla valóban az adott ügyfél nevén van. Kiutalási célra az a rögzítéstől számított 48 órás időkeret leteltét követően lesz használható. Azonnali hatállyal menesztették a NAV két csúcsvezetőjét. A 24.hu azt írja, a döntés hátterében két komoly korábbi botrány húzódhat meg. Az egyik az aranykonvoj ügye, a másik pedig, amikor egy zárt körű NAV-os magánrendezvényen egy dandártábornok tragikus körülmények között életét vesztette. Ismét napirendre került a repülőtér éjszakai zajszintje. Éjfél és hajnali 5 között tervezetten csak 6 gép szállhat le és fel a reptéren, de a Green Landing kiadvány szerint a napi átlag 9,2 volt az év első 3 hónapjában. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium most munkacsoportot állított fel, mert az érintett kerületek szigorítást várnak el a kormánytól. Mától ismét megyék vannak, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat, nem lesznek új megyehatárok, nem költöznek máshová a hivatalok, és nem változnak meg automatikusan az ügyintézés szabályai. Egy utas mentette meg tegnap a Dubájból Tel Avivba tartó Fly Dubai járatot. Lefogta a késsel a kapitányra támadó másodpilótát, majd átvette a zuhanó repülő irányítását, miután a férfi a két pilótaülés közötti műszereket is megpróbálta megrongálni. Úgy fogalmazott, azért tudta, hogy mit kell tennie, mert nézi a Mayday című tévéműsort. A repülő másodpilótája megpróbálta a földnek irányítani a gépet, miután megkéselte a kapitányt.
1: Időjárás a Rádiókafén.
6: Marad a száraz napos idő, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. Mérsékelt marad a keleti-délkeleti szél, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
1: Millás reggeli.
8: Megyünk tovább a zene világnapján a hallgatók kéréseivel. Veronika egy nagyon érdekes kérést fogalmazott meg. Ő azt mondta, hogy ő japán kumbiát szeretne hallani. Hát kérem, van ilyen. Úgyhogy következzik most japán kumbia. Persze nyilván úgy, hogy nem csak japánok vannak benne, úgyhogy a Minyo Crusaders tolmácsolásában Cumbia del Monte Fuji.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
1: Rádió Café 98.0. Szép jó napot kívánunk mindenkinek. Folytatódik a Millás reggeli utolsó órájával csatlakozhattok be. És nagyon-nagyon sok olyan észrevétellel találkoztunk itt az elmúlt percekben a zenéket illetően, ami szerintem minket is meglepetett. Én régóta járok már ide műsort vezetni, de én ennyi jó pofa, kedves, nem tudom, ilyen vicces üzenetet még nem láttam zenékkel kapcsolatban,
3: a
1: amiket írtatok. A japán kumbiát
3: imádják a kedves hallgatók. Köszönjük szépen akkor, hogy egy hallgató társatok nevében, Veronika nevében, aki kérte.
1: Igen, úgyhogy ezt is imádtam, írja nekünk egy másik hallgató. 0636 98 098 0, SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket továbbra is várunk tőletek. Természetesen október 1-e lévén a ti zenei, hogy mondjam, kívánságaitokból állítjuk össze a listát a mai nap folyamán.
3: Ha valaki magyar kumbiát akarna hallani, akkor ajánlom a remek Unikumbia zenekart, mondja a kedves hallgatók, köszönjük szépen. Úgyhogy, hát igen, az Anjin de Poitrin az egyébként sokkal több mindenkinek tetszett, mint nem. Úgyhogy, ha valaki nem ismerte volna őket, 2026 év elején valamikor az egyik amerikai rádió csinált egy ilyen videós meghívást, és ott játszottak, és videót is készítettek, és az robbant fel az interneten, akkor lettek nagyon ismertek, és hát így érdemes megnézni is, hogy ők mit csinálnak. Egy mikrotonalitást elmagyarázni, azt most így elég nehéz lenne így hirtelen reggel 9-12-kor, de szerintem érdemes rákeresni, vagy megnézni, hogy mit csinálnak ők, és akkor abból kiderül.
1: Egyébként a mikrofonnál Kántor Endre.
3: Ja, igen, igen, és Nyúl Zsuzsi. Természetesen, és itt várakozik már szakértőnk a vonalban.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
3: Igen, és elpróbálunk kalauzni titeket az AI erdejében is, mert hogy a generatív mesterséges intelligencia a pillanatok alatt felforgatta az IT és a teljes emberiség jelenét, de ez még csak a kezdet, ahogy látjuk. Úgyhogy hát, hogy ez mit jelent? Azt fogjuk megbeszélni Erdős Mártonnal, a PC World pcvplus.hu főszerkesztőjével. Jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat!
3: Na, kezdjük azzal, hogy ugye 35 éves a Terminátor 2 film, és hát természetesen a Skynet mindenki számára egy ilyen vészvillogó, amióta rászabadították a mesterséges intelligenciát nagy mértékben az emberiségre.
4: Hát ez vészvillogó, igen, és egyébként ez egy kiváló film, és most így a 35. évfordulójára kicsit fel is újították, úgyhogy érdemes újra megnézni. A Skynet remélhetőleg még azért nincsen annyira közel, de mondjuk, ha itt maradunk a mai nap fő témájánál, a zene napjánál, AI zenét ti tennétek be?
3: Én személy szerint nem. De nem az én választásom. Nem az én választásom, sajnos, és van egy olyan elki...
4: Igen? Igen, mondjad.
3: Hát előre akartam rohanni ebben a témában, de...
4: Igen, hogy mi alapján? Tehát akkor vannak olyan helyek, ahonnan kizárod az AI-t, ugyanakkor a napi szinten meg igenis ráhagyatkozol. Tehát ha például elutazol Kínába, akkor elvárod azt, hogy a telefonodon fusson egy olyan AI, ami lefordít például mindent, tehát a nyelvi akadályokat azonnal leküzdi.
1: Igen, de...
4: De azt például nem várod el, hogy tehát azt nem engeded meg, hogy neked zenét állítson elő.
1: Nem, mert a zene az érzelem. Pont erről szól egyébként ez a zenei világnap, amire mi is próbálunk itt rávilágítani, és egyébként a hallgatói visszajelzések abszolút ezt igazolják, hogy a zene valahogy az érzelmekről szól. Tehát az a legkevésbé, hogy mondjam, ilyen észszerű, logikus, racionális dolgok mentén születik. Tehát annyira benne van a kreativitás, az intelligencia és az érzések, hogy igen, én például ezért nem örülnék AI zenének.
4: Abszolút, a hasonló válaszra számítottam, és vallom én is, hogy az AI nagyon sok, tehát hogy lehetne pontosan leírni, hogy mi is olyan, mint a löncshús, tehát úgy végül is jól laksz vele, meg az is valami étel, de ha lehet választani valami mást, akkor inkább azt tennéd. Tehát az AI-jal előállított ilyen tartalmak, bár rengeteg ilyen van, tehát hogyha megnézzük a neten felelhető teljes információ mennyiséget, akkor ennek rohamos mértékben nő az AI által előállított hányada. Úgyhogy ez egy nagyon ijesztő dolog, főleg azért, mert most még úgy beszélünk róla, mint valamilyen vegy tiszta, lelketlen valami, de például a ChatGPT-nek az OpenAI az új GPT 6.1-nek a bevezetését elhalasztotta,
3: igen,
4: mert a teszteken elkezdett hazudni maga ez az AI.
3: Igen, tehát igen, ott már arról van szó, hogy ez nem az úgynevezett halucinálás, hanem egy már a direkt megtévesztés kategóriája, úgyhogy az más, mint a halucinálás, tehát nem téved, meg nem kamuzik, mert ugye...
1: Hanem manipulál.
3: Mert igen, az egy másik sztori.
4: Pontosan.
3: És ez nagyon érdekes, ugye ezért verik a vészharangot nagyon sokan, például Sam Altman, de hogyha az OpenAI-t említetted, de a tőle kilépett egyik vezető, aki megcsinálta ugye az Anthropicot, és most nagy harc van kettő között, Déri Almadeo is problémásnak találja ezt az egészet, a gyorsaságát ezeknek a fejlesztésnek, túl hamar kerülnek ki ezek az új generatív modellek.
4: Igen, igen, és erre van például egy olyan kezdeményezés, aki pont az Anthropictól Jack Clark beszélt arról, hogy kéne egy olyan, ami egy olyan megoldás, egy olyan intézet, vagy intézmény, vagy olyan ellenőrző hatóság, aki a politikán felül áll, és mindentől független, és az összes AI rendszerre úgy rálát, hogy függetlenül, és le tudja kapcsolni, tehát, hogy vészleállítani. Ezt nem egy nagy piros gombra kell gondolni, mert ezen már túl vagyunk.
3: Ezt már lekéstük, igen.
4: De van egy ilyen Project Blueprint nevű kezdeményezés is, ami kifejezetten erről szól, hogy ne a pártok telepedjenek rá, mert azt sajnos láthattuk, tehát most a vagy nyugat van, de azt is látjuk, hogy a politika egy pillanat alatt lecsapott az AI-ra, és amikor olyan nyilatkozatokat hallunk, hogy erre semmi szükség, hanem egyedül egy magas IQ-jú államfőre van csak szükség ahhoz, hogy az AI-t kordában lehessen tartani, akkor azért csak felvillan vörösen, és hatalmas betűkkel a Skynet felirat, és a vigyázz.
3: Igen, értem.
4: Tehát amikor vannak olyan politikai szereplők, akik azt mondják, hogy az AI-t mint veszélyes dolgot tekinteni, vagy kezelni, és ezt vagy szabályozni kívánó emberek, azok pont ugyanazok, mint akik a klímaválságot hazudják be az emberiségnek, akkor ott azért az ember elgondolkodik, hogy hát lehet, hogy mégsem a politikának kéne befolyásolnia, vagy ellenőrizni azt, hogy az AI merre és hova tarthat. És ahogy ezt látjuk, megint csak az van, hogy két pólusra oszlott a világ, és van Amerika meg Kína, vagy Ázsia, és a ketten egymásnak feszülve igyekeznek minél gyorsabb, minél nagyobb ütembe fejleszteni az AI-t, mert az a berögződés, és ebben biztos, hogy van igazság, hogy aki az AI-t uralja, az a világot is uralja.
3: Figyelj csak, vagy figyeljetek inkább, azt kell, hogy mondom, nekem az a szomorú realista megközelítésem van, hogy túl vagyunk azon, hogy akarunk-e AI zenét hallgatni, vagy AI tartalmat fogyasztani, vagy nem. Sokkal komolyabb a helyzet, és amikor azt mondtad, hogy két pólusú lett a világ, akkor én inkább arra gondolok, hogy kialakul egy olyan réteg, akik a gazdagok rétege, mondjuk, akik meg tudják fizetni a valódi dolgokat, meg tudják fizetni a valódi manufakturálisan előállított tartalmat, mert ugye itt az a lényeg, hogy egy zenét most már ezek az új modellek is tudnak olyan csinálni, ami az érzelmeidre játszik, amit pontosan tudja, hogy milyen érzelmeket kell kiváltani belőled, és meg is csinálja. Ha nem mondanák el neked, nem fognád föl, nem tudnád, hogy ezt nem ember csinálta. De a másik oldalon viszont nekem szükséges a zenében az alkotói folyamat, az, hogy hogy alakul az a valami ki, hogy ne egy másodperc alatt történjen meg, független attól, hogy mintákból ezt meg lehet csinálni, hanem az, hogy végigmenjen azon az úton az alkotó. Ez viszont drága. Drága, ahogy az étel előállítása. És a löncsús azért volt szerintem érdekes, mert ahogy van egy réteg, akik hát ételszegénységben élnek, ami azt jelenti ugye, hogy gyors éttermekben esznek, nagyon rossz minőségű előállított élelmiszereket esznek meg, mert azt tudják megfizetni, úgy AI tartalmat fognak fogyasztani, mert azt tudják megfizetni, és ezek rossz minőségű tartalmak. A jót pedig nem tudják majd megfizetni, és nyílik ez az olló.
1: De André, azzal, amit mondasz, gondolatot tovább folytatva, ez nagyon ijesztő abból a szempontból, hogy a szegény tömegek befolyásolhatósága is ki fog ezáltal alakulni. Igen. Tehát ha van egy olyan réteg, amit te vizionálsz, hogy a manufakturális, minőségi, tényleg emberi alkotással megalkotott termékeket, szolgáltatásokat tudják igénybe venni, és lesznek tömegek, akik pedig mesterséges intelligencia által fogyasztott szolgáltatásokat, tartalmakat fognak fogyasztani.
3: Már vannak.
1: Vagy egyáltalán azt...
3: Azt mutatják, így van, a Spotify listák, minden azt mutatja.
1: Az a legijesztőbb folyamata szerintem, hogy az emberek egyrészt intelligenciában, hát hogy mondjam, csekély képességet fognak mutatni, megnő a befolyásolhatóságuk, és kevésbé lesznek kritikusan gondolkodóak. Szerintem igen, ez egy borzasztó nagy
4: és közben meg nagyon magabiztosak lesznek. Igen. Tehát nagyon magabiztosan fogják azt állítani, amit nekik az AI kiköpött. Igen. És a helyzet az, hogy itt egy komoly probléma például az adatszennyezés is, mert az AI is csak annyira lehet okos, amennyire tiszta adatokból tud dolgozni. És sajnos ez fennáll ennek a veszélye, hogy amikor ez a tömeg kialakul, ami már folyamatban van, akkor csak adatszennyezés kérdése, hogy arra legyenek terelve, amerre az az adott azt az AI-t uraló erő szeretné, hogy menjenek. És ez egy nagyon nagy probléma. Szóval, tehát itt valahol az egészséges, tehát az biztos, hogy az AI nem megy sehova. Tehát az itt van velünk, azzal valamit kezdeni kell, és ki lehet azt hozni belőle, és még Obama is így vélekedik, hogy az lehet olyan, hogy új gyógyszereket, az emberiség jobb átételét, a társadalom jobb átételét szolgálja, de ehhez nagyon-nagyon óvatosan és nagyon jól szabályozottan körülírva kell akkor közeledni, és így kell használni az AI-t. És azzal arra hajlok, hogy nem szabad mindenhol beengedni, de az is tény, hogy mint egy ilyen augmentumot kezelve, igenis lehet az ember sokkal produktívabb, sokkal hatékonyabb, jobb, ügyesebb, többet elérhet, ha arra figyel, hogy ő maga, az ő produktuma ne legyen helyettesíthető 100%-ban AI-jal, tehát az emberi tényező mindig is maradjon ott. Tehát legyen meg
3: hát
4: az, hogy
3: a Dunning-Kruger görbének az elején van a társadalom ebből a szempontból, óriási önbizalommal, kevés tudással. Ez ugye azt mutatja, hogy pont, hogy mit gondolunk, hogy mi hol vagyunk. Viszont, ahogy említetted, Kínában voltál egy hétig most, és ott például azért nem volt utolsó az, hogy ilyen augmentumként használod te is, meg akikkel beszéltél a különböző mesterséges intelligencia modulokat.
4: Régebben azért még volt ez a kéz lábbal értessük meg egymást, mert se angolul, se hogy máshogy nem tudtunk társalogni, és ez rengeteget változott, tehát oké, vicces félrefordításokat még mindig lehet olvasni egészen hivatalos helyeken is, utcán, meg reptéren, bárhol, De az, amikor már a tolmács részt, azt, ami a mobiljukon fut az embereknek, azt tényleg úgy használják napi szinten, hogy egy pillanatra nem okoz az problémát, hogy egy olyan valakivel állnak szemben, akivel egy-két szónál többet nem tudnának beszélni, és így meg komplex feladatokat is el tudnak intézni. Ez mindenképpen az AI-nak az előnye, tehát hogy ez nála egy olyan pont, ami elvitathatatlan, és tényleg van helye az AI-nak a társadalomban, a mai társadalomban abban, hogy előre tudjunk lépni, de az nagyon-nagyon látszik, hogy még a nagyon nagy cégek sem tudják, hogy pontosan mit is kéne kezdeni ezzel az egésszel. Tehát fejlesztik, de ott van például az Apple, aki nem csak hogy lemaradt, hanem nagyjából kimaradt az egész AI-ból. Nagyon igyekszik, most próbálja behozni a lemaradást azzal, hogy a Google-nek a Gemini rendszerét arra ülteti rá az ő saját Apple Intelligence megoldását. Hát az a legújabb fejlesztése, hogy mostantól például az Apple Watch-ok, az újak, azok lehallgatják az összes beszélgetésedet, de ez a te saját gomnyomásodra történik, és utána, amikor valakivel beszéltél, akkor egy átiratot, nem is egy teljes átiratot, hanem egy ilyen összefoglalót adnak neked arról, hogy pontosan miről is szólt az a beszélgetés. Tehát amikor akár egy baráti beszélgetés, de akár egy céges megbeszélésre beültél, és akkor utána látod az órádon, hogy pontosan mikről is volt szó, vagy a telefonodon.
3: Nagyon jó.
4: Mert az a probléma, hogy egy ilyen beszélgetéshez legalább két ember kell.
3: Hát, tehát igen.
4: Te ezt tudod, hogy te kapsz egy ilyen átiratot. Eleve ott az a komoly probléma, amiről az előbb már beszéltünk, hogy ellustulnak az emberek, és elfelejtenek gondolkodni, és azt fogja mondani, hogy most minek figyeljek oda erre a beszélgetésre, tök mindegy, hogy mit mond nekem a másik, meg majd elolvasom a telefonomból, hogy pontosan mi volt, az majd nekem összegzi úgyis.
3: Hát, ha nem az biztos, lesz, hogy az minden... AI az felülbírálja, nem is biztos, hogy jó, hogyha erre emlékszik a Marci, hogy
4: igen, ezt is kihagyjuk,
3: igen. Egy kicsit így cenzúrázzuk ezt, és akkor az marad csak meg, ami nekünk jó. Tehát ezek a veszélyek benne vannak, igen.
1: Tudjátok, nekem az a legérdekesebb mindig abban, amikor elkezdünk egy kicsit mélyebben beszélni az AI-ról, hogy mennyi erkölcsi, morális, társadalmi agykutatással, nem tudom, pszichológiával kapcsolatos kérdés merül fel, aminek abszolút nem vagyunk a birtokában, hogy hogyan kellene ezeket jól szabályozni, és itt most nem elég, hogyha egy ország, egy nemzet saját magára vonatkoztatóan ebben csinál valamilyen KPI rendszert, vagy törvényt, vagy nem tudom, hanem globálisan kellene valamilyen alapmegállapodásra jutnunk a tekintetben, hogy hogyan nyúlunk ehhez az eszközhöz, amit mi hoztunk létre, igen, és kiszabadult a szellem a palackból, de talán még van esélyünk arra, hogy valamilyen formában keretet szabjunk saját magunk számára, hogy mi az a morális, alapvető, alapértelmezett mindannyiunk számára, ahogyan az AI-jal bánunk, és amire használjuk.
4: Ezt az ENSZ-ben fel is vetették, hogy erre szükség lenne. Két ország vezetője nem írta ezt alá, illetve nem csatlakozott, sőt hangosan bírálta. Az egyik Amerika, másik Kína.
1: Na, hát ez mindent megmagyaráz szerintem.
4: Úgyhogy, szóval a lényeg az, hogy az AI-jal, vagy ott tartunk most, ennyit lehet lényeg, az nehéz, hogy mi a lényeg. Uh-huh. Instant komplexusos politikusokra bízni ennek a szabályozását azt nem ajánlatos. Már csak azért sem, például egy példát mondok itt gyorsan, Amerikában elindították ezt az állami AI-t, ami abban segít, hogy te, hát mint nálunk nagyjából az ügyfélkapu, segít abban, hogy mit, hogy intézzél el ügyeket. Ezt megkérdezték, hogy 2020-ban mi volt az amerikai választásokon, és ő adatok alátámasztva azt mondta, hogy Trump elvesztette a választást. Két nap múlva ismét megkérdezték, és akkor már azt mondta, hogy politikai kérdésekre nem válaszol. Tehát ennyit arról, hogy nem kell befolyásolni az AI-t, hanem jó úgy, ahogy van.
3: De Pelikán elvtárs, nem mondták neki, hogy de Pelikán elvtárs, nem ez beszélt.
4: Mindenesetre én annyit tudok mondani, hogy az AI-t észszerűen lehet használni, kell is használni, mert az emberektől akár hatékonyabb is lehet, több mindent elérhet. Gondolok itt például akár egy gyors fordításra, egy tolmácsra, stb. Egyébre. de azért nem árt nagyon arra figyelni, hogy megmaradjon az emberi tényező ebben is. Néha esetleg megpróbálni, hogy nem csak az AI áttekintést nézed meg, amikor rákeresel, vagyis hogy nem keresel, hanem kérdezel valamit a valamelyik internetes keresőtől, és megnézni azt, hogy mi ott a válasz, egy kis kutatást, egy kis utánanézést, utánolvasást tenni, megnézni azt, hogy nem AI zenét hallgatok, nem AI filmet nézek, a fotózásnál odafigyelek arra, hogy állítom be akár a mobilomat, rajzolok, esetleg írok egy olyan szöveget, amit előtte nem kérek meg az AI-tól, hogy csócsáljon előre, úgyhogy érdemes ondiban tartani az agyat.
3: Biztos vagyok benne.
4: Nagyon-nagyon remélem, hogy szükség lesz még rá.
3: Mi is reméljük, bár nem mindenki ilyen optimista hallgatók közül van, aki azt, hogy hagyjuk már abba annak a küzdését, hogy van még esély a vég elkerülésére. Élvezzük ki ezt a pár évet, ami maradt, és a Skynetre gondolva a 35 éves Terminátor 2-ről. Marci, hol lehet olvasni a cikkedet?
4: A pcv20.hu-n.
3: Szuper. AI or not AI, mi lesz a címe? Ez már nem kérdés?
4: Ez már nem kérdés.
3: Jó. Oké. Erdős Márton, a PC World, a pcvplus.hu főszerkesztője. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Szép napot. Egy kicsit filozófikus.
0: IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
1: Fél nagyon emberi lett ez a vég. Rábeszéltem értem ezt pontra. Annyit akartam csak mondani, hogy kis filozófikus lett ez a mostani beszélgetésünk.
3: Hát még ez milyen filozófikus lesz, hogy pont ezt a számot kérte Tamás, amit szerintem ide rá fogok varni erre a filozófikus beszélgetésre. Eredetileg ugye egy nagyon kaotikus, viharos szerelmi viszonyt ábrázol, ellentmondásoktól feszülőt ez a dal, de én azt is mondhatnám, hogy nyugodtan rá lehet illeszteni a mesterséges intelligenciát és az emberiség viszonyára, és majdnem, hogyha belehallgatunk, majdnem azt énekli a Jenő, hogy Hello AI, te nyomorult állat!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Senki háziak kezébe van a popszakma.
2: Na, ez azért túlzás, de segíthetsz te is szerkeszteni az október 1-i napunkat. A Rádiókafé október 1-én ugyanis a zene világnapját ünnepli, ezért egész nap a ti személyes kedvenceitek szólnak majd. A legkedvesebb szerzeményeiteket, előadó és cím küldjétek el a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre. A zenei szerkesztőnk azért lemeózza.
3: Tudom már, melyik a prodigy, I'm the szafáca!
2: Rádiókafé október 1-én is. Van barátod.
4: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni?

0: Bátor Fixáron, Király utcai Trófea Grill étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
3: A magyar Gaudi munkái, magyar ede és a szegedi szecesszió. Csodákkal töltötte meg Szegedet magyar ede, a magyar Gaudi. Magyar ede legszebb munkáit egy rövid sétán is megnézhetjük. Ezek közül a legfontosabb a Munkácsi Mihály unokatestvére, Rejük Iván vízépítőmérnök és családja részére megálmodott Rejük palota, a ma már az építészről elnevezett tér fókuszpontja. A Szegeden akkor népszerű liliomok, illetve a vízi világra utaló növénydíszek egész sorával az utcát néző, főlépcsőházában Fekete Pál Kovács mester látványos vasindáit és vasliliomjait rejtő házon eredetileg vízitündérek képe látszott, az erkölcsös családtagok nyomása miatt azonban csak hamar a ma látható sávokra cserélték őket. A házban ma a REÖK, Regionális Összművészeti Központ működik, kiállításoknak és kulturális események egész sorának otthont adva. Magyar a közelben álló másik munkája, az Ungár Mayer palota miatt is megérdemli a figyelmet. A két vállalkozó számára született ház egymás mellett álló, félmeztelen párizsi táncosnőket idéző sarokkupolájával már messziről vonzza a tekinteteket. Az egykor a Korzó kávéház által használt tér egy szép részlet a mai cipőbolt mennyezetén csodálhatjuk meg, míg a virágfűzérekért és bogarakért az egyik szomszédos üzlethelyiségbe kell belépni.
2: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
1: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető a vonalban. Szia!
5: Jó reggelt, sziasztok!
4: Végre együtt vagyunk adásban, és megbeszélhetjük a Barcelona idei teljesítményét ebben az idényben. Szerintem nagyon zseniális.
5: Felfoghatatlanul jó.
4: Így van. Ha

0: Hogy magyar piac egyenlő OTP.
1: Tudtam, a magyar piac rafinjája tegnap lesérült, de mi volt ez a 41 milliárd forintos forgalom? Úristen!
0: Na de ma is úgy néz ki, hogy 7,6 milliárd a teljes tőzsde forgalma, és ebből 6,8 az OTP. Hát amíg a MOL-t is mellé raknám, akkor tényleg a többiek azok fölösleges, hogy ott legyenek. Na.
1: De miért? Mi történik? Szinte.
0: De ugye ez a orosz leánynak a kérdése gyakorlatilag mozgatja most a befektetők fantáziáját, hogy tényleg el kell adnia, ugye azért nagyon komoly hozzáadott értéke volt az eddigi nyereségekhez, és ha ott ki kell szállni, akkor az nyilván negatívan hat, de közben, hogyha ez lenne az ára annak, hogy meg tudja venni azt a újabb bankot, akkor azért már máshogy mérlegelni. Szóval olyan hírek vannak, amik nagyon-nagyon sokféleképpen értelmezhetőek, számolhatóak, és ezért egyszerűen felpörgött a vevők és adók érdeklődése is. Most nyilván itt ez a 42.000-es szint már egy olyan érték, ahol amikor pár hete vagy egy hónapja már mindenki az 50.000-ről beszélt, akkor az egy nagyon jó beszálló lehet, de valóban nagy kérdés, hogy mi lesz ezekkel a különböző leánybankokkal. Úgyhogy ezt pörgeti egyértelműen a befektetőket és az érdeklődést, és hát mondom, brutális, mindjárt elérik a 7 milliárdos forgalmat az OTP-nél.
1: Csodás.
0: Most egyébként a mai mozgás az mínusz 0,5%, 42.040 forinton van most a papír. Én azért azt gondolom, hogy ez a 42.000 ez egy erős szint kellene, hogy legyen, úgyhogy innen inkább egy kis visszapattanást várnék, de meglátjuk, hogy mit hoz a nap. Egyébként alapvetően a nemzetközi hangulat, meg úgy nyilván ettől az OTP-től vezérelve a budapesti értéktőzsde hangulata sem túl pozitív, mindenhol alapvetően eséseket láthatunk Európa szerte, a nagyobb indexek is ilyen 1% körüli mínuszt mutatnak, a BUX esetében ez most jelen pillanatban 0,8%-os, 144.024 ponton van az index, és hogyha az OTP-n túllépünk, akkor a MOL egy pici emelkedést tudott mutatni, egészen 4 forinttal följebb került az árfolyam 4.978 forintra, ami egyébként azért izgalmas, mert ugye ott is jött, illetve ott egy kifejezetten pozitív hír jött itt a NIS szerb olajcég felvásárlása kapcsán, újabb engedélyt kaptak az Egyesült Államoktól, illetve meghosszabbították azt a lehetőséget, hogy lezárják a tárgyalásokat, amit azt gondolnám, hogy mindenképpen pozitív, de ennek ellenére csak minimális mértékben tudott emelkedni a részvény. A Richter a tegnapi záróárán forog most ebben a pillanatban 12.370 forinton, míg a Magyar Telekom egy 0,5%-os mínuszban 2.530 forintnál jár.
1: És a forint?
0: A forintban is inkább a gyengülés felé mozdultunk el a mai napon. 367.80-nál jár most az euróval szemben az árfolyam. De azt hiszem, hogy mostanában egyértelműen a dollár iránya, illetve annak hangulata az, ami a fő mozgató rugó itt a forinttal kapcsolatban. Ugye szerdán az amerikai adatok után volt egy kis dollár gyengülés köszönhetően a jobb inflációs adatnak, de aztán sok komment érkezett jegybankároktól is, hogy azért hiába lett jobb, mint a várt, de azért a 3,4% az még mindig nagyon magas infláció a 2%-os célhoz képest, tehát ettől még nem fog megállni az a folyamat, hogy akár újabb kamatemelést láthassunk az Egyesült Államokban, és ez visszafordította a dollárt is, úgyhogy ma már, meg már tegnap délután is egyértelműen erősödött a dollár, úgyhogy most újra az 1,13-at rohamozza az euróval szemben, és azt gondolom, hogy ez az, ami a forint gyengülésében is talán a legnagyobb mértékben szerepet játszik.
1: Oké, Szilárd, nagyon szépen köszönjük az információkat. Hát, hogy is mondjam, kössük föl a gatyát a budapesti értéktőzsdén. Legalább történik valami extra mozgás.
0: Így van, abszolút. Úgyhogy...
1: Oké.
0: Izgalmakat láthatunk.
1: Köszi szépen,

0: Jó kereskedést
1: nektek! Köszönöm, szép napot!
2: Köszi, hello!
1: Sziasztok!
0: Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető számolt be a piacnyitásról.
3: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
0: Azt mondja, hogy Edit kéri unokahúgának a következő felvételt, aki nem más, mint a Schmidt Andi, mint kiderült. Úgyhogy Edit kéri Schmidt Andinak, unokahúgának ezt a felvételt. És jövünk is, nem mással egyébként NOPQ rovatunkban, mint a déli triumvirátussal. A délvidéki népek összefogtak, a Nyúl Zsuzsi, a Schmidt Andi, meg én, és elmondjuk, hogy mi mit eszünk és miért.

0: és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
1: És itt van velünk a vonalban Schmidt Andi.
2: Szia, Andi.
1: Szia.
3: Hello.
1: Na mit szólsz? Milyen zenét kért neked Edit?
3: Jó volt. Nem tudom, melyiket unokanővére mehetett.
1: Igen.
3: Manchesterban most nálunk aludtak éjszaka.
1: Na.
3: Mentek haza Mohácsra pont.
1: Hoppá.
3: És itt meg magaludtak Budapesten. Szerintem ő volt, mert...
1: Bő volt, mert Edit kérte unokahugának, a Schmidt Andinak így voltak.
3: Na, az, mert ők hallgatnak minket Manchesterben így.
1: Nagyon jó.
3: Úgyhogy...
1: Na, szóval ki is derült. Mohács, Decs, Szexárd baja, kérem szépen, így körbe fogjuk a sárközt rendesen.
2: Bizony.
1: És a múltkor elkezdtünk beszélgetni ételekről, és rájöttem, hogy egy csomó mindenki nem tudja azokat a szokásokat, meg nem érzi azok, vagy nem érti, hogy ez mit jelent. Az egyik dolog, ami összeköt minket, az a Duna meg a hal.
2: Így
1: ugye?
2: Van. Igen.
3: Még hozzá... Igen, és tudod, mi a másik?
1: Na mi?
3: A nemzeti szög. Szerintem. Mármint ezek a délvidéki településeken, de hát a hal, hát az már az anyatejjel szerintem magunkba szívjuk.
2: Na, képzeljétek el, hogy én a hétvégén otthon voltam anyukámnál, természetesen halászlevet főztünk, és régen ez nálunk úgy ment, hogy anyukám gyúrta a tésztát, és arra a bizonyos gyufatészta méretre vágta. Ez szerintem minden sárközi lány, vagy délvidéki lány, aki bajai halászlével valaha találkozott, látta az édesanyját így tésztát gyúrni és szaggatni. És ezúttal anyukám a boltból vásárolt tésztát, és kifejezetten az volt ráírva, hogy bajai halászlétészt. És még viccelődtem is anyuval, hogy szerintem ezt Budapesten biztos, hogy nem lehet kapni az ilyen nagy áruházakban, és ő megerősítette, hogy már Szexárdon sem minden boltban lehet, mert hogy ez annyira táj jellegű, egyrészt étel, más, ahogyan mi fogyasztjuk a halat, másrészt pedig mi mindannyian itt déliek, másrészt pedig annyira jellegzetes az a tésztafajta, amivel mi esszük. Egyszer az öcsém elment...
3: Tudom, nálunk ugyanez volt. Nekem is a nagymamám meg anyukám gyúrta.
2: Igen.
3: És még én is emlékszem, hogy a halászléhez saját házi tészta
2: bizony
3: volt. Sajnos már mi is veszük. Pont múltkor mondom anyunak, miért nem gyúrunk egy jó halászlétészt.
1: Figyeljetek, nálunk úgy van, hogy mindig, amikor ilyen nagy ünnep van, tehát karácsony meg húsvét, az a hal az biztos, és akkor én gyúrom, akkor megcsinálom a tésztát, mert ahhoz az meg. Egyébként normális esetben a legelterjedtem, amit lehet kapni több helyen is, az a bajai manufaktúra, a Stranszky Júlia tésztája, az szuper jó, és egyébként a legviccesebb az, hogy nem csak ők vannak rajtuk kívül mások, ő a legismertebb, azért mondom, mert ezt el lehet érni. A legtöbb ilyen halboltban is lehet kapni. Tehát ott a hely, én amikor elmegyek halat venni, akkor mindig veszek egy tésztát is, hogy legyen.
2: Hát Szegeden nem fogod tudni megtenni.
3: Igen.
2: Na, és akkor, tehát hogy akkor maradjunk a halászlénél, tehát sokan nem értik, hogy mi hogy esszük. Gyerekek, ezt el kell magyarázni.
1: Hogy nem értik?
2: Hát úgy nem értik, hogy ugye mi nem passzírozzuk a halat, meg nem össze...
3: Nem.
2: Hanem mi szépen feldaraboljuk, jól besózzuk, ugye ez a lényege, hogy jól be kell sózni
3: a
2: halpatkokat. Így van, a fejét is, és a farkát is beletesszük, és gyakorlatilag, amikor már megvan az alaplé, akkor tesszük bele a halat. Tehát amikor már szinte megfőtt az étel, akkor tesszük bele a halat, és nem hagyjuk, hogy szétessen, szétfőjön, hanem szépen leszűrjük, és utána hát kitálaljuk ugye egy külön tárra a halat, és azt miután megettük a tésztát a lével, utána esszük a halat.
1: Na, az, hogy a tutorial videót kérünk, egyébként én teljesen a régi hagyományos módon készítem. Az a helyzet, hogyha otthon csinálod nagy fazékban, akkor egy kicsit kell viccelődni vele, tehát nem lehet úgy, mint a bográcsban, mert nem tudsz úgy alágyújtani. Van egy ilyen mondás, hogy habalat kell főzni, ami azt jelenti, hogy nagyon lobognia kell végig. Ha nem lobog, akkor nem fog szétfőni a paprika, nem fog rendesen elkészülni. De képzeld el, hogy én gyakorlatilag egy az egybe felteszem az egészet úgy, ahogy van, és amikor, tehát benne öt, azt szokták mondani, hogy egy kezeden meg tudod mondani, hogy mi kell benne, öt alapanyag kell bele, ugye? Paprika, só, hal, hagyma, víz. Ennyi. Semmi más nem kell bele. Ezeket mind szépen beleteszi az ember, van egy megfelelő ilyen irányelv, hogy miből mennyi kell, és rá a bográcsot a tűzre, rohadt nagy tüzet kell gyújtani, hogy lobogjon rendesen, és amikor elkezdett forni, mehet bele a paprika. Ennyi. És akkor 20 perc, 25 perc is kész van. Úgyhogy ez gyorsan elkészül, nagyon-nagyon finom, és hát igen, nem kell hozzá más.
2: Szív és lélek.
3: Igen, hogy az egész 40 perc igen, minden estül.
1: Igen.
3: Voltam versenyeken is, nem ilyen bajai meg, hanem ilyen média halászlifőző, meg pörköltfőző versenyeken, és nyertünk is 40 csapatból, a kishúgommal másodikak lettünk, és vicces volt, hogy mindenki még órákig főzte, meg faszírozott, meg mit tudom, lakvártad bele, meg, és milyen megkész volt ilyen 30-40 perc alatt, és másodikak lettünk. És mondták, hogy lett ilyen sűrű. Van még egy alapanyag, amit nálunk legalábbis Mohácson mi teszünk bele, nem sok, és az is házi, mert ugye eltesszük nyáron, az házi paradicsomléből.
1: Azt tudtam, hogy ezt fogod mondani, mert ez van, hogy néhányszor, néhányan beleteszik, igen, és azt én is tapasztaltam Szexárdon is, hogy paradicsommal paradicsomot tesztek, de akkor ti olyan paradicsomot tesztek be, ami el van téve, tehát paradicsomlé?
3: Igen. Igen, házi paradicsomlé, amit anyukám vagy apukám teszte, és ez nálam is van itt. Budapesten, otthon is a szájukba sorakoznak.
1: Na, mi van még?
2: Várjatok, még egy gondolat lezárásképpen, és aztán menjünk a következőre, hogy nálunk ez egy tradíció, tehát, hogy apáról fiúra száll az, hogy hogyan főzünk halat. Tehát, hogy ez nem egy ilyen recept, amit néha előveszünk, anyu megcsinálja, hanem ennek története van, ennek tradíciója van. Még csak ennyit szerettem volna hozzá.
3: Ez nálunk is így van, apukám megtanította, és mindenkinek, és én majd most Olivernek fogom, de az első szabály, na mi lehet az első szabály, hogy állsz neki?
2: Na hogy? Én nem tudom, hogy megkagyom a fiúknak. Én maximum tésztát meg tudom gyúrni. Nyilván. Ez annyira alap, hogy mindennél. Így van.
1: Na, mi az, ami még, ami a halon túl ott van? Zsuzsinál, Decsen, gondolom a kerekkalács.
2: Abszolút.
1: Ugye?
2: Így
1: jól
2: van.
1: Beletrafáltam.
2: Teljesen beletrafálták kerekkalács, és másnépen, ahogy mi mondjuk, borsos.
1: Borsos tejfölös kalács. Vagy borsos puffancs?
2: Puffancs.
1: Komolyan? Na, ezt én nem hallottam.
2: A Czoller Andi besétált a stúdióba, és nem érti, na mindjárt elmagyarázom. Ez igazából egy sós kelt kalács. Általában úgy néz ki, mintha egy ilyen briós lenne, körülbelül az a forma. Legalábbis felénk így csinálják, de van, aki ilyen
1: kerekkalácsot
2: formáz belőle.
1: Igen. A kelt tésztát egy kicsit így megnyújtod, megforgatod, hogy ilyen kicsit így rogjon egymás, nem tudom, a tengelyek körül, és utána összenyomod a két végét, és lesz belőle egy ilyen karika.
2: Igen. És a másik pedig az, hogy ezt leöntjük egy ilyen tejföllel, ami jó borsos, és ez adja meg az egésznek így a pikáns, karakteres ízét. Ezt a gyerekek nem nagyon szokták szeretni.
1: Tényleg,
2: egyébként
1: én gyerekkoromban is imádtam. Ez ugye a Decsi lakodalomban,
2: az összes esküvőn,
1: a Szüreti Fesztiválon mindig ott van, és nálunk ez van a második fogásként a ünnepekkor, a halászté után. Úgyhogy... Nem ennél még?
2: Csinálok neked, Andi.
1: Figyelj, akkor jön a kerekkalács.
3: Hévöknél van. Hévöknérli, meg krumplis, krumplikrepli. És tök jó, hogy így keverednek, ez nem tudom, ez nem, de ez magyar vagy sváb?
1: Szerintem sváb.
3: Szerintem sváb.
1: De amit mondtál, amíg Mohácson, és az nagyon fontos, és ide kell illeszteni, az pedig nem más, mint a sokácbab.
3: A bab, igen. Köcsögös bab. Na hát az hasonló, mint a halászlé, hogy minden dur bele, és igazából nem is az alapanyagok a lényeg, hanem az, hogy lassú tűzön, tűz mellett igazából, mert nem is tűzön, hanem ott az elkészítés a lényege, és az alapanyagok, meg mindenki más tesz bele. Uh-huh. De nagyjából persze megvan, hogy hagyma, bab, tehát megvannak az alapanyagok, de az, hogy mennyi ideig, hogyan, sokáig főzni. Tavaly emlékszel, a szülinapomon volt, Bandi.
1: Abszolút emlékszem, és én ezt most kaptam ugye a T-Nagy Gábortól ajándékba egy babfőző köcsögöt, egy drótos köcsögöt, amit egy iparművész készített, alig mertem odarakni a tűz mellé, olyan szép, de most főztem végre vele egyet nyáron, és meg kell állapítanom, hogy ez egy zseniális dolog, úgyhogy ebből még sokat kell főzni, és van a szerbes verzió, ami viszont állítólag még Sopron környékén is dívik, bár azt nem láttam, de Pécsen biztosan, az pedig ugyanennek a káposztás verziója, a káposztás babbal.
3: Igen.
1: Úgyhogy ez a következő kihívásom.
3: Na látod, ez is megint, hogy a sokac meg a sváb keveredik. Hogy nem lehet már azt mondani, hogy sokac ételek, sváb ételek, magyar ételek, mert ezeken a településeken összekeverednek.
1: Igen. Elfogyott az időnk, sajnos. Folytatásra következik, Andi, köszi szépen, hogy itt voltál, kicsit erősítettél minket.
2: Köszi,
1: szia. Köszi, egy bajai lány nagyon szépen köszöni ezt a szívmelengető NOPQ rovatot, és azt kérdezi a kedves hallgatónk, hogy sziasztok, egy komment a halásztéhez. Másnap reggeli halkocsonya az előző esti halásztéből alap.
2: Bizony.
1: Alap, kérem
2: igen.
1: Szépen. Félreteszem az elején, amikor kiszedem harcsafejét, pontyfejét, rá egy kis levet, kocsonya, Mennyország. Mennyország zen állapot. Ez biztos. Divan. Köszönjük szépen.
4: NOPQ
0: A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
1: Nem fér bele több zene a Millás reggelibe, viszont a többi zene belefér a Rádió Café egész napos műsorába, a Zene Világnapján, amit a hallgatók kértek. Köszönjük a kéréseiteket eddig is, és reméljük, hogy lesz még ennek folytatása. Ugye, Andi? Másik
2: hát
1: Andi, Czoller Andi.
2: Olyan jó volt látni ezt a pesgést.
1: Igen, abszolút. Mindenki
2: örül meg, kiborul meg. Igen, igen. Meghallgattam én is azt a bizonyos melkasos mimmiót.
1: Angin de Patrick.
2: Az.
1: Angin.
2: Tényleg lehet, hogy néha meg kéne nyitnunk ezt a topikot, nem csak a Zene Világnapján, hanem egyébként is, hogy a hallgatók szerkesztik a
1: zenei. Azért ne szabaduljunk el teljesen.
2: Ugye jobb, mint az éjjel.
1: Hát annál biztosan jobb.
2: Köszönjük szépen, hogy ilyen sok üzenetet küldtetek nekünk, a reakciókat láthattátok. Egyrészt azért, mert küldtünk hozzá, másrészt igyekeztünk beolvasni, amelyekre nem tudtunk válaszolni. Elnézéseteket kérjük, természetesen olvastuk, csak nem tudtuk beidézni adásba, úgyhogy maradjatok továbbra is itt a kafén. Köszönjük szépen a figyelmeteket, ez volt a Millás reggeli.
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápecsója.
2: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: A jövő évi büdzséről is tárgyalhat a hétvégén a kabinet. 2027 első felében lehetnek az első vádemelések az MVVH-nál. Oroszország kész nukleáris fegyvereket bevetni, ha a NATO megpróbálna elszigetelni Kaliningrádot. Marad a kellemes napos meleg idő, délután 25 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Kihelyezett ülést tart a hétvégén a kormány a gazdaságról, a költségvetésről, a közigazgatás átalakításáról, a vízgazdálkodásról, az energetikáról és a klímahelyzetről is tárgyalnak Erdő Bényén. A kabinet korábban azt ígérte, hogy október végéig a parlament elé kerül a 2027-es költségvetés. Az év végéig lezárták az országház körüli területeket. A rendőrség jelzése szerint az intézkedés az országház biztonságának, a képviselők és védett személyek szabad mozgásának, valamint a parlament zavartalan működésének biztosítása érdekében történik. A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke szerint 2027 első felében juthatnak vádemelésig az első ügyek. Unger Anna az ATV műsorában azt mondta, ma kezdi meg a munkát a hivatal 30-40 fős nyomozati csapata. Az állományba az ügyészségtől, a rendőrségtől és a NAV-tól érkeznek munkatársak. A hivatal hétfőn 4 ügyet vont saját hatáskörébe, az Orbán Áronhoz kötött vízumbizniszt, az óbudai korrupciós ügyet, a Volánbusz ügyet és a Szuverenitás Védelmi Hivatal milliárdos költéseinek vizsgálatát. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Ez azonban nem jelenti az erdők tömeges kiirtását. A kiemelkedő természeti értékű területek ugyanis továbbra is teljes védelmet élveznek, derült ki az élő környezetért felelős miniszter bejegyzéséből. Gajdos László jelezte, részletesen felmérték a hazai erdőterületeket, ennek eredményeként a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat a jövőben sem vonják be az ipari faanyag termelésbe. Újabb árverés lesz a NAV-nál. Japán manga figurákat, műkandallókat, motoros kesztyüket, 10 millió forintnyi ukrán kristálycukrot és egy Hulk szobrot is licitre bocsátanak. A tételek összértéke majdnem 1,4 milliárd forint. Az árveréseken ügyfélkapus azonosítással lehet részt venni. Az adóhatóság minden hirdetésben jelzi, hogy az elárverezett vagyontárgyakért sem az adó, sem a NAV nem vállal jótállást. Oroszország kész nukleáris fegyvereket bevetni, ha a NATO megpróbálná elszigetelni Kaliningrádot. A Reuters által megismert NATO-nak küldött diplomáciai dokumentumban Moszkva veszélyes és felelőtlen politikával vádolta a szövetséget, ami szerinte közvetlen fegyveres konfliktushoz vezet. A NATO visszautasította az orosz állításokat és közölte, hogy sem a hadgyakorlatai, sem más tevékenységei nem jelentenek fenyegetést Oroszország területére.
0: Időjárás a Rádiókafén.
5: Marad a száraz napos idő, legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. Mérsékelt marad a keleti-délkeleti szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga! Következzen most egy kedves hallgatón kedvence. Zenevilágnapja a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Kevesen tudják, hogy Cserháti Zsuzsa férje, Szirtes Károly volt az első magyar férfi, aki hivatalosan gyermekgondozási segélyen, azaz gyesen maradt otthon. Azért vállalta ezt, hogy felesége zavartalanul folytathassa zenei karrierjét. Ez a döntés jól mutatja, milyen erősen hitt a család a művészi hivatás fontosságában. Ezért is támogatták egymást minden lehetséges módon.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A hírhet brit pop háború 1995-ben zajlott Nagy-Britanniában. Az észak-angol proletár Oasis és a dél-angliai középosztálybeli művészeti főiskolás Blur között. Egymásról rossz indulatúan nyilatkoztak, ugyanazon a napon adták ki kislemezeiket, amelyekből eleinte a Blurnél fogyott több. Később viszont az Oasis tett szert nagyobb nemzetközi ismertségre. Következzen most a csatát nyert, de háborút vesztett Blur legnagyobb slágere, a Song 2.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1998 tavaszán több nevezetes esemény is történt Magyarországon. A robbantásos merényletek és Habsburg-lotaringiai Margit Mátyás templomban megtartott esküvője mellett ekkor alakult meg a főváros 17. kerületében a Belga Együttes. A csapat azóta változó felállásban, de folyamatosan dolgozik. Az alapító tagok mindannyian a Tang Kapuja buddhista főiskola hallgatói voltak, és a Tilos Rádió egyik műsorában találkoztak a zenekar későbbi további tagjaival. A 2002-ben megjelent Majd Megszokott című album hozta meg az ismertséget a csapat számára. Az album egyik dala, a nemzeti hip-hop, a nacionalista nézeteket kifigurázó szövegeivel híresült el. Egy városi legenda szerint az azóta megszűnt Pannon Rádió, mivel ők komolyan vették, egyik kedvelt dala lett. Számos daluk szabadon letölthető. A csapat már a kezdetektől támogatja a szabad zenemásolást. 2015 márciusában a Szerelmes vagyok című szerzeményüket 10 éves jubileumára 14 nyelvre fordították le. 2021 májusában megjelent az együttes Karnevál című albuma, amely a korábbiakkal szemben nem csak CD-n és streaming szolgáltatók kínálatában vált elérhetővé, hanem kazettán és vinil lemezen is megvásárolható volt korlátozott számban. A csapat folyamatosan turnézik az országban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
1: Most van még esélyetek, ne roncsátok el. Mondjuk, mit kell tennetek?
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádiókafé fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádiókafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
2: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
3: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádiókafén.
3: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
3: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HV, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
5: Senki háziak kezében van a pokszokma.
4: Na, ez azért túlzás. De segíthetsz te is szerkeszteni az október 1-jei napunkat. A Rádiókafé október 1-jein ugyanis a zene világnapját ünnepli. Ezért egész nap a ti személyes kedvenceitek szólnak majd. A legkedvesebb szerzeményeiteket, előadó és cím küldjétek el a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre. A zenei szerkesztőnk azért lemeózza.
6: Tudom már, melyik a prodigy, I'm the son of a faca!
4: Rádiókafé október 1-jein is. Round around the corner. Van barátod. Elindult a természet hűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Arany Háromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
4: Következzen most egy kedves hallgatónk kedvence. Zene világnapja a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nyáron gyakran támadnak a zombik. 2003. június 27-én startolt az amerikai mozikban Danny Boyle rendezése a 28 nappal később. Majd Boyle élőhalottjai 2025. június 20-án ijesztgettek ismét a 28 évvel később címre keresztelt folytatásban. 2005. június 24-én várta a vetítőtermekben a posztapokaliptikus horror szerelmeseit George A. Romero Holtak földje című alkotása. 2013. június 21-én Mark Foster filmje a Z világháború sokkolta a mozilátogatókat. A magyarokat leginkább azzal, hogy szinte az összes Budapesten forgatott jelenet a vágóolló áldozata lett. Így szegény Brad Pitt hiába hajkurázta a hazai zombikat. 1964. június 12-én pedig a The Zombies zenekar bevonult a londoni Decca stúdióba, hogy rögzítsék saját magukról elnevezett bemutatkozó EP-jüket, amelyen George Gershwin klasszikusa, a Summertime feldolgozása is helyet kapott.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: 1985-ben 47 millió dollárért Michael Jackson tulajdonába került csaknem az összes Lennon-McCartney szerzemény joga. A jogokért Paul McCartney és Yoko Ono közösen is licitált. Jacko azonban jóval többet ajánlott náluk. Mindezek ellenére a popstar mindössze egyetlen Beatles feldolgozást készített, a Come Together-t. Jöjjön most mégis az eredeti.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Red Hot Chili Peppers Give It Away című Grammy-díjas lágerének videójában a rendező, Stefan Sadnaui, arany színű festékkel vonta be a hiányos öltözetű tagok bőrét. Mivel azonban a klip végig fekete-fehér, ezüstösnek tűnnek.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Egy hónapra előzetes letartóztatásba kerülhet Hankó Balázs. 5 évre visszamenőleg vizsgálja a kormány az NKA működését. Egy utas mentette meg tegnap a Dubajból Tel Avivba tartó Fly Dubai járatot. Marad a kellemesen meleg, napos, száraz őszi idő, holnap is csak fátyol felhőkre számíthatunk. Reggel akár fagyhat is, napközben pedig 27 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Ma döntenek Hankó Balázs előzetes letartóztatásáról. A gyanú szerint kulturális miniszterként több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amely a valóságban vagy a Fidesz kampányát, vagy a támogatott magánéletét finanszírozta. A Hír TV-nek az őrizetbe vétele előtt adott interjúban kulturpolitikai harcnak és politikai leszámolásnak nevezte a vele szemben zajló eljárást. 5 évre visszamenőleg vizsgálja a kormány az NKA működését. Az átvilágítás során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták, bár a problémák nem minden területen olyan koncentráltak, mint a most vizsgált 17,3 milliárd forintos támogatási csomagnál, mondta a közrádióban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hosszabb távon olyan jogi szabályokat is bevezetnének, amelyek megnehezítik a kulturális intézmények és pozíciók túlzott koncentrációját egyetlen személy kezében. Az első negyedév kiugró hiánya után kedvezőbb számokat mutat a magyar költségvetés. A bevételek a második negyedévben csökkentek, az állam tovább faragta beruházásait, az első féléves deficit pedig így is meghaladta a 2800 milliárd forintot. Az Indexnek nyilatkozó szakértő szerint az idei évre tervezett 7,5%-os hiánycél tartható lehet. A piac számára azonban egyre fontosabb kérdés, milyen költségvetéssel és hiánycsökkentési tervekkel fordul rá az ország a következő évre. A köztársasági elnök megvétózta és visszaküldte megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást. A miniszter szerint épp ez bizonyítja, hogy a fékek és ellensúlyok elve nem csak papíron létezik, hanem a gyakorlatban is megvalósul. Hegedűs Zsolt közölte, érdemben mérlegelik és megtárgyalásra előkészítik a Sándor Palota észrevételeit. Egy utas mentette meg tegnap a Dubajból Tel Avivba tartó Fly Dubai járatot, lefogta a késsel a kapitányra támadó másodpilótát, majd átvette a zuhanó repülő irányítását. A férfi úgy fogalmazott, azért tudta, hogy mit kell tennie, mert nézi a Mayday című tévéműsort. A repülő másodpilótája megpróbálta a földnek irányítani a gépet, miután megkéselte a kapitányt. A merénylet kísérlet miatt Izrael leállította a Fly Dubai izraeli járatait a vizsgálat lezárásáig. Elméletileg izraeli légitársaságok szállítják haza az utasokat. Pakisztán ismét légicsapásokat intézett Afganisztán ellen. A pakisztáni tájékoztatási minisztérium közleménye szerint a légicsapások két terrorszervezet rejtek helyei ellen irányultak, és 22 fegyveres halt meg.
0: Időjárás a Rádiókafén.
4: Holnap is nagyrészt napos idő lesz, csak nyugaton és délutántól a keleti határ közelében lehetnek fátyolfelhők. Kora reggel -1 és +11, napközben pedig 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
4: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem dr. Várnagy Andrea, Liszt Ferenc díjas zongoraművész, érdemes művész, akit köszöntök, szia!
5: Szia, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
4: Október 1-e a zenevilágnapja, úgyhogy nem véletlenül, hogy most arra időzítettem ezt a beszélgetést, és mielőtt bármibe belemegyünk, azelőtt kérlek, mondd meg, hogy te, akinek az egész életét a zene szeretete járja át, és egyébként a zene gyakorlásának szentelted, és bemutatásának, és sugárzásának az életedet. Mit jelent a zene ennyi év után?
5: Sokszor gondolkodom azon, hogy miért is ekkora ajándék a zene. És aztán pont amikor jöttem hozzád, akkor az jutott eszembe, hogy a zene az nem a világot képes megváltoztatni szerintem, hanem az embert. És az ember viszont már hat a világra. És én úgy gondolom, hogy az én munkásságom ebből áll, hogy megpróbálom megmutatni az embereknek a szépet, az értékeket, a jót, egy picikét kiszakítani őket a mindennapok küzdelmeiből és gondjaiból, és amikor ez a csoda megszületik mondjuk egy-egy koncert után, és hazamennek a művek üzenetével, akkor van létjogosultsága, hogy én ott állok a színpadon, vagy ott ülök a zongoránál, és én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt tehetem, és éppen ezért ezt nem csak előadó művészként élem meg, hanem misszióként is, hogy én a zenével szolgálhatok. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a szolgálat szó az megjelenjen, mert nem arról kell szólnia egyetlen előadásnak sem, hogy mondjuk én milyen gyorsan zongorázom, vagy mondjuk mennyi művet tudok előadni egészen különleges módon. Igen, ennek meg kell lennie, de annak kell megszületnie, hogy az a csoda, az ott a szívekben maradjon.
4: Hát én azt hiszem, hogy a te életeden a szolgálat kifejezetten látszik, és lesznek is olyan részek, amikbe belekapunk, de azért mondom a hallgatóknak, hogy van itt szó börtönmisszióról, igen, van itt ugye Kárpátalján zenei nevelésről, ahol ugye roppant nehéz a helyzet, sőt, igazából igen, a romokra igen, vitted oda a zenegyógyító erejét, van szó a fiatalok támogatásáról, lehetőséghez juttatásról, megmérettetésről, elismerésről, szóval nagyon sok mindenről, de hogy ami miatt nekünk nagy pillanat ez az október, elseje is, és maga az október, hogy meg fog jelenni egy könyv, és mondhatjuk igen, azt, hogy hip-hop, te valahogy nem hip-hop nyilván, csak mikor utoljára találkoztunk, akkor még nem volt, de hogy így lisztkutatóvá váltál. Október 22-én jelenik meg a könyved.
5: Így van, Liszt születésnapján, így van. Hát ez egy nagyon nagy pillanat, és köszönöm szépen a meghívást, ugyanis pont most nyomják meg a gombot a gépeken, hogy elinduljon a nyomtatása ennek a könyvnek, amely egy egész különleges ajándék az életemnek. Én mindig el szoktam ezt mondani, hogy nincsenek véletlenek, a véletlen az Isten ajándék, és az Isten fedő neve.
4: Isten inkognitóban jár.
5: Igen, így van. És én nagyon emlékszem arra a pillanatra, amikor én 2011-ben lementem a régi Zeneakadémia könyvtárába, és akkor ott keresgettük, hogy milyen művekkel lehetne bemutatni Liszt Ferencet, Lisztnek milyen arcai vannak. Ugye az egész világ ismeri őt, mint a nagy virtuózt, a nők bálványát, de vannak azért olyan rejtett vonásai is, ami talán a nagy közönség számára nem ismert. Egyrészt a nagyon-nagyon mély vallásosság, és akkor sosem felejtem el, hogy a Somogyi Klári, az ottani könyvtáros, azt mondta, hogy figyelj, lemegyek a pincébe, mert eszembe jutott egy darab. És fölhozta nekem a Bölcsőtől a Sírik című négykezes művet, amely Liszt utolsó szimfonikus költeménye. És mondtam, hogy ez nagyon érdekes, nem is ismerem annyira, tehát nem sokszor játsszák, és képzeld el, hogy ez 2011 óta kísér engem ez a mű, és gyakorlatilag a szakmai életutamnak az egyik sarokkövévé vált. Nagyon sok négykezes partnerrel játszottam, kétkezes feldolgozásban is, és ugye ennek az az érdekessége, hogy Liszt ezt megírta két kézre, négy kézre és zenekari változatban is. Hát én azt gondolom, hogy valóban egy olyan ajándék, hogy minden egyes gyakorlás, minden egyes eljátszás az újabb és újabb üzeneteket hordoz. És miközben én a művet egyre mélyebbre megismertem, annál közelebb kerültem magamhoz is. Annyi rejtett gondolat van az élet ívéről, egészen születéstől, az örömeinken, veszteségeinken keresztül az elköszönésig, hogy az ember egy picikét fölülről tudja látni a saját életét is, és valami elképesztő, hogy Liszt ebben a progresszív stílusban micsoda testamentumot hagyott hátra. És amikor ez így elkezdtem vele foglalkozni, és ugye jött a doktori ötlete, és akkor azt mondtam, hogy igen, engem ez a téma érdekel, és nagyon érdekes volt, hogy amikor elkezdtem kutatni, rájöttem, hogy ezzel a művel igazán még senki nem foglalkozott. Sőt, a múlt század közepén is még azt írták, hogy 12 szimfonikus költeménye fantasztikus Lisztnek, ez az utolsó, ez nem igazán érthető. És most, ahogy én ezt kibontottam hangról hangra, az valami tényleg csodákkal teli batyú volt, és azt kell mondjam, hogy rengeteg mindent az én talán színes egyéniségemből belehoztam, mert például egy olyan fantasztikus ajándékot kaptam Eckhart Máriától, ugye ő valóban egy világhírű lisztkutató, hogy a rendelkezésemre bocsátotta a kéziratot.
2: Na de várj, akkor én most azt jól értem, hogy arról van szó, hogy van egy mű, ami téged rabul ejtett, és egyébként meghatároz.
5: Igen.
2: És azt mondod, hogy benne van az egész élet.
5: Így van.
2: Tehát te ebben teljesen rátaláltál. És akkor mind a mellett, hogy egyébként van 76 projekted és fellépsz, és nagyon elfoglalt vagy, és foglalkoztatott művész vagy, elkezdted kutatni egy embernek, aki ezt a művet írta, az életét, a gondolkodását, igen, a zenéhez való hozzáállását, igen, úgy, hogy közben ez a zene már amúgy a te életedben is ott van. Ez egy nagyon-nagyon érdekes, furcsa, bensőséges együttlét lehet valakivel, akit sose ismertél.
5: Ezt nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést, mert valóban én pontosan tudom a helyemet Liszt Ferenchez képest. De ahogy én ebbe belemélyedtem, annyi hasonló személyiségjegyet fedeztem föl köztünk. Tehát, hogy valóban én azt hiszem, hogy ugyanaz a lelkesedése volt, ugyanaz az idealizálása, ugyanazok azok a Beethoveni mélységek és magasságok jellemezték, amit engem is sokszor, és maga az a nyitott szívűség, a szolgálatnak a hívása, tehát nagyon-nagyon-nagyon meghatározó volt ez számomra, és amikor én elolvastam például egy ilyen könyvet az ő lélek boncolásáról, akkor jutott eszembe, hogy ugye itt vannak ezek a kéziratok. Mi lenne, hogyha egy grafológussal? Én ezt elkezdeném vizsgálgatni.
2: Azt hiszem, hogy én is ebben az irányba mennék.
5: És valami döbbenet volt, és ilyen nem is történt még, ugye, hogy gyakorlatilag alátámasztotta azt a könyvet, amiből én ugye a személyiségjegyeket próbáltam belevinni ebbe a könyvbe, és teljesen összecseng. Tehát, hogy pontosan az nekem fantasztikus volt, amikor a végén leírta Urbán Gabriella, a grafológus, hogy ugye rengeteget tépelődött, és azért, tudod, amikor a kezembe fogtam a kéziratot, nyilván a kézirat másolatát, hát a washingtoni könyvtárból kaptam meg, és azt láttam, hogy állandóan javít, állandóan húzogat, és akkor pont úgy elérzékenyültem egyébként, amikor először a kezembe fogtam, de azt gondoltam, hogy mennyire tépelődött, hogy az élete végén már ilyen bizonytalanná vált. És az az utolsó megállapítás a grafológusnak, hogy ugyan már elfáradt, betegségek kínozták, nagyon-nagyon sok rágalom érte, egyetlen egy dolog maradt meg, az az ifjúi lendület az alkotásban, és ez a sok-sok javítás, ez mind annak a törekvése, hogy egy remek mű szülessen. Mert hogy ez valóban egy végrendelet.
2: És hogy ez elvehetetlen.
5: És ez elvehetetlen, és gondold el, hogy ebbe belemélyülni, és akkor mondjuk valóban egy Eckhart Máriával ülni a Régi Zene Akadémia kis szobájában, és ahogy mesél nekem Lisztről, hogy például nem is tudtam addig, hogy Lisztnek német volt az anyanyelve. Ugye olyan sokszor mondjuk, hogy magyar, francia, tehát hogy ezeken a nyelveken szólalt meg, de hogy miért is volt a Doborján miatt az anyanyelve német. Akkor az, ahogy Király Csaba professzor rá világított arra, hogy például a kéziratot hogyan kezdjük el elemezni, hogyan kell egy műelemzéshez hozzáfogni. És akkor hozzájöttek azok, hogy gondoltam, hogy akkor más aspektusokból is vizsgáljuk meg azt, hogy ki például hogyan köszön el az élettől. És akkor ott van Martos Levente, Balázs atya, aki elmondta például a hit szempontjából, hogy milyen az az elköszönés, milyen az, amikor valóban az élete végén egy ember visszanéz, és mondjuk Liszt hogyan jelenítette meg ezt az elköszönést a hangokban. De mondjam azt, hogy a remek beszélgetés egy zeneszerzővel, Tóth Péterrel, hogy hogyan jönnek ezek az impulzusok, és hát azt kell mondjam, hogy az egyik legnagyobb ajándéka a kötetnek. Két nagy ajándéka van, mert nekem ez rendkívül megtisztelő, hogy Marton Éva ajánlásával jelenik meg a könyv, és nagyon-nagyon sokat, még a borítónak is együtt örültünk, ahogy így megálmodtuk, hogy milyen legyen, és hát talán a korona ezen a könyvön az, hogy Vásári Tamás az élete utolsó interjúját nekem adta, és azt mondta, hogy ezt tartja is, és hogy ezt szeretné így hátrahagyni az utókornak, és azért amikor úgy, tudod, most így rendezgettem, és a tördelést olvasgattam, és láttam magam előtt azt az utolsó beszélgetést, ahogy az a valószerűtlenül gyönyörű kék szemével elmondta azt, hogy olyan nem lesz, hogy én nem leszek. Ott leszek mindenhol, minden szélben, minden dallamban. Csak valami más formában leszek majd itt, és ugyanúgy a zenével fogok élni. Azért ezek nagyon-nagyon szép gondolatok, és hogy...
2: Igen, és ő neki azt hiszem, hogy nagyon sok évvel ezelőtt mondta, tehát neki erre van is bizonyítéka.
5: Így van.
2: Tehát ő ezt átélte, hogy a halállal nem szűnik meg.
5: Igen, és ezt nagyon sokszor hangoztatta, ezt a dualista szemléletmódot, és olyan szép ez a záró része, amikor azt mondta nekem, hogy az emberi élet az nem emberi kézzel íródik, de emberi hangon szól. És velünk marad időtlenül, de tovább él ez a történet. És ez számomra ez egy hatalmas nagy dolog, hogy ez tényleg valóban, ahogy megfogta kezem, és azt mondta, hogy ezt szeretném így hátrahagyni, és szeretném az utolsó szavaimat ennek a könyvnek adni. Azért ezek nagyon nagy dolgok, és hát fantasztikus dolog, hogy a Washingtoni Könyvtár, vagy a Weimari Liszt Intézet is most már nagyon-nagyon érdeklődik a könyv iránt, és ugye most folyik az angol fordítása is, és hát én azt hiszem, hogy ez egy nemzetközi siker is lehet, vagy egy nemzetközi nyitás.
2: Hát mondhatjuk azt, hogy még meg se született, és már nagyon sokan várják, és már nagyon sokan igényt tartanak rá, hogy ebből új információt, vagy egyáltalán egy komplexitást kapjanak.
5: Így van,
2: ha jól értem.
5: Megpróbáltam nagyon olvasmányosan írni, tehát nagyon érdekes a nagy közönségnek is, hogy nyilvánvalóan vannak benne olyan részek, hogy a kéziratanalízis, vagy a műelemzés, az azért a szakmának szól. De például az, hogy milyen volt az időskori Liszt, hogy hogyan volt a Ferences renddel való kapcsolata, hogyan viselte el azokat a csapásokat, amiket azért nagyon-nagyon nehéz volt ilyen türelemmel és ilyen eleganciával befogadni, és hogy ő hogyan próbálta a zenében ezt a felszabadultságot megélni. Tehát, hogy azért az olyan szép, amikor úgy olvastam erről, hogy a progresszív zené, ez az öregkori csontzene, ez azért már nagyon nehezen befogadható volt, és ezt pontosan tudta. És mégis hitt a zenéje utóéletében, és ugye azt mondta a végén, hogy ich kann warten, tudok várni, és hogy mennyire igaza volt. Hiszen ő hidat épített az impresszionizmushoz, a harmadik tért az gyakorlatilag már Bartók világát idézi. Mm-hmm. Tehát hát egy akkora újító volt, az innovatív zenei elemekkel tele van ez a mű, és hát én remélem, hogy egy picikét a nagy közönséggel is meg tudom mutatni, hogy milyen páratlan zseni volt.
2: Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy ez neked a munka, tehát az a fajta belefektetett munka, ami alapvetően nem olyan értelemben a sajátod, mint elfoglaltság az írás. Tehát, hogy ez egy nagyon más, hogy mondjam, szemléletet is kíván, meg azt gondolom, hogy lélekjelenlétet is, hogy ez a része a munkának, ez milyen volt neked, és ehhez hozzá kapcsolom azt is, hogy amíg ez az egész megszületett, addig te hogy változtál, benned mi változott, mert ez együtt kell, hogy járjon.
5: Szerintem nagyon sokat változtatott, és én ezért is nagyon hálás vagyok, hogy zenész lehetek. Minden egyes projektem formál, smirgliz, akár a börtönmissziót mondom, akár a kárpátaljai munkám, akár a nagyon-nagyon sok koncert, a zenevarázslattal, ezek mind adnak, és én mindig, amikor megkérdezik, hogy hogyan lehet ennyire pörögni, és hogy lehet minden nap, gyakorlatilag most is azt hiszem, hogy december 18-ig már nincs egyetlen nap, amit tudnék adni valakinek, hogy szabad. Azért, mert én nagyon sokat kapok vissza. Tehát ezt a, amikor az ember ott áll a színpadon, és érzi a szeretetet, érzi azt, hogy nyílnak a szívek, hogy befogadóak az emberek, hogy valóban azért jönnek oda, hogy egy picikét ott lehessenek, befelé figyelhessenek a szívükbe, ott valami olyan körforgás lesz, és egy olyan béke, hogy az tovább tud görgetni a további napokra, vagy a további koncertekre, és én ezt tényleg mindegyikben érzem, és megpróbálok nyitott lenni ezekre a visszacsatolásokra, hiszen tényleg boldog át ez, hogy zongoraművész lehetek, és ezek a kirándulásaim meg, ahogy nevezném, ezek meg mindig ilyen plusz szint hoznak. De hidd el, hogy a könyvnek az alkotása közben nagyon élveztem azt is, hogy a borítót terveztem.
2: Ja,
5: tehát, hogy ne legyen
2: benne,
5: az, hogy csak egy cím, hanem hogy jelenjen meg, hogy az út, és akkor a kotta ráfolyik az útra, ami a naplemente felé megy. És olyan jó volt, hogy az a barátaim szeretetét érezni, hogy ők is belejöttek, hogy nem, ez túl sok lesz, ez túl impressionista színek, legyen inkább sötét kék, vagy mély kék, mert ez elegáns, és olyan jó volt, hogy úgy ráhangolódtak, és azért tudod, amikor most vasárnap megmutattam a borítót, hogy ez lesz a végső verzió, és akkor mondjuk a 17 éves fiam azt mondta, hogy hú, ez azért nagyon szép lett, anya, nagyon büszke vagyok rád.
2: És olyan fontos.
5: Igen.
2: Ma nagyon fontos, hogy a kezedbe veszed, és már az is legyen, de minden érzékszervednek legyen jó.
5: Igen,
2: egy minőséget, ad egy hitelességet, egy garanciát.
5: Igen, hogy ez már valamennyire nyomot hagy, és hogy majd ebből fognak idézni. Doktori dolgozatokban, vagy nem tudom. Pont az egyik lányom mondta, hogy anya, most már lábjegyzet leszel, és mondtam, hogy hát remélem.
2: Muszáj lesz, tehát igen. Ez innentől kezdve valószínűleg kihagyhatatlan és megkerülhetetlen.
5: Nagyon hálás vagyok érte.
2: És milyen volt ezt lezárni és elengedni?
5: Nagyon nehéz. Tehát az az igazság, hogy ez nagyon nehéz, ez egy valóban egy új élményekkel teli út volt. Azt, hogy a tördelést nézed, azt, hogy hogyan kell a szavakat választani, és szép legyen, és azért én egy nagyon maximalista ember vagyok, egy picikét talán túlzottan is, de azt is tanulom már, hogy amikor viszont pont van a végén, tehát el kellett küldeni, akkor viszont el kell engedni. És talán ez az évek múlásával egyre jobban letisztul bennem, hogy kell tudni pontot tenni dolgokra, és az már megy a maga útján. És ha áldás van rajta, és nagyon remélem, hogy ezen áldás lesz, akkor sok a körömére lesz. És nem a hibákat fogják látni, hanem azt, hogy mennyi szeretet van benne, mennyi adni vágyás, és valóban sokakat megörvendeztet.
2: Címe?
5: Liszt Ferenc, von der Wiege bis zum Grabe, a bölcsőtől a sírig, a hangjegyekbe öntött bizonyságtétel.
2: Gyönyörű. És akkor mondhatjuk azt, hogy ezekben a pillanatokban kezdik nyomni.
5: Igen, már mennek a gépek.
2: És 22-én.
5: 22-én, hogy az MMA támogatásával készült el, és a Hild Villában lesz a bemutató.
2: Csodálatos. Na jó, hát akkor most mi adunk egy kis zenét és feles információt. És utána visszajövünk, és folytatjuk a beszélgetést, és rá fogunk térni más egyéb projektjeidre, de ez nagyon fontos volt, hogy erről beszélgessünk, hisz a Zene Világnapja van, szóval, hogy ez nem is véletlen, hogy azt mondtam, hogy jöjjön valaki olyan, aki a zenét érti, adja, tudja, sugározza, tanítja, és így tovább. Dr. Várnagy Andrea, a Liszt Ferenc díjas zongoraművész, érdemes művész a vendégem, maradjatok ti is, jövünk, visszafolytatjuk.
0: Következzen most egy kedves hallgatónk kedvence. Zene Világnapja a Rádió Kapcsán.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet.
5: Senki háziak kezébe van a popszakma.
4: Na, ez azért túlzás. De segíthetsz te is szerkeszteni az október 1-jei napunkat. A Rádió Café október 1-jén ugyanis a zene világnapját ünnepli. Ezért egész nap a ti személyes kedvenceitek szólnak majd. A legkedvesebb szerzeményeiteket, előadó és cím küldjétek el a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre. A zenei szerkesztőnk azért lemeózza.
6: Tudom már, melyik a prodigy. I am the son of a...
4: Rádió Café október 1-jén is. Round around the corner. Van barátod. Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Arany Háromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Vendégem dr. Várnagy Andrea, Liszt Ferenc díjas zongora művész, érdemes művész, akivel így a zenevilágnapján a zenéről és a zenét művelőkről, illetve azok gondolatairól egészen pontosan Liszt Ferencről beszélgettünk, hiszen Liszt Ferenc születésnapján október 22-én jelenik meg a könyved, ami alapvetően Liszt életét, személyiségét.
2: Liszt testamentuma. Hangjegyekbe öntött bizonyságtétele.
1: Igen, és ez egy mű alapján. Egyébként
2: igen, az utolsó szimfonikus költeménye alapján.
1: A Bölcsőtől a Sírig című így mű van. Alapján, ami meg a te életedben nagyon fontos. Na hát, és ugye 22-e a megjelenése. Először is megjelenik itt, de igen. Tudjuk a nemzetközi érdeklődést is.
2: Így van, tehát 22-én ugye Budapesten bemutatjuk a Hild Villában, és aztán 29-én már Hágába repülök, és akkor ott lesz egy bemutató. Novemberben Brüsszelben mutatom be, és hát valószínűleg, hogy aztán elkezdődik a nemzetközi bemutatása, amikor már az angol nyelvű példányok is a kezemben vannak, és ezután nagyon remélem, hogy minél szélesebb körhöz el tudjuk juttatni ennek a könyvnek a mondani valóját és az üzenetét.
1: Na, hát azért ezt azt gondolom, hogy egy hosszú út kezdődik most, miközben lezárult egy másik hosszú út, ugye az alkotás, és emellett neked vannak más projektjeid is.
2: Persze.
1: Úgyhogy a börtön misszió az nem új.
2: Nem,
1: viszont én mindig szeretek róla beszélni, mert hogy ez egy ilyen óriási dolog szerintem.
2: Ez óriási, és valóban a világon egyedülálló. Ezt azért merem mondani, hogy óriási nem az én érdemem, hanem nagyon-nagyon sok embernek a közös munkája, és rendkívül hálás vagyok, hogy ezt én képviselhetem, hogy én vagyok ennek a mentora. Ez a világon valóban egyedülálló. Ilyenfajta művészi munka reintegráció érdekében nincsen. És ugye ezt már 5. éve csináljuk. Először volt a 10 parancsolat, aztán a bűnök, erények, boldogmondások, és most ugye a lélek gyümölcsei vannak.
1: Na de ez mit jelent? Tehát, hogy a hallgató értse, hogy mit jelent ez? Mert hogy a börtönmisszió, ugye ez feltételezi,
2: igen,
1: hogy a börtönbe a fogva tartottaknak valamiféle...
2: Így van. Így van.
1: Segítség, terápia, elfoglaltság?
2: Ez ennél sokkal több. Ez egy művészi tükörtartás. És gyakorlatilag egy felismerés is, mert tisztább jönnek azzal, hogy milyen értékeik is lehetnek, hiszen ítélkezni ne ítélkezzünk, azt megteszi az igazságszolgáltatás. Az én feladatom például ebben az, hogy a művészetek kapaszkodókat nyújtsak. És nagyon-nagyon egyedi ez az egész program, hiszen kapnak egy szót például, vagy egy parancsolatot, hogy ne ölj, vagy például most van ilyen, hogy szívesség, vagy béketűrés, ugye, mint a lélek gyümölcsei. És ebből az egy szóból elindul az egy ilyen 4-5 hónapos próba folyamattal, hogy ebből írunk egy közel 50 perces zenés színdarabot. És gyakorlatilag
1: ők résztvevők.
2: Ők csinálják gyakorlatilag, tehát ők az írók, ők az alkotók, én vagyok ugye az, aki nagyon sokszor azt mondom, hogy nem, ez az irány nem jó, most erre megyünk, most arra megyünk, nyilvánvalóan nekem valamiféle inputokat azért adnom kell, de azt szeretném, hogy ők írják, tehát ne egy adaptáció legyen, és én megírom, hanem én egy picit terelgetem őket. Nyilván a zenébe is abszolút beleszólok, hogy ez itt nem jó, ezt a harmóniát másképp kellene, nem jó ez a ritmus alatta. Ezt úgy kell elképzelni, hogy elkezdődik ez a próba folyamat, és ugye én majdnem minden fegyintézetbe havonta egyszer tudok ellátogatni, de ott

0: és akkor ott vannak ugye a családtagok, a bírók, az ügyvédek, ügyészek, rendőrségtől az előjárók, és ez egy hatalmas dolog, amikor azt látom, hogy gyakorlatilag ők is rácsodálkoznak, hogy micsoda kohéziós ereje van ennek, milyen nevelő célzata, és hogy milyen tehetségesek. És hogyha azt elmondhatom, hogy nekem pedig az a legeslegnagyobb ajándék, hogy lemennek a színdarabok, és akkor én mindig egy picikét ott elhúzódok, és azt szeretném látni, amikor ők összetalálkoznak a hozzátartozókkal. Nekem az az ajándék, az a büszkeség a hozzátartozók szemében, hogy ismét valami olyan jó dolog történhetett. Tehát nem csak ez árnyékolja, amilyen cselekedetek vannak, hanem büszkék lehetnek a fiukra, a férjükre, az édesapjukra. Ezek valóban olyan szép dolgok, és már több helyen elmondtam, hogy nekem az a legmeghatóbb, hogy akik az utolsó pillanatig, amíg élnek, addig kitartanak az elítéltek mellett azok az édesanyák. És ezek ilyen nagyon emberi történetek, de én azt hiszem, hogy itt olyan csodák születnek, hogy most például az első bemutató Szombathelyen volt, és bármelyik kőszínházban megállná a helyét. Tehát olyan fajta belső munka is van, hogy képzeld el, hogy amelyik mondjuk szebben tud beszélni, nagyon-nagyon jól artikulál, az megtanítja a többieket, tehát begyakorolják azokat a mozdulatokat, és valóban hitelesek a szerepeikben. Tehát, hogy nekem ez egy nagyon nagy dolog, és abban pedig tanít, hogy a saját életemért sokkal hálásabb tudok lenni. Tehát 5 éven
1: hiszen
0: keresztül...
1: Hiszen egy csomó történetet nyilván megismersz, igen. És mivel fogvatartottakról beszélünk, tehát valószínűleg ezek jó része nehéz történet.
0: Nagyon vagy nehéz így, történet. Úgy, igen. Én azt látom a fejlődni vágyást, és azt kell mindig hangsúlyozni, hogy ezek az emberek kiszabadulnak. Tehát a 90%-uk ki fog jönni a börtön ajtaján egy hajnalon. És én mindig azt mondom, hogy ha 1, 2, vagy 10 életében én tudtam olyan kapaszkodót adni, hogy ne a rossz irányba induljon majd el, akkor már jó, hogy ott lehettem. Akkor már volt értelme ennek a szolgálatnak.
1: Egyik oldalon, másik oldalon, meg ez ugye a társadalom szempontjából rettentő fontos, mert valóban vannak időnként olyan hangok, hogy miért kell még a fogvatartottaknak ilyen jellegű pluszokat adni, de hát pontosan azért, mert ők egy ponton túl vissza kell, hogy illeszkedjenek. Itt lesznek velünk, és mindenkinek az a jó, hogyha ők tudnak ajtókat találni, ahol úgy tudnak új életet kezdeni, és azért a bűnök bocsánata mindenkinek jár legalább egyszer.
0: Pontosan, és az az igazság, hogy nem szoktam belemenni, hogy kinek milyen bűne van. Én azt látom, hogy miben szeretne fejlődni, és miben szeretne egy értéket létrehozni, és szerintem ez az, ami igazán számít, és én nagyon-nagyon remélem, hogy azzal, hogy nagyon érdekes volt, hogy az egyik börtönben a múltkoriban mondta valaki, hogy nagyon szépen köszönjük művésznő, hogy felvállal minket, hogy a médiában beszél erről, az egész misszióról. Mm. Tehát már magának az embernek tekintenek, és odafordulásnak van egy nevelő célzata szerintem, és egy picikét talán ez a ne ítélj, hogy ne ítéltes üzenete. És én azt gondolom, hogy nekem ez egy nagyon nagy bizalom felém, hogy én ezt tehetem, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a munkámért is, mert lehet, hogy én ezt pont eljátszom majd egy Chopin keringőben, vagy mondjuk egy Bach preludiumban. Tehát ezek biztos, hogy visszacsengenek, ezek a lelki ajándékok, vagy lélekgyümölcsei nekem is.
1: És a kárpátaljai missziód, hívjuk ezt is így.
0: Hát ez a szívemnek nagyon-nagyon kedves, és ezért is nagyon hálás vagyok. Én azt hiszem, hogy sokszor megfogalmazom, hogy nekem nincsen kárpátaljai gyökereim, de én mindig olyan, mintha hazamennék. Én olyan hihetetlen sok szeretetet és tartást kapok tőlük, és nagyon sokat tanítanak a bátorságukkal. Azzal, hogy mindig van remény, és én azt is hangsúlyozom, hogy az, hogy elindult például az egyetemen a zenei tanszék, ahol a jövő pedagógusait képezzük, az nem csak egyfajta képzés, az valóban a reményt jelképezi, mert ezek az emberek hisznek a holnapban.

0: Abban, hogy vissza fognak térni a régi hétköznapok. És hogy én látom a gyerekeket muzsikálni, hogy el tudják mondani az zongora billentyűkön azt, ami ott legbelül van, ami feszíti őket. Nem egyszer elérzékenyülök, mert amikor egy 8 éves kislány azt mondja, hogy hát az én apukám az itt van Magyarországon, és tudod, mert ugye nyilvánvalóan még annyira kicsi, hogy így tegez is rögtön az első pillanatban, én 4 éves voltam, amikor kitört a háború. Hogy kijön a belőle ez a szó a világ legtermészetesebb módján, hogy háború.
1: Igen.
0: Tehát, hogy a mindennapjaik része, és akkor leülnek, és akkor elkezdünk énekelni a zongorán, és elkezdjük elmondani, dallamokba formálni azokat az érzéseket, amiket nagyon-nagyon nehéz kimondani, és én ott olyan tényleg olyan odafigyelést, támogatást kapok, most is majd egy hatalmas nagy adventi koncerttel ünneplünk Beregszászon, és ott nagyon remélem, hogy ott lesz mindenki, a ukrán, magyar nemzetiségű, de együtt fogjuk ünnepelni az adventet, és a karácsony közelettét, tehát, hogy rengeteg mindenre odafigyelünk, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy például tavaly kivihettük Brüsszelbe a Remény hangjai című programunkat, ami bemutatta az én kárpátaljai missziómat, kijöttek a gyerekek is, és nagyon nagy visszhangja lett. Tehát odafigyeltek arra, hogy ez mennyire fontos, és nagyon sok szeretettel várjuk a gyerekeket a zenevarázslat táborba, például Beregszászon, és én az egész zenevarázslatban is én mindig azt hangsúlyozom, és most már is átkötöm a tehetséggondozásra, hogy a zenevarázslat az nem kiváltság, nem a tehetségek kiváltsága, hanem a lehetőség. És én azt hiszem, hogy nekünk nincs jogunk azt fölülbírálni, hogy mi mennyit kaptunk onnan föntről tehetséget. De amink van, azzal sáfárkodjunk. Azzal próbáljunk meg örömet szerezni önmagunknak és a világnak is. És jöjjön, aki szeretne zenélni, jöjjön, aki szereti a művészetet, mert abból tényleg csak egy színesebb, gazdagabb élet lehet.
1: Hát most azért így a zene világnapján azt látjuk, vagy valahogy rajtad keresztül be tudtuk mutatni, hogy a zene azon túl, hogy egy ilyen elemi erő, és szórakoztat, és szépséget ad, ezen kívül gyógyít, felemel, erőt ad, átformál, inspirál, motivál. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok arca van, hogy mi mindenre lehet használni.
0: Igen, varázsol. Azért zenevarázslat. És én mindig ezt mondom, hogy belekapaszkodhatunk a hangjegyekbe, és ez bárhová elrepít, megölel, ha szomorúak vagyunk, velünk körül, ha boldogságért. Tehát az egyik legnagyobb ajándék.
1: Igen, igen, ezt azt hiszem mindenki érezheti a saját választott zenéinek hallgatása közben, pontosan ezeket, ezt a belekapaszkodás és megölel, és bele lehet burkolózni, és így tovább. Itt Kárpátalján a gyerekek hogy tudnak ide eljutni? Tehát ez hogyan működik, hogy ővelük foglalkozni tudsz, vagy tudtok?
0: Én nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik segítik az én munkámat, és azt kell mondjam, hogy azért ez a sok-sok misszió, amit én végezhetek, azért nagyon-nagyon jó embereknek a közös munkája. Például Kárpátalján ott van a Géniusz Alapítvány és a II. Rákóczi Ferenc Magyar Egyetem, akik abszolút bázist biztosítanak, ők minden szervezési munkát vállalnak, és ugye ott van az a különleges mentorprogramom, talán ilyen sincs sehol, hogy én úgy tartom a kurzusokat, most már gyakorlatilag 6. éve, hogy nem csak a gyerekekkel foglalkozom, és nem csak mondjuk egy hétvégén, hanem ez hónapokig tartó folyamatos munka, viszont részt vesz a tanár is. Tehát, hogy egy ilyen háromszögben végezzük mi ezt a kurzusmunkát, és gyakorlatilag folyamatos kapcsolattartás történik. Tehát én nyomon tudom követni mind a pedagógus kérdéseit, mind a gyerek fejlődését, és ők pedig ott a műhely munkát megcsinálják együtt, és akkor ott a koncerten pedig én rátesz hiszen mindig azt szoktam mondani, hogy a cseresznyét vagy a tejszínhabot a tetejére, hogy hogyan működik ez még jobban a színpadon, és hogy tudjuk még jobban az emberek szívét megérinteni. Tehát én azt gondolom, hogy rengeteg szervezési munkát átvesznek tőlem, ugyanúgy, ahogy a börtönmisszióban is természetesen, de ez olyan jó, és mindig az jut eszembe, amit Csaba testvér mondott. És ezt olyan sokszor úgy, amikor olyan boldog az ember, hogy valami sikerült, és na, akkor megyünk tovább, hogy hogyha nem hiszel a jó emberekben, akkor kezdj el valami jót tenni. Meglátod, hogy milyen sokan csatlakoznak hozzád.
1: Igen. Hát nagyon örülök, hogy itt voltál. Nagyon, szerintem ez a zene világnapjának méltó megünneplése volt ez a beszélgetés.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is, és nagyon sok sikert kívánok.
0: Köszönöm szépen, és mindenkit.
1: És kitartást az előtted lévő egyébként eléggé tartalmas időszakra.
0: Igen, és mindenkit sok szeretettel várunk bármelyik zenevarázslat koncerten. Én azt hiszem, hogy az, hogyha a zene az életünk része, az valóban minket tesz jobbá, és tényleg színesíti az életünket.
1: Dr. Várnagy Andrea, Liszt Ferenc díjas zongora művész, érdemes művész volt a vendégem itt a Pont Jókorban. Köszönöm még egyszer.
0: Én is köszönöm.
1: Nagyon sok sikert. És ezzel a Pont Jókor már a véget ért, viszont a zene világnapját mi egész nap ünnepeljük, hiszen azt is közzé tettük azt a felhívást, hogyha megírjátok mi a kedvenc zenétek, mi ezt lejátsszuk. Szóval a zene világnapja egész nap a Rádió Cafén, és én holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek. Sziasztok!
2: Rádió Café. Van barátod.

0: dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Senki háziak kezében van a pop szakma.
4: Na, ez azért túlzás. De segíthetsz te is szerkeszteni az október 1-i napunkat. A Rádió Café október 1-én ugyanis a zene világnapját ünnepli. Ezért egész nap a ti személyes kedvenceitek szólnak majd. A legkedvesebb szerzeményeiteket, előadó és cím küldjétek el a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre. A zenei szerkesztőnk azért lemeózza.
5: Tudom már, melyik a prodigy, I'm the self-hatsa!
4: Rádió Café október 1-én is. Round around the corner. Van barátod.
6: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni?

0: váratlanul fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: A jövő évi büdzséről is tárgyalhat a hétvégén a kabinet. Több mint 230 ezer okos mérőt szerel fel az MVM. Összeomlottak a MOL tárgyalásai a szerb kőolajvállalat megvásárlásáról. Marad a kellemesen meleg, napos, száraz őszi idő. Holnap is csak fátyol felhőkre számíthatunk. Reggel akár fagyhat is, napközben pedig 27 fok lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Kihelyezett ülést tart a hétvégén a kormány. A gazdaságról, a költségvetésről, a közigazgatási átalakításról, a vízgazdálkodásról, az energetikáról és a klímahelyzetről is. Az energetikáról és a klímahelyzetről is tárgyalnak Erdőbényén. A kabinet korábban azt ígérte, hogy október végéig a parlament elé kerül a 2027-es költségvetés. Az év végéig lezárták az országház körüli területeket. A rendőrség jelzése szerint az intézkedés az országház biztonságának, a képviselők és védett személyek szabad mozgásának, valamint az országgyűlés zavartalan működésének biztosítása érdekében történik. A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat. Több mint 230 ezer okos mérőt szerel fel az MVM két áramhálózati társasága. Elsősorban azokban az otthonokban cserélik le a mérőket, ahol évente több mint 4000 kWh áramot fogyasztanak. A cserék kezdetéről egyelőre nincs információ. A mérők mögött azonban egy hálózatfejlesztés is elindul, amely további 1400 megawattnyi megújuló energiatermelő kapacitás csatlakozását teheti lehetővé. Ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztési Tanács. Ma délután a kormány és a főváros vezetése stratégiai kérdésekben egyeztet Budapest, valamint az egész ország fejlődése érdekében, közölte a miniszterelnök. A tárgyalások napirendjén olyan kiemelten fontos gazdasági és infrastruktúrális területek szerepelnek, mint a közlekedésfejlesztés, a költségvetési kérdések, a beruházások, valamint a történelmi fürdők és a Duna part jövője. Összeomlottak a MOL tárgyalásai a szerb kőolajvállalat megvásárlásáról. A Forbes cikke szerint a Gazprom egyáltalán nem akarja eladni a NIS-ben lévő részvénycsomagját, és azzal, hogy erről a szándékáról hallgat, csak időt nyer magának. A lap a MOL-t is megkereste, de a vállalat nem erősítette meg az értesülést. Kritikus szintre csökkent a Duna vízállása. Az Időkép azt írja, hogy a folytatódó aszály miatt a hétvégén mínusz 8 cm-t is elérhet a folyó Budapesten, megdöntve korábbi negatív rekordját. A tartósan sekély víz nem csak a vízi áruszállításban okoz problémát, hanem a környező területek vízellátását és a vízkivételi művek biztonságos működését is megnehezíti.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap is nagyrészt napos idő lesz, csak nyugaton és délutántól a keleti határ közelében lehetnek fátyolfelhők. Kora reggel mínusz 1 és plusz 11, napközben pedig 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Daily Mix Freestyle. A mai mixet Peraggio készítette.

0: vendéglő, rajta jaki szár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Peraggio volt. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz. Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
3: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Egy hónapra előzetes letartóztatásba kerülhet Hankó Balázs. 5 évre visszamenőleg vizsgálja a kormány az NKA működését. Egy utas mentette meg tegnap a Dubajból Tel Avivba tartó Fly Dubai járatot. Marad a kellemesen meleg, napos, száraz őszi idő. Holnap is csak fátyolfelhőkre számíthatunk. Reggel akár fagyhat is, napközben pedig 27 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Ma döntenek Hankó Balázs előzetes letartóztatásáról. A gyanú szerint kulturális miniszterként több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amely a valóságban vagy a Fidesz kampányát, vagy a támogatott magánéletét finanszírozta. A Hír TV-nek az őrizetbe vétele előtt adott interjúban kulturpolitikai harcnak és politikai leszámolásnak nevezte a vele szemben zajló eljárást. 5 évre visszamenőleg vizsgálja a kormány az NKA működését. Az átvilágítás során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták, bár a problémák nem minden területen olyan koncentráltak, mint a most vizsgált 17,3 milliárd forintos támogatási csomagnál, mondta a közrádióban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hosszabb távon olyan jogi szabályokat is bevezetnének, amelyek megnehezítik a kulturális intézmények és pozíciók túlzott koncentrációját egyetlen személy kezében. Az első negyedév kiugró hiánya után kedvezőbb számokat mutat a magyar költségvetés. A bevételek a második negyedévben csökkentek, az állam tovább faragta beruházásait, az első féléves deficit pedig így is meghaladta a 2800 milliárd forintot. Az Indexnek nyilatkozó szakértő szerint az idei évre tervezett 7,5%-os hiánycél tartható lehet, a piac számára azonban egyre fontosabb kérdés, milyen költségvetéssel és hiánycsökkentési tervekkel fordul rá az ország a következő évre. Egy hónap múlva lejár a határidő a babaváró hitelek kapcsán. A rendkívüli haladékot azok a párok kapták, akiknél az első gyermek vállalására vonatkozó 5 éves határidő 2024. július 1 és 26. október 31-e között járt vagy járna le. Akik addig nem teljesítik a feltételt, megszűnik a kamat támogatás és a hitel a továbbiakban kamatozó kölcsönné válik. Több fővárosi kerületben is arra kérik a kutya tulajdonosokat, töltsék ki az ebb összeíró adatlapot. Amennyiben ezt nem juttatják el az önkormányzathoz, állatvédelmi bírságra számíthatnak, írja az Index. A 7. és 8. kerületben ma kezdődött és december 1-ig tart az ebb összeírás. Ebben akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb összeíró adatlapot. Egy utas mentette meg tegnap a Dubajból Tel Avivba tartó Fly Dubai járatot, lefogta a késsel a kapitányra támadó másodpilótát. majd átvette a zuhanó repülő irányítását. A merénylet kísérlet miatt Izrael leállította a Fly Dubai izraeli járatait a vizsgálat lezárásáig. Elméletileg izraeli légitársaságok szállítják haza az utasokat.
1: Időjárás a Rádiókafén.
4: Holnap is nagyrészt napos idő lesz, csak nyugaton és délutántól a keleti határ közelében lehetnek fátyolfelhők. Kora reggel -1 és +11, napközben pedig 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
3: Következzen most egy kedves hallgatónk kedvence. Zenevilágnapja a Rádiókafén.
5: Sente esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, quem parou na nossa. Este balanço tira qualquer da fossa. Ele é barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. E bolei o ano inteiro este samba pra frente. É gostoso, pá, que é samba decente. Segura esta conversa, segura a jogada. Quem não gosta de samba, não gosta de nada. E a curtição, o samba empolgado é flamengo.
3: Kulturális hírek és programajánló a Rádiókafén.
4: Kulturális híreink következnek itt a Rádiókafén 2026. október 1-én 13:05-kor. A mikrofonnál Czoller Andi.
1: Film.
4: Három év után ismét Észt hetet rendeznek Budapesten. A balti állam kultúráját, művészetét bemutató programsorozat szeptember 30-ától október 4-ig tart. Az Észt hetet először 2007-ben szervezték meg, és 2023-ig évente megtartották. Az esemény partnere kezdetektől a Magyarországi Észt Kulturális Intézet volt, amelyet azonban 2024. februárjában bezártak. A bezárás valóban okozott nehézséget, de az Észt Köztársaság Budapesti Nagykövetségének segítségével idén sikerül folytatni a sorozatot, mondta a rendezvénysorozat szervezője, Kret Paljász, a Magyarországon élő észt származású kulturális szakember. Az idei Észt héten október 1-én az Új Pénz, 2-án a Frank, 3-án az Aurora, a zárónapon, október 4-én pedig a Hosszú Papír című alkotást vetítik a Toldi moziban. Ezek a filmek olyan témákat érintenek, mint az időutazás, a hirtelen meggazdagodás problémája, egy serdülő fiú és egy fogyatékkal élő ember barátsága, egy titkos szerelem, vagy a fiatal felnőttek útkeresése. Arról is beszélt, hogy az október 3-án látható Aurora vetítésének vendége lesz a két rendező Andres Majmik és Rain Tolk, utóbbi elsősorban színészként ismert. Az október 1-i megtekinthető Új Pénz című végjáték teljes egészében magántőkéből készült, és azt bizonyítja, hogy egy ilyen kis országban így is lehet közönségbarát filmet csinálni. Bár az idei mustra fókuszában az Észt film áll, október 2-án bemutatják Piredraud Brevárium című novellás kötetét is, amely az írónő válogatott elbeszéléseinek magyar fordítását tartalmazza. Raud másnap, október 3-án délelőtt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja a könyvét. A Lépcső a mennybe című Észt filmet pedig október 7-én az Agora Veszprém kulturális központban is levetítik két alkalommal.
1: Színház.
6: Vecsei H. Miklóssal és Marton Róbert szereplésével debütál az 5. lépés című előadás. A premier október 2-án várja a nézőket a Centrál Színházban. A darabról a James szerepét játszó Marton Róbert mesél.
7: Szerintem úgy alapvetően a mai társadalmunkban olyan feszültségek, olyan kimondatlan vágyak, hitviták, függőségek, függések vannak jelen, amiről szerintem muszáj elkezdeni egy kommunikációt. És talán ez az egyik első lépése, ha már darabnak 5. lépés a címe. Az első lépés lehet az, hogy mondjuk születnek ilyen típusú előadások. Ez arról szól, hogy ugye alapvetően két korosztályból vagyunk jelen. A Vecsei H. Miklós kollégám, ő ugye alapvetően egy lényegesen fiatalabb generáció, én meg már az 50-et súrolom, de akár több is lehetne. Ugye alapvetően, amikor indult ennek az egésznek a próba folyamata, akkor Scherer Pepe barátunk volt, volt ebben a szerepben, amiben most én vagyok, és az ő emlékének is ajánljuk ugye ezt az előadást. Tehát az én általam megformált karakter akár még idősebb is lehet, és ez az apa-fiú dolog, ez inkább úgy alakul ki, hogy ugye egymáshoz nincs vérszerinti, illetve családi kötődésünk ennek a két férfinek, de attól, hogy az egyik segítő szerepben próbál működni a fiatalabb kapcsán, és viszonylag mélyen meg tudnak nyílni egymásnak, ezért aztán magától értetődően előjönnek olyan szituációk, ami akár egy apa-fiú kapcsolatban is előfordulhat, és ettől aztán érezheti azt akár a fiatalabb, akár az idősebb, hogy egy szülő-apa viszonyban találja magát reflexszerűen, vagy érzetileg, vagy zsigeri szinten. Ez nekem mindig vesző paripán, vagy én nagyon-nagyon szeretem azokat az előadásokat, amik nagyon mély dolgokat feszegetnek, illetve mélyre ásnak, de közben megmutatja az életnek a humorát, mert nagyon szeretem a humor oldaláról megközelíteni az életben is a dolgokat. Én azt gondolom, nagyon sok mindenen átsegít, és fontos, hogy az ember még a legnehezebb helyzetekben is próbálja valahogy megőrizni a humorát, ami értelemszerűen azért átcsúszhat néha cinizmusba is, ezt azért jó elkerülni. A szarkazmus szerintem még azért belefér néha, de maga az írás nagyon szépen rángatja az embert, illetve hol gyomrostat, hol nevetésre készteti, és én nagyon bízom benne, minden laza erőnkkel azon vagyunk, hogy ezt a legmaximálisabban kiaknázzuk, és ezt úgy tudjuk átadni a közönségnek, ahogy mi szeretjük ezt az anyagot.
1: Pályázat.
4: A TETT mesepályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő diákok alkotásait, akik három korcsoportban, egyénileg vagy két fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. Az elmúlt 5 évadban mintegy 700 iskolát és több mint 700 pedagógust értek el a pályázaton keresztül, és 3280 pályaművet fogadtak a kiírók. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet és természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A cél, hogy a fiatalok a természettudományos ismereteket hitelesen, mégis kreatívan építsék be történeteikbe, összekapcsolva a tudományt az irodalmi alkotással. A pályázók az alkotói folyamat során felnőtt segítő támogatását is kérhetik. A pályázaton az általános iskolások harmadik osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok indulhatnak, akik három korcsoportban, egyénileg vagy két fős csapatokban nevezhetnek. A beérkezett alkotásokat különböző szakterületek képviselőiből álló zsűri értékeli. A pályázatra a diákok november 11-én nyújthatják be műveiket. A részvétellel kapcsolatos információkat is a tettmesepályazat.hu oldalon találják.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
8: A magyar Gaudi munkái, magyar ede és a szegedi szecesszió. Csodákkal töltötte meg Szegedet magyar ede, a magyar Gaudi. Magyar ede legszebb munkáit egy rövid sétán is megnézhetjük, az élmény azonban sokáig velünk marad majd. A századfordulón Magyarországra is begyűrűző stílus az ország sok nagyvárosának látképét formálta. Ezek közül is kiemelkedik az 1879-es nagy árvízben súlyos károkat elszenvedő Szeged, amit a méltatlanul kevésszer emlegetett magyar ede töltött meg csodaszép lakóházakkal. Ezek közül a legfontosabb a Munkácsi Mihály unokatestvére, Rejök Iván vízépítőmérnök és családja részére megálmodott Rejök palota, a ma már az építészről elnevezett tér fókuszpontja. A Szegeden akkor népszerű liliomok, illetve a vízi világra utaló növénydíszek egész sorával az utcát néző, főlépcsőházában Fekete Pál Kovács mester látványos vasindáit és vasliliomjait rejtő házon eredetileg vízitündérek képe látszott, az erkölcsös családtagok nyomása miatt azonban csak hamar a ma látható sávokra cserélték őket. A házban ma a Reök, regionális összművészeti központ működik, Kiállításoknak és kulturális események egész sorának otthont adva. Magyar a közelben álló másik munkája, az Ungár Mayer Palota miatt is megérdemli a figyelmet. A két vállalkozó számára született ház egymás mellett álló, félmeztelen párizsi táncosnőket idéző sarokkupolájával már messziről vonzza a tekinteteket. Az egykor a Korzó kávéház által használt tér egy szép részletét a mai cipőbolt mennyezetén csodálhatjuk meg, míg a virágfűzérekért és bogarakért az egyik szomszédos üzlethelyiségbe kell belépni. A városban sétálva még legalább egy magyar munkát érdemes meglátogatni. Ez a Calvin téri református palota. Az ötszög alakú telekre épült, három emeletes épület nem csak nevében, de méretében és arcában is palotaszerű. Díszei, így a szántásvetést és aratást bemutató színpompás mozaik díszei pedig a szegedi belváros rejtett csodái.
3: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga. Következzen most egy kedves hallgatón kedvence. Zenevilágnapja a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2004-ben alakult a főleg reggae és dancehall zenei elemekkel dolgozó Airi Mafia zenekar. Létezik egy sound system, Airi Mafia sound system felállása is, amelyben a zenekar vezető Dermot, élő Márton és Jumo Daddy, azaz Horváth Gáspár által vinilekről játszott reggae dancehall ridimekre Kalambó, a Kakéri András énekel ragga szövegeket. A zenekar alapítói régóta zenélnek együtt, eleinte csak hobbiból otthon, majd később DJ-ként egyre több nyilvános fellépésen is. Az Airi Mafia zenekarban nagyon erős a ritmus és fúvós szekció szerepe is. A csapat nevéből az Airi egy jamaikai slang, melynek jelentése mosolygós boldog. A Mafia pedig a nagy csapatból, több tagból adódóan a családot, az összetartozást szimbolizálja.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Nusantara Beat a Ritmo egyik meglepetése. Az indonéz psik-pop banda az egyre nagyobb nemzetközi siker felé vezető úton halad biztosan, és közben Budapesten is tiszteletüket teszik. Az első, második és harmadik generációs holland indonézek az indie szintéről érkeztek, és saját hovatartozásukat élik meg a torzított gitárok és szinti futamok alatt futó, újraélesztett indonéz retro-poppal.

0: még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
1: Most van még esélyetek, ne roncsátok el! Mondjuk, mit kell tennetek?
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhető bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
2: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
3: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Hová tehetjük a 700 kilogem kapcsot, főnök?
5: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
6: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Válaszd a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között fél

0: váratlanul fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Következzen most egy kedves hallgatón kedvence. Zenevilág.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az Elle magazin brit kiadása a következő szavakkal méltatta Jamie Little 2008-as Jim című nagylemezét a megjelenés után. A legjobb album, amit Prince sosem készített el.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bocsánat, kérős számnak írt a Sly Stone az If You Want Me To Stay 73-ban, miután összevesztek párjával, Kathy Silvával. A békülés annyira jól sikerült, hogy a következő évben a soul énekes és a modell a Madison Square Gardenben házasodtak össze a zenész együttese a Sly and the Family Stone koncertjén. Stone eredetileg még extravagánsabb lagzit tervezett. 500 fehér galambot szándékozott reptetni az arénában, és kötélen akart leereszteni egy angyalnak öltözött csillámport szóró hölgyet a közönség felett. A galambreptetést állatvédők vétozták meg, mondván a helyszín fedett. A köteles mutatványt pedig a csarnok csak 125 ezer dolláros biztosítás kifizetése után vállalta volna be, amit Stone sokalt. Így is világra szóló esküvő volt. Egyes források szerint 21 ezer, mások szerint 23 ezer néző előtt. Amúgy a Red Hat feldolgozás sem rossz.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Amorf Ördögök zenekar még 1993-ban jött létre. A legenda szerint a Budapest 13. kerületében működő Németh László gimnázium iskola rádió stúdiójában. Az első években a formáció hosszas kísérleteket folytatott saját hangjának megtalálása érdekében. Majd a megoldást a két világháború közötti operettek, kuplék és magyar nóták zenei világa jelentette. Ezek adtak mintát és támogatást a megszülető dalokhoz. Péter Fibori énekesnő csatlakozásával következett a zenekar életében az igazi áttörés. Több sikeres szám után 2002-ben a Nincsen a világon című dalt már a nagy kereskedelmi rádiók is játszották. Az Amorf Ördögök ebben az évben léptek fel először a Sziget Fesztiválon. A lendület 2006 végére fogyott el. Az év végén még megjelentették Pokol Diszkó 1994-2006 című válogatás lemezüket, amelyen a korábban ki nem adott koncertverziók mellett demo felvételek is szerepelnek. 2007 áprilisában a zenekar hivatalos blogján jelentette be, hogy befejezik a közös munkát. A csapat utolsó formációjának nagyobb része megalakította a Péter Fibori and Love Band nevű zenekart. A két alapító, Tariska Szabolcs és Tövisházi Ambrus, Amorf Lovagok néven 2010-től gyerekközönség előtt lép fel.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
3: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Válaszd a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest CV-ben a Deák tér és a Nagykörút között.

0: kanyavéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul fix áron. Király utcai Trófea Grill étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: A jövő évi büdzséről is tárgyalhat a hétvégén a kabinet. Több mint 230 ezer okos mérőt szerel fel az MVM. Összeomlottak a MOL tárgyalásai a szerb kőolajvállalat megvásárlásáról. Marad a kellemesen meleg, napos, száraz őszi idő. Holnap is csak fátyol felhőkre számíthatunk. Reggel akár fagyhat is, napközben pedig 27 fok lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Kihelyezett ülést tart a hétvégén a kormány. A gazdaságról, a költségvetésről, a közigazgatási átalakításról, a vízgazdálkodásról, az energetikáról és a klímahelyzetről is. Az energetikáról és a klímahelyzetről is tárgyalnak Erdőbényén. A kabinet korábban azt ígérte, hogy október végéig a parlament elé kerül a 2027-es költségvetés. Az év végéig lezárták az országház körüli területeket. A rendőrség jelzése szerint az intézkedés az országház biztonságának, a képviselők és védett személyek szabad mozgásának, valamint az országgyűlés zavartalan működésének biztosítása érdekében történik. A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat. Több mint 230 ezer okos mérőt szerel fel az MVM két áramhálózati társasága. Elsősorban azokban az otthonokban cserélik le a mérőket, ahol évente több mint 4000 kWh áramot fogyasztanak. A cserék kezdetéről egyelőre nincs információ. A mérők mögött azonban egy hálózatfejlesztés is elindul, amely további 1400 megawattnyi megújuló energiatermelő kapacitás csatlakozását teheti lehetővé. Ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztési Tanács. Ma délután a kormány és a főváros vezetése stratégiai kérdésekben egyeztet Budapest, valamint az egész ország fejlődése érdekében, közölte a miniszterelnök. A tárgyalások napirendjén olyan kiemelten fontos gazdasági és infrastrukturális területek szerepelnek, mint a közlekedésfejlesztés, a költségvetési kérdések, a beruházások, valamint a történelmi fürdők és a Duna part jövője. Összeomlottak a MOL tárgyalásai a szerb kőolajvállalat megvásárlásáról. A Forbes cikke szerint a Gazprom egyáltalán nem akarja eladni a NIS-ben lévő részvénycsomagját, és azzal, hogy erről a szándékáról hallgat, csak időt nyer magának. A lap a MOL-t is megkereste, de a vállalat nem erősítette meg az értesülést. Kritikus szintre csökkent a Duna vízállása. Az időkép azt írja, hogy a folytatódó aszály miatt a hétvégén mínusz 8 cm is elérhet a folyó Budapesten, megdöntve korábbi negatív rekordját. A tartósan sekély víz nem csak a vízi áruszállításban okoz problémát, hanem a környező területek vízellátását és a vízkivételi művek biztonságos működését is megnehezíti.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap is nagyrészt napos idő lesz, csak nyugaton és délutántól a keleti határ közelében lehetnek fátyolfelhők. Kora reggel mínusz 1 és plusz 11, napközben pedig 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Kezdődjék a műsor!
1: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcssal.
3: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
4: Sok szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat. Ez a műsor is majdnem meghiúsult a betegségem miatt, de most már egész jól vagyok, úgyhogy a szexi orhangomon kívül minden.
5: Ja, mert hogy az történt, és ezt nem osztottuk meg a nyilvánossággal, üdvözlöm én is a kedves.
4: Igen, Gellért és Szabi a stúdióban.
5: Hallgatókat, hogy múlt héten lebetegedtem, és akkor amiatt már ugye, hát megbeszéltük, hogy nem lesz adás, aztán írtad nekem, hogy te is lebetegedtél, úgyhogy...
4: De most már jól vagyok, úgyhogy...
5: Hála a jó égnek.
4: A betegségem és én című műsorunkat hallják.
5: Egyébként... Egy hónapja nem csináltunk közösen műsort.
4: Igen, mert elmentem nyaralni. Tök jó volt.
5: Jó volt?
4: Aha. Képzeld el, Horvátországban voltunk, Hvar szigetén, az elég messzi táj, az egyik kedvenc helyünk Horvátországban, és képzeld el, hogy van, hát most meg nem Isztria, Cinema Istria, vagy valami ilyesmi neve van, de ez nem jó, mert nem Istrián voltunk, mindegy, szóval hogy van egy ilyen mozis kezdeményezés ott a szigeten is többek között, három városban, három településen, Jelzában, Hvárban és Starigrádban is van szabadtéri filmvetítés.
6: Ez tök
4: és
6: jó.
4: Azt imádom a horvátokban.
6: Ilyen szervezett mozi?
4: Aha, sajnos lecsúsztunk róla, mert szeptemberben voltunk, és az utolsó előadás az augusztusban volt valamikor, de még a plakátokat láttuk, meg a kompon is, amikor mentünk át, akkor láttuk a hirdetéseket. Nagyon jó hangulatú, hát tereken vannak felállítva ezek az óriás vásznak, és ott vannak berendezve ezek a ezek a zsőjék, vagy széksorok, és hát azért az nagyon menő lett volna, hogy valami helyi horvát valami filmet megnézni, nyilván kukkot nem értettünk volna legalábbis a verbális részéből, de hogy nagyon hangulatos lett volna, hát tudod milyen Horvátország ezekkel a gyönyörű épületekkel, ezek a kisvárosok, ezek nagyon rendben vannak.
5: Igen, hát kívülről láttam, vagy hát felvételeken én még nem voltam ott.
4: Nem voltál?
5: Nem, ja, még nem voltam soha.
4: Voltál?
5: De majd egyszer.
4: Gyönyörű hely, nagyon-nagyon szeretjük, és hát az a helyzet, hogy azt megfigyeltem, hogy a horvátoknál van valami, nem tudom, ez melyik a jó kifejezés rá, van az a fajta, hát nevezzük nacionalizmusnak, ami azt eredményezi, hogy zsigerből jön az, hogy szeretik, és nyomják is a hazait. Tehát nem kell nyomni, mert az van. Tehát ott a rádióban, amikor hallgattam a helyi rádiókat, akkor 10-ből 8 helyi volt, de 7 biztos, és a többi volt külföldi. És nem egy ilyen horvát tematikai rádió volt, hanem bárhova kapcsoltam, mindenhol ez ment. És ugyanez volt a filmmel kapcsolatban is, hogy talán egy olasz film volt a kínálatban, de ezek az ilyen kasszasikerek, amiket így mi is beszélünk, ezek egyáltalán nem voltak ebben.
5: Pedig biztos, hogy ott is mennek.
4: Persze,
5: csak
4: persze.
5: Szeretik ezt is. Egyébként erre a régióra, de a szerbekre is, meg a horvátokra is, de hát a csehekre nagyon-nagyon jellemző az, hogy az ő ilyen mozis toplistáikon általában mindig
4: hazai termékek
5: vannak, ha nem is csak, de általában nagyon jó helyen vannak ezek a hazai filmek, és hát rendszeresen produkálnak akár ilyen középszerű filmek is, több milliós megtekintést
4: szóval,
5: is moziban is.
4: Ezt továbbra is irigylem a szlávoktól, vagy a horvátoktól, nem tudom, a többi szláv országban mi a helyzet ezzel kapcsolatban, de van egy gyanúm, hogy hasonló.
5: Hasonló szerintem.
4: Hasonló a hozzáállás. Én bírom azt, hogy ők ezt így nyomják. Nyilván nem annyira kedvesek, mint mi. De lehet, hogy csak a szezon vége felé vagyunk mindig ott, és akkor már addig leállhat.
5: Hát meg mi vagyunk mindig kedvesek.
4: Ja,
5: azért.
4: De nagyon okosak tudunk lenni. Mi mint magyarok.
5: De mindig, az mindig
4: mi okosak. Magyarok. Bármiben.
5: Okosak mindig vagyunk.
4: Most is okosak leszünk, mert gyorsan elmondjuk, hogy mi lesz a mai műsorban.
5: Igen, hát egy olyan film lesz a hét filmje, amivel szemben igen nehéz most okosnak lenni. A Warner egyébként a Tom Cruise főszereplésével készült Inarritu rendezés, a Digert úgyis marketingeli, nagyon vicces, csináltak ilyen videót, mert ugye a Rotten Tomatoes-on is ilyen pillanatban 50%-on áll a film, ami még épp nem számít freshnek, de ugye már nagyon szépen megmutatja, hogy mennyire megosztó a film, és csináltak egy olyan spotot, amiben a dicsérő és a nem dicsérő idézeteket is belerakták, és most valóban a Digger, ami egy ilyen különös politikai szatíra, hát nagyon úgy tűnik, hogy megosztja a közönséget, illetve kereskedelmileg úgy tűnik, hogy nem fogja megosztani, hanem óriásit fog hasalni, ami több szempontból is hát szomorú, meg szerintem tanulságos is, de majd erről beszélünk nem sokára. Aztán utána jön Brad Pitt meg az ő kutyája, a Vadon szíve című filmmel, ami egy megtörtént esetet dolgoz föl egyébként, azt te nagyon szoktad szeretni.
4: Hát, és hát ezek az amerikai katonatraumák, ezek annyira nem tetszenek nekem, de van ilyesmiről van szó.
5: Igen, hát arról van szó.
4: Nem láttam, csak az előzetes felét tudtam megnézni, mert hamarabb érkeztem.
5: Hogy van egy ilyen elitosztagos figura, aki valamikor katona volt, és hát együtt szolgált a kutyájával, a német juhász kutyájával.
4: Már aranyos és könyvfakasztó.
5: Igen, és mind a kettőjüknek van ilyen traumája, mind a ketten fölébrednek éjszaka, mert rosszat álmodnak, és hát Alaszkában kalandoznak, és az ő...
4: J.K. Simmonssal találkoznak.
5: Igen, össze. Találkoznak, egyébként nagyon-nagyon keveset szerepel a Simmons, de azért szerepel a film elején, szóval az ő kalandjaikról szól, meg hát arról, hogy hogyan próbálják meg túlélni több baleset után is a vadon.
4: Aztán a Kaptár is kapott egy folytatást, ugye, a Resident Evil.
5: Igen, és ebben az a különleges...
4: Ami vidéki házban játszódik, ez az a film, mert láttam egy előzetest.
5: Nem vidéki házban játszódik, illetve
4: akkor mivel
5: hát több helyen is játszódik, azt én nem tudom, hogy mivel kevered.
4: Megint valami
5: egy futára főszereplője ennek hát hogy is mondjam, a hivatalos marketing anyagban újragondolásnak nevezett filmben egy futára az, aki szembesül azzal a vírussal, ami ugye a Kaptár és a Resident Evil filmeknek mindig az alapja szokott lenni, és az a különleges ebben a filmben, hogy bár ez a franchise-nak azt hiszem a 7. vagy a 8. filmje talán, egy kifejezetten menő rendező készítette, a Zack Krager, akit a Fegyverek című film kapcsán
4: hát
5: is ismeretünk.
4: Hát az mondjuk világszám az a film.
5: Igen, igen, és ő egyre menő, egyre inkább tele van a naptára, és hát az a helyzet, hogy a Kaptár is szerintem azt bizonyítja be, hogy nem véletlenül, szóval ő szerintem egy nagyon tehetséges gyerek.
4: És a végére?
5: A végére jön egy szintén, hát inkább skifi, mint horror, de ebben is van mindenféle ilyen félelmetesebb dolog is. Ez a Hope, Remény című koreai film, egy 160 perces film, amelyben...
4: Láttam az előzetesét, bocs, régen, és nem tudtam hova tenni, mert itt valami híres emberek is vannak benne, vagy ez nem az összekeverem?
5: Arra gondolsz, hogy az Alicia Vikander is megvan hirdetve, meg a Fassbender is megvan hirdetve.
4: Igen.
5: Na hát ők trükkösen vannak benne a filmben. Nem annyira spoiler, majd elmondom, jó, okay, amikor beszélünk leszünk. A film, hogy hogyan, de alapvetően ez egy koreai film, egyébként a Cannes-i filmfesztiválon mutatták be, és nagyon tipikus koreai sikerfilm, szerintem az is tipikus benne, hogy mondjuk miért tetszett nekem, meg azért is, hogy miért maradtam ki belőle mégis, miközben néztem valamennyire.
4: Ez lesz ma, nem sokára jövünk vissza a filmszerésszel, azon belül pedig a hétfilmjével.
5: A Diggerrel.

0: filmszerész, nem csak kommentelőknek.
1: Nagyon remélem, hogy Tom Cruise nem megy bele abba a csapdába, amibe, és most nem jut eszembe a kékszemű, egyébként Oscar-díjas, néha lefogy, néha nem fogy le, de mindig elmaszkírozzák, és akkor a maszkrot...
2: Christian Bell?
1: Nem. A másik, aki a Dallas Buyers Clubban játszott.
2: A... Ja, Matthew McConaughey.
1: Nem, a másik, hanem a...
2: Kinek, Jared Leto?
1: Igen, na, ja, őre na, gondoltam. Tehát vele szokott az megtörténni, hogy különböző maszkok mögé bújva, úristen, micsoda alakítás. De ott egyébként egy maszk mögött van valaki, aki akárki is lehetne, nyilván nem. De hogy a Tom Cruise-nak talán ez a második olyan megjelenése, ahol teljesen másképp néz ki, mint ahogy megszoktuk. És hogy remélem nem az van, hogy most elmegy abba az utcába, hogy akkor elkezd ilyen szerepeket vállalni. Az egyik ilyen volt a trópusi viharban.
2: Igen, igen, nekem is az jutott eszembe egyébként erről a vállalásáról. Hát a Tom Cruise-al az van, hogy ő ugye alapvetően azért jó ideje, nem csak azóta, mióta 60 pluszos lett, de azóta leginkább alapvetően ugye egy sínen tartja az karrierjét, ami egy ilyen franchise sín, aminek az a lényeg, hogy a saját korábbi sikereit habosítja újra, illetve azokhoz készít mindenféle folytatásokat. Ilyen ugye a Mission Impossible sorozat, abban már elvileg nem lesz új, és elvileg új Top Gun se lesz, viszont amit legújabban bejelentett, ugye az a Mint a villám című autós filmje, ami, hogyha megszületik a babája Anne Hathaway-nek, akkor el is kezdik forgatni, és ez elvileg ugye 2028-ba jön, és emellett kevés olyan szerepet vállal, ami ilyen különálló. És hát én el tudom hinni azt, hogy ezt is az Inarritu miatt vállalta el, aki ugye nagyon menő mexikai származású rendező, és hát bele tud húzni ilyen projektekbe ugye nagy világsztárokat, csak most ha a Birdman című filmjükre, vagy filmjére gondolok az Inarritunak, amiben ugye volt az Emma Stone, hát a Michael Keaton volt a főszereplő, és annak is, illetve annak is volt egy ilyen meta jellege. És hát a Diggernél is az van, hogy tulajdonképpen nagyon sokáig tartották, vagy így lebegtették, hogy ez mi is lesz ez a film. Azt lehetett tudni, hogy egy ilyen befolyásos, furcsa figuráról fog szólni. Aztán minél többet megtudtunk róla, annál inkább egyértelmű volt, hogy ez egy ilyen Trumpi figura, aki valami hülyeséget csinál, amit helyre akar hozni, de hogy pontosan ez a történet mikor játszódik, meg hol, meg mennyire lesz a mennyire nem, az igazából addig nem tudhatja meg a néző, amíg be nem ül erre a filmre, és itt jön szerintem a nagy csapdája ennek a filmnek, hogy az Inarritu olyan 130-140 millió dollárból készített egy olyan filmet, ami elindul egy bizonyos vonalon, ott megy mondjuk a 35 percig, és akkor történik egy ilyen őrült dramaturgiai twist benne, egy olyan hát tényleg nagyon-nagyon vigyázok, hogy ne áruljam el, csak megpróbálom a dolognak valahogy a jellegét érzékeltetni, szóval egy olyan dolog történik benne, ami a filmnek az értelmezését gyökeresen megváltoztatja. Tehát, hogy onnantól kezdve egy másik filmet nézel, ami igazából egy lehetőséget is ad a Diggernek arra, hogy egy kicsit több legyen, de akkor se lesz igazából több, szóval az szerintem az igazán szomorú, hogy ez a film, ez pontosan olyan, mint amilyen az ilyen nagy rendezőknek szoktak lenni az ilyen félreértései. Tehát amikor valamit így nagyon akarnak mondani, de hogy nem...
1: Ez is,
2: de hogy közben meg nincs is olyan állítása, ami ne lenne, már nagyon sokszor elmondva, vagy ne lenne igazából eléggé közhelyes. Egy nagyon érdekes keretbe helyezi bele ennek a befolyásos embernek a történetét, aki tényleg nagyon egyértelműen a Trump, és a körülötte lévő figurák is nagyon egyértelműen azok a figurák, akiket mostanában a Fehérház környékén láthatunk, és itt, hogyha az ember nézi a filmet, akkor még inkább eszébe juthat, ami talán már az előzetes kapcsán is sokaknak eszébe jutott, és talán ezt ki is mondták, hogy a Kubrick félre Dr. Strangelove, ami nagyon-nagyon sokszor beugrik embereknek, és akkor most behoznék egy másik filmet, hogy nagyon óvatosan, az éppen a már emlegetett Birdman, de hogy ez pontosan miért, azt tényleg nem árulom el. Azt nem tudom, hogy a Tom Cruise alakítását az Oscar észre fogja venni. Őszintén szóval azt sem tudom, hogy ebben a nagy megosztott fogadtatásban, amiben részesül a Digger végül, vagy fogadtatásnak végül mi lesz a vége. De nekem az a benyomásom, hogy ez a film nem fogja érdekelni a nézőket. Azon egyszerű oknál fogva mondom ezt, hogy és elnézést, hogy ezt mondom, de hát ez végül is mégiscsak egy ilyen lakmuszpapír, hogy engem sem érdekelt, akit azért elég sok film érdekel. Tehát, hogy én nyitott tudok lenni, és egy idő után mégiscsak elengedtem ezt a dolgot, és legfőképpen mondom azért, mert az összes trükközése, meg az összes ilyen hogy mondjam, az olyan gesztusa, amivel benne akar tartani a filmben, igazából így lehullott rólam. És hát igen, kimondom, hogy én igazából az Inarritónak még ilyen gyenge filmjét nem nagyon láttam, és valószínűleg arra láthatunk példát a Diggerben, ami igazából olyan nagyon szatíra se tud lenni, de olyan nagyon másik műfajba se tud igazán megkapaszkodni. Arra láthatunk példát, amivel kapcsolatban általában csak pozitív dolgokat szoktunk emlegetni. Mostán például a Christopher Nolan kapcsán szoktuk azt mindig mondani, hogy a csávónak adnak egy rakás pénzt, és akkor megcsinálja a filmjét, eleinte senki nem érti, hogy ebből majd hogy lesz sikerfilm, és aztán a végére mégiscsak lesz belőle egy ilyen. Szerintem az Inarritu is nagyjából ebbe a kategóriába tartozik, hogy adunk neki, vagy tartozott, ezt majd meglátjuk, hogy ezután is így lesz-e, hogy adtak neki egy rakás pénzt, aztán majd ő megcsinálja a filmet, amivel én azt gondolom, hogy nem is feltétlenül a bevételre mentek rá, hanem inkább arra, hogy majd Oscarokat fog szerezni, meg mindenféle más elismeréseket a film. Hát majd meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége. A szokásoshoz képest tudom, hogy most kevésbé vagyok konkrét, ahogy beszélek a filmről, de egy kicsit tényleg a saját csapdájába is dől ez a film azzal, hogy ennyire egy nagy fordulatra építi magát, mert így valóban nehéz mellette és akár ellene is érvelni, hogyha az ember úgy akar beszélni róla, hogy nem akarja lelőni ezeket a bizonyos fordulatokat.
1: Hát, hogy Roy-t idézzem, mindenki menjen el, nézze meg, és akkor döntse el, hogy tetszette neki, vagy sem.
2: Igen, aztán majd szerintem egyébként visszatérünk erre a filmre majd egy picivel később, nem tudom, amikor fölbukkan streamingen itt-ott, mert én nekem azért lenne mondani valóm erről a fordulatról, meg arról, hogy ez mire jó, mire nem jó, de valóban ne roncsuk el a kedves nézők, hallgatók szórakozását.
1: Ismét tartunk egy rövid szünetet, és utána jövünk vissza a filmszerésszel és Brad Pitt-tel.

A filmkritikus az, aki minden filmet megnéz, aztán megbosszulja. Filmszerész. Mozi magazin a Rádió Cafén. Now when I was a little boy.

0: Még ne menjetek el! A Filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között EnviroTech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. EnviroTech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a Filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádiókafén.
2: Annyira nehéz elhinni, hogy van egy figura, a Brad Pitt, aki már annyi idős, amennyi. Igen. Egyszerűen nekem ilyen örök ifjú a csóka, de valahogy olyan szépen simítja a karrierét abba a korba, amiben ő jár éppen most.
3: Épp amikor néztem azt a filmet, amiről beszélünk, és ami már elérhető néhány hete a mozikban, ez a Vadon szíve, és egyébként nagyon szépen nézik így worldwide, meg itthon is. Pont amikor néztem, akkor jutott eszembe, hogy valami ilyesmi viszonyom volt nekem sokáig a vászon, amikor így kezdett idősebb lenni, és hát az új filmjei ugye akkor jöttek ki, amikor én nem tudom, én fiatal felnőtt voltam, és én már így idősödött, tehát láttam ezt a vonalat, és van is közös filmjük, ugye a Robert Redfordra gondolok, ugye a Kémjátszmában ők játszottak is ugye együtt, de valahogy ő így a filmben bemutatott karaktereivel kapcsolatban is valahogy úgy öregedett, mint ahogy a Brad Pitt. Egyébként pont neki is van egy ilyen túlélős filmje, ami ilyen hajós túlélős film, a Minden ki oda lett? Vagy hát, minden oda van?
2: Nézek hülyén,
3: valami ilyesmi a címe, az is ilyen egyszemélyes film. Ez nem egyszemélyes, mert ugye ebbe van egy kutya is, és hát ami fontos referencia még ezzel a filmmel kapcsolatban az, hogy a Brad Pittek ugye vannak olyan rendezői, akikkel viszonylag sokat szokott együtt dolgozni, például hát ugye az Oscar-ját a Tarantinónak köszönheti, és most ugye folytatják is, hogy a Fincher segítségével volt egyszer egy Hollywoodot, ami nem sokára majd látható is lesz, de van egy másik rendező is, több rendező is van, akivel több filmet csinál, de mondjuk a David Ayer, az a figura, akivel állító úgy a forgatáskon kívül is eléggé jóban van, és ami ilyen híresebb filmje, amit együtt csináltak, az ugye a Harag című Fury, azt hiszem az volt az eredeti címe, milyen tankos háborús valami.
2: Az, amit még mindig nem néztem.
3: Érdemes egyébként megnézni, nem annyira nagyon kiemelkedő film, de szerintem eléggé jól meg van csinálva, és hát ugye van közös pont a két film között, az a katonalét, vagy hát, hogy ott is egy katonát játszott a Brad Pitt, itt is egy katonát játszik, illetve egy ex-katonát, aki megjárta a közel-keleti frontokat a kutyájával együtt, aki szintén egy ilyen képzett kutya, és szintén nagyon súlyos sérüléseket szerzett a különböző háborús akciókban, és ők ketten, hát igazából én azt gondolom, hogy legalábbis azt érzékelteti a film, hogy hát egy ilyen kikapcsolódós kalandnak indulnak neki az alaszkai vadonba, és hát pekjük is van, meg különböző dolgok történnek velük meg a felszereléseikkel, amiből adódóan egy ilyen túlélő helyzetbe kerülnek, és hát kiderül, hogy mit ér a kommandós kutya meg a kommandós figura egy egy ilyen helyzetben.
2: Hangsúlyozzuk, hogy megtörtént eseményeken alapul a
3: igen, sztori. Megtörtént eseményeken, amiből úgy tudom, hogy írtok egy regényt, és akkor tulajdonképpen az annak az adaptációja, de ez nem egy ilyen realista kalandfilm, tehát hogy ha valaki azt várja, hogy csak olyan dolgok történnek benne, amiket pontosan így el tudunk képzelni a valóságban is, az valószínűleg csalódni fog, mert azért ez ki van színezve, azért, hogy kellőképpen heroikus legyen az egész, de nem lesz belőle ilyen bohóckodás, tehát azért, hogy mondjam, a saját világán belül hihetőek ezek a dolgok, amik történnek benne. Ami izgalmas, hogy valóban két szereplős filmről beszélünk, de azért ez egy rendkívül nagy igénnyel elkészített, rendkívül látványos film, ami azt a feladatot vette magára, és ez egy nagyon nehéz feladat szerintem, hogy egy olyan helyzetet mutat be, amiről azt kell elhitetni a nézővel, hogy ez valóban a természet, ezek az állatok, akikkel találkozik ez a kutya meg az ember, azok valódi, igazi állatok. Szóval, hogy valahol az alaszkai vattájnak a kiszámíthatatlanságát is be kell mutatni, de közben meg hát olyan dolgok vannak benne, amikhez hát igénybe kellett venni a számítógépes segítséget, tehát rengeteg CGI-jal készített állat van benne. Sőt, szerintem a kutyán kívül az összes állat, a medve, a farkasok, mindahány ilyenek, és az az érdekes benne, és ez volt szerintem a technikailag nehezen megvalósítható, hogy ezekkel a CGI lényekkel ez a kutya is interakcióban van. Tehát ő is reagál rájuk, tehát hogy ezt valószínűleg a filmkészítőknek volt nagyon ügyesen kellett megcsinálni, még akkor is, hogyha tudtam, már 4 kutya állt egyébként a rendelkezésükre, tehát hogy 4 kutya játszotta ezt az egy kutyát, azt hiszem Odin talán a filmbeli neve. Őt nagyon-nagyon ritkán helyettesítik CGI-jal, tehát néhány ilyen gyors vágásban csíptem el, hogy hoppá, ez nem is az a kutya volt, de hát olyan dolgokat is csinál, zuhan, ugrik, nem tudom.
2: Amire nehéz rávenni.
3: Amire nehéz rávenni, meg nem is csak rávenni, mert szerintem a kutyák elég sok mindent hajlandóak megcsinálni, hanem valószínűleg túl veszélyes lett volna.
2: Nem volt kutya dublőre?
3: Hát ez a 4 kutya egymásnak volt igazából a dublőre. Azt nem tudom egyébként, hogy ilyenkor hogy osztják meg a kutyák között, hogy így...
2: A gázsit például.
3: A gázsit is, meg azt, hogy ki mit csinál, de az biztos, hogy nagyon működik ez a kutya a Brad Pitt-tel, és igazából arról akar itt szólni ez a történet, és ez sikerül is neki, szerintem meglehetősen meghatóan, hogy micsoda kapocs van e között a két figura között, és talán az a bátrabb vállalása, hogy a kutyát egy nagyon kicsit még a szokásosnál is jobban önálló karakterként, már ilyen emberkarakterként kezeli, mert hogy ahhoz, hogy a Brad Pitt és a kutya között lévő érzelmi kapocs kellőképpen érzékeltetve legyen, mert hogy ennek nagyon fontos szerepe lesz majd a filmben, ahhoz ez kellett, és hogyha innen indulunk, akkor szerintem lehet azt mondani a vadon szívére, hogy ez egy ilyen gicses film, mert egyébként valahol szintén az, de hát ugye Brad Pitt is egy csomó mindent bevállalt benne, és hát valóban nem tűnik benne, ha már innen indultunk, legyen ez a keretes szerkezet ennek a megszólásnak, hogy valóban nem tűnik benne egyébként öregnek. Tehát, hogy egyáltalán nem látom azt, hogy nem tudom én a képtakaráson kívül, vagy a kameraképen kívül már biztos tolták alá a sámlit, hogy tessék leülni, hanem hogy kifejezetten jó állapotban
2: jó,
3: van ez a hapsi. Meg hát mesélte is, hogy neki azért oda kellett tenni magát ezen a forgatáson, mert nem volt egy kényelmes forgatás, és ez egyébként látszik is a filmen, hogy sokszor a veríték, meg a killódás az olyan igazinak tűnik benne. Szóval, hogyha valaki szeretne látni egy ilyen igazi hollywoodi túlélő filmet, egy igazi hollywoodi kalandfilmet, amiben tényleg így minden működik, és még a kiszámíthatóságával együtt is be tud rántani érzelmileg, akkor szerintem a vadon szíve az egy ilyen ideális választás. Nem véletlenül lett belőle egyébként a nagyjából megjósolható sikerfilmje az ősznek, vagy az egyik első ilyen őszi sikerfilm.
2: Mennyire verítékezős a megnézés a Kaptárnak, hogy ilyen szépen fogalmazzak, és egyáltalán hol lehet azt megnézni? Mert az a következő filmünk.
3: A Kaptár? Ez is mozi.
2: Igen,
3: ez is mozi.
2: Elviszik moziba az ilyeneket?
3: Hát olyannyira, hogy elég nagy siker.
2: Tényleg?
3: Igen. Nálunk nem annyira.
2: Erről is én részt mondom, levettem a kezem a Kaptárról egy ideje.
3: Igen, de egyrészt megvan szerintem a rajongó tábor a valamiért. A valamit, azt most kicsit ironikusan mondtam, mert szerintem a valami az a videójáték. Tehát, hogy a kaptár kapcsán én még mindig nagyon sok olyan kommentet olvasok, hogy most akkor ez a videójátékhoz képest milyen meg. Tehát ugye elég komoly rajongó tábora van, csak ugye ez minket nem ér el annyira, hát, nem igen, ismerjük annyi, ezt a világot.
2: Én nagy barátja voltam régen a videójátékokból készült filmeknek, mondjuk a... mindegy, nem tudom mi a címe.
3: Sok van.
2: Sok van, van egy pár, igen, igen. És hogy ezekkel a videójátékokkal én sosem játszottam. Úgy szerettem ezeket a filmeket, de aztán ez elmúlt.
3: Igen, és hát így, ha valamivel kapcsolatban így megkérdeztek volna, hogy van-e értelme egy bizonyos franchise-ból még filmeket csinálni, és azt mondták volna, hogy például a Kaptárból, akkor azt mondtam volna, hogy ne, bocs. Ebből 7 vagy 8 film készült, a legtöbb filmnek a főszereplője Mila Jovovich volt, és egyébként a férje rendezte a legtöbb ilyen filmet, vagy nem tudom, amikor az elsőt csináltak, már a férje volt el, de aztán az időközben az Anderson a férje lett, és hát azért ezt eléggé így széthorták, ezt az egész ilyen zombis, vírusos, posztapokaliptikus dolgot, és akkor jött a hír, hogy a Zack Krager, aki ugye a Fegyverek című filmet, meg a Barbár című filmet is készítette, és most így nem tudom, ilyen top 5 menő rendező Hollywoodban, ő most csinál egy kaptárfilmet, akkor így vakartam is a fejemet, hogy hát ez a csávó miért, vagy miért fontos ez neki, miért kell neki ez.
2: Aztán lehet, hogy jó lesz a
3: végén. Igen, és aztán végül jó is lett, azzal együtt, hogy nem is csak ebben az évben, hanem azt gondolom, hogy az egész életemet tekintve az egyik legkellemetlenebb mozizásom volt ez a Kaptár. Másfél hete mentem el rá, egyébként általam szeretett kvázi külvárosi moziba, ahol szerintem a világ legrosszabb közönségét fogtam ki egy vasárnap délután, amilatt azt kell érteni, hogy mellettem a csávó, komolyan mondom, Szabi, nem viccelek, tehát villával evett valamit, és hozzá popcorn csipegetett, nem viccelek.
2: És elkészülten érkezett.
3: És a sor

0: Ette is voltak mindenféle zörgések, szóval ugye eléggé mindent megtett a kedves közönség, hogy ne vegyem észre, hogy ez a film jó, de az a helyzet, hogy ezzel együtt is nagyon klassz volt, és az benne az izgalmas, hogy igazából a Zach Krieger, mert hogy ő írta másodmagával a forgatókönyvet is, igazából valóban nem csinált semmi mást, csak az egész ilyen kaptártörténet elejére tolatott, vagy oda rohant, vagy nem tudom, és elkezdte mintha így újra elkezdte volna mesélni ezt az egészet, de nem akarta ezt az egészet ilyen nagy szavakkal előadni, vagy nem akarta így újra struktúrálni a történetet, hanem fogott egy futárgyereket, akivel egyszerűen annyi történik ez alatt a film alatt, hogy hát neki el kell vinnie egészségügyi okokból bizonyos dolgokat, nagyon hamar el kell jutnia egy helyre, és hát bal szerencséjére nem csak, hogy épp, hogy arra az estére esett ez a futármunka, amikor egy ilyen kvázi zombi apokalipszis tör ki, hanem még az ő mindenkori küldeményeinek is komoly köze van ahhoz, ami történik. De igazából ebben a filmben csak az a fontos, hogy ő túlélje, hogy hogyan kezdi magát megvédeni, hogyan szerez fegyvert, és így tovább.
1: Szerintem én ezt az előzetest láttam végigében.
0: Elképzelhető, hogy ezt láttad, és végig tartja magát a film ehhez, hogy ez csak arról szól, hogy ez a csávó megúszza ezt az egészet, és ilyenkor jön képbe az, hogy amikor nem ilyen CGI lényekben, mert nyilván azok is vannak benne, vagy nem feltétlenül abba gondolkodsz, hogy most a látvánnyal hogyan fogod a nézőket megfogni, hanem azon gondolkodsz, hogy hogyan lehet izgalmassá tenni egy menekülést, tehát így előveszed az úgynevezett klasszikus filmkészítési eszközöket, hogy mi az a suspense, meg hogyan kell egy ajtót pont becsukni, amikor pont odaérnek. Tehát, hogy ezek az ilyen nagyon egyszerű dolgok, amiket igazából szerintem csak akkor veszünk észre egy filmben, amikor rosszul működnek. Mert amikor így minden rendben van, akkor ezt csak mondjuk, fú, ez nagyon izgalmas volt. De a kaptár az pont ezért érdekes szerintem, meg pont ezért tanulságos, mert ha lerakod a többi kaptár mellé, akkor ilyen tankösszerűen el lehet magyarázni, hogy na tessék, gyerekek, ez az, amitől működik, itt meg emiatt lett ez a dolog ennyire lapos, és hát tényleg ha csak ez a megoldása annak, hogy hogyan lehet nézhetőbb franchise filmeket csinálni, hogy odaadjuk ilyen zseniknek, akkor szerintem ez egy jó dolog, tehát hogy én ezt abszolút támogatom. Én támogattam egyébként azt is, amikor a Tarantino kitalálta, hogy James Bondot akar rendezni, meg egy időben úgy volt, hogy Star Trek-et rendez, meg a Guy Ritchie-nek is voltak mindenféle ilyen ambiciózus vállalásai. Én ezeket mind nagyon jó ötletnek tartom, mert egy idő után tényleg csak ez segíthet szerintem azon, hogy ne önismétlőek legyenek ezek a filmek feltétlenül, hanem legalább abban a nem tudom, két órában izgalmasak legyenek, még akkor is, hogyha nem feltétlenül ez belőlük, nem tudom, remek mű.
1: A végére pedig egy sci-fi, ami inkább sci-fi maradt, mert ugye mondtad, hogy horror is egy kicsit.
0: Igen, ez a Hope.
1: Hope című. Hope, remény, ha valaki esetleg.
0: Igen, de egyébként érdekes módon a magyar címe is ilyen, hogy tehát így van, hogy Hope, kötőjel remény.
1: Ezt mondom, hogy Hope, remény.
0: Igen, tehát nem mi fordítjuk le, ezt most csak azért mondom a kedves hallgatóknak.
1: Igen, kedves hallgatók, ezért mondtam így.
0: Hogy ez a rendes címe.
1: Gúnyol a hangomban.
0: Igen, ezt tavaly mutatták be Cannes-ba. Ez egy koreai film. Gyorsan előre rohanok, mert hogy bevallom, hogy én azon nagyon meglepődtem, miután végignéztem ezt a pontosan 160 perces filmet, hogy úgy van vége, mint egy sorozat résznek, tehát egy nagyon konkrét cliffhangerrel van vége, miután 160 percen keresztül azt néztem, hogy emberek menekülnek, mert ez is egy menekülős film, érdekes módon, csak egy kicsit másmilyen, mint amit mondjuk Hollywoodban megszoktuk, de alapvetően ez egy műfaji film. Tehát arról szól, hogy van egy kisváros, az a neve, hogy Hope, egyébként arra utalnak, mert hogy nincs igazából nagyon sok minden kimondva ebben a filmben, de arra utalnak, hogy valahol ott az észak-koreai határnál lehet, mert hogy ott beszélnek arról, hogy szoktak átszökni emberek, meg látunk ilyen táblákat, tehát egyébként is egy ilyen érdekes homályzónában lévő településről van szó, és egy napon tulajdonképpen Azt nem tudjuk, hogy mikor, mert ilyen in medias res kezdődik az egész film.

0: film, hogy ott állnak emberek egy döglött szarvasmarha előtt, meg a rendőr is így kaparja a fejét, hogy ez most mi lett így fölkoncolva ez az állat. Szóval, hogy belekerülünk egy ilyen helyzetbe, hogy elkezdenek hullani az állatok, meg elkezdenek emberek is meghalni, meg mindenféle dolgok mennek el, meg szűnnek meg, mint általában az ilyen helyzetben ez lenni szokott, de ami baromi érdekes, hogy igazából a 160 perc, az tényleg arról szól, hogy fogunk két-három történetszálat, a rendőrét, meg két másik ilyen vadászcsávókét, meg van még egy szál, ezeket fogjuk, de ezeken a szálakon is igazából csak azt látjuk, ahogy ezek az emberek menekülnek puskákkal, lóval, és megpróbálnak, mint kiderül, az ilyen, hát valószínűleg inváziózni érkezett idegen lényekkel szemben, mert hogy ez sem egyébként egyértelmű benne, hogy pontosan ezek az idegen lények, amik ilyen nagyon különösen néznek ki, persze CGI lények, hogy ők pontosan mit akarnak, és akkor most érkeztünk el oda, amiről beszéltünk a film elején, pontosabban szóba hoztad, hogy két nagy név is
1: igen.
0: Van e filmmel kapcsolatban, vagy láttál két nagyobb nevet, akik így ki is lógnak, mert igazából rajtuk kívül az összes szereplő koreai, és hát a Michael Fassbender, meg az Alicia Vikander, ők szerepelnek a filmben, na már most két idegen lényt játszanak egyébként, akik egy nem létező nyelven beszélnek a filmben.
1: De tényleg ők játszanak benne?
0: Az ő hangjuk, ezek CGI lények, aha. Tehát hogy a kinézetük az sokszor hasonlít egy emberhez, de inkább nekem valószínűleg, akik látták a filmet, hogy lehurrognának, de nekem az jutott eszembe a kinézetükről szigorúan, mint ahogy a Gyűrűk ura filmben ezek a fa emberek kinéztek. Valahogy az arcuk is egy kicsit olyan meg, hogy átalakulnak, de én is a végén, meg hát az elején is ki vannak ők azt hiszem írva, meg hát én is láttam a stáblistán, hogy szerepelnek, és végig kerestem őket, és pont az egyik utolsó jelenet az pont olyan, amiben az a két alien karakter beszélget, ami a Michael Fassbender meg a Vikander, és akkor ismertem föl őket, hogy jó, hát róluk van szó. Ez tulajdonképpen egy ilyen kedves kameózás szerintem. Egyébként elég nagy siker a világon mindenhol ez a film, és azzal abszolút egyetértek, hogy tud valami újat mutatni. Nagyon nehéz megfogalmazni egyébként, hogy ez a fajta kergetőzős horror sci-fi, ez mennyiben különbözik, vagy pontosan miben különbözik, miben különbözteti meg magát a Hollywood ilyen kergetőzős sci-fi horroroktól, de azt hiszem, hogy egyrészt van ez az érzelmi túlterítettség, ami ilyen alapjában megvan ezekben a filmekben. Tehát, hogy ha egy koreai filmben, nem tudom, valaki sír, akkor nem sír, hanem üvölt.
1: Bömböl.
0: Hogyha valaki vicceseket mond, vagy valami nevet, akkor nem kuncok, hanem így hangosan röhög, és szóval ilyen nagyon erős amplitúdokkal dolgoznak, ami az európai szívnek és szemnek egy kicsit szokatlan néha, és egyébként ez a fajta különös ilyen érzelmi túlvezér, ez igaz az akciójelenetekre is. Tehát, hogy nagyon követhetőek az akciójelenetek, csak ott is annyira túlhúzzák ezeket a rohangálásokat, vagy akár azt, hogy milyen hosszú ideig tud menekülni egy sprintelő, ilyen lény elől egy darab ember. Például az ilyen filmeknek sajátossága, és ezt egyébként erre a koreaiak is beleszaladnak, vagy hát nem tudom, hogy ez másokat is szokott zavarni, hogy amikor van egy ilyen párhuzamos montázs, amiben azt láthatjuk, hogy valaki menekül valaki elől, és látjuk, hogy az üldöző az ilyen iszonyú nagy tempóba megy, akkor nekem nagyon sokszor azt ott lenni az érzésem, hogy amikor mutatják ezt az üldözőt, akkor sokkal gyorsabban megy, mint ahogy ezt az embert egyébként a montázs közben utolérhetné. Tehát, hogy most nem tudom, hogy ez világos-e.
1: Világos,
0: hogy
1: rengeteg ilyen film van.
0: Igen, hogy látod egy képbe, hogy fut utána, mint az őrült.
1: Már rég utol kellett
0: volna érni. És akkor a következő vágásnál látod, hogy nagyjából még mindig ott van, igen. De egyébként ennek van, hogy mondjam, ez elfogadható is tud lenni, mert nyilvánvalóan a szemszögtől függ, hogy egyes iramot hogyan tudsz dekódolni, vagy hogy mennyire látsz egy ilyen filmben valakit gyorsnak, de hát nyilván ez is az úgynevezett túlzások közé tartozik, hát ami azért bele szokott tartozni az ilyen filmek
1: körében. Ez a moziban van ez a film?
0: Abszolút moziban van, hogy még sietni kell, hogy meg lehessen nézni, mert én most néztem meg néhány napja, és már csak néhány előadást csíptem el belőle, hát nálunk azért nem a koreai feliratos filmek a legmenőbbek, bár egyébként épp most ment a Corvinba is egy ilyen koreai fesztivál, és azon nagyon-nagyon sokan voltak.
1: Köszönjük a mai figyelmet, ez volt már a Filmszerész, Gellért jövő hétre valami kecsegtető, vagy...
0: Én biztos itt leszek, magammal kecsegtetek.
1: Jó, rendben, akkor jövő héten találkozunk, ez a műsor is fent lesz a Spotify-on, azt meg lehet hallgatni, úgyhogy addig mindenki vigyázzon magára, sziasztok!
0: Köszönjük szépen, meghallgattak minket, mindenki vigyázzon magára.
2: Rádió Café. Van barátod.

Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Ha már nem találkozunk. Jó napot, jó estét és jó éjt.
1: Filmszerész. A Rádió Café filmes magazinját hallottátok, benne Kovács Gellért, aki majdnem mindent tud, és Urbán Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Újra, vidámabban.
3: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
4: Vidámabban.
3: Starsky és Hot Jazz Club.
2: Nem jó. Ez egy szakműsor.
3: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
5: Vidámabban.
3: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
5: Magyarul.
3: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
4: Nem jó.
5: Tegyünk alá zenét!
1: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Safe tonight, falling in love again, are you still having fun? Ismerős dalok egy ismerős hanggal. Égalaj Cseri visszatér Budapestre, hogy élőben is hallhassuk a 90-es évek meghatározó slágereit és az énekes legújabb dalait is. Égalaj Cseri, november 23, Aquarium Club. Jegyek a livenation.hu-n.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Egy hónapra előzetes letartóztatásba kerülhet Hankó Balázs, 5 évre visszamenőleg vizsgálja a kormány az NKA működését. Egy utas mentette meg tegnap a Dubajból Tel Avivba tartó Fly Dubai járatot. Marad a kellemesen meleg, napos, száraz őszi idő. Holnap is csak fátyolfelhőkre számíthatunk. Reggel akár fagyhat is, napközben pedig 27 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Ma döntenek Hankó Balázs előzetes letartóztatásáról. A gyanú szerint kulturális miniszterként több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amely a valóságban vagy a Fidesz kampányát, vagy a támogatott magánéletét finanszírozta. A Hír TV-nek az őrizetbe vétele előtt adott interjúban kulturpolitikai harcnak és politikai leszámolásnak nevezte a vele szemben zajló eljárást. 5 évre visszamenőleg vizsgálja a kormány az NKA működését. Az átvilágítás során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták, bár a problémák nem minden területen olyan koncentráltak, mint a most vizsgált 17,3 milliárd forintos támogatási csomagnál, mondta a közrádióban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hosszabb távon olyan jogi szabályokat is bevezetnének, amelyek megnehezítik a kulturális intézmények és pozíciók túlzott koncentrációját egyetlen személy kezében. Az első negyedév kiugró hiánya után kedvezőbb számokat mutat a magyar költségvetés. A bevételek a második negyedévben csökkentek, az állam tovább faragta beruházásait, az első féléves deficit pedig így is meghaladta a 2800 milliárd forintot. Az Indexnek nyilatkozó szakértő szerint az idei évre tervezett 7,5%-os hiánycél tartható lehet, a piac számára azonban egyre fontosabb kérdés, milyen költségvetéssel és hiánycsökkentési tervekkel fordul rá az ország a következő évre. Egy hónap múlva lejár a határidő a babaváró hitelek kapcsán. A rendkívüli haladékot azok a párok kapták, akiknél az első gyermek vállalására vonatkozó 5 éves határidő 2024. július 1 és 26. október 31-e között járt vagy járna le. Akik addig nem teljesítik a feltételt, megszűnik a kamat támogatás és a hitel a továbbiakban kamatozó kölcsönné válik. Több fővárosi kerületben is arra kérik a kutya tulajdonosokat, töltsék ki az ebb összeíró adatlapot. Amennyiben ezt nem juttatják el az önkormányzathoz, állatvédelmi bírságra számíthatnak, írja az Index. A 7. és 8. kerületben ma kezdődött, és december 1-ig tart az ebb összeírás. Ebben akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb összeíró adatlapot. Egy utas mentette meg tegnap a Dubajból Tel Avivba tartó Fly Dubai járatot, lefogta a késsel a kapitányra támadó másodpilótát, majd átvette a zuhanó repülő irányítását. A merénylet kísérlet miatt Izrael leállította a Fly Dubai izraeli járatait a vizsgálat lezárásáig. Elméletileg izraeli légitársaságok szállítják haza az utasokat.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Holnap is nagyrészt napos idő lesz, csak nyugaton és délutántól a keleti határ közelében lehetnek fátyolfelhők. Kora reggel -1 és +11, napközben pedig 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
4: Egy kihűlt házasság, egy mindennap szeretkező szomszédpár, majd egy közös vacsora négyesben. A katalán Szezgéi Vadító Éjszakák című komédiája a bemutató óta folyamatos sikerrel fut a belvárosi színházban. A darabról és a részletekről a Szálva szerepét játszó Száraz Dénest hallják.
8: Abszolút nem úgy játszuk. Nem úgy játszom a szerepemet, mint hogyha ez egy ilyen nagyon szexista, nagyon szókimondó, egy ilyen a testiségével foglalkozó ember lenne, hanem ez egy tök természetesen, teljesen a helyén van ez az ember, és ezek a témák, ezekről az lenne jó, hogyha ilyen szabadon tudna mindenki beszélgetni. És ez az én karakterem, ő tud erről így beszélni, és tud így létezni szabadon, és amik rengeteg mindent tabusítunk, ő fölösleges körnek tartja a feleségével együtt. Szóval a tabuk leépítése azért nem azt jelenti, hogy ne legyenek titkaink, mert az fontos, ne az legyen a kérdés, hogy merünk erről beszélni, már például akár a szexuális vágyainkról, de erre van kihegyezve, de hozhatnék itt fel más témát is, amiről nem beszélnek egymással a párok. Hogy ez ne, pont, hogy ne titok legyen és feladat legyen, hanem természetes. Csak hát ugye ez nagyon nehéz. Tehát ezt most én nem Száraz Dénesként mondom, hanem Szálvaként. Igazából a másik két karakter megy mélyre, a Miláné meg a Péter Katáé. Az el is van mondva a darabban, hogy a Járuzsi karaktere sokkal tovább élt benne egy ilyen nem szabad kapcsolatban. Tehát neki is volt egy rossz házassága, és abból már nagyon régen ki kellett volna lépnie, és akkor 3 éve találkozik velem, és akkor hirtelen felszabadul, és rájön arra, hogy hogyan is kéne élni. A Szalvának a természete ez a karakter. Laurát az pedig én nyitottam, én hoztam ki ebbe az egészbe.
4: A karakterek között akkor lényegében egy ilyen folyamatábrát látunk, hogy ugye van Szalvának a karaktere, van az ő párja, akit ő ebbe belevezetett már, és ugye ott van Anna és Julio párosa, akik ettől abszolút távol állnak, tehát mintha 3 állomását látnánk ennek a folyamatábrának.
8: Igen, sőt inkább 4-et talán, mert például a Kata karaktere az sokkal inkább nyitotta be erre az egészre. És a Milán karaktere annak talán főleg az a baja, hogy ez nem így, nem ennyire egyszerű, ez nem ennyire egyszerűen működik.
4: Tehát lehet, hogy ez nem csak egy ilyen gomb benyomásának.
8: Igen, így van, tehát ő is vágyik ilyesmire, de azt nem lehet így csinálni, mint ahogy mi a Zsuzsival itt szeretnénk, vagy várnánk tőlük. Tehát ez nem így működik az életben, és ez a szép benne. Sokkal bonyolultabb folyamatok ezek, amíg az ember eljut egyről a kettőre. És pont ez a jó a Milán karakterében, hogy azt mutatja fel.
4: Akkor talán az üzenete is ez ennek a darabnak, hogy nem történnek változások, vagy nem indulnak be folyamatok egyről a kettőre. Lehet ezt mondani?
8: Persze, tehát biztos, hogy nem annyira. Ne csak azt gondoljuk, hogy ezek ennyire egyszerűek. De hát ha valaki ilyen egyszerűen változtat, az mindig gyanús, és az csak a felszín kapirgálja valószínűleg.
4: Ennek a darabnak úgy általánosságban az az üzenete vagy a célja, bár ugye általánosítani nem lenne szabad, hogy az emberek kapirgálják meg azokat a témákat, amikhez nem merünk hozzányúlni, akár közösségben, akár idegenekkel, vagy akár magunkkal szemben sem.
8: Hát igen, pont az a helyzet komikum benne, hogy mi lesz szerepe az X-el, mert ugye van egy ilyen karoltnál cinikus, ironikus valaki, és akkor vannak ezek a nagyon lazák, és az, őt megismerjük, és hát a tekintete, hogy reagál egy ilyen izér, hogy akkor csináljuk együtt négyen, mert az egy hatalmas poén lehetőség. Természetesen, tehát a Milán szerepe azért jó, mert mi feldobjuk a labdákat, és akkor ő meg csak egy nézéssel le tudja őket ütni.
4: A közönség hogy fogadja ezt a darabot? Kijelenthető az, hogy mondjuk a darab megnézése után az ember feloldottabb lesz úgy általánosságban az ilyen típusú témákkal kapcsolatban, és azt fogja mondani, hogy jó, akkor erről érdemes beszélni, nekem is kéne, akkor próbáljuk meg.
8: Igen, bízom benne. Hát az lenne a legjobb, hogyha valakit ezt meg is tennék, miután megnézik az előadást, de már az is egy eredmény, hogyha csak gondolkodnak azon, hogy azért nem biztos, hogy minden rendben van, és talán valami lehetne változtatni.
4: Feltételezem én, ez is mondjuk egy ilyen üzenete, hogy arra sarkalja az embereket, hogy úgy általánosságban kényelmetlen vagy tabunak számító témákról beszéljenek, de közben azért számtalan rétege van ennek a sztorinak.
8: Hát én nagyon örülök, én nem is gondoltam volna, miután mikor volt az olvasópróba, vagy elkezdtük próbálni, hogy ez az embereknek akár ilyen mélyre is tud menni. És ennek örülök. És az a jó benne, nem is veszik észre, mert mondjuk végig nevetik az egészet, és aztán a végén meg van egy ilyen hoppá. Hoppá, azért várjunk egy kicsit itt, azért tükröt mutattak a gyerekek nekünk.
1: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Következzen most egy kedves hallgatón kedvence. Zenevilágnapja a Rádió Cafén.

0: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádiókafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, go.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
6: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
4: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
2: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Azt lemerném fogadni, hogy az oké szót mindenki ismeri. De azt vajon ki tudja, hogy honnan ered? Ne gondolkodjatok tovább, mert én vagyok az az ember. A világ második legtöbbször használt szava az oké. És 1840. szeptember 16-án hivatalos kifejezését nyilvánították, amelyet az OK klub járt ki a hatóságoknál, és az OK, azaz az OK pedig onnan ered, hogy a klub elnökének szülővárosa az Old Kinderhook kezdőbetűi voltak. Állítólag. A Zsebrádió testületileg nagyon-nagyon szereti az állítólag kezdetű történeteket, mert többnyire mindig kiderül, hogy Szárasztónak nedves partján döglött béka kuruttyol, amit meg ugye egy süket ember hallgat, illetve hát ugye lubickol. Ja.
2: A banja, maharadja, halandja?
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Uk-muk-fuk. Na kérem, annyi bizonyos, hogy ezt a kifejezést semmiképpen sem lehet csak úgy ukmukfuk megmagyarázni. Még nekünk is jó alaposan utána kellett néznünk, mert ugye az egyértelmű, hogy nagyon hirtelen, vagy előzetes bejelentés nélkül, meg minden szokásos formaságot mellőzve ezt nem tehetjük meg. De szerencsére mi mindig bejelentjük az ilyesmit, és ha jól figyeltetek, már meg is magyaráztuk, hisz azt jelenti, hogy nagyon hirtelen, vagy előzetes bejelentés nélkül, minden szokásos formaságot mellőzve, vagyis ukmukfuk. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
1: Lássunk néhány verziót, hogy honnan is van ez az oké. Állítólag. Egy indián törzs főnöke, Keo Cook, az amerikai kormánnyal kötött szerződéseit írta alá ezzel a monogrammal. OK, azaz Old Keo Cook. Egy másik indián eredet szerint a Csaktó indiánok nyelvében az okéra hasonlító oké szó jelentése a minden rendben. Állítólag, ehhez mondjuk beszélnem kéne egy Csaktó indiánnal. De ha egy némettel beszélnék, akkor azt mondaná, hogy a lágyhangzású, egyben fülbemászó Ordnungsgemäß kontrolliert, azaz a szabályszerűen ellenőrizve kifejezésből jött az oké. Aha, persze. Nyilván Amerikának van a legtöbb állítólag úgy volt kezdetű magyarázata, egyik szerint egy francia nevű kikötője az eredet, melynek kiejtése OK. Vagy a fuvarlevelek szabályait lefektető vasúti hivatalnok Obadiah Kelly aláírása az OK. Na-na, az OK leghivatalosabb eredettörténete az első írásos nyomára vezet vissza, mely 1839-ben bukkant fel. Akkoriban Bostonban kialakult egy újságírói stílus, ahol a szavakat kezdőbetűkre rövidítették, a kifejezést pedig zárójelben közölték. Néha a rövidítés elferdítése adta a humor forrását. Na, és akkor most figyelj! Az oké 1839. március 23-án a Boston Morning Post egyik cikkében jelent meg az All Correct, azaz minden rendben rövidítéseként, és a vicc az volt benne, hogy sem az O, sem pedig a K nem stimmel, tehát semmi sem volt rendben, hisz az All Correct-et angolul úgy írják, hogy All Correct, vagyis a rövidítése hivatalosan AC lett volna. Hát, biztosan nagyokat nevettek ezen 1839. március 23-án a bostoni újságolvasók, de én most visszafogom magam.

0: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
1: Néha az az ember érzése, hogy régen direkt azért építettek nagy feltűnés érthetetlen építményeket, hogy később felvirágoztassák a környéket azzal, hogy kíváncsi turistákat vonzanak oda. Vagy felnőtt, vagy több felnőtt feltalálná végre az időgépet, aminek nagyon itt lenne az ideje, akkor mi is visszamehetnénk az időben, és építhetnénk különböző rejtélyes dolgokat. Így olyan helyekre is mennének a turisták, ahol most nincs semmi. A felnőttek, ahelyett, hogy értelmes dolgokat találnának ki, inkább a nehezebbik utat, a rendcsinálást választják. A robot helyett. Megcsinálják a rendet. Pedig a robot egyszerűbb lenne. Ilyen csinálás például Nagy Fiji, a Suezi csatorna, a Panama csatorna és a hongkongi repülőtér. Srácok, már 100 éve is voltak például hatalmas léghajók a Zeppelinek. Ahelyett, hogy azokat összekötnék és azzal szállítanának a felnőttek, nem, inkább ásnak. Ástak például egy 160 km hosszú csatornát Suez-nél, ez Afrikában van. Aztán ástak egy fele akkorát Panamánál, ami Amerikában van, de az nem készült el 10 év alatt, mint a Suezi. Az háromszor még el is lopták. Igazából nem a csatornát lopták el, mert mi a fenét csinál valaki egy 77 km hosszú csatornával, hanem miután ez elég messze van, mindig csak hazaüzengettek, hogy ó, persze, már ásunk, persze még küldjenek pénzt, mert már nagyon készül, hú, de még, már mindjárt kész, de nem volt kész. Ezt hívják panamázásnak. Amióta van internet, meg mobiltelefon, meg egy videón is lehet telefonálni, úgyhogy látjuk egymást, azóta ezt a trükköt már nem lehet megcsinálni, úgyhogy Nagy Fiji, Hongkongban megígérték, hogy építenek egy új repülőteret, mert a város közepén volt a repülőtér, és már tényleg az utcákról a fejed fölött repültek a repülők. De miután nem volt elég helyük rá, ezért építettek egy mesterséges szigetet. Komolyan! Egyszerűen fogták magukat, és megnövelték 1%-kal az országuk területét. Ez nem tűnik soknak. De figyelj, ha Magyarország megnövelni tét 1%-kal, és az mondjuk egy 50 méter hosszú autópálya lenne, akkor az az autópálya félig körbe lehetne menni a földön. Tényleg. Szóval azért ez egy nagy terület. Én voltam ezen a bazi nagy repülőtéren. Bazi nagy. Egyébként ezzel egy jó ötletet adtak, már a hongkongiak, mert mi emberiség éppen megnöveljük a saját lakóterületünket a földön kívül. A Marson.

0: Méganyag, higany. Levegőjég, lég. Könnyű elmélyű, könnyelmű. Ki hitte volna, hogy ezek a szavak így keletkeztek?
1: Ja, igen. Tehát a bangban. Bangban egy olyan valami vagy valaki, amelynek hallatán minden felnőtt hevesen bólogat, hogy bizony, bizony, a bangban egy nagyon komoly dolog. De valójában senkinek fogalma sincs róla, hogy mi ez. Vegyük szépen sorba. Például, az sem világos, hogy a bangbánnak tényleg az a neve, hogy bangbán. És ha igen, akkor melyik a keresztneve, a bánk vagy a bán? Egyáltalán, egy embere ez a bangbán, vagy csak egy opera? Örülnék, ha annyival elintézhetném a dolgot, hogy bangbán mindez egyszerre, de akkor hol marad a tömegtájékoztatás? És a kultúrmisszió, ugye? Na ugye. Tehát bangbán egy ember volt, és az 1200-as években élt. Bánk volt a neve, a bán meg a tisztsége, és csak véletlenül rimmelt a kettő, ezért ilyen fura. Most egy picit dőljetek hátra, mert ez legalább annyira szövevényes történet lesz, mint a Merlot's Place sorozat, csak nekem nincs 7 évadom, hogy elmagyarázzam. A középkorban a magyar királyságnak voltak úgynevezett mellékországai, aminek így szó szerint ma már semmi értelme nincs, de valami olyasmit jelentett, hogy úgy csinál, mintha egy önálló ország lenne, de valójában a területe a másik országhoz tartozik. Ezt úgy hívták régen, hogy bánság. A bánságnak pedig bán volt a vezetője, akinek a király volt a főnöke, de a saját bánságában azt csinált, amit akart, nem kellett mindenféle piszlicsári dologgal a királyhoz rohangálnia engedélyért. A bán, mint tisztség, egyenértékű a vajdával, csak míg a vajda erdélyi volt, addig a bán inkább horvát. Na de hát, Nagy Magyarország nagyon nagy volt, elfért benne fél Európa, úgyhogy ez így volt normális akkor, ahogy volt. Jó. Bánk barátunk egy bán volt, egészen pontosan Szlavónia bánya, de ez most mindegy. Ami viszont nem mindegy, hogy volt egy felesége, ez a bizonyos ismeretlen eredetű női név, a Melinda, aki szép volt. És itt aztán elkezdődik a kalamajka, mert ahol egy szép nő felbukkan, ott mindig kalamajka van, ezt jegyezzétek meg jól. Főleg a fiúk. A lányok ezt összönösen tudják, főleg a kalamajkában nagyon erősek.
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Kalamajka. A kalamajka szó jelentése nagy zűrzavar, felfordulás, kavarodás, kellemetlen bonyodalom. Szláv eredetű szó, és egy gyors kárpát-ukrán tánc a kolomíjka neve, ami pedig Kolomíja város nevéből ered. A kolomíjka elnevezés a tánc forgatagos jellegére utal.
1: Jó, tehát, bánk-bánnak fő a feje rendesen, mert a feleségét egy Otto nevű krapek szeretné elcsábítani, de közben a királynő elküldi országjáró körútra, ami igencsak bosszantó fejlemény egy ilyen helyzetben. És míg fő a feje, a közben belecsöppen egy politikai összeesküvésbe, mert a többi bánnak nem tetszik a rendszer. Jaj, de komplikált. Na kérem. És akkor, amikor már megrepednek az idegei a feszültségtől, ez az Otto nevű krapek leszúrja az egyik szereplőt. Azt nem értem, hogy ez miért történt, de feltételezhető, hogy a szerelem elvette az eszét az Otto nevű krapeknak, de meg lehet, hogy ez csak egy drámai mellékszál, ami azért kellett az író szerint, hogy Ottóról kiderüljön, hogy nem jó fej, ha ez eddig nem lett volna világos valaki számára. És ha mindez nem lett volna még elég, bánk-bánk királynéhoz megy, mert nagyon pipa. Én gondolom, hogy a felesége miatt volt ideges, aki az Otto nevű krapekkal összeszűrte a levet, de ő azt mondta, hogy azért marha ideges, mert a királyné elrontotta az országot, és mindenki nyomorúságban él. Itt jegyezném meg, hogy a középkorban a föld lakosságának kb. 99%-a nyomorúságban élt, de ezt bánk-bán nem tudhatta, mert ő még azt hitte, hogy a föld lapos és a szélén le lehet esni.
4: Az eszem megáll!
1: Elég az hozzá, hogy bánk-bán úgy felmérgelte magát, hogy megölte a királynét. És ebben a drámai pillanatban egyszer csak megjelenik a király, aki eddig sehol sem volt, legalábbis a történetben sehol, egyébként hadjáratban járt. Na, és a király megtudja, hogy meghalt a királyné, amitől meg ő lesz írtódűs. Bánkbán bevallja, hogy ő volt a gyilkos, mert hát ugye hát az ország sorsa, meg különben is, és arról nem beszél, hogy lapos a föld, és akkor még itt van ez a geocentrikus világkép is, kész téboly, hát nem csoda, hogy királynétől az ember. Bárkivel előfordulhat, nem? A király pedig nem tudta tovább hallgatni a hülyeséget, és meg akarta büntetni Bánkbánt. Hát kérem, ebben a pillanatban jön a hír, hogy Bánkbán felesége, az ismeretlen eredetű női nevet viselő Melinda is meghal, mert ez az Otto nevű krapek megölte. És akkor ezt az egészet képzeljétek el operában, amit viszont Erkel Ferencnek köszönhetünk. Te Jézus ereje!

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: Dínos ismeretterjesztő.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
2: Dínos ismeretterjesztő.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: A galamb beszél benne, de nem lövöldözősen, hanem dínósan.
1: 2.
2: Ez a T-rex, ez hogy nem esett fejre?
1: 3.
2: Annak idején ezeknek mi lehetett a neve, mert azt tudja, hogy nem hívták egymást Pterodactylusnak.
1: 4.
2: A galamb még akkor is nagyon nyugodt, amikor a fejükre esik a meteor.
1: 5.
2: Hol van ez a meteor?
1: 6.
2: Most a dínók, az a szén vagy az olaj? Most, hogy belegondolok, milyen sok rohadt dínójuk lehetett az araboknak, de várjál, az is hivatag. Ezek szerint akkor nem bocsivatag. Becsoki.
1: Ne feledd, logika, kritika, etika.
3: Logika? Azt nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
0: Zsebrádió! Kés, villa, olló, nem? De minden más, igen.
4: Képzeljétek el, hogy milyen 4 hónapig egy akkora hajón lakni, mint egy keskeny kosárlabda pálya. 40-en vagytok bezárva rajta éjjel-nappal. De nem ám úgy, hogyha megunod a többieket, akkor kimész bringázni, túrót. Nem mész sehova. 4 hónapig, szóval mondjuk mostantól nyár közepéig, nem mehettek ki a lakásból. Maximum a teraszra. A kertbe sem, mert ott szápák vannak. Nincs tévé, nincs mese, még zsebi sincs. Könyvet is hiába vinnél magaddal, mert nem tudsz olvasni. Még okosteló sem volt, hogy egy jó kis Among Us-t játsz. Talán kártyád és kockád volt. De amúgy se lett volna rá időd, mert folyton dolgozni kellett. Árbócra mászni, kibogozni a vitorlát, ami kifejezetten vicces viharban, súrolni a fedélzetet, örködni, és a többi. És a kaja? Na, a kaja az rémes volt. Nem volt olyan, hogy felszaladtok a nagyihoz, aki az ajtó elé kiteszi a friss túrógombócot, vagy jön a pizza futár? Nem. Volt egy csomó hordó poshat víz. Volt egy kis bor, de egy idő után az is büdi lett. Lehetett enni sózott húst kukaccal, amíg el nem fogyott, aztán már csak 2-szer sültett kukaccal, meg egy kis penésszel. Figyelj! Annyira éhesek voltak, hogy megfőzték és megették a vitorla rudakat borító ökörbőröket, és komolyan vadásztak a hajón lakó patkányokra, mert az volt csak a finom falat. Pecázni nem tudtak. Ráadásul nem vittek magukkal pezsgő tablettát, ezért meg jól meg is betegedtek. És ha balhéztak a rossz kaja miatt, akkor jött a bünti és a 9 farkú macska.

0: Aki keres, az talál.
1: Keres minket a Spotify-on.
2: Szerintem mindenki ismeri a buborékfóliát, aki meg nem, az örüljön neki, mert addig sem alakul ki benne a buborékfólia pukkasztás függősége, mely gyereket és felnőttet egyaránt könnyen meg tud fertőzni és órákig tartó transzszerű állapotban képes tartani a buborékfüggő szemét. De bármennyire is komoly veszélyforrás, egyszer ezt is feltalálta valaki. Na de miért? Hát azért, mert 1957-ben egy amerikai és egy svájci feltaláló szeretett volna létrehozni egy könnyen tisztítható, dombornyomott tapétát.
0: Wow!
2: Létre is hozták, de a végeredményt látva rájöttek, hogy ez az anyag fertelmesen ronda, tapétának mindenképp. Most már csak azt kellett kitalálniuk, hogy mire lesz jó, ha tapétának nem. Elég gyorsan rájöttek, hogy csomagoló anyagnak viszont kiváló lesz, és alapítottak is egy céget ennek gyártására, ami mára egy évi 4 milliárd dollárt termelő céggé vált.

mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three,
0: a következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
5: Melák nagyon éhes.
1: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
6: Nagyon felvonta a szemét sok mindenki, amikor az amerikai 10 éves államkötvény átütötte az 5%-os szintet. Most már azon is túl vagyunk, meg a következő szinten, meg a következőn is. És hát ugye mindenkinek megfordult a fejébe, hogy mi a csuda lesz a kötvényekkel, meg hogy miért nem esnek a részvénypiacok, hogyha ilyen fix hozamokat lehet kapni. Hát hogy a legtutibb, legbiztosabb benchmark, a US Treasury Bond, az ilyen szinten van. Hát ez hogy? Péntek Gábor, az Akkord alapkezelő portfólió menedzsere fogja megpróbálni ezt tisztázni, ezt a helyzetet. Szia, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt! Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
6: Na, mit láttok, hogyan tudunk innen tovább menni?
7: Igen, igen, hát egyértelmű, hogy gyakorlatilag a negyed év tematikája lett ez a hosszú hozamoknak az elszállás, ugye nem csak Amerikában, hanem ugye ezzel együtt az egész világon hasonlóakat láthatunk, de azt tény, hogy pont az amerikai hosszú esetében most már gyakorlatilag a tegnapi emelkedés utáni az évezred fordulójánál vagyunk szintekben. És nyilván erről azt gondolom, hogy itt nálatok is sokszor volt már szó, hogy mik okozhatják ezt. Ugye nyilván a költségvetési hiányok is elszaladtak, ugye itt az AI beruházások miatt ugye van a maguknak, a magánszektornak is egy kiszorítási hatás, és nyilván egyébként szintén az AI-ra visszakapcsolva rengeteg bizonytalanság van, hogy akkor most ez tényleg itt feltáltuk-e a spanyol viaszt, milyen növekedési hatása lesz ennek, milyen hatékonyságjavulás, és ugye nyilván ennek hosszú távon

0: inflációra is pozitív hatása lehet. Nyilván azt mondom, hogy a részvénypiaci tekintetben, hogy miért nem esnek a részvények, két dolgot lehet kiemelni. Egyrészt, hogy azért esnek, tehát ha megnézzük azt, hogy például az S&P 500 egyenlő súlyozott verzióját nézzük, akkor ott gyakorlatilag egész hónapban folyamatos esést láthattunk. Ugye ez az európai piacon is német részvényekben lehetett látni esést, tehát azért van minimális reakció, de azt gondolom, hogy komolyabb megijedés, vagy komolyabb korrekció egyelőre azért nem érkezett, mert maga a hozamok emelkedése is sokkal inkább a reálhozam volt, tehát gyakorlatilag a növekedési várakozásoknak az újabb és újabb megemeléséből érkezik, és nem pedig egy nagyon durva inflációs parából. És ezzel kapcsolatban pedig nyilván ezt el lehet mondani, hogy azért itt minden kockázat közepette, iráni háború, orosz-ukrán háború, azért amerikai és európai is gyakorlatilag a növekedési potenciája körül tud teljesíteni a következő években. Amit ki lehet emelni nyilván kockázatként, azért az, hogy a Fed is a legutóbbi döntés utáni jegyzőkönyvből az látszott, hogy gyakorlatilag nem volt olyan döntéshozó, aki lefelé mutató kockázatot látott a növekedésre, és ezért általában, amikor ennyire egy irányba állnak a dolgok, akkor jöhet meglepetés.
1: Na de érdekes, mert közben ugye Donald Trump azt jelentette be, hogy óriási 200 milliárd dolláros beruházással gyárat építenek dél-koreaiak ugye az Egyesült Államokban, rengeteg munkahelyjel. Csomó ilyen jellegű intézkedés van, amit ugye az adó vagy mi ez a vámháborúnak a számlájára lehet írni, vagy annak a jövedékére, és közben azért elég erősen tolja az AI-t és az AI fejlesztést az Egyesült Államokba, és értem, hogy megvannak a kockázatai ennek, de azt lehet látni, hogy most ebben nagyon előre akar törni, és rendületlenül megy előre. Tehát, hogy mégsem a kockázatok mellett mégsem körvonalazódik egy olyan jövőkép, hogy mégiscsak Amerikáról van szó, a legstabilabb gazdaságok egyike, sőt talán akkor a dollár is ugye, mint a nagy világközös valuta. Szóval, hogy kezdenek kiábrándulni ebből az emberek? Befektetők?
0: Szerintem nem feltétlen kiábrándulás, hanem inkább tényleg az, hogy ez az óriási mértékű növekedés, ugye, tehát a hozamgörbét tekintve ugye igazából akkor lenne nagy baj, hogyha most hirtelen elkezdene úgymond esni a hosszú, és ugye invertálódna a hozamgörbe, ugye ez szokott lenni egy ilyen általánosságban vett, tehát elég negatívja az álmos könyvek szerint a részvénypiacra, de ugye erről nincs szó, tehát ugye pont ez az, ami azt mondom, hogy most a fejvakarást okozza világszerte, hogy az amerikai gazdaságot egyszerűen nem lehet letörni. Tehát, hogy gyakorlatilag nem emlékszem olyan makroadatra az elmúlt időkből, ami negatív meglepetést okozott volna. Ugye tegnap ezt az úgynevezett PCE inflációs mutatót, ami a Fednek egy nagyon fontos döntési tényezője, ezt is revidálták lejjebb, tehát még kedvezőbb az infláció, ez azt jelenti, hogy még kevésbé kell majd esetlegesen kamatot emelni. Ugye eközben ugye azok, amik ugye kockázatok voltak, ugye itt horvizszoros, stb. Ott azért látszik, hogy szépen halkan, de sorok ki az energia, magas szinten van, tehát abszolút nyilván drágák az energiaárak, de van kínálat, tehát emiatt nem látszik egyelőre lassulás, és pont amit te is mondtál, hogy abszolút előre rohannak, és tovább próbálják pörgetni a gazdaságot. Hát ebben inkább szerintem az a furcsa, hogy valahogy így nem kommunikálnak valószínűleg Scott Bessenttel, mert ő meg nagyon próbálja a hosszú hozamokat kicsit kordában tartani, tehát nyilván ilyen növekedés és ilyen gazdaságot pörgető intézkedések mellett, és mellette úgy, hogy tényleg itt van ez az AI, ami egy nagyon nagy kérdés, de egyelőre úgy látszik, hogy egy pozitív fejlemény lehet hosszú távon. Ez abszolút abban az irányba tolja a világot, hogy egy magasabb hozamkörnyezet tud itt maradni, hiszen nem lesz szükségünk arra, hogy stimuláljunk alacsonyabb kamatokkal.
1: Hát de magasabb, tehát 5,27% a 10 éves, a 30 éves 5,62, tehát valami olyan szint, amit így nem láttunk. Most ez olyan hatással lehet minden másra, ugye, hogy a semmi nem elég jellegű, tehát hogy pörgeti egymást a két dolog, és az, azért ez, hogy is mondjam, tehát Scott Bessenték nem véletlenül vásárolják saját állampapírjaikat, hogy valamiféle...
0: Hát igen, meg ugye a másik oldalon ugye látták már, hogy mi tud történni, hogyha az ingatlan piacon probléma adódik, és ugye ami még durvább szinteken van, ugye az amerikai 30 éves, ott ugye ez a jelzálog hiteleknek egy komoly benchmark hozama, ugye az meg még inkább, tehát az tényleg már így az ezredforduló, még a válság előtti szinteket is elérte, olyan magasra emelkedett, tehát nyilvánvalóan itt azért előbb-utóbb lehetnek törések. A maga a növekedési sztori én szerintem addig tud pörögni, ameddig a befektetők vagy a várakozások azt látják, hogy ez meg tud térülni. Tehát ameddig ez meg tud térülni, addig ténylegesen ebből növekedés és újabb beruházások tudnak jönni. Ha ebben elkezdenek látszani törések, nyilván ugye volt azért az elmúlt időkben egy-két olyan kommentár, hogy ilyen kockázatok kerülhetnek elő az AI-jal kapcsolatban, akkor azt gondolom, hogy lehet ebben forduló. Addig tényleg, amíg ilyen pozitív híreket látunk, addig nagyon, nagyon nehéz más belelátni.
1: De két oldalról lehet még megközelíteni. Az egyik, amit most mondtam, hogy de akkor ez a hitelezést és a vállalati hitelezést és minden helyzetet nehezít egy ilyen szintű hozam magasság vagy hozamszint. A másik oldalon pedig, hogyha ezt lebontjuk, hogy piaci szinten ki mit lát és milyen hozamokat vár el, akkor alapvetően arról beszélünk, hogy mekkora a kockázati felár az Egyesült Államokra tekintve. Tehát mennyire bíznak a nagy hitelezők, tehát Japán, Kína, az Egyesült Államokban.
0: Igen, valóban az elsőre visszacsatolva, ugye az pont az, amit ugye említettem, hogyha ezt az egyenlő súlyozású, tehát hogy levesszük azt a nagyon nagy súlyt az S&P 500-ból, amit ugye a technológiai cégek képviselnek, és egyenlőnek veszünk minden szektort, akkor ugye jön is az esés, hiszen azokban a tradicionális szektorokban, ugye most itt a bankokat leszámítom, mert őnek nyilván ez például pozitív, de azokban a tradicionális szektorokban, ahol ugye nyilvánvalóan a hozamemelkedés az pontosan, hogy te mondod, egy kiszorítási hatás miatt ugye rontja a megtöréseket, és ugye tankönyv szerint is nyilván egy magasabb hozamszint az alacsonyabb szorzókat jelent. Ugye azoknál látható az esés, viszont azoknál a cégeknél, ugye itt megint visszacsatolva csak az ARS-tekre, ahol ez az alacsonyabb szorzószám még mindig egyébként javuló várakozásokkal találkozik, azok egyelőre nem tudnak esni. De az tény, amit te is mondasz, hogy nyilvánvalóan a hosszú távú, vagy a hosszú hozamokban abszolút benne van egy ilyen bizonytalanság is, de egyébként azt sem gondolom, hogy nem látszik egyelőre nagyon szélsőségesnek. Tehát az úgymond turn premium, ugye a hozamgörbének a meredeksége, az valójában egy ilyen hosszú távú átlagához ért vissza. Tehát, hogy inkább egy ilyen normalizálódás látszik ezen a kötvénypiacon, hiszen azért azt is be kell vallani, hogy amit mondjuk láttunk a 2010-es években, ez a negatív, illetve nulla körüli hozamkörnyezet, ugye az sem a természetes verziója egy gazdaságnak.
1: Hát jó, kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebből. Köszönjük szépen az elemzésedet, és akkor jó munkát nektek.
0: Köszönöm szépen, szép napot, sziasztok.
1: Az elmúlt percekben Péntek Gábor, az Accord alapkezelő portfólió menedzsere beszélt arról, hogy ha ilyen kötvényhozamok vannak, miért nem esnek a részvénypiacok. Úgyhogy ez volt a fő témánk.
2: Belát nagyon éhes.
3: Uzsonna kamat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
3: A környezet nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az 1-es és az 1A villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Szentlélek tér között nem közlekedik járműhiba miatt. A 137-es, a 218-as és a 237-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Baleset miatt lezárták Soroksáron a Könyves utcát, a Táltos utcánál a forgalmat itt elterelik. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Asztória között, a Károly körúton az Asztória felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig. Lassú a haladása a Szerémi úton a Hengermalom úttól befelé, a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, illetve a Rákóczi hídon Pestre. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A Podmanicki utcát egyirányosították az 5-ös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt, a 72-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a Nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
2: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: A jövő évi büdzséről is tárgyalhat a hétvégén a kabinet. Több mint 230 ezer okos mérőt szerel fel az MVM. Összeomlottak a MOL tárgyalásai a szerb kőolajvállalat megvásárlásáról. Marad a kellemesen meleg, napos, száraz őszi idő. Holnap is csak fátyol felhőkre számíthatunk. Reggel akár fagyhat is, napközben pedig 27 fok lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Kihelyezett ülést tart a hétvégén a kormány. A gazdaságról, a költségvetésről, a közigazgatási átalakításról, a vízgazdálkodásról, az energetikáról és a klímahelyzetről is. Az energetikáról és a klímahelyzetről is tárgyalnak Erdő Bényén. A kabinet korábban azt ígérte, hogy október végéig a parlament elé kerül a 2027-es költségvetés. Az év végéig lezárták az országház körüli területeket. A rendőrség jelzése szerint az intézkedés az országház biztonságának, a képviselők és védett személyek szabad mozgásának, valamint az országgyűlés zavartalan működésének biztosítása érdekében történik. A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat. Több mint 230 ezer okos mérőt szerel fel az MVM két áramhálózati társasága. Elsősorban azokban az otthonokban cserélik le a mérőket, ahol évente több mint 4000 kilowattóra áramot fogyasztanak. A cserék kezdetéről egyelőre nincs információ. A mérők mögött azonban egy hálózatfejlesztés is elindul, amely további 1400 megawattnyi megújuló energiatermelő kapacitás csatlakozását teheti lehetővé. Ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztési Tanács. Ma délután a kormány és a főváros vezetése stratégiai kérdésekben egyeztet Budapest, valamint az egész ország fejlődése érdekében, közölte a miniszterelnök. A tárgyalások napirendjén olyan kiemelten fontos gazdasági és infrastruktúrális területek szerepelnek, mint a közlekedésfejlesztés, a költségvetési kérdések, a beruházások, valamint a történelmi fürdők és a Duna part jövője. Összeomlottak a MOL tárgyalásai a szerb kőolajvállalat megvásárlásáról. A Forbes cikke szerint a Gazprom egyáltalán nem akarja eladni a NIS-ben lévő részvénycsomagját, és azzal, hogy erről a szándékáról hallgat, csak időt nyer magának. A lap a MOL-t is megkereste, de a vállalat nem erősítette meg az értesülést. Kritikus szintre csökkent a Duna vízállása. Az időkép azt írja, hogy a folytatódó aszály miatt a hétvégén mínusz 8 cm-t is elérhet a folyó Budapesten, megdöntve korábbi negatív rekordját. A tartósan sekély víz nem csak a vízi áruszállításban okoz problémát, hanem a környező területek vízellátását és a vízkivételi művek biztonságos működését is megnehezíti.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Holnap is nagyrészt napos idő lesz, csak nyugaton és délutántól a keleti határ közelében lehetnek fátyolfelhők. Kora reggel mínusz 1 és plusz 11, napközben pedig 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Következzen most egy kedves hallgatónk kedvence. Zenevilágnapja a Rádió Cafén.

0: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
1: Sziasztok, ez a Gazdasági Társadalmi Értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. Mai témánk pedig a nemrég publikált PISA eredmények, és azon belül is az, hogy mi történik a világban, és mi történik Magyarországon, milyen következtetéseket lehet levonni. Hát szerintem a magyar oktatással foglalkozók, az ország jövőjét jósolgatók és abból elemezgetők, hát elég szomorúan látták azt, hogy eléggé csúnya lemorzsolódás van a magyar eredményekben. Lehet, hogy egy picit öröm volt az örömben, bár nem hiszem, hogy az OECD átlag is csökkent, illetve az is, hogy hát nem sok ország teljesített nagyon jól, illetve voltak kiugróan jól teljesítő országok, ezeket vizsgáljuk most meg.
2: Igen, és hát nyilván az oktatáskutatók ezt most sokáig fogják részletesebben is elemezni, nyilván lesz a különböző aspektusoknak külön-külön vitája, tehát mi most nem fogjuk tudni ez alatt a rövid idő alatt az egészet kitárgyalni, de a legfontosabb pontokat szerintem érdemes felvetíteni. Az egyik, és számunkra nyilván Magyarországon ez a legérdekesebb, hogy a magyar diákoknak az eredményei ezek drámaian romlottak. Ugye az, hogy Orbán Viktor 16 éves kormányzása alatt nem volt oktatási minisztérium, ugye erre szokták mondani az Orbán hívek régen, hogy nem baj, nem kell minisztérium, csak jó legyen az oktatás. Hát nem lett jó az oktatás, tehát egyszerűen az látszik az adatokból, hogy minden mért teljesítménymutató drámaian. Tehát tényleg nem az, hogy így a egy picit, ami még a mérési hiba lehet, hanem hogy messze a mérési hibákon túlmutatóan, teljesen egyértelműen a teljesítmény tükrözően romlott. Ez az egyik. A másik, amit te is kiemeltél, hogy azért általában az OECD egésze romlott, és ugye akkor elkezdtek arról vitázni, hogy ez azért van-e, mert az ilyen ICT, AI hatás, hogy a diákok ugye, mert azt gondolták, hogy ezek a digitális eszközök, ezek majd jót tesznek, meg segítik, meg a mesterséges intelligencia, de kiderül, hogy lehet, hogy nem annyira, erről is egy nagy vita indul, és hát ugye szintén nagy vita indul a bevándorlóknak a hatásáról, tehát hogy ugye a gazdag országokban azért romlottak el a mutatók, tehát mi van akkor, hogyha kivesszük a bevándorlóknak a mutatóit, akkor mondjuk akkor is igaz-e az, hogy romlottak ezek a mutatók, tehát tényleg ez a második ilyen tématerület, hogy az egész OECD romlott. Ez persze nem menti fel a magyar oktatás irányítás, hiszen ugye attól, mert nem tudom, Finnországban romlik a mutató, vagy Németországban, attól nekünk még a saját oktatási rendszerünket bizony javítani kellett volna. És hát a harmadik nagy témakör az, amit te szintén felvetettél, hogy közben kik a nyertesek, tehát hol van a jó oktatási rendszer jelenleg, és hát itt teljesen egyértelmű, hogy a Távol-Keleten, tehát hogy olyan döbbenetesen meggyőzően mutatják az adatok, hogy Szingapurban, Korea nagyon jól teljesült értelemszerűen, Dél-Korea, mert Észak-Koreát mérni sem érjük, meg hát hagyjuk, de hogy Dél-Korea, és hát ugye azok a kínai területek, amelyek részt vesznek a PISA mérésekben, és ugye erre szokták mondani, hogy de hát ez nem reprezentatív egész Kínára, mert Peking, Shanghai, Jiangsu és még egy, amire nem emlékszem. De hogy ezek...
1: Zhejiang.
2: Köszönöm. Tehát ezek olyan területek, amelyek egyrészt Magyarországhoz fogható fejlettségűek, tehát hogy ilyen magyar cseh szinten vannak már egy főre jutó GDP-ben, tehát hogy tök fontos, hogy a mi fejlettségi szintünkön sokkal jobb mutatókat produkálnak ezek a kínai területek. Másrészt meg hát itt van a kínai termelésnek a nagy része, tehát hogy engem tényleg nem annyira érdekel, hogy ugye Kína azért akkora, mint egy földrész tulajdonképpen, tehát Kínát érdemesebb Európával összehasonlítani, és attól, hogy mondjuk van Európában Moldova is, attól még persze engem ez nem annyira érdekel, hogyha közben meg nagyon versenyképesek mondjuk, amit tudom én, a svájci mutatók. Tehát, hogy attól, mert van belső Kína, és ott lehet, hogy el tudom képzelni, hogy rosszabb mutatók vannak, de valójában a kínai ipari termelésnek a jelentős része, meg a kínai technológia, tehát ugye a jövő szempontjából, mert ugye azt ne felejtsük el, akik ma iskolában vannak, azok majd 5-10-15-20 év múlva fogják a derékhadát adni az akkori kínai iparnak, és hát ugye, ha most Pekingben, Shanghaiban, nem, Jiangsuban, de nyilván nem mérik Shenzhen, de nyilván Shenzhenben is baromi jó eredményeket mérnének, ha ezek hasonlítanak Hongkonghoz, Koreához, Szingapúrhoz, akkor ebből az jön ki, hogy bizony Kína felzárkózott ez a távol-keleti fejlett térséghez, és 20-30-40 év múlva az a típusú előny, amin megvan Kínának mesterséges intelligenciában, gyors vasúti rendszerben, űrkutatásban és egy csomó területen, mobil 5G-ben, stb. Az csak nőni fog, ha ezek ennyire jó oktatási rendszert tudtak csinálni.
1: Igen, és ugye ott van Macau, Taiwan, a Szingapurt említetted, Japán, szóval egészen érdekes Ázsiának az ereje ebben a szempontban nagyon jó, és itt ugye három területet lehet kiemelni, olvasás, matematika és természettudományok. Na most az OECD-re visszatérve, az OECD átlaga minden idők legrosszabb eredményére romlott le eközben. És egyébként ez is egy beszédes dolog, és ezt is lehetne az OECD átlagot nézve összehasonlítani ezekkel az országokkal. És az olvasás és matematika az, ami igazán rossz lett például Magyarországon is. Itt említetted azt, mondjuk emeljük ki azt, hogy Európában, vagy mondjuk az amerikai kontinensen, Costa Rica egyébként egész jól szerepelt, és Európában meg az Egyesült Királyság, tehát hogyha mondjuk egy ilyen bevándorlókkal dúsított országot nézünk, akkor az Egyesült Királyság az egy érdekes tanulmány lehetne önmagában, hogy ott mi történik, és hogy alakult. Viszont emeljük ki először, hogyha egy országok összehasonlítását nézzük, azt, hogy mondjuk mi van Észtországban, mert Észtország nagyon jól szerepelt. És az első dolog, ami így, ha röptében átolvassa az ember az eredményeket, akkor arra következtet, hogy hoppá-hoppá, itt van valami kis diszrepencia a között, hogy akkor mégsem a digitalizáció és az ITC felelős, hiszen Észtország ugye ennek a bajnoka is előjárnak benne. És egy kicsit megnézegettem, hogy mi a helyzet, és ugye egyébként azért lesz nagyon nehéz ez a vita, amit említettél te is, mert mind a két félnek igaza van. Egyrészt igen, a közösségi média, az internet, a kütyük, egyszerűsítsük így le, és a mesterséges intelligencia, annak valóban köze van ahhoz, hogy leromlottak ilyen szinten a matematikai és olvasási eredmények, akár Magyarországon is. És ezzel együtt a kritikus gondolkodás, ami nagyon fontos lenne. De közben, hogyha ezeket jól integráljuk az oktatásba, jól felkészítjük a tanárokat ezzel, és az edukációnak szerves részévé tesszük ezeket, tehát egy tudatosan építkező ITC társadalmat építünk, akkor az lesz, mint Észtországban. Tehát közben pedig nem, nincs köze hozzá. Tehát igenis, meg nem is.
2: Nagyon-nagyon egyetértek azzal, amit mondasz, hogy ez egy nagyon hosszú vita lesz, és nagyon nehéz lesz igazságot tenni, mert nagyon sokféleképpen használják az emberek ezeket az ICT eszközöket, és akár egy ember is nagyon sokféleképpen használja, és attól tartok, hogy az ilyen tömeges felmérések, mint a PISA, ezek nem fogják tudni jól megfogni, hogy ki mire használja. Egyszerűen nem tudsz annyira szofisztikáltan kérdezni, és hogy a kérdések mögött mit ért a válaszadó, tehát hogy ez tényleg egy ilyen szörvény módszertani probléma, hogy persze olyanokat fel lehet tenni, és ebben a 350-400 oldalas PISA anyagban is rengeteg ilyen kérdés van, hogy megpróbálják összeszedni, hogy ki mire használja, mennyit használja, stb. De hogy ennek pont azokat a nüanszait nem fogja megfogni, hogy amikor én mondjuk pörgetek ilyen TikTok jellegű applikációkat, akkor mit nézek? Tehát, hogy lehet egy TikTok applikáción kis cicás videókat is nézni, aminek mondjuk maximum annyi a haszna, hogy pihenek, meg lehet mondjuk baromi érdekes ilyen tanító dolgokat is, tehát hogy én nem írnám le mondjuk a TikTokot, mint csak károsat, mert néha az algoritmus, hogyha mondjuk nézek ilyen értelmes és izgalmas dolgokat, hogy nem tudom, tanít valamire, vagy történelem, vagy földrajz, vagy valami, ami mondjuk ilyen tájékoztató jellegű, akkor az algoritmus elkezd nekem ilyeneket feldobni, és én be tudom tanítani az algoritmusomat arra, hogy ne hülyességeket dobjon ki elém.
1: Igen, de amiről te beszélsz, az a tudatos használata ennek.
2: De még csak ezt sem mondom, hogy tudatos, mert én nem akarom ezt csinálni, csak az van, hogyha rászok arra, hogy értelmes dolgokat próbálják, akkor két TikTokozás között szerintem óriási különbség van.
1: Ebben teljesen igazad van, viszont vannak olyan, nagyon sok hatástanulmány készült erről, például az NMHH készített Magyarországon is nagyon sok tanulmányt erről. Most függetlenül attól, hogy amit te nézel, az egy oktató jellegű, értelmes, tudományos jellegű ismeretterjesztő valami. Például a túlzott képernyő használat egyértelműen korrelációban van az alvás hiánnyal. És ez befolyásolja az eredményeket. És ezért mondom, hogy ahol például Észtországban egy tudatosan a digitalizációt beépítő, a tanárokat erre felkészítő, az egész oktatási rendszerbe integrálva használják, teljesen máshogy viselkedik egy ilyen tudatos média használó gyerek, és nyilvánvalóan valamiféle szabályokat is meg kell szabni, most nem azt mondani, hogy eltiltani a gyerekeket, de azért azt is lehetett látni, hogy olyan iskolákban, ahol például először ilyen drákói szigorral például tiltottak, ott voltak változások, és az nagyon függ attól, hogy a tanároknak milyen a megítélése, milyen a tanároknak hát az ő oktatásuk, képzésük, mennyire vannak jól megfizetve, mennyire vannak az oktatási anyagokkal támogatva, és sok mindennel függ össze. Szóval, hogy ez egy összetett dolog, de azért az rémisztő, hogy ha kezünkbe kapunk egy olyan eszközt, ami elkezdi a dopamint serkenteni, és arra, hát végülis függővé tesz, akkor mi történhet?
2: Én nem ismerem annyira az észtoktatási rendszert, tehát nekem most ebben a mostani PISA anyagban tűnt fel először, hogy mennyire döbbenetesen jól teljesítettek az észtdiákok, és szerintem erről majd sokat is fogunk olvasni a következő években, hogyha utána járnak, hogy milyen az észtoktatási rendszer. Ha azt mondod, hogy ott a digitális készségek jól be vannak integrálva az oktatási rendszerbe, én ezt készséggel elhiszem neked, hogy ez egy kulcs dolog.
1: De hát ezért én se tanulmányoztam nagyon részletesen, de hát ez nyilvánvalóan szemet szúrt, hogy egy olyan országról van szó, ahol lehet tudni, hogy folyamatosan a digitalizációt tartják az egyik legfontosabb dolog.
2: Persze, de simán el tudom képzelni, ugye tudjuk, hogy digitalizáció fontos Észtországban, tudjuk most már, hogy jól teljesítettek az oktatásban. Hogy a kettő között van kapcsolat, azt én elhiszem, hogy van, de azt is meg kell majd részletesen nézni a következő években, hogy hogyan és mitől más, mint máshol. De lehet, hogy más is van, tehát hogy azért a finn oktatási rendszer az nagyon jó volt hosszú időn keresztül, nem a digitális technológiáktól, hanem sok minden mástól, de Finnország most nagyon zuhant például az oktatási eredményekben. De ugye a szomszédos Észtország, ami gyakorlatilag nagyon hasonló nyelv, nagyon hasonló kultúra, az meg közben feljött, tehát hogy ez egy baromi izgalmas, hogy valahol ott a finn észt végén Európának valamit jól csinálnak, meg Távol-Keleten jól csinálnak. Az szerintem egy vizsgálandó kérdés, hogy miért pont ezek az országok. A pénznek biztos, hogy köze van hozzá. Ebben a PISA anyagban van egy baromi érdekes ilyen korreláció vizsgálat, ahol azt nézték, hogy mennyit költenek az oktatásra az adott országok, és milyen eredmények jönnek ki a természettudományos felmérésben, és hát ilyen, ha jól emlékszem, ilyen 0-61-es korrelációt sikerült kimutatni a pénzköltés és a tudományos eredmények között, tehát hogy pénz nélkül biztos, hogy nem megy, nyilván nem csak a pénz, hanem jól kell szervezni az oktatást tartalmilag, meg intézményileg, de hogy kevés pénzből nem lehet jó oktatási rendszert csinálni, ez nagyon szépen látszik az ábrán.
1: Oké, igaz, hogy Finország zuhant, egyébként erről akartalak is kérdezni, hogy erről mi a véleményed, de közben azt is láttam, hogy még mindig az átlag felett teljesítenek. Tehát, hogyha van egy általános visszaesés, azért oké, figyeljük meg azt, hogy mi történt, hogy nem omlott össze, de azért nagyot esett a színvonal, viszont az átlag fölött maradt még mindig, tehát itt azért gondolom a finn szakértők is fogják ezt figyelni. Én szerintem azért, oké, a pénz az biztos, hogy benne van, de köze van az egész technológiai felgyorsuláshoz is, és hogyha nem követik ezt le nagyon naprakész módon, akkor lehet, hogy kicsúszik a gyeplő a kezükből, tehát erre nagyon oda kell figyelni. Azt is gondolom, hogy például a távol-keleti országokban, ahol nagy emelkedés volt és szuper jól teljesítettek, ott például olvastam, hogy például a tanárok aktívan részt vesznek a különböző mesterséges intelligencia rendszereknek a kidolgozásában. De hogyha az észthez visszatérünk, akkor ilyeneket találtam az észt rendszerben, hogy a digitális eszközök használata úgy van beépítve az oktatásba, hogy nagyon tudatosan például minden online elérhető a tananyagok közül. Megtanítják a diákokat már korai kiskoruktól kezdve tudatosan internetezni, tehát úgy, mint mondjuk egy tanulást segítő, fejlődést segítő nagy könyvtár használata például. Tehát, hogy teljesen más az, hogyha úgy megy rá a gyerek, hogy rápattan az Instára vagy a TikTokra, és akkor ott doom scrollingol, és akkor folyamatosan nézi a videókat egymás után, mint az, hogyha tudja, hogy az ő fejlődéséhez, ami kell neki tananyaghoz, hol mit talál meg, és hogy mit például megnézi a Neil deGrasse Tysonnak a videóját, ami szuper jó, vagy valamelyik nagyon klassz nyelvész videóját, most ebből nagyon sok lett hirtelen, de én egyébként nagyon sokat nézem ezeket. Szóval az a helyzet, hogy megmarad a koncentráció, nem elveszik a tanulásnál, megmarad a kritikus gondolkodás, és eszközként tekintenek arra, amit megtalálnak tudást az interneten. Tehát teljesen más filozófia.
2: Ez azért rettentő fontos szerintem, amit most mondasz, mert hogy én nagyon félek attól, hogy itt most egy olyan mindig ilyen vulgáris, felszínes következtetések szoktak ebből kijönni, és egy kicsit meg kéne előzni, hogy azt terjedjen el, hogy akkor az ICT rosszat tett az oktatási rendszernek. Tehát, hogy hajlamosak vagyunk ilyeneket elterjeszteni, hogy a mesterséges intelligencia meg a digitális eszközök tönkretették az oktatási rendszert, már látom, ahogy ez így el fog terjedni, miközben marhára nem erről van szó, mert hogy mondjuk azok az országok, amik igen jól teljesítettek, hát én azért elég sokat jártam ezekben a Szingapúrokban, Kínákban, Japánokban, ilyen helyeken, és hát ott non-stop használják az emberek, tehát hogy az európai kölköknél sokkal, tehát hogy mondjam, Dél-Koreában konkrétan le kellett lassítani az internetet, mert annyit lógtak a gyerekek az interneten, hogy elfogadtak egy törvényt, hogy éjszaka le kell lassítani az internetet, hogy aludjanak is valamit. Tehát, hogy szó sincsen arról, mert iszonyú gyors volt az internet, tehát, hogy szó sincsen arról, hogy elkönyvelhetjük, hogy ezek az eszközök rosszak, hanem ezt az ilyen nagyon differenciált megközelítést kell majd alkalmazni, hogy amit te itt javasolsz, ha jól értem, amit mondasz, hogy mire használják ezt, és hogy mennyire tudatosan, és ugye elválik-e, mert kicsit én attól is tartok, hogy Magyarországon meg pont azt csináltuk, hogy volt az iskola, meg volt a digitális eszközök, és ez két külön világ volt, sőt ki is tiltották az iskolából a digitális eszközöket, miközben lehet, hogy az a jó megoldás, hogy behozzuk, de megtanítjuk a diákokat használni ezeket, és akkor nem azt csináljuk, hogy ilyen mezőgazdasági ihletettségű dalocskákat tanítunk a 73. generációnak, akinek már fogalma sincsen, hogy mit jelent az, hogy megpürkünyültem a guszturicát muszkucsúval, ilyen elképesztő avit hülyességeket tanítunk az embereknek, meg név szerint a nándorfehérvári csata a hűseit, hanem akkor arra tanítjuk, aminek így tényleg ilyen tök hasznos, hogy akkor hogyan használja a digitális technológiát ahhoz, hogy feladatokat oldjon meg, információt találjon, szintetizáljon, feldolgozzon, tehát ami neki a tanulásához és később a munkájához hasznos lesz. Lehet, hogy ez a konklúzió.
1: Jó, folytassuk innen. Arról beszélgettünk, hogy a PISA eredmények kapcsán milyen konklúziókat lehet levonni. Maradjatok velünk.
0: Fogd a kezemet és... Rádió Café. Van barátok.

0: felejtsétek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
3: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Következzen most egy kedves hallgatón kedvence. Zenevilágnapja a Rádiókafén.

0: Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Továbbra is a PISA eredményekről beszélgetünk, illetve annak kapcsán az oktatásról, és arról, hogy bizonyos országok miért értek el nagyon jó eredményeket, olvasás, természettudomány, matematika, kritikai gondolkodás, ilyen területeken, és itt egy dolog szerintem nagyon fontos, az pedig az, hogy amikor azt mondják, hogy társadalmi vagy kulturális különbségek és a család szerepe, az nagyon kiemelendő ebben. Tehát, hogy azokban az országokban, ahol hullafáradtak az emberek, és alacsony hozzáadott értékű munkát végeznek, ott nagyon jellemző azt, és most nem általánosítani akarok saját tapasztalatokból, de azért gondoljunk bele, felszállsz a BKV-ra, felszállsz a vonatra, olyan időben, ahol mondjuk szülők és kisebb gyerekek egyszerre utaznak, akkor mi történik? Azt látod, hogy mindenki valami végtelenül egyszerű játékot játszik az okostelefonján, vagy a tabletjén, vagy valamilyen nagyon buta videókat néz, legfeljebb csetel, és hogy a gyerek ne idegesítse a szülőt, oda van neki adva egy ilyen telefon, ahol ugyanazt megteheti. Ahelyett, hogy mondjuk pontosan az lenne, hogy egy valamiféle szabályozott módon kerüljön ebbe a közegbe a gyerek. Tehát, hogy lássa azt, hogy ez egy tök jó dolog, ahol rengeteg olyan tudás érhető el, amivel ő egyébként sokkal többet elérhet majd. És ugye a gamification az oktatásban az már nagyon korán megjelenik, és szerintem ezt tök sok oktatási szakember el tudja mondani, hogy erre például zseniális az összes olyan új digitális eszköz, ami itt van rendelkezésre áll. Tehát most el tudod képzelni, én most láttam ilyet, hogy pillanatokon belül meg lehet mutatni 3D kémiai modelleket, és hogy működik, és hogy mi történik egy kovalens kötéssel. Ezt nekünk egy ilyen papíron lerajzolva megmutatták. Hát én nem tudom elképzelni, hogy amikor két tárgy közelít egymáshoz, vagy két molekula, akkor mi történik. És hogyha ezt megmutatják, és közben elmagyarázzák 3D modellekkel például, akkor rögtön sokkal egyszerűbben meg tudom érteni, és ez csak egy buta példa volt arra, de az általad említett mezőgazdasági szakkifejezések, amik már 1800-ban voltak használatosak, azt is meg tudom kérdezni egy mesterséges intelligenciát, hogy mik ezek, mire használták, hogy használták, miért használták, és elmondja. Szóval, hogy lehet ezt tök jóra használni.
2: És hogyha már a családi hatást hozott be, akkor szerintem egy pár szót beszéljünk a bevándorlóknak a kérdéséről is, mert ugye ez is felvetődik, hogy az OECD országokban mekkora az átlag romlásában a szerepe annak, hogy az átlagot lerontják a bevándorlók. Van egy nagyon jó ábra a PISA jelentésben, ami azt mutatja, hogy bizonyos országokban a bevándorlók alatta vannak a helyben született átlagnak, más országokban viszont felette vannak. Tehát, hogy ez sem ilyen, hogy egy nagy konklúziót le lehet vonni, hogy az a baj, hogy a bevándorlók, mert teljesen differenciált, bizonyos országokban kifejezetten felette vannak. Ez egyik konklúzió. A másik, hogy azon is nagyon sok múlik, hogy mennyire integrál az adott ország. Tehát azok az országok, ahol a bevándorlók ilyen blokkokban maradnak, szegregátumként, nem tanulják meg a helyi nyelvet, rosszabb iskolába járnak, ott lehúzza az átlagot. Azokban az országokban, ahol gyorsan megtanítják nekik a helyi nyelvet, ugyanolyan jó iskolába járnak, beintegrálódnak, ott meg nagyon gyorsan részévé válnak a helyi társadalomnak, és nagyon hamar ugyanolyanná válnak, mint a helyben születettek. Szóval, hogy az is sokkal differenciáltabb, mint hogy ezt is szeretném, hogy ez is így elterjedjen azonnal, hogy most akkor találtunk két mumust, az egyik mumus az az ICT lesz, a másik mumus meg a bevándorlók, és akkor azt a nagy konklúziót vonjuk le, hogy akkor tiltsuk le a gyerekeket a digitális eszközökről, és zárjunk ki minden külföldit. Mert egy kicsit félek attól, hogy majd megint ilyen, ahelyett, hogy ilyen cizellált és differenciált konklúziókat vonnánk le, én attól tartok, Magyarországon mindig nagyon hajlamosak vagyunk ilyen elhomorkodott, felszínes, ilyen ütős, de nem igaz konklúziókra.
1: Hát ugye ez az egyszerű, és az a baj, tudod, hogy nem feltétlenül csak bevándorlókkal kapcsolatban igaz ez, de ugye bevándorlók mondjuk Franciaországban, vagy olyan országokban, ahol hirtelen megnövekedett a bevándorlók száma, ott nagyon könnyű erre fogni, és azt mondani, hogy hát ezekben a gyakorlatilag városokba, tehát negyedekbe nem is lehet bemenni konkrétan, mert hogy ott bűnözés van, droghasználat, saját törvények, ezek a no-go zónok, ahol rögtön kinyírnak, kirabolnak és stb. Különböző sorrendekben teszik ezt. De hogyha megnézed Magyarországot, a szegregáció és az a hatás, amit említettél az oktatásban, az pontosan ugyanúgy megjelenik a különböző viharnegyedekben, a roma lakosságnál, és nyilván lehúzza az átlagot. És akkor ilyenkor mit lehet nagyon egyszerűen csinálni? Ugye ez is végül is egy ilyen fűnyíró módszer, vagy az előzőekben említett motoros fűrészes elfogy. Hát, hogyha kiszeded ezt a részét, ezt leszeded, és azt nem számítod bele, kivágod ugye ezt a betegséget a szervezetből, az egészből, akkor az tök jól fog működni önmagában.
2: Igen, és ugye itt akár egy országon belül is nagyon különbözőképpen működhet. Tehát, hogy ugye a kedvenc példám az Németország és a törökök. Ugye van olyan török család, ahol nem tudom, már második generáció él Németországban, lassan már a harmadiknál fogunk tartani, sőt, már a harmadiknál is tartunk, csak ők még bébik. És hát ezek teljesen németté válnak. Tehát, hogyha valaki jár Németországba, akkor találkozik török nevű, török hátterű német emberekkel, akik totál németek, németül
1: nem,
2: beszélnek.
1: Nem, a harmadik generáció már nem bébi. Hát de már, gondolj bele.
2: Hát igen, most már lassan tínédzserek, igen, igen.
1: Igen.
2: És hát már a második generáció is teljesen németnek született, tökéletesen beszél németül, lehet, hogy már törökül nem is, stb. De ugyanakkor olyan török családokkal is találkozol, ahol gyakorlatilag nem hajlandók integrálódni, ott helyben nincsen jó iskola, ragaszkodnak hozzá, hogy törökül tanuljon, nem tanul meg rendesen németül, a lányokat nem engedik el rendesen iskolába, és akkor egy ilyen szegregátum marad a török bevándorló család. Mind a kettőre tudsz példát találni, és ugye ez is azt mutatja, hogyha ugyanolyan iskolába jár, mint a németek, akkor a PISA eredményei is ugyanolyan lesz, mint bármely más németnek, hiszen ő németté válik. Hogyha ő egy szegregátumban nő fel, ahol nem vesz részt

0: Ösztönzőket kell adni mind a két fél számára, tehát meg kell érteni a mondjuk a bevándorló csoportnak, aki el akar zárkozni, hogy neki miért éri meg konkrétan integrálódni jobban, részt venni jobban a társadalomban, és a fordítottját is meg kell teremteni, hogy meg kell érteni a társadalom többségének, a befogadó társadalomnak, hogy ez miért jó. Mert hogyha nincsenek ösztönzők, akkor hiába próbálsz egy ilyen felső utasításra integrálni, ez úgy nem fog működni szerintem.
1: Igen, csak az a baj, hogy ezt nagyon nehéz mérni szerintem, tehát hogy az ilyen integrálódásnak a fokát, azt nincsenek rá igazán jó mutatók, mert a PISA-val az a baj, hogy bizonyos dolgokat szerintem nagyon jól mér, bizonyos dolgokat, tehát azok a kritikák, amiket meg szoktak fogalmazni a PISA-val kapcsolatban, hogy valahol nagyon jól megfogja a valóságot, valahol meg ilyen, ugye megvan ez a indiai kobra sztori, hogy Indiában, azt hiszem Bombayban nagyon sok volt a kobra, és akkor a britek bevezettek egy rendszert, hogy fizettek a kobrákért, tehát aki leadott kobrát, annak fizettek valamennyi pénzt, és akkor hirtelen azt tapasztalták, hogy megnőtt a kobrák száma, mert hogy az emberek elkezdtek kobrát tenyészteni, mert azzal pénzt lehetett keresni. Majd amikor rájöttek a britek erre, akkor ugye megszüntették ezt, hogy pénzt lehet kapni érte, akkor meg ugye mindenki szabadon engedte a kobráját, akkor meg azért lett sokkal több kobra, mert szabadon lett. Ez arra szokták példának használni, hogy ha rossz mutatókat használsz, és arra vezeted ki az egész történetet, hogy mutatók, hogy nagyon kevés mutatóval akarod megfogni a valóságot, akkor az emberek a mutatókra fognak rágyúrni, és hogy itt tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez az egész bevándorlás kérdés, ez a sokkal-sokkal szofisztikáltabb, és megint ilyen nüanszokon múlik, hogy ezzel a pár mutatóval nehéz megfogni, amit a PISA tudsz, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy egy sokkal szélesebb kérdés egy ilyen kulturális asszimiláció, gazdasági asszimiláció, milyen esélyei vannak, mennyiben arról szól, hogy előítéletesség van velük szemben, mennyire arról van szó, hogy ők se akarnak, mennyiben arról van szó, hogy olyan területekre érkeznek, amik egyébként hátrányos részei az országnak, ott eleve rossz az iskolarendszer. Szóval egy annyira komplex történet ez az ilyen bevándorlós, de meg hát ugye le lehet azt a következtetést vonni, hogy akkor ne engedjünk be bevándorlókat. Tehát, hogy akkor ugye pont most olvastam egy ilyet, hogy a Gallupnak az elvándorlási hajlandósági indexe szerint Afrikának 37%-a tervezi, hogy elindul, és hogy el fog onnan költözni, mert élhetetlen. Ez jelenleg 500 millió ember. És ugye Afrikának a népessége olyan szinten nő, hogy mondjuk tavaly több mint kétszer annyi ember született csak Nigériában, mint egész Európában. Inkluzíve Oroszországot is. Tehát, hogy tényleg reális-e azt mondani, hogy akkor most fél milliárd, potenciálisan egy milliárdhoz közelítő, elvándorolni akaró emberre, azt mondjuk, hogy ők nem fognak jönni, nem jöhetnek, kizárjuk őket, belelőjük őket a földközi tengerbe, Frontex, stb., mert hogy a PISA eredmények azt mutatták, hogy a bevándorlóknak rosszabbak az eredményeik. Tehát, hogy egy ilyen konklúziót le lehet-e vonni egy-két ilyen mutató alapján. Én megint attól tartok, hogy itt megint ilyen elhamarkodott, és egyszerre ilyen rövid zárlatot fogunk ezzel okozni, mert nem tartom reálisnak, hogy ilyen töménytelen mennyiségű embert kint tudsz tartani Európán kívül.
0: Igen, már ha marad ez az elvándorlási szándék, mert lassan úgy néz ki, hogy egyébként Afrikában olyan fejlesztések vannak, és olyan tőke érkezik, és olyan lehetőségek vannak, olyan is biztos, hogy egyébként ott Afrikán belül sok problémát okoz, például a burundi bevándorlók Kenyában ez most egy komoly probléma.
1: Erről csináljunk majd egy külön adást, mert Afrika adásunk igazából nagyon régen volt, és szerintem ez külön megérne egy misét, hogy Afrikában mi történik.
0: De visszatérve, tehát hogy az észteket emlegettük, de egyébként Lengyelország is elhúzott mellettünk, hogyha itt a régiót nézzük, és azért sokkal racionálisabb okokat lehet keresni, hogyha mondjuk csak Lengyelországot és Magyarországot hasonlítjuk össze, azért egy kicsit közelebb áll a két ország, vagy állt egymáshoz, mint mondjuk Magyarország és Észtország, de De szerintem pont

0: Én azt gondolom, hogy lesznek ilyen próbálkozások, amit te mondtál, ezek mind populista próbálkozások, a megfelelő politikának, vagy hangulatkeltésnek nagyon jó táptalajt adnak. Én ezekkel nem akarok komolyabban foglalkozni, mert a legtöbb ilyen az nagyon felületes és rögtön cáfolható, és szerintem erre hál' Istennek vannak nagyon jó oktatással foglalkozó szakemberek Magyarországon, mind azzal, hogy egyáltalán mi a baja strukturálisan az oktatással Magyarországon, és mind olyanok is vannak, akik a digitális eszközöknek az oktatásban való szerepét kiválóan értik, úgyhogy szerintem én ebben egyébként optimista vagyok, hogy ezekből a példákból lehet tanulni. Meglátjuk.
1: Én itt egy kicsit pesszimista vagyok, tehát én félek attól, hogy ezek az ilyen nagyon leegyszerűsítő, nagyon sommás, egyébként az előítéleteinkre hajazó konklúziók, ezek gyorsabban terjednek el, mert azok, akik nem szeretik a digitális eszközöket, félnek a digitális eszközöktől, vagy nem szeretik a bevándorlókat, félnek az idegen kultúráktól, azok nagyon hajlamosak lesznek arra, hogy ezt a nézeteiknek a megerősítését lássák ezekben a PISA eredményekben, és az a pár jó oktatási kutató, aki van, hiába mondogatja média szerte naponta ezerszer, de hát ők nagyon kevesen vannak ahhoz képest, hogy mondjuk az ellenoldalon hányan vannak.
0: Hát jó, de ki kell hangosítani. Most az, amiről te beszélsz egyébként, hogy az minden területen igaz. Van ez az elterjedt ilyen tézis, a Brandolini törvénye, ami arról szól, hogy egy baromságot, egy hülyeséget megcáfolni, ugye, ha hatványozottan több energiába kerül, mint kitalálni. És ez a nehézsége ennek. Tehát nagyon könnyű rámondani valamit egy ilyen helyzetre, hogyha ezt nekiállsz megcáfolni, akkor annyi energiádba kerül, hogy nem is biztos, hogy megéri vele foglalkozni.
1: Az igaz, csak hogyha meg nem kezded el megcáfolni, akkor meg ugye abba fogsz élni hátra levő életedbe, hogy így keringenek körülötted a leegyszerűsítő világmagyarázatok, és én meg attól szoktam így herótot kapni, amikor így ülök ilyen konferenciákon, és akkor így bedobnak emberek olyan bugyuta világmagyarázatokat, hogy még 2026-ban még azt hallom, hogy mert a magyaroknak a genetikai állománya olyan szuper, hogy mi aztán majd mi innováló nemzet vagyunk, mert Árpád apánk óta, és hogy ilyen Jézus Mária, lépjünk már túl ezeken az ilyen leegyszerűsítéseken, és egy kicsit szofisztikáltabban, kicsit cizelláltabban, kicsit differenciáltabban próbáljuk meg értelmezni a világot körülöttünk.
0: Oké, erre biztos visszatérünk még erre a témára, mert még csak most publikálták ugye a 2025-ös eredményeket, és azt hiszem 3 évente van PISA felmérés, úgyhogy jó sokáig lehet csámcsogni ezeken az eredményeken, úgyhogy visszatérünk akkor rá. Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Köszi szépen, sziasztok!
2: Sziasztok, Ábassé vagyok, hallgassátok továbbra is a rádióban.

0: pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa, a Rádiókafé gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
1: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádiókafé fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádiókafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
2: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival.
6: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni?

0: Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáron a belső sávban. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán már az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A Rákóczi hídon Budára a budai lehajtó előtt szintén baleset történt a belső sávban, itt is egy sáv járható. A Krisztina körúton az Alagút utcánál baleset történt, korlátozásra kell készülni. Az 56-os villamos terelve az Alkotás utcán át közlekedik a Városház tér felé, nem érinti a Szél-Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér közötti megállókat, a kimaradt szakaszon pótló busszal lehet utazni. Tart a baleseti helyszínen és a 18. kerületben a Kisföldi utcában is. A Nemes utca és a Juhász József utca közötti szakaszt lezárták. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Lassan lehet haladni a Kiskör úton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blahalújza tér és az Asztória között, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. Torlódásra kell készülni a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Budai alsó rakparton szakaszonként, illetve a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Siling Zsolt, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Ebb összeírás kezdődik. Változás a teknél. Papagáj eledelt vizsgált a hatóság. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Kezdődik a kutyák összeírása Budapesten. Az EB tartóknak kell adatot szolgáltatniuk több városrészben. A 7. és 8. kerületben mától kezdődik a munka, de sorra kerül a 6., a 3. és a 15., valamint a 13. kerület is. Az összesítés keretében minden 4 lábúról külön adatlapot szükséges kitölteni, akkor is, ha a gazda korábban már megtette ezt. Aki elmulasztja a teljesítést, az akár 150 000 forintos bírságra is számíthat. Mától az ORFK irányítja a teket. A terror elhárítási központ önálló rendvédelmi szervezetként tehát megszűnik. Az országgyűlési őrség korábbi formájában szintén nem működik tovább. A személyvédelmi feladatait a TEK, az országház és más épületek, intézmények védelmét pedig a készenléti rendőrség veszi át. Változatlan az üzemanyagár itthon. Egy hetes stagnálás van a kutakon. A holtankoljak.hu információi szerint a 95-ös benzin átlagára 636 forint literenként, a gázolajért pedig átlagosan 709 forintot kérnek a kutakon, annak ellenére, hogy jelentős mozgás van a világpiacon. Gorcső alatt a papagáj eledelek. A Nébih a Magyarországon forgalmazott, hullámos papagájoknak szánt termékekből 19-et ellenőrzött, és mindegyiket biztonságosnak, valamint minőségileg megfelelőnek talált. Mindössze 4 áruval volt gond, ezeknek a címkéjén találtak kisebb hiányosságokat. A gyártóikat ezután felszólították a hibák kijavítására. Ma van az idősek világnapja. Ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy ezen korosztály valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében és a segítség időben történő megszervezésében mutatkozik meg, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
7: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltjük a korhatárt, akkor ne vonuljanak időzőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne.
6: Míg Európa nyugati részét viharos széllel és kiadós esőzéssel kísért hidegfront érte el, addig a Kárpát-medencében továbbra is az ilyenkor megszokottnál melegebb, derűs őszi idő uralkodik. Budapesten és térségében folytatódik a napos idő, a vénasszonyok nyara egész héten kitart, holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk, 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, vasárnap akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Következzen most egy kedves hallgatón kedvence. Zenevilágnapja a Rádió Cafén.

0: tehát ezt te jobban csinálod.
1: Gyere.
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jól kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
1: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
0: Hevér Gáborral
1: és mai vendégünkkel Kajdi Csabával, Cilával. Hello,
3: sziasztok.
1: Figyelj, én nem tudom, már mindenki tudja biztosan, miért vagy Cila? Az mi, ki adta ezt a becenevet?
3: Ez így a 2000-es évek közepe, egy ilyen meleg brancs, tudod, így voltunk 5-6-an meleg haverok, és akkor adtunk egymásnak poénból ilyen női neveket. Tehát tőle a Markból lett Manyi, a Gáborból Jessica lett, ne tud, ne kérdezz, ugye az, hogy jött össze, de valahogy Jesse, nem Jesse Fair lett, de már emlékszem, Lépcsőházba mentünk valahol ki, és az volt kiírva, hogy Jesse Fair, tudod, a Jessica, igen, és a Jennifer-nek a összevonása, és akkor volt Robi, az Berta lett, na mindegy, és akkor így, mikor mentünk bulikázni jobbra, balra, és így Csilla, ja, és én lettem Csilla.
1: A Csilla.
3: És hogy gyere már Csilla, gyere Csilla, Csilla, és hogy egyre jobban ment a buli, meg a mézét, tudod, bepiálni, Csilla, Csilla, Csilla, és a végén Csilla lettem, és utána az egész divat szakmában, az összes majd mindenki cilukázott. És akkor ez így rajtam ragadt, és amikor elkezdtem ezt az teljes őrületet az Instagramon...
1: Influencerkedni.
3: Ez nem volt influencerkedni, ez egy baromkodás. Volt 2500 követőm, és gondoltam, hogy őket szórakoztatom, és akkor kint voltam, nem tudom, a Párizsi Fashion Weekend, és onnan csináltam ilyen videókat. És figyelj, ez akkor átment, hogy így elkezdtek folyamatosan bekövetni, de volt olyan éjszaka, hogy 10 000-en bekövettek. Ott pont csináltam. Hát akkor genyóskodtam valamit a...
1: Akkor... Nem, szoktál te olyat csinálni.
3: Ne, hát tudom. A szókimondás az nem egy szép dolog egyébként. De erről leszoksz egy... Én most kezdek leszokni, de nem mondom ki, amit gondolok, tudod.
1: De miért?
3: Mert egy idő után arra is rájössz, hogy az sem élt órá, akiről beszélsz, hogy beszéljél róla. Tehát, hogy megváltoz a prioritások, és egy idő után úgy azt mondod, nem mindegy, kitél, engedd el, és akkor ugye elengeded. Iván, te ezt már tudod.
4: Hát nagyjából, igen, igen. Bár azért még néha beleszaladok én is ebbe. De az jutott eszembe most egy pillanatra fura módon, hogy tök nem idevágó. Ez a szó, hogy influencer. Nekem erről mindig a betegség jut eszembe. De nem, de hogy...
3: Az egy kis szójátékkal, az influencer.
4: Igen, de nem az, nem az, hogy egyszer csak hogy tűnnek elő, nem? Ilyen új foglalkozások, vagy nem tudom, micsoda.
1: Hát igen, de a közösségi, érted, média, hogy... közösségi médiában ez egy tök jó dolog, mert ugye te ezt aztán meglovagoltad, pontosabban rájöttél, hogy ezt szeretik, akkor fölvettél, ez mindig gondolkodtam, de amióta ismerjük egymást, hogy rájöttem, hogy mindig azt gondoltam, hogy neked ez egy karakter. De nem, féltek, de igazából nem.
3: Bocsánat, Gábor, szerintem ezt először magát a szót kéne rendbe tennünk. Tehát, hogy ahhoz, hogyha innen elindulunk, én nem gondoltam azt, hogy influencer vagyok, mert hogy valójában mi az influencer? Egy olyan ember, aki a saját véleményével és a vélemény vezérségével befolyásolja, igen, a közösséget. Na most az, amit ma emberekre influencerként használunk, valójában ők nem azok. Tehát, hogy ők reklámfelületek, akik vagy szórakoztatóak, ezért átnevezték őket úgynevezett content creatornek. Tehát,
1: azt hogy, a macska bajszát, nem is hallottam.
3: Na hát ez az, hogy le vagy maradva az idősebb korosztály így jár.
4: Igen, én már az influencert is nehezen
1: értem. Tehát tartalomgyártók lettek.
3: Tartalomgyártók lettek, egy content creator, és akkor azért, mert ebben nem kell influálni. Tudni, hogy te influálsz, akkor ugye mondjuk például a te esetben influálhatnád a közösségedet színházra, színdarabokra, kultúrára, művészekre, fölhívhatnád a figyelmet arra, hogy mikor született Latinovics Zoltán, Rutka Éva, és ezzel influálod őket, befolyásolod, meghívod őket egy színdarabra, beszélsz nem tudom, egy pintért darabról, vagy egy saját darabodról, amivel egyébként az emberek eljönnek, tehát az influálod az embereket, uh-huh, valamire, ez lehet kultúra, lehet gasztronómia, bármi lehet, és onnantól kezdve egyébként te influencerré válsz, de ugye itt van egy ilyen elcsúszás.
4: Én inkább azt... nívó különbséget jelent, nem? Mint sem, mert hogy hát végülis ő is befolyásol.
3: Igen, de...
4: Ő is hatással van rá.
3: De igen, ez egy picit olyan, tudod, hogy ez egy ilyen a az adó és a vevő közösség.
4: Jó, az egyik direkt kereskedelmi tevékenységnek számít.
3: Nem csak arra gondolok, hanem hogyha te nem influálsz, tehát hogyha mondjuk egy nagyon csinos nő vagy, ami nem vagy, mert
4: nem,
3: arra,
4: nem,
3: ki
4: nem,
3: kell,
4: nem,
3: hogy mondjam. De hogy ha te egy nagyon csinos nő vagy, és mondjuk csinálsz egy videót, és arról beszélsz, hogy sziasztok, megszülettek a kishalak, és gyönyörű guppik vannak, és elkezdesz rúzsozni, mondjuk, meg egy szemceruzárni, és a kis guppjainkat nagyon-nagyon szeretjük, és barátom is imádja, mindenki azt fogja kérdezni, szia, milyen rúzs tettél föl? Mi az a rúzs? És utána meg kell írnod, hogy figyelj, ez a ennek a 053-as bíbora, és akkor...
4: Én nem azt használom egyébként, csak a hallgatóknak mondom,
3: hogy... Igen, mondjuk tényleg nem az van rajtad.
1: Na de várj, akkor ebben szóval, de várjál, ebben a pillanatban, mert ugye ez már kereskedelmileg, de mégis csak influálás, hogyha így mondjuk, mert befolyásolod a közösséget arra, hogy ez a legjobb, mit tudom én, rúzs vagy szemspirál.
3: De nem, de itt érted félre, amit mondtam. Én nem akarom reklámozni az adott terméket, de értem, az csak... emberek arra lesznek kíváncsiak. Tehát, hogy úgy válsz influencer és termék reklámozóvá, hogy te nem akartad, tudod?
1: Tehát, jó, de te esetedben, bocsánat, meg az van, hogy azért az emberek szeretik majd később, miután megnézték a videóidat, ugyanazt gondolni, amit te. És akkor ők azt mondják, hogy én ugyanazt gondolom, mint a Cilla. Lehet, hogy előtte nem is gondolta azt, ugye? Hanem csak megnézte a videót, és az, jaj, igen, én is csak nem tudtam így kivezni, mert nem tudtam ezt pontosan elmondani, ugyanezt. Ez azt jelenti a te esetedben akkor, hogy te viszont akkor, még akkor is, hogyha ökörködésnek szántad, vagy akkor te mondtad, hogy genyózásnak szántad, vagy valaminek, vagy valamibe beleálltál, nem csak most, nem csak jó ügyekről beszélünk, hanem egyáltalán valami jelenségről, amit te mondjuk nem tartasz jónak és kifiguráztál, akkor az emberek azt mondják, hogy igen, véleményvezér lettél, véleményformáló lettél, és akkor azt mondod, hogy most már én is úgy akarok gondolkodni, mint ő.
3: De ebben van valami, de ettől leszel kvázi influencer. Egészen elképesztő tud lenni, hogy beszélsz érted a, nem tudom én, Roth Miksa üvegművészetéről, és hogy varázsolta el Budapestet, és utána rád írnak egy ilyet. Úristen, honnan van a napszemcsód? Tehát, hogy így hát egészen igen, más ez, felé igen. Megy. Tehát, hogy, de van, aki aztán elmegy a Nefelejts utca 26-ba, a Roth Miksa emlékházba, hogy megnézze, mert egyébként arról volt szó, de ketten azért a zakóm és a szemüvegem iránt fog
4: úgy kéne csinálnod, hogy miközben megy a dolog, akkor tudod, egy ilyen kis izé kimutatja.
1: Hát van ilyen,
4: hogy...
1: hát tudod, van ilyen, megy rögtön izé, digitálisan, ding-ding-ding, ott van, mi a cucc, mennyibe került, hol vettem.
4: Igen.
1: Persze, ezt meg lehet csinálni, de mindegy. Viszont azt is látom, mert voltunk, hogy ez melós cucc, mert te azért minden nap csinálsz valami tartalmat, majd minden nap.
3: Szerintem minden melós, amit minden nap csinálunk.
1: De te csinálod minden nap.
3: Majdnem minden nap van, amikor kihagyok, de az emberek igénylik. És a másik, ami akár a rádióban, akár a televízióban nagyon fontos, amit én nagyon nagy hibának tartok a médiában, és a social médiát is akármilyen fura, mert ugye a lineáris média az úgy lenézi, hogy hát ez nem média, hát ezek amatőrök. Nem szabad soha lenézni a felhasználót, a nézőt és a hallgatót. Tehát, hogy akármit gondolnak, de a hallgatóknak nem baromkodásra van szükségük, és ezt értem a kereskedelmi televíziók felé is.
4: Ezt neked hanem, mondta most.
1: Tudom, igen, figyelj.
3: Igen, ezt te kapod.
1: Mármint, és mi is mondtad, hogy már
3: nézem. De effektíve rikapjátok. Nem, de hogy a hallgatónak igenis megfelelő könnyed formában szükség, vagy élvezhető és fogyaszthatóvá tud válni a kultúra, és az, hogy tanuljon valamit, és olyan dolgokról beszélünk. Nyilván ezt úgy kell átadni, hogy ez ne egy ilyen katedráról való beszéd legyen, mert akkor elkapcsol, és adjam a békén. De hogy ezért szerintem van az a, tehát, hogy van az a vevőközönség, és a médiának többek között szerintem a tájékoztatás és a szórakoztatás és az információ mellett az edukáció is fontos feladata kell, hogy legyen.
4: Hát abszolút. Kellene.
1: Hát de kell is egyébként, legyen. Igen. És akkor mondjuk, hogy a reklámot csinálsz valamilyen történet, akkor azért csinálod, hogy ezt a fajta munkádat, ami ugye egy sok munkát közül az egyik, hogy azért ez mégse az idődből ne ingyen és ne forfán legyen?
3: Ezt én egy picit ahhoz hasonlítanám, amikor egy más kontextusban, de amikor leadják mondjuk az X-faktort, meg a nem tudom én micsodát, és közben beraknak egy 25 perces reklámblokkot, akkor az a szórakoztató műsor az abból tartja fönn magát, hogy egyébként most 25 percig nézned kell a bankot. Tehát, hogy itt kb. Ugyanaz az arány van, hogy én utazom, informálodom, utána olvasok, megtanulom, történelmi személy, kiállítás, akár baromkodás, akármi, és igen, vannak benne reklám dolgok, de hozzáteszem, hogy én a reklám felkéréseket is általában úgy vállalom el, hogy én egyébként abban hiteles vagyok.
1: És a másik nagy munkád, az ügynökség, az te még ott vagy nagyon?
3: Képzeld el, hogy az ügynökségen, vagy képzeljétek el, hogy egy picit úgy vagyok, hogy...
1: És a vizásról beszélünk,
3: a vizás model managementről, hogy egy picit outsider vagyok, tehát a napi operatív munkában nem feltétlen veszek részt, viszont még mindig azért a nagy öreg szakmai tapasztalat, a fú, ezt hogy csináljuk, ez hogy legyen, az még mindig én vagyok. Tehát azért ezért engem hívnak föl, meg én mondom el sok esetben, hogy szerintem milyen irányvonalakat és milyen imidzset kéne tartanunk, és hogy kéne.
1: Már ezt most nem értem, mert ti, akkor állj, én most tudatlan kis gyerek vagyok, hogy mivel foglalkozik ez az ügynökség? Nem csak azzal, hogy modelleket fedeztek fel, közvetítetek
3: de,
1: ki?
3: De hát azért tudod, egy ügynökségnek van egy imidzse, tehát az, hogy hogy nézzen ki az arculata, a weboldala, a kommunikációja, a nem tudom én, nyilván a TikTokja, az Instagramja, mit kommunikálunk, mit akarunk kifelé adni magunkról, hogy scoutingolunk.
4: Mi egyetlen kiket? Mert hogy az sem mindegy, hogy milyen típusúakat.
3: Klasszik fashion modelleket scoutingolunk. Hát mi arra
4: mondom,
3: vagyunk.
4: Mert hogy az lehet egy másik irány is, ami nem ti vagytok mondjuk
3: így,
4: olyan.
3: Így van. Tehát, hogy ez, és ezt az egészet, hogy ez megmaradjunk egy ilyen klasszik, kicsit olyan franciás sznobi ügynökségnek, tehát, hogy azért abban még mindig én részt veszek, de az, hogy most Erzsike 92-es csípőről sikerült a 90-esre lemennie, az nem...
1: Az már nem a tiéd.
3: Az már nem akar... Tehát abban így 20, nem tudom hány év után így elfáradtam. Tehát így emlékszem a pillanatra, tudod, amikor így bejött a 16 éves kislány, és mondtuk le kéne fogyni, nem, én így szeretem magamat, de hát akkor is ebben a szakmában ilyen, ez is ez a méret kell, tudod, tehát ugyanúgy, mint nem tudom, egy kosárlabdázó se lehet 1,60 magas, akármennyire szereti a sportot, tudod. De nem, én ezt így szeretem, de át kéne írni azért, nem, az Instagram nevem, mert azért akarom, és akkor általában, úristen, nekem miért kellett 16 éves kislánnyal vitatkozni, mikor mi vagyunk a menedzsment, és mit csinálunk valakiből sztárt, akkor miért kell nekem elmagyarázni? De picit egyébként visszaköszönt, tudod, az Ördög Prádát visel első részében Miranda, meg a második részében, amikor már mondták neki, Miranda, ez nem elég PC. Na, én megmaradtam a 2006-os úgyhogy tudod, így éreztem, hogy jobb, ha egyet hátra lépek, és akkor ezt a PC vonalat így hagyom.
1: És akkor te ez is akartál lenni mindig a divattal, ezzel akartál foglalkozni, vagy aztán utána valószínűleg ez az ügynökség része, ugye, mert nem a tervezés van, meg nem a nem tudom, mi is a tervezés, akkor ez átalakul egy kicsit ugye egy üzleti vállalkozássá is, ami egy fontos történet a ti esetekben. És na mindegy,
3: hát ez már
1: kérdésem.
3: Egy üzleti vállalkozásnak indult, nem? Tehát eredetileg én állatorvos akartam lenni.
4: Akkor volt elég egy... közel áll a modellügynökséghez, igen?
3: Hát és hogy
4: ez nem volt egy
3: ki
4: jelentés, ugye?
3: Hát, és hogy jutottunk idáig, Iván, te még azt nem is tudod elkezdeni. Szóval, hogy állatorvos akartam lenni, és akkor onnan volt egy nagyon jó barátom az Állatorvos Tudományi Egyetemen, dr. Zsétót Ferenc, és akkor bejártam hozzá az egyetemre, ügyeletre, így esténként, tudod. És akkor aztán néztem, tudod, az elgázolt, az elütött, a megharapott, a kólikásló, a nem tudom mi, akkor egyszer voltam bent, tudod, egy ilyen kariktartó gumikesztyűvel egy kólikásló, az majdnem eltörte a karomat, tudod, amikor fú, mondom, nem biztos, hogy ez az utam. És akkor elindultam. Hát volt egy pillanat, amikor a tudod, az én generációm, ugye általában három irány volt így a tanulásban, az vagy a közgázra mentünk, vagy a jogra, vagy az orvosira. Én az állatorvosit próbáltam, aztán kitaltam a közgázt, akkor a matek tanárom mondta, Csabi, ezt gondoljuk végig, mert tényleg olyan hülye voltam a matekhoz, mint ma is. És akkor a jog, és akkor aztán a jogot próbáltam, és aztán rájöttem, hogy ezt rettenetesen unom. És aztán kommunikáció, médiakommunikációt végeztem, és belesodrottam ebbe a modellkedésbe, mint modell, castingra jártam, akkor elkerültem egy ügynökséghez, és mint tőlem minden 20 éves így mondtam, hát én sokkal jobban tudom, mint ezek hülyék, nem is tudják ezt, hogy kell valójában. És tudod, ezzel a gyermeki naivitással így beleugrottam a 2000-be pont, ugye ezredfordulón.
1: És aztán... hogy ugrik bele egy ilyenbe az ember? Azt mondta, hogy benne voltam, már nagyjából látom a világot, akkor kibérelek egy irodát, gondolom ez van, kibérelek egy irodát, és akkor azt mondom, hogy akkor most feladok egy hirdetést, hogy
3: nem,
1: gyertek
3: voltam,
1: hozzá.
3: Nem, 4 hónapot dolgoztam egy modellügynökségnél, ahol beleláttam ebbe, ahol már kapcsolatokat szereztem, és akkor voltak lányok, akik már elkezdtek velem dolgozni, tehát már volt egy pici ilyen modellbázis, és akkor, hát azért ez a 2000-es évek ilyen kaotikus üzleti világát képzeld el. Bejött az egyik modellány, van egy casting az Andrássy úton a Fashion Café-be. Lányok, menjünk oda le! Akkor lerohantunk a Fashion Café, ott volt egy francia ügynök, akkor az lesz, hogy ilyen tényleg ilyen nagyon primitív módon, nagyon amatőrön indult ez az egész, és aztán szép lassan beletanulsz, és én nagyon sokat tanultam, tehát dolgoztam, figyeltem a külföldi ügynökségeket, ugye nekem a nagyszüleim Párizsban éltek, mindig kint voltam Párizsban, látom, akkor már ugye nyilván be tudsz járni az ügynökségekre, hiszen te már a szakmában vagy, akkor nagyon fogadnak, akkor nagy szeretettel, akkor persze nézik, úristen, milyen micsoda lányokat hord, akkor figyeltem, hogy milyen típusokat keresnek, szóval, hogy ebben nagyon sok tanulás volt, hogy eljussunk odáig, de viszonylag szerencsés voltam, mert már a pályám elején találtam egy olyan modellt, aki azt a kor egyik legnagyobb magyar szupermodellje volt. Tehát, hogy így...
1: Ki ő?
3: Ő Ebergényi Réka.
1: Ebergényi Réka, igen. Ő volt az első.
3: Ő volt az első. És aztán folyamatosan jönnek ilyenkor, tudod, akkor híre megy az ügynökségnek.
1: Állj, és akkor az van, hogy amikor az Ebergényi Réka nálatok kezdett, akkor ugye te nyilván részesedsz az ő kiközvetítéséből, stb. De amikor azt mondja, hogy most én egy nagyobb ügynökséghez megyek, akkor utána is van valami részesedésed? Hát vagy megveszik, vagy ez hogy van? Hogy
3: nem, tűnt? Ez nem így néz ki. Ez úgy néz ki, hogy akkor egy picit úgy mondom, hogy olyan, mint egy piramis rendszer, te vagy a jéghegy csúcsán, és téged úgy hívnak, hogy anyaügynökség, mother agency. A mother agency kezdi kiközvetíteni Tokióba, Koreába, Párizsba, New Yorkba, Los Angelesbe, mindenhova. És akkor ahonnan beérkeznek munkák, abból az anyaügynökség kap részesedést megállapodott százalék szerint. És akkor te abból, de minden hozzád köthető. Az történhet, hogy mondjuk a New Yorki ügynöksége megpróbálja elcsábítani, hogy mondd föl a szerződést, minek neked az a kis kelet-európai porfing ügynökség ott valahol, és gyere át hozzám. Na most, ha a lány nem hűséges, vagy nem olyan a szerződésed, akkor ott hagyhat. Akkor és jogában áll, tehát nem rabszolgák, tehát persze. Nyilván bárki fölmondhatja a szerződését. Itt azon múlik, hogy te milyen kapcsolatot ápolsz az adott modelleddel. Ha korrekt és lojális, akkor soha nem fogja fölmondani a szerződést. Nekem se az Ebergényi Réka, se a Mihaly Kenikő, se a Sztrány, szóval se, addig nyilván, amikor már idősebbek, tudod, ez egy nehéz dolog, amikor mondjuk már kevesebb a szerep, vagy kevesebb a felkérés, akkor először nagyon ritkán néz az ember önmagába, hogy én, mint termék, ugye, mert mindannyian termékek vagyunk ebben a szakmában, én, mint termék, most már megyek lefelé. Én nem megyek lefelé, tök hülye az ügynököm, ez is hülye, az is hülye, és akkor közben nem veszett tudomásul, hogy muci, nem, tehát hogy megy le az ázsiód, és ez egy normális dolog. Tehát, hogy így.
1: Na jó.
3: Te hol tartasz?
1: Igen, én most ott tartok, hogy nekem még úgy most stagnálok, de hogy honnan indultam, és hol tudom,
4: igen, még el, majd megbeszéljük utána.
1: Megbeszéljük, de most tartunk egy kis szünetet. Itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal.
4: Hevér Gáborral.
1: És mai vendégünkkel, Kajdi Csabával. Cilla, hello.
3: Cilla.
1: Cilla, rossz vagy. Gyere.
4: Jövünk vissza.
5: Soma Mama Gésa vagyok, és itt vannak a legjobb zenék a Rádió Café-n, ez nem kérdés.

0: Még ne menjetek el. A szünet után is megmondjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanár. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet.
5: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
4: Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem, felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
6: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98-on, ez a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
7: Hevér Gáborral
6: és Kajdi Csavával.
8: Sziasztok.
6: Hello. A kérdés a következő, mennyire pörög még a modellpiac mostanában? Elmondom, miért kérdezem, mert ugye nagyon sokat látok
7: modell
6: most már.
7: Modell akarsz lenni, tudom, mert mondtad
6: egyébként
7: nekem.
6: Egyébként igen, de ezt a műsor után akartam megkérdezni a Cilától, hogy én még alkalmas lennék erre.
8: Hogy a viharban
6: állnál? Köszi, na végre.
8: Tudok a te műsorodban, mit tudok mondani? Iván, te is próbáld meg.
7: Én már próbáltam.
6: Megfésüljük a hajadat is, persze. Mehet, persze. Na, de azért kérdezem, mert ugye a online felületeken egyre több az AI asszonyka és férficska is, nem tudom milyen dolog, sőt már zavarba ejtően, amikor nem figyelsz nagyon oda, csak úgy mellékesen, akkor észre se veszed, hogy ezek AI szép emberek, AI olyan dolgok, ami ki van dolgozva arra, meg már megvan adva, hogy jelen pillanatban, amit te is mondtál, amit te kerestél élő embereket, hogy mi a trend, itt bekpötyögöd, ilyen szeme legyen, ilyen haja legyen, ilyen bőre legyen, ilyen történet, ilyen típus legyen, és ott reklámoz neked, vagy bármit elad, ez mondjuk digitális felület.
8: Hát figyelj, biztos, hogy én nem az AI-t érzem a legnagyobb, a modell szakmában a legnagyobb veszélye, sokkal nagyobb veszélyt jelent erre a szakmára az influencerek, de ugyanakkor a modell szakma mindig válogatottan szép, vagy a modell szakmának megfelelően válogatottan szép, ugye ez teljesen szubjektív, hogy ez, mert tudod, de azért nem szeretem mondani, mert utána nincs kedvem hallgatni Erzsike nénitől, nekem ő nem tetszik. Hát jó, Muci, neked nem tetszik, de a Karl Lagerfeldnek nagyon tetszett, és a Jean-Paul Gaultiernak is nagyon tetszett, és Erzsike néni, ne tessék haragudni, de Baktatéknél fontosabb volt, hogy nekünk Párizsba ki az, aki szép. Tehát, hogy így, úgyhogy én ettől nem félek, az AI-től meg megmondom, hogy azért nem tartok, mert akármennyire szuper szépeket akar az AI csinálni, az embereknek természetességre van szükségük, tehát egy húsvér emberre, tehát hogy a tökéletes testű nő, aki végigvonul, az engem nem fog érdekelni, mert engem az nem fog motiválni termékvásárlásra, mert ez úgy se létezik. Ilyen nincs, ez nem létezik. De az, amikor látsz mondjuk egy Mihály Kenikőt, akit látsz egy interjúba beszélni, akit látsz egy színpadon végigmenni, akinek van egy hangja, van egy véleménye, van egy gondolata, arra azt mondja az ember, hogy megkívánod, hogy én ilyen akarok lenni. Vagy úristen, ha én ezt a parfümöt meg magamra fújom, amit ő reklámoz, akkor én olyan leszek, mint ő. Tehát, hogy így nem érzem annyira veszélyesnek. Biztos ki tud váltani ilyen katalógus fotózásokat, ahol csak a ruhát akarjuk bemutatni, de ahol személyiségre van szükség, ott nincs. Tehát, hogyha valaki Hevér Gábort akarja látni az Őrültnök ketrecébe, akkor lehet, hogy ki lehet váltani két madárkát mondjuk hátul.
6: Nem értem, de azért mondtam, de én a digitális térben mondtam azt, hogy...
8: A karaktert, ezt nem
6: hát
8: tudod.
6: Hát az persze, igen, de azért mondom, hogy a digitális térben látok ilyeneket, például amikor én is vásárolok, most már elvetemettem arra a dologra is, hogy interneten vásárolok ruhát, anélkül, hogy próbálnám.
8: Én ezt utálom,
6: Hát képzeld el, én megtettem. De egyébként, de jól jártam vele.
7: Én is elcsábultam már, de csak bizonyos ruhákat merek megvásárolni.
6: De én például emlékszem, útkor találkoztunk benne egy forgatáson, az a zöld kötött kis felső, ami volt, azt mondtam neked, az internetre rendeltem, megdicsérted, hogy milyen jó volt, és az internetre rendeltem.
7: Nekem nem tudtam, azt mondtad, te
6: nem
7: kötötted.
6: Nem tudtam, hogy milyen lesz.
8: Kötötte hagyja.
6: Épp, persze. És akkor mi történik, hogy amikor megnéztem, akkor azt történt, ez volt több színben. És akkor hirtelen azt látod a több színűben, hogy egy férfin van rajta. Értelemszerűen. És mindegyiken ugyanúgy áll, ugyanaz a történet, csak a ruha változik rajta. Magyarul rájöttél, hogy ez egész egy kamu, de a ruha azért mégiscsak igazi
8: volt. Nekem nem az AI-jal van a problémám, nekem mindig az a bajom az online vásárlással, azért nem vagyok annyira erős, bár mondjuk volt, majd rendelgettem, de pont ez a bajom, hogy ha nem jó a méret, tudod, tehát így, szóval, hogy így pont beszélgettem valakivel, és mondom, honnan van az edző, mert honnan van ez a cipőd, és mondja, hát rendeltük. És mondom, hogy nem félsz, hogy nem jó, nem, mert lemértem pontosan a lábamat, hogy az hány centi, tehát nem a méretezésre hallgatott, hanem arra, hogy ez pontosan hány centi, és akkor, mert nekem mindig az volt, hogy szűk volt, nagy volt, kicsi volt, visszaküldeni, újra hívni a futárt, én inkább megveszem.
7: Én azt szeretem, amikor az ember nem kellően körültekintő, és belefut valami fék cuccba. Ez velem megtörtént egyébként, és valami olyan trágya cuccot sikerült megrendelni, és akkor elkezdtem utána menni, hogy hogy van, és kiderült, hogy ez a honlap, ami volt, az csak egy, amögött volt még 34 másik lépés, ami valami kínai szeméttelepre vezetett egyébként, ahonnan küldték ezt a valamit, amit egyébként rögtön ki kell dobni a kukába. Tehát nagyon körültekintem. Most én már csak ellenőrzött helyekre lépek föl, és nézem meg, és még azért ott is néha bele lehet futni hülyeségekbe.
6: Na, és amit akartam kérdezni, hogy vagy mostanában? Ugye, neked azért azt is tudjuk, hogy közéleti szerepvállalásaid is vannak bőségesen. Jól érzed most magad?
8: Hát én nagyon. Én egyébként nagyon. Tehát, hogyha mondjuk, ugye mi azért azt elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy mi a heti hetesben az RTL műsorában együtt vagyunk.
6: Igen.
8: Remélem, hogy egyre többet. Én nagyon szeretem ezt a műsort, mert tényleg egy olyan közéleti műsor, ahol olyan emberekkel tudsz együtt lenni, akiket érdekel a közélet, akik tájékozottak is, akikkel jó így heten beszélgetni. Úgyhogy más televíziós műsort egyelőre még nem vállal.
6: Figyelj, de te egy lustálkodós csávó vagy, pedig egy pörgős csávó vagy. Én azt gondolom, hogy ne válaszolj még először, én azt gondolom, hogy te amikor föl, tehát hogy lehet, hogy alszol tízig.
8: Na, hogy képzeled el így a napomat?
6: Napodat?
8: Na.
6: Pörögsz, mint a hétszentség, szerintem. Az történik, hogy nem kezd korán, szerintem, Nem kezd korán, mert az úgy megengeded magadnak ezt a kis...
8: Tudják, hogy nem aludtál még nálam, tehát hogy ne nyugodtan, okay, hogy okay, szerintem okay. Nem...
6: Jó, oké. Okay. Tehát ezt az arisztokratikus vonást ezt megőrzött, hogy nem kell korán, de onnantól kezdve minden van. Mert ide mész, kutya, erdőbe, kocsiba beülni, másik hely, ide megyünk, oda megyünk, amoda megyünk. Tehát ez
8: pontosan
6: van.
8: Jól na. Látod. Egy napom egyébként úgy zajlik, hogy az én időm az mindig a délelőttöm, tehát hogy 9-10 körül kelek.
6: Na, ezt gondoltam.
8: Megreggelizek, kimegyek az erdőbe a kutyáimmal, visszajövök, és délig a telefont se veszem föl, csak nagyon közeli barátoknak.
6: És mit csinálsz? Üldögész, bambusz, gondolkodsz?
8: De hát millió ügybe vagyok, ne hülyeskedj. Hát először is rendezem a házat, Bettit irányítom, mit csinálunk, hova tesszük. Úgyhogy millió ügybe vagyok. És akkor az az én időm, és akkor utána kezdek el dolgozni, és utána szépen bepörgettem, de ez is érdekes, hogy én kicsi, olyan a tempóm, ez egyébként ez nem jó, tehát ez főleg a kollégáimra nem volt jó régen, amikor minden nap az ügynökségen ültem és dolgoztam, hogy ami másnak 6 óra munka, az nekem mit tudom, másfél. De akkor nem állok föl. Tehát úgy írom meg az e-maileket. Léci, ne kapcsolj be senkit, és ne szólj hozzám, mert tudom azt, hogy erre annyira fókuszálok, hogy sokkal gyorsabban. És aztán, tudod, ez biztos nálatok is így van, hogy például nagyon gyorsan gondolkodom, és ilyenkor...
7: Ő nála nem, te nálam igen.
6: De én nagyon gyorsan gondolkodom.
8: Én például nagyon gyorsan gondolkodom, és amikor valahogy nincs türelmem a választ kivárni, mert már kb. Tudom, hogy mi lesz a válasz, és már egy... Jó, mindegy, menjünk tovább, mert tudom.
7: És nem csak és a válasz, akkor... tudod, már kettővel arrébb is tudja az ember sokszor a választ.
8: Igen, és ekkor, ilyenkor úgy szégyellem magam.
6: Mert nem szeretnek emiatt.
8: Fú, ezen biztos, hogy nagyon paraszt figyelj, vagyok, hogy ilyen vagyok, de hogy közben tudom, hogy gyors vagyok, és ez így, igen.
7: Ez kellemetlen, főleg a munkatársának. Én emlékszem, volt egy időszak nálunk a cégben, amikor én vittem reggel a fiamat iskolába, 8-ra, és viszonylag közel volt a cég, úgyhogy én onnan nem mentem már haza, meg semmi, hanem bementem az irodába. Ez azt jelentette, hogy én ben voltam 8:30-9:30-kor, a 9 órás munkaidő kezdete előtt.
8: Igen.
7: Ami borzasztó kellemetlen volt mindenkinek, főleg akik el szoktak késni. Annyira utálták, már várták, hogy mikor nő fel a gyerek, már mikor nem viszem iskolába, mikor szokom le erről, tudod, hogy bemegyek reggel. Meg is mondták, hogy idegesíti őket, hogy én bennülök reggel, és már várom, hogy beérjenek.
6: És mivel kapcsolsz ki? Utazol rengeteget, mint az ördög. Annyit utazol, nem? Jobbra-balra.
8: Hát sokat utazom, az is kikapcsol, de elég sokat olvasok, és ami nagyon rossz szokásom az utóbbi időben, tudod, ez a social media tekergetés.
6: Júj, scrollingolás!
8: Ez scrollingolás, és most pont néztem egy ilyen interjút Szász Mátéval, azt hiszem, hogy 90 métert scrollingolunk átlagba egy nap. Na most ez egy olyan, amin változtatnom kell, tehát hogy semmit nem ad, de mégis olyan addiktívan oda tapaszt a telefonhoz.
6: Én ezért nem vagyok ezeken a cuccokon, csak Instán nem, mert tudom, hogy ez történne velem. Nem lehet, nem tudom.
8: Tehát, hogy baromi addiktív, és akkor így próbálok az olvasással foglalkozni, tehát hogy azzal nem tudok neked ilyen hobbit mondani.
7: Sorozatokat nem nézel? Vagy streamet?
8: Nem, streamelek, azon is függök, viszont kézzétek a sorozatok, annyira kevés a jó sorozat, mert az van, hogy az összeset így a végtelenségig nyújtják, és már tényleg több részen keresztül semmi nem történik, de van olyan, amit önben a mi volt ez Gilding Gold, vagy mi volt az HBO Maxon, tudod, volt ez az aranykor. Aha. Az például nyilván ilyen bugyuta a sztori, de tök jó a forgatókönyv, és nagyon jól pörög, de nagyon sok sorozat, ami rettenetesen elnyújtják, és azokat nagyon unom, de például a Jeffrey Dahmer-nak a Monster, az például tudtad, hogy egyszer vége, mert hogy ez egy igaz történet, és az például nagyon vitt, de mondjuk a tévébe gyártott sorozatok, azokat nem nézem.
7: Hát ez rosszul esik egyébként, de...
8: Biztos, hogy nekem is szól a mi jót, kis falunk, jót, de nem ülök.
7: Jó vendéget hívtunk. Megnézzük ezt a dolgot.
8: Menjél a mi kis falunkba?
6: Hát abba is persze, de hát, hogy Gólkirályságot is nézhetted volna, meg tök jókat, mert mindent, nem baj, hát majd egyszer behozod.
7: Igen.
6: Vegyél előfizet, kérj az RTL-t, hogy előfizetés, nem adnak egyébként.
8: Veszek egyet.
6: Én nekem is venni kell, mindenkinek venni kell, persze. Úgy van, hát az a biznisz. És figyelj, amiért irigyellek, ugye ez még a közös műsorunkban is többször elhangzott, ez a francia kötődésed.
7: Az nem francia kötődés, egy arisztokrata, figyelj.
6: Igen, de ezt így hívják, hogy francia kötődés.
8: Egyébként...
6: Kibe járkálsz Franciaországban?
8: Inkább az, ott van az igazság, mert pont azon nevettem, most beszélgettem egy barátnőmmel, Betlen Katával, aki a Betlen grófoknak a leszármazottja, és pont azon nevettünk, tudod, hogy meséltem neki, hogy mondom, figyelj, azért oké, lehet ezzel így puposkodni, hogy a Betlen gróf, de.

0: hogy ott ül a lógnak, érted, a Van Gogh-ok a falon, meg a... Na, az az arisztokrata. Tehát, hogy amikor valakinek az a foglalkozása, hogy arisztokrata, az azt jelenti, hogy baromi gazdag. Tehát, hogy ott így...
1: Nézd meg a Guy Ritchie-nek az Úriemberek című sorozatát.
0: Majd meg...
1: Ja, igen. Nagyon jó sorozat, és egyébként pontosan erről szól, kis felhanggal, mert ezek az arisztokraták, angol arisztokraták, fantasztikus gazdag családban kicsit másról foglalkoznak, mint általában az arisztokraták szoktak foglalkozni. A Guy Ritchie filmről van szó, akkor kitalálhatod, hát, hogy mivel...
0: El tudom képzelni, hogy mivel, de hogy csak azt mondom, hogy az arisztokrata az egyrészt egy fonhaz... Amit te hasznosítasz az életedbe, az, amit fonhaz a családodból hozol, de az életvitel az már nem arisztokrata, tehát ugye már melózol, és nem tudom, villanyszerelő is lehet.
2: Sajnálod, hogy neked nincs ilyen életed?
0: Rettenetesen, ne hülyéskedj. Hát én úgy élvezném, ha lenne kastélyom, és birtokom, és minden, és ki, és de úgy fonhaz lovagolnék itt, tehát nem úgy, mint lölő a jakton, hanem úgy igazán, úgy tudod.
2: Ez egy teljesen természetes életformád volna.
0: Tehát a vérem, minden megvan. Minden megvan, ami kell hozzá, csak pont a vagyon nincs hozzá meg. Tehát, hogy így
2: hosszantom.
1: Egy lovaglás, utána egy kis golf, utána egy kis...
0: Hát meg egyáltalán, tudod, figyelj, szerintem akkor tudsz igazán alkotni, meg jótékony lenni, amikor egyébként úgy nincs másra gondod. Hát amíg verejtékezel a kapával, érted, a kapával, és melózol, és a megélhetésed, addig nem tudsz ilyen önfeledten adni, meg úgy, tudod, ilyen műgyűjtőnek lenni, de hát ez most gondolj bele...
2: Meg filantrópnak,
0: de most gondolj bele, hogy annyira ott van, tudod, az a film előttem, a Entusábl, az Érintetetlenek, és tudod, és akkor ülnek a szalomban Párizsban, de egy palotába, és akkor néznek egy ilyen pöty-pöty veszőcske képet, és mindenki szépen, incroyable, est-ce que vous avez vu? Oh, c'est pas vrai! És nézi, tudod, ez a fekete, dük, ez mi? Én is tudok. Igen. És elkezd ilyeneket festeni. És utána a főnöke ugyanúgy beviszi az elegáns környezetbe, és
2: eladják jó drágán a képet.
0: És eladják jó drágán, így van, eladják jó drágán a képet, és mindenki elhiszi a High Society-ből, hogy incroyable, c'est magnifique, és kiderült, hogy a fekete fiú.
1: Hát figyelj, még kutas a családfa után, hát örökölni fogsz valahonnan valami ízét, valami jó kis Loire-menti kastélyt.
0: Fú, de jó lenne.
1: De akkor hívjál meg bennünket. Hát
2: figyelj, ott azért nem elég a kastélyt örökölni, pénzt is kell hozzam, hogy fent tudod tartani, mert az is egy kiszúrása. Van egy Loire-menti kastély, nem akkora természetesen, mint ahogy gondoljuk, de az is, hogy örökölsz valamit, ennek olyan költségei vannak, hogy belepistulsz.
0: Tudod, erre szokták mondani arisztokrata körökben, drágám, egy vagyont örökölni kell, megdolgozni érte, annak izzadságszaga van.
1: Hát akkor legyen ez a végszó. Köszönjük, hogy eljöttél. Itt voltunk a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal,
2: Gróf Hevér Gáborral,
1: és hát az arisztokraták arisztokratájával, Kajdi Csavával.
0: Monsieur Kajdival.
1: Monsieur Kajdi. Merci, merci beaucoup.
0: Merci.
2: Szia.
0: Ciao, ciao.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
1: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
5: Nekem 10.
4: Mennyi?
2: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
6: Save tonight, falling in love again, are you still having fun? Ismerős dalok egy ismerős hanggal. Ég a Lejcseri visszatér Budapestre, hogy élőben is hallhassuk a 90-es évek meghatározó slágereit és az énekes legújabb dalait is. Ég a Lejcseri, november 23, Aquarium Club. Jegyek a livenation.hu-n. Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Választ a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között

0: Fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínnel és a Rákóczi hídon Budára. A budai lehajtó előtt a belső sávban csak egy sáv járható, lépésben halad a forgalom a Könyves-Kálmán körúton, a Gyáli úti felüljárótól. Szintén tart még a helyszínnel és a 18. kerületben a Kisfaludi utcában, ezért a Nemes utca és a Juhász József utca között lezárták. A 84E, a 184-es és a 284E autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. Lassan lehet haladni az M1, M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budőrsi úton, az Erzsébet hídon, a Rákóczi úton, a Károly körúton, az Asztória felé, illetve a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Torlódásra kell készülni a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Petőfi hídon, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik, Zugló vasútállomás felé nem érinti a nyugati pályaudvar, Podmanicki utca megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: 120 milliárd forintos állami támogatást kap a főváros. Halálos áldozata is van a heves esőzéseknek Krétán. Októberben is marad a nyárias idő. Milányi Eszter vagyok. Rendezni kell Budapest pénzügyeit, meg kell őrizni a működő képességét és partneri viszonyt kell kialakítani a kerületekkel. Erről a kormányfő írt közösségi oldalán. Magyar Péter a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése után a feladatok között említette még, hogy kezelni kell a budapesti lakhatási válságot, járhatóvá kell tenni az utakat, a város közösségi közlekedését pedig fenntarthatóvá és modernné kell tenni. A főváros és a kormány egyeztetése nyomán egyebek mellett arról döntöttek, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatást kap a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött. A politikust hétfő este vették őrizetbe, a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó Balázs az őrizetbe vétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Közben Varga Bajusz Veronika volt államtitkár letartóztatását is elrendelte a bíróság, ő az ügy másik gyanúsítottja. Vizsgálják a merénylő indítékát a Fly Dubai incidensben. A légitársaság Dubajból Tel Avivba tartó járatán a másodpilóta megkéselte a kapitányt. Ezzel a repülőgép irányt váltott, és csak kevésen múlt a tragédia. Az izraeli utasokkal teli gép végül sikeres kényszerleszállást hajtott végre Szaúd-Arábiában. A nyomozásban a terrorcselekménytől kezdve a mentális zavarig minden lehetőséget vizsgálnak a szaúdi hatóságok, Izrael, az Egyesült Államok és Omán közreműködésével. Halálos áldozata is van a Krétát sújtó heves esőzéseknek. A Görög-szigeten árvizek, földcsuszamlások, erős szelek tombolnak, az utak járhatatlanok. A természeti katasztrófában legkevesebb egy ember életét vesztette. Egy 80 éves pásztornak veszett nyoma a viharban, az idős férfinak csak a holttestét találták meg. Krétán vasárnapig vörös riasztás van érvényben az időjárás miatt. Nálunk viszont a következő napokban egyáltalán nem várható csapadék, mondom már is az időjárás részleteit. Nyárias idővel köszöntött be az október és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Következzen most egy kedves hallgatón kedvence. Zenevilágnapja a Rádió Café.

0: fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Magyarországon nagyjából minden századik gyermek vele született szívfejlődési rendellenességgel születik, de mit jelent ez a gyakorlatban, milyen eltérések derülnek ki már a születés körül előtt, és melyek azok, amelyekre csak később figyelünk fel. Honnan tudhatja egy szülő, hogy egy mellkasi fájdalmat vagy sportolás közbeni rosszulétet mennyire kell a gyermekénél komolyan vennie? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a következő fél órában. Vendégem a stúdióban dr. Horváth Zsó, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának gyermekkardiológusa, klinikai főorvos. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, illetve a tegeződést.
2: Köszönöm szépen.
1: Induljunk onnan, hogy ez az a dolog, amit egyikünk sem szeretne soha megtapasztalni, átélni. Gondolok itt arra, hogy mellkasi fájdalom, szapora szívverés, szokatlan fáradékonyság, vagy hogy említettem, a rosszulét sportolás közben, ráadásul mindez a gyermekünknél. Ez a szám, amit említettem, hogy minden századik gyermek érintett lehet. Tehát ez első hallásra azért nagyon soknak tűnik. Milyen eltérések tartoznak ide, és mennyire különbözhet ezeknek a súlyossága?
2: Hát ez egy rendkívül széles spektrumú terület, a gyerek kardiológia és a vele született szívbetegségektől kezdve, amit az előbb felsoroltál. A vele született szívbetegségekkel annyi könnyebbségünk van már az elmúlt 20-25 évben, hogy most már a várandós hölgyek járnak rendszeresen nőgyógyászhoz, akiknek szintén már van alaptudásuk a szívultrahang készítésébe. Van nekik egy pár standardjuk, amit levesznek, és ha abban valami eltérést találnak, akkor rögtön küldik specialistához, aki olyan magzatokkal foglalkozik, akik még nem születtek meg, természetesen magzatok, és akkor egész pontosan a legtöbbet lehet diagnosztizálni már intrauterin. És akkor az azért nagyon előnyös, mert akkor oda lehet küldeni rögtön az várandós anyukát szülni, ahol fel vannak rá készülve, vagy rögtön transzplantálni tudják olyan helyre, ahol meg tudják műteni, amiből egyenlőre egy van Magyarországon, az Országos Kardiológia Intézetbe. Bocsánat, most már a teljes nevű Gottszégen György Országos Kardiológia és Vaszkuláris Intézet.
1: A lényeg az, hogy itt lehet ezeket itt a jellegű problémákat lehet, megoldani.
2: Itt lehet, igen.
1: Említette, hogy sok mindent már a születés-szülés előtt igen. Ki lehet deríteni. Előfordul, hogy a vele született eltérés csak később derül ki a szülés után?
2: Hát persze, attól függ, hogy minden olyat, ami egy kicsi eltérés, például a vaszkuláris gyűrű, annak semmiféle tüneteit nem valószínű, hogy még látják intrauterin, és az később fog jelentkezni.
1: Milyen kockázata van ennek, mondjuk, amikor tudja a szülő, hogy már egyből a műtőbe viszik az újszülött gyermekét? Hogyan lehet ezt kezelni egyébként? Hát, mind orvosként, mind szülőként?
2: Én azt gondolom, hogy az olyan, ilyen embereknek, akik várandós hölgyekkel foglalkoznak, gyerekgyógyászoknak, gyerekkardiológusoknak, rendkívüli nagy empátiával kell közelíteni az ilyen szülőkhöz, és mindig az igazat megmondva, de szépen fokozatosan, nem azzal kezdeni, hogy hú, úgy fog megszületni, hogy rögtön a műtőasztalra viszik, ugyanis ez nem így van, mert például, ha valaki még úgynevezett nagyér transzpozícióval születik, ami azt jelenti, hogy pont fordítva indulnak a nagyerek, a bal kamrából indul a tüdőbe vezetőér, és a jobb kamrából az egész vérkört ellátó aorta, azoknak sincs közvetlen életveszélyük, mert ugye mindenki már nagyon ismeri, mert jár felvilágosításra, meg mindenhova, hogy a gyerekeknek intrauterin nagyon meg van oldva a keringésük, és azért nem mutatnak semmi problémát ilyenkor, mert kialakult egy úgynevezett botalló vezeték, ami a két vérkört összeköti, és ezen keresztül látja el a vérkeringés, és nincs semmi baja, ezek a magzatok legtöbbször még nagy súllyal is születnek. De amikor az első tünetek jelentkeznek, akkor az ott levő gyerekgyógyásznak már vagy el kell kezdeni a gyógyszeres kezelést, ami abból áll, hogy nyitva tartjuk ezt a vezetéket, és akkor utána küldjük már ilyen állapotban a az operáló intézetbe.
1: Még az interjú előtt beszélgettünk, hogy hány évtizede dolgozol ezen a területen, és az ember sosem lehet beteg, ugye, amit még hozzátettél, de hogy vannak emlékezetes esetek, amik a mai napig kísérnek?
2: Ó, nagyon sok ilyen eset van, és ez azért fantasztikus, mert én ősrégi orvos vagyok, mert már betöltöttem az 50. szolgálati évemet, és ebből 40 4 kardiológiát is tartalmaz, és az teljesen fantasztikus élményt ad, amikor az ember ilyen gyógyul gyerekeket találkozik. És speciál 2 héttel ezelőtti élményem, Szentendrén sétálgattunk a legkisebb unokáimmal a skanzenba, és ott volt egy tűzoltó bemutató, és a gyerekek nagyon élvezték, és miközben ott a gyerekeknek mindent mutattak, a menyem észrevette, hogy annyira figyel egy olyan középkorú vagy fiatal férfi, aki nagy kedvesen végre oda mert jönni, hogy bocsánat, doktornő, tudja, hogy ki vagyok. És ahogy mondta a nevét, meg rá is ismertem, kiderült, hogy egy olyan gyerek, aki úgy született, akinek csak egy kamrájú szíve van. Hát ez 30 évvel ezelőtt még fantasztikus nagy eredmény, hogy ezt a gyereket így meg tudták már akkor operálni, hogy nem csak, hogy túlélte, hanem mint önkéntes tűzoltó aktívan dolgozik.
1: Te ismerted fel
2: a hát rögtön, betegséget? Ahogy megszólalt, megismertem, de hát több tízezer gyereket láttam, de olyan tipikus neve volt, hogy ebből persze rögtön össze is ugrott a diagnózis. Nagyon sokszor van így, hogy az ember találkozik. A múlt héten pedig bejött egy szintén egy kamrás gyerek, csak annak még komplikáltabb volt. Vidáman újságolta, hogy a nővére fog férjhez menni, és ő is most már 29 éves, és dolgozik, és nagyon jól van.
1: Hát akkor ezek azok a jó esetek, amik miatt érdemes csinálni, illetve amik tovább tudnak lendíteni.
2: Én mindenkit szeretnék bátorítani, hogy persze mindenki azt szeretné, hogy mindene teljesen egészséges legyen, és senkinek ne legyen semmi baja, ne úgy szülessen, meg később se legyen beteg, de olyan hatalmas fejlődésen ment át a kardiológia, csak azóta, mióta én nézem, hogy azelőtt, amikor mondjuk 40 évvel ezelőtt, vagy 35 évvel ezelőtt, ha egy összetett szívhibával született gyerek, akkor annak sajnos eléggé meg volt pecsételve a sorsa. Ma bátran merem mondani, hogy halálpontos statisztikát nem tudok, de a feleszületett szívbetegségekkel született gyerekeknek több mint a 90%-a nem csak túlél, hanem a legtöbbje normális, vagy közel normális életminőséget tud élvezni.
1: Igen, ez nagyon jó hallani, tehát hogy ilyen szintű a fejlődés.
2: De ez nem csak azért, mert a gyerek kardiológia fejlődött, hanem egyrészt a sebészetet, technika, az anesteziológia és hát a különböző gyógyszerek és műszerek, mind a diagnosztikus, mind pedig az operációhoz szükséges műszerek, szóval nagyon sokat fejlődött.
1: Beszéltünk arról, hogy mi a helyzet a magzatkorban, ismerjük fel azt, hogy valami baj van, de beszéljünk a legkisebbekről, ugye egy csecsemő még nem tudja elmondani, hogy bármilyen problémája van, de a szülők milyen jelekből gyanakodhatnak arra, vagy akár a gyermekorvosok, hogy a szívet a keringést érintően kell vizsgálódni.
2: Hát tulajdonképpen már az első vizsgálat megtörténik a szülőszobán, a gyerekorvos meghallgatja. Ez lehet félrevezető, illetve nem félrevezető, mert a legtöbb gyerek egy zörejjel születik, azért, mert ez az kis vezeték, amit említettem, a botaló vezeték, az még nyitva van. És ezek úgynevezett söntök, ami azt jelenti, hogy a magasabb helyről megy az alacsonyabb nyomás fele, és ez okoz egy kis zörejt. De ezek, miután a botaló vezeték, az normál esetben 2 nap és 4 hét között spontán záródik, tehát az elején, amikor zörejt hallunk, és a gyereknek nincs kéksége, szürkesége, cianózisa, akkor nyugodtan várhatunk vele, hogy mi történik. Ezért van nagyon-nagyon fontos szerepe a körzeti orvosoknak, akik rendes esetben 1 vagy 2 napon belül látják a gyereket, amikor hazaért, és akkor már sokkal könnyebb fölismerni, amikor hallok egy zörejt, későbbiekben pedig, hogy mik a típusos jelek. Hát észreveszik az édesanyák, hogy főleg, ha nem első gyerek, hogy ez egy kicsit nehezebben etethető, mint a testvérkéje, hamarabb elalszik, megszakítja a szopást, vagy pedig látszik rajta másképp, hogy elfáradt. Aztán, amikor ez később még mindig nem ismerődik föl, akkor esetleg visszamarad súlyfejlődésbe, hamar kifárad, amikor már mozog és fizikai megterhelése van. Ezek a legjellemzőbb tünetek, amikor ugye megjelenik az úgynevezett cianózis, ami tulajdonképpen ilyen szürkés-kék szín, az, ami nem semmi más, mint azt jelenti, hogy az oxigén redukálódott, és ez adja ezt a szürkés kékes szint, és ez már figyelemfelhívó, és ilyenkor mindenképpen javasolt kardiológushoz vinni. én azért felhívnám a figyelmet, hogy a legfontosabb első lépés mindig a házi orvos. Tehát nagyon sokszor kapunk úgy gyerekeket, hogy édesanyja úgy látja, hogy itt meg ott lát rajta különböző színeket, mert mit tudom én, fél homályba ébresztette fel, amikor sápadtak a csecsemők, és ott megjelennek mindenféle jelenségek, vagy szép kis grüberlie van, és a fölötte levő terület árnyékban van, tehát ilyen tünetek lehetnek. Vagy pedig később gyerekkorban, amikor nem az orvos vizsgálja meg, hanem csak az édesanyja hallgat a gyerekre, amikor egy 4-5 éves gyerek azt mondja, hogy szalad a szívem, és akkor rögtön kitör a pánik, és akkor ahelyett, hogy egy kicsit objektivizálnák, és a házi orvos megnézni, és megnyugtatná anyukát, akkor is már kardiológiai rendelésre jelentkeznek.
1: Tehát akkor ezt mindenképpen, ezt a tanácsot érdemes megfogadni, és lépjünk tovább akkor az idősebb generációra, iskolás és kiskamaszkorra. Itt milyen szerzett szív problémák vagy ritmuszavarok jelentkezhetnek, akkor is, hogyha a gyermek szívével korábban minden rendben volt?
2: Persze, mert hát tulajdonképpen több csoportja van a szívbetegségeknek. Van egy vele született, ami ugye egyértelműen valami szívhibát jelent strukturálisan, szerkezetileg, amiben van olyan, ami nem jár színeződéssel, tehát úgynevezett acianótikus, semmi nem látszik a gyereken, meg van olyan, ami már korán megjelenik a cianózis. Ilyenkor mindig könnyebb helyzetben vannak. Lehet, hogy a gyereknek az örejét csak később veszik észre. Ugyanis gyakorlatilag a fiatal korban, egészen addig, amíg nem vastagok a mellkasi izmai, addig sokszor lehet úgynevezett ártalmatlan funkcionális zörejt hallani. Ez nagy tapasztalat kell, hogy az ember a különböző testhelyzetekben nézze meg a gyereket, és akkor az kicsit segít eligazítani, hogy funkcionális vagy szerkezeti. Tehát jön a szívzörej, amikor a védőnő vagy az orvos meghallgatja iskolai vizsgálaton. A rendellenes szívműködés, hogy gyorsan megy, lassan megy, vagy nem ritmusos, ez könnyű felismerni hallgatózással. Ez nem kell semmiféle klinikai tünet, csak így véletlenül vesszük észre. Amikor már komoly ritmuszavara van, tehát túl gyorsan megy, úgy hívjuk, hogy tahikardia. Azt már érzi a gyerek, és akkor panaszkodik, hogy neki ilyen mellkasi nyomó jellegű érzése van, amit csúnyán palpitációnak nevezünk, és így kerülnek orvoshoz. Később jön a fáradékonyság, aztán jön az, hogy az egyik legnehezebb, ugye, hogy fáradékony. Hát ez nagyon sok minden lehet, főleg a mai gyerekeknél,
1: meg
2: akik
1: a
2: már...
1: kiskamaszoknál, nagykamaszoknál.
2: Hát igen, de már sajnos az óvodásokat is nagyon sokszor hozzák, de sajnos azt kell úgy mondanom, hogy sajnos nagyon mozgásszegények a gyerekek. Az óvodások is tetszik, nem tetszik, erről már országos vita és polémia folyik, hogy már a számítógépen, meg az okostelefonon lógnak, és ott nézik a mesét, stb. És nem mozognak eleget. És később ugyanez van a kiskamaszoknál is, akik egyrészt ugye bekerülnek a kamaszkornak a jellegzetességeibe, hogy egy kicsit lustibbak vagyunk, egy kicsit kényelmesebbek vagyunk. Ilyenkor is nehéz elkülöníteni a fáradékonyságokat, de ha ez tartósan felmerül, akkor javasolt, hogy küldjék be kardiológiai vizsgálatra, mert ha kizárjuk, hogy nincs szerkezeti eltérése, nincs ritmuszavara, akkor nem csak úgy lehet, hanem kvázi kötelezően kérem őket, hogy ugyan fokozatosan, de kezdjék el a mozgást, és annak az a lényege, hogy mindig csak fokozatosan, egyrészt az időt fokozatosan, és az erősségét is fokozatosan. Ehhez kell 1-2 hónap, mire rájönnek a mozgás örömére. De ez a leggyakoribb probléma manapság.
1: Ha már a mozgást említetted, mennyire számít például, hogy a fájdalom terhelés közben jelentkezik-e, itt akár egy mellkasi fájdalomra gondolok a gyerekeknél?
2: Hát igen, ők mindig mellkasi fájdalomról panaszkodnak, de legtöbb, itt egész más technikai problémák is lehetnek, hogy rosszul veszik a levegőt, és másrészt pedig edzetlenek. És már pedig, aki edzetlen, és hamar elfárad, az rögtön mellkasi fájdalomról panaszkodik. És a mellkasi fájdalomnak a vizsgálata az egyik legnehezebb valami, mert ott egy nagyon-nagyon részletes anamnézis kell, hogy mikor fokozódik, mire múlik, mivel kapcsolatban van. Nagyon óvatosan és finoman ki kell térni, hogy stabil családba éle, vannak-e pszichés problémái, de erre nem direktben rákérdezve, hanem szép ügyesen megközelítve, vagy tanulási problémái vannak, tehát ezeket mindig nagyon figyelembe kell venni, és felhívnám a fizikális vizsgálat jelentőségére minden házi orvosnak a figyelmét, hogy aki mellkasi fájdalomra panaszkodó gyereket vizsgál, annak kézzel végig kell tapogatni a mellkasát, mert nagyon sokszor van az, hogy tulajdonképpen nincs évszakhoz kötve, de amikor felső légúti hurutok vannak, akkor nagyon gyakran jelentkezik egy olyan probléma, amikor a bordák porcainak van fájdalma, és azt tapintással lehet érezni, hogy finoman tapogatom, vagy picit nyomkodom, és a gyerek hirtelen felsziszan, ez mindig az izzületi egyesüléseknél jelentkezik, amit nagyon csodásan meg tudunk gyógyítani egy pár nap alatt fájdalomcsillapító tapasszal. Tehát nagyon fontos a fizikális vizsgálat, ez a második üzenetem, tehát első a körzeti orvos, a második pedig a fizikális vizsgálat.
1: És ebből is látjuk, hogy mennyire érzékeny terület ez, mennyi mindent kell szem előtt tartani. Ugye a sportolásról beszéltünk, hogyha mondjuk sportolás közben ájulás vagy rosszul lét történik, az már megint teljesen egy más helyzet. Uh-huh. Ilyenkor a szülő vagy az edző mit tegyen?
2: Hát az edző az először is, neki vannak ilyen alap tanulmányai, vagy alapismeretei, hogy milyen helyzetbe fektesse le, hogy próbálja meg, mert ha, főleg ha elájult, akkor tegye őt viszintes helyzetbe, viszont a lábát emelje föl, hogyha még jól kooperál a gyerek, akkor üljön le, hajts előre a fejét, nyom le a fejét, ő próbálja meg ellennyomni, hogy egy kicsit emelje a vérnyomását, és hát nagyon-nagyon fontos, és ez is nagyon sokszor a sport közbeni rosszuléteknek az oka, hogy nincs megfelelő folyadékbevitelük. Főleg a tinédzserek valahogy nem szeretnek inni. Bíztatni kell őket, ugyan elegánsan hordják maguknál a kulacsokat, de elfelejtik meginni. És ha nincs elég keringő folyadékmennyiség a szervezetbe, akkor a szervezet ügyesen tiltakozik. Először megpróbálja gyorsabban pörgetni a meglevő folyadékot, ekkor van az, hogy meggyorsul a szívverése, aztán amikor elfárad, akkor esetleg kiegyenlíti a dolgokat, és elájul a gyerek. Ezt mindig alaposan ki kell vizsgálni, ezt kardiológusnak kell, de mindig ott is föl kell venni a pontos anamnézist.
1: Hogyha már a vizsgálatnál tartunk, akkor egy gyerekkardiológiai vizsgálat milyen elemekből állhat?
2: Hát először is a legfontosabb számomra a tisztességes, részletes anamnézisnek a felvétele, tehát a kortörténet előzményeibe, és próbálni a környezetet is megismerni, hogy milyen körülmények között jelentkeznek a problémák. Utána természetesen meghallgatjuk a szívet, meghallgatjuk a szívhangokat, a szívnek a ritmusát, és nagyon-nagyon precízen megvizsgáljuk a perifériás, tehát a karokon, lábakon futó ereket, mert sokszor még mindig előfordul a 21. században is, hogy a magas vérnyomásnak az oka, hogy van egy szűkület az aortán, a nagy ütőeren, amit fizikális vizsgálattal kell, hogy felkeltse a gyanúját, amikor arról szól a történet, hogy a felső végtagi és az alsó végtagi perifériás ereknek más a pulzus érezhetősége. Tehát különbség van a tapintással. Ehhez nem kell csoda műszer, tisztességesen meg kell vizsgálni a gyerekeket.
1: Tapasztaltok-e olyat, hogy a szülők valamilyen tüneteket indokolatlanul alul, vagy éppen túlértékelnek?
2: Hát természetesen, attól függ, hogy édesanyja mennyire izgatott, vagy mennyire tájékozott, vagy mennyire ismeri a gyerekét. Igen, igen. Tehát ez a mellkasi fájdalom, ez az esetek 90%-ában nincs összefüggésben a kardiovaszkuláris rendszerrel.
1: És ami még eszembe jut, és nem beszéltünk róla, hogyha családban kórerőzmény van, akkor nyilván már egy magzathoz is máshogy kell állni, vagy egy kisgyermekhez. Erre is gondolom fel kell hívnunk a figyelmet.
2: Természetesen ezért van az, hogy ezt már a nőgyógyász kezdi, mert akinek a családi anamnézisében vele született szívbetegség van, vagy korai infarktus 45 év alatti, vagy egyéb koronária megbetegedésre utaló történet, azt ő már méhen belül küldi speciális vizsgálatra olyan kardiológushoz, aki foglalkozik intrauterin echokardiográfiával.
1: És ez a magzati szívultrang
2: vizsgálatra beszélünk? Igen. Tehát ott már van egy szűrés, és gyakorlatilag, ha nem találnak komolyabb bajt tehát a méhen belüli ultrahangvizsgálatnál a kolléganők, akkor is utána javasolják, hogy bizonyos életkorban 1 hét múlva, 3 hét múlva, 6 hét múlva jelentkezzenek kardiológiai vizsgálatra.
1: Nyilván nem elég csak megtalálni a bajt, van, hogy gyógyszeres kezelés van, hogy műtéti kezelés szükséges, de meddig kell nyomon követni egy-egy ilyen gyerek életútját?
2: Hát ezt, hogyha olyan vele született szívbetegség van, ami később műtétre, vagy pedig eszközös beavatkozásra tart igényt, akkor addig. De utána, amikor megtörténik a beavatkozás történetesen, hogyha akár rendes nyitott szívműtétje volt, akár katéterrel nyitották ki azt a területet, ami nem nyitódott ki, vagy zárták be, ami fölöslegesen nyitódott ki, ezeket gyakorlatilag mi az egész gyerekkor alatt követjük, és utána is javasoljuk, hogy felnőtt kardiológus évente egyszer nézze meg. És főleg a lányokat, hogy amikor már férhez mentek, vagy nem mentek férhez, de gyereket várnak, akkor legyenek szívesek ezt jelezni a nőgyógyásznak, és akkor is legyen vizsgálat. Különben az öröklődésről nem sokat tudunk, tehát a veleszületett szívbetegségek nem, de családi halmozódást ismerünk. Ennek a leggyakoribb oka, hogy amikor a szívnek négy ürege van, az első kettő, a felső az a pitvarok, a másik a kamrák, a pitvaron levő sövényhiány, az családi halmozódás szokott előfordulni, és már közel vannak a gének megtalálásához is. A többiekről még nem nagyon tudjuk, hogy mi a genetikai háttere.
1: De hát, ahogy említetted, hogy mennyit fejlődött ez a terület, rengeteg. Így a következő időszakban is sok újdonság várható. Egy záró kérdésre maradt időnk, hogyha egy szülő bizonytalan abban, hogy a gyermeke panaszaival várhat-e mondjuk a következő házi orvosi kivizsgálásig, milyen jelek alapján dönts el, hogy azonnal induljon el, vagy várhat még?
2: Hát azonnal induljon, ez azt mondanám, hogyha akkor, ha tényleg olyan erős mellkasi fájdalma van, amiről látjuk, hogy a gyerek tényleg szenved, nem csak mondja, akkor azzal érdemes bemenni gyorsan a sürgősségi osztályra, és a sürgősségi osztály az utalja tovább a kardiológiára. Én azt gondolom, hogy direktbe kardiológiát nem hiszem, hogy mindennel így kéne felkeresni, mert nincs is annyi gyerekkardiológus, hogy erre lehetőség lenne, viszont a sürgősségi osztályok nagyon jól működnek. Nagy hirtelent más nem nagyon tudok mondani, vagy pedig akkor, amikor tényleg megszámolja a pulzusát, és ezzel a pulzuszámról egy mondatot szeretnék még mondani, hogy nagyon nincsenek tisztában, sajnos még kollégák sem, hogy minden életkorban más a pulzusszám. Ugye mi ez a 72-höz szoktuk? Hát ez a felnőtteké. Azt tudni kell, hogy egy kisgyereknek egészen 140-ig nyugalomba teljesen normális, hogy ennyi a pulzusa, és egy kamasznak meg akkor, hogyha izgul, vagy beteg, vagy kevés vizet ivott, vagy lelki bánata van, szorong, akkor is ilyen lehet. Ezért mondom, hogy ha nagyon úgy látja, hogy tényleg rosszul van a gyerek, akkor sürgősségi osztályra induljanak.
1: Köszönöm, hogy itt voltál velünk, illetve, hogy ezeket a tanácsokat mind elmondtad. Várunk vissza, köszönjük szépen.
2: Hát nagyon szívesen.
1: Dr. Horváth Zsóka, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának gyermekkardiológusa, klinikai főorvos volt ma a vendégem. Most egy kis szünetet tartunk, majd innen folytatjuk az egészségkódot a zene után.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
3: A rovatot a 13. kerületi Metrodon Beat lakópark támogatja. Metrodon Beat. Életed. Ritmusod.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
5: Nekem 10.
4: Mennyi?
3: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
6: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
3: Elindult a természet hűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá a vanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem, felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tengeri ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádiókafén.
3: Következzen most egy kedves hallgatón kedvence. Zenevilágnapja a Rádiókafén.

0: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot, a mikrofonnál Kutasi Judit. Miért teszünk időként akkor is, ha nem vagyunk éhesek? Miért éppen egy nehéz nap végén a legnehezebb megállni, hogy ne az ételhez nyúljunk? Az elhízás hátterében sokféle tényező állhat, viszont ma ezek közül a lelki és viselkedés összefüggéseket nézzük meg egy picit közelebbről. Vendégem a stúdióban dr. Ceglédi Edit, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének egyetemi adjunktusa, egészségfejlesztő szakpszichológus. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Üdvözlöm a hallgatóságot, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: És hát egy nagyon nehéz téma az, amit választottunk, mert hogy amikor valaki elhízással él, akkor a környezete gyakran egyetlen magyarázatot keres, hogy mondjuk túl sokat eszik, vagy túl keveset mozog, de szakpszichológusként gondolom azért ezt megerősítheted, hogy ez egy sokkal árnyaltabb kérdés.
2: Abszolút. Viszont hozzátenném, hogy az úgynevezett hétköznapi elhízás, ami az esetek nagyjából 95%-a, tehát a hétköznapi elhízás átterében valóban a pozitív energia mérleg áll, ami abból adódik össze, hogy több energiát viszünk be, több kalóriát viszünk be, mint amennyit a szervezetünk elhasznál. És ez a pozitív energia mérleg ahhoz vezet, hogy a szervezetünk raktározza a zsírszövet formájában a bevitt extra kalóriákat. Azonban, hogy miért alakul pozitívan az energia mérlegünk, annak a háttere rendkívül sokszínű. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy rendkívül komplex az elhízás kóroki háttere. Gondolhatunk biológiai tényezőkre, környezeti tényezőkre, viselkedéses tényezőkre, és sokszor a pszichológiai tényezőkre is. A biológiai tényezők közül az öröklődés mellett nagyon sok minden más szerepet játszik. Gondolhatunk például neuroendokrin betegségekre, gondolkodhatunk a mozgásszervi bántalmakban, sőt, az édesanyja várandósága során, a súlygyarapodás, az anyakiindulási testtömegindexe, a terhességi diabétes, ez mind-mind rizikótényezője annak, hogy később súlyfelességgel fog élni az utódja. A biológiai tényezők közül kiemelném még a gyógyszerek mellékhatását. Nem egy gyógyszernél megfigyelhető az étvágynövelő hatás, például az antipszichotikumok, az antidepresszánsok és egyes fogamzásgátlók is. Ráadásul van számos olyan biológiailag megalapozott hajlamunk, amely fogékonyá tesz bennünket az édes és a zsíros ételekre. Gondoljunk abba bele, hogy evolúciósan olyan környezetben fejlődtünk ki, ahol az élelmiszer kevés volt, ritkán és kiszámíthatatlanul állt rendelkezésre. Éppen ezért az édes és a zsíros ízek a természetben az energiaraktározás fémjelzői voltak, az energiaraktározást tették lehetővé, ami meg a túlélésünket szolgálja. És ez a diszpozíció vagy hajlam nagyon-nagyon előnyös volt a számunkra az őskor idejében, most azonban, amikor lépten nyomon gyorsételmek be és élelmiszer üzletekbe botlunk, ez egy maladaptív tendenciává vált, hiszen súlygyarapodásra veszélyeztet bennünket.
1: És hát nagyon nehéz megállni.
2: És nehéz megállni, így van, különösen ezeket az ultramagasan feldolgozott élelmiszereket, amelyek duskálnak zsírban és szénhidrátban, ellenben a tápértékük rendkívül alacsony. Ugyanilyen biológiai diszpozíciónk, ami túlevésre, a pozitív energiamérlegre veszélyeztethet bennünket, az az úgynevezett oroszenzoros válaszkészség, ami azt jelenti, hogy nagyon fogékonyak vagyunk a különböző ízek kombinációjára. Ha látták a Lecsó című rajzfilmet, ebben a Remi például együtt teszi a gyümölcsöt a sajttal, és ez a két íz együtt kifejezetten vonzóvá válik. Egyébként rengeteg olyan ultrafeldolgozott élelmiszerrel találkozunk, ami pont ezt használja ki. Gondoljunk például a sós karamellás jégkrémre, ami az édes és a sós íz kombinációja. Arról nem is beszélve, hogy az ételfogyasztásnak van egy nagyon erős pozitív ösztönző értéke, és ha leülünk a családi vacsorához egy ünnepnapon, akkor valójában, és éhesen ülünk le, akkor valójában már a levessel jól laknánk, és ahogy fogy a leves, és mi telítődünk, csökken a pozitív ösztönző érték. Azonban, amint felkerül az asztalra a második fogás, az egy új típusú étel lesz, és ennek megint magas lesz a pozitív ösztönző értéke, és úgy eszünk, mintha nem is ettünk volna korábban levest. Az itt az üzenet, hogy valóban viselkedésen múlik, hogy mennyi kalóriát viszek be, és mennyi kalóriát égetek el, de hogy alakul az én viselkedésem, annak a háttere rendkívül sokszínű, és nem egyszer túlmutat az egyén felelősségén és kontrollján.
1: És hát itt jöhetnek szóba a lelki tényezők.
2: A lelki tényezők is, de előtte még egy pillanatra visszatérnék, és az háttérben lévő tényezők között akkor rátérhetnénk a környezeti tényezőnkre. A modern nyugati környezetünket nemes egyszerűséggel obezogénnek, elhízásra hajlamosítónak szokták nevezni, ugyanis az ülő életmód és a túlfogyasztás támogatásával tartósan pozitív energia mérlegre veszélyezteti az egyén egyéneket. Az ülő életmód promotálását mi támogatja, egyrészt az ülő munka, ami sokunkat érint, másrészt pedig a gépesítés, például a háztartási eszközök megjelenése, a tömegközlekedés, ez mind-mind sajnálatos módon rengeteg energia elégetését spórolja meg nekünk, törvényszerűen támogatva a pozitív energia mérleget. A túltáplálkozásra irányuló nyomás nagyon jól megjelenik az ételreklámokban, amelyek rengeteg élelmiszert adnak elénk, ráadásul többnyire ezeket az ultramagasan feldolgozott élelmiszereket, és sokszor pszichológiai szükségeteket kapcsolva az étkezéshez. Nem egyszer találkozunk ilyen reklámmal, hogy aki szeretetet, vagy úgy szeretem az XY csokoládét, mint hazatérni a családomhoz, vagy anyu levese az összetölt szívekre. Vagy ha bemegyünk egy élelmiszerboltba, akkor sokszor a nagy kiszerelésű akciós csomagok bizony elvisznek bennünket, és jóval több élelmiszert vásárolunk és raktározunk otthon, mint amennyire szükségünk van. Ez viszont, ha az otthonunkban a szem előtt helyezkedik el, akkor újra meg újra a csábító körülményként jelenik meg, és lehet, hogy próbálkoznánk a testtömegkontrollra, de egyszer ellenállunk a csábításnak, kétszer ellenállunk, de harmadszorra már nem biztos, hogy ellen fogunk állni a kihelyezett élelmiszernek.
1: Különösen, és ez egy home office-ban nagyon nehéz.
2: Ez egy home office-ban nagyon lehet. Nehéz, így van, és mi magunk is teremthetünk magunk körül obezogén környezetet azzal, hogy felhalmozzuk ezeket az élelmiszereket. Nekem volt egyszer egy páciensem, aki elmesélte, hogy ha a munkahelyén elakad, akkor kihúzza a fiókját, elővesz egy tábla csokit, és letör egy csík csokoládét, és elfogyasztja. Ez egyébként 97 kilokalória körül van, tehát nem egy hatalmas mennyiségű kalória bevitel, de ha egy nap ő 3-4-5-ször elakad, akkor már is az történik, hogy 500 kilokalória extra energia bevitel történt, amit, hogyha nem kompenzál az energia leadás hasonló arányával, akkor ez törvényszerűen pozitív energia mérleghez vezet. A környezeti tényezők közül még a szociokulturális tényezőknek van hatalmas szerepe. A súlyfelesség általában az alacsonyabb szocioekonomiai státuszú, alacsonyabb társadalmi gazdasági helyzetű emberek körében gyakoribb, hiszen ezek a hízásra hajlamosító élelmiszerek, egészségtelen élelmiszerek olcsóbbak, könnyebben hozzáférhetőek. De szociokulturális hatás még az evés társas facilitációja, társas serkentése, hogy társaságban általában többet eszünk.
1: És ugye, hát mindent az étkezések köré szoktunk szervezni, a családi eseményeket, a baráti találkozókat.
2: Igen, tehát a mi kultúránk, akár szomorúak vagyunk, akár örülünk, sokszor étkezés köré szerveződik, igen. Így van. Az étel kínálás, a gondoskodás, a szeretet kifejeződésének lehet egy jele. És itt még a szociokulturális tényezőnél hívnám fel a figyelmet az elhízás negatív megítélésére. A nyugati társadalomban kifejezetten negatív az elhízással élők megítélése, azt gondolják, hogy akaratgyengeség miatt áll fenn ez a pozitív energia mérleg, tehát ők felelősek kizárólag a súlyfelességükért, és a súlyfelességgel élők nem egyszer áldozatául esnek a negatívan diszkrimináló magatartásnak, úgy az oktatásban, mind a foglalkoztatásban és az egészségügyi ellátórendszerben is. Most az az ember, akit a súlya miatt bántanak, megaláznak, megszégyenítenek, nagyon komoly pszichoszociális stresszort ér át, és erre a stresszor nem egyszer válaszként az evés jelenik meg. Úgyhogy abszolút kontraproduktív, egyáltalán nem tudjuk azzal motiválni az embereket, hogy szidjuk őket a súlyuk miatt.
1: Most akkor a lelki tényezőkhöz eljutottunk, ott a tartó stressz, ami nagyon sokunkat jellemez. Ez mennyire befolyásolja az étkezési szokásainkat? Mit tapasztal szakemberként?
2: Attól függ, hogy ez a krónikus, prolongálódó stressz, tehát ez a krónikus, tartós, elhúzódó stresszel az egyén hogyan tud megbirkózni. Vannak olyanok, akik nagyon jó stresszkezelési készségekkel rendelkeznek, és képesek arra, hogy a nehezített élethelyzeteket aktívan megoldják, vagy ha nem is képesek befolyásolni ezt a helyzetet, olyan érzelemszabályozási stratégiákat használnak, amelyek null kalóriásak. Ezt úgy nevezük, hogy adaptív feszültséglevezető technikát használni, ők evésmentesen tudják kezelni a nehéz érzéseiket, kiírják magukból, kisírják magukból, eltelik valamivel figyelmüket, és így tovább. De sokan vannak, akik számára feszültséglevezetésként az evés egy kézenfekvő megoldás, és ezt fontos tudatosítani, hogy az, hogy valaki idegesség, feszültség, szorongás, szomorúság és így tovább hasonló érzelmek átélése esetében eszik, ez nem az akaratgyengeség jele. Ez nem egy jellemhiba, hanem egy tanult érzelmszabályozási stratégia, ami a kisgyermekkorba megy vissza. Tehát ez egy alapvető megküzdési stratégia, és sajnos az van a hátterében, hogy amikor a negatív érzelmeink csillapítása céljából eszünk, akkor általában magas szénhidrát tartalmú élelmiszereket fogyasztunk, és ezek viszont megnövelik egy idegi átvívő anyag a szerotonin mennyiségét a központi idegrendszerben, ami a hangulatszabályozásban játszik szerepet. Tehát tényleg egy ilyen érzelmi indítatásból fakadó evés után azt élhetjük át, hogy megnyugszunk, és ez egy könnyen, gyorsan elérhető technika.
1: Ami ismétlődik.
2: Ami ismétlődik, így van, újra meg újra, hogyha nincsenek adaptív stresszkezelési lehetőségei az egyének. Egyébként az érzelmi evés leküzdésében hozzáteszem, hogy a nagyon intenzív, negatív érzelmek, mint amilyen a félelem, meg a rettegés jellemzően azért nem vált ki fokozott étvágyat.
1: De és a hogy szomorúság,
2: vannak a szomorúság, unalom, depresszió, frusztráció, levert hangulat, azok annál inkább, és igen, vannak olyanok, akiknek annyira csomóba lesz a gyomra az idegességtől, hogy nem tudnak enni, hát nekik nem is lesz különösebben súlyfelesegük.
1: És hogyan ismerheti fel valaki a saját magán az érzelmi evést?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és hál' Istennek van is rá válasz. Az érzelmi éhség és a testi éhség számos ponton megkülönböztethető egymástól. Az érzelmi éhséget általában valamilyen érzelmi trigger, egy érzelmi kiváltó okozza, hirtelen tör az emberre, váratlanul, sürgetettségérzéssel jár, azonnali kielégülést kíván, ilyenkor általában nagyobb mennyiségű élelmiszert fogyasztunk el és gyorsan, és éppen ezért bűntudatot eredményez. Ezzel szemben a testi éhség fokozatosan, lassan,

0: akkor jó eséllyel azt azonosíthatjuk, hogy érzelmi éhség tölt ránk. A jó hír az, hogy az érzelmi éhség általában fél óra alatt lecseng. Ha ezt az időt megússzuk, ha ezt az időt át tudjuk hidalni, tehát, hogy el tudjuk kerülni az evést, illetve esetleg valamilyen feszültséglevezető módszert bevetünk, akkor nagy valószínűséggel megússzuk az érzelmileg kiváltott evési epizódot, ami azért jelentős, mert ez több száz kilokalóriától több ezer kilokalóriáig terjedő energiabevitelt is eredményezhet. És ha egy héten csak kétszer fordul elő velem, és csak 1500 kilokalóriát fogyasztok, pont tönkreteszi azt az energiadeficitet, amit egyébként napról napra szépen tartanék, mondjuk 500 kilokalóri energiadeficitet, amivel tudnék fogyni, két ilyen érzelmileg triggerelt evési epizód sajnos alássa a testsúlycsökkentési törekvéseinket.
1: De segít, hogy ebből a körforgásból kilépjünk?
0: A körforgás az úgy jelenik egyébként meg, hogy van egy negatív helyzet, egy érzelmileg megterhelő helyzet, amire intenzív, nehezen szabályozható érzelmek jelennek meg. Erre válaszul evés történik, az illető megnyugszik, de ez a megnyugvás ez sajnos rövid ideig tart, mert bűntudata lesz, és az újabb negatív szabályozatlan érzelmeket eredményez. Tehát így lehet ebből egyébként egy körforgás. És ahhoz, hogy megtörjük ezt a viselkedésmódunkat, az első lépés az lehet, hogyha azonosítjuk, hogy melyek azok a helyzetek, ahol hajlamosak vagyunk, ahol sérülékenyek vagyunk arra, hogy evéssel próbáljuk csillapítani a feszültségünket. És gondoljuk végig, hogy tudunk-e bármit tenni az ilyen helyzetek elkerülése, vagy megoldása érdekében. Az is lehet, hogy bizonyos személyekkel való konfliktus helyzet vezethet érzelmi evéshez. Elképzelhető, hogy az asszertív kommunikáció készségeink fejlesztése segítségével ezeket a helyzeteket meg tudjuk oldani, és nem lesz szükség a fennmaradó feszültség menedzselésére. Az is sokat segíthet, ha végig gondoljuk, hogy milyen tevékenységek segítenek nekünk megnyugodni, picit lazulni. Erre rengeteg lehetőség van. Van, aki vicces videókat néz, valaki mandalákat színez, valaki felhívja egy ismerősét és kísírja magát. Az a lényeg, hogy keressük meg, hogy a különböző helyzetekben vajon mik azok a tevékenységek, amik segíthetnek nekünk, és készüljünk fel rá. Tehát ha legközelebb, amikor összevitatkozom a kamasz fiammal, és azt érzem, hogy legszívesebben megennék egy fél tortát, akkor legyen előkészítve otthon mondjuk a mandalás füzetem, amiben színezhetek, legyen előkészítve a YouTube csatorna, ahol megtalálom a kedvenc stand-up comedy előadómat.
1: Valami, hogy, amivel ki tudok zökkenni.
0: Amivel ki tudok zökkenni, el tudom terelni a figyelmet az éhségről, és még ezzel párhuzamosan van lehetőség, még a feszültségemet is tudom csökkenteni. Ha lecseng, akkor meg tudom úszni az érzelmi evést.
1: Jó esetben megtaláljuk a válaszokat önmagunk. Hol van a határa, amikor viszont szakember segítségét érdemes igénybe venni?
0: Hogyha mindezek a technikák nem segítenek, és azt tapasztaljuk, hogy újra meg újra nem tudunk felülkerekedni az érzelmileg kiváltott éhségérzeten, akkor fordulhatunk pszichológushoz például, tanácsadó szakpszichológushoz, egészségpszichológushoz, alkalmazott pszichológushoz. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az érzelmileg triggerelt evésroham egy mentális betegség, a falászavar egyik jele lehet. Ha a falászavarban vagyunk érintettek, akkor mindenképpen klinikai szakpszichológushoz szükséges fordulni, mert amíg a falászavarunkat nem rendezzük, addig nem fogunk tudni fogyni, sőt, további súlygyarapodásra vagyunk veszélyeztetett. Hogyan tudom felismerni, hogy falászavarban vagyok-e érintett? Az egyik jellemzője, ez a visszatérő falászruhamok. A falászruhamokat azt értem, hogy meghatározott idő, mondjuk két óra alatt több élelmiszert fogyasztok el, mint amit mások hasonló körülmények között elfogyasztanának, és az evés során átélem a kontrollvesztés élményét, hogy nem tudom abbahagyni.
1: Vagy tehát esetleg sokkal gyakoribb az, hogy hányszor eszem egy nap.
0: Az a következő diagnosztikai kritérium, tehát most az a kérdés, hogy megtanuljuk-e felismerni, megtanulunk-e gyanakodni abban, hogy lehet, hogy falászavarunk van. Tehát az egyik ilyen diagnosztikai kritérium a visszatérő kontrollálatlan evési rohamok. És itt nagyon fontos elkülöníteni, hogy az, hogy én befalok egy kakaós csigát, ez még nem lesz kontrollálatlan evési epizód, mert egy kakaós csiga mondjuk 500 kilokalória, és valószínűleg két óra alatt más is el tudna fogyasztani egy kakaós csigát. Tehát visszatérő falászruhamok. Ezek a falászruhamok legalább heti egyszer jelentkeznek, legalább 3 hónapja fennállnak. Tehát ha ezek a kritériumok teljesülnek, akkor nagy valószínűséggel falászavarunk van. További járulékos jegyek például, hogy titokban eszünk, mert szégyeljük az elfogyasztott mennyiséget, testi éhség nélkül eszünk, a pukkadásig telesszük magunkat, és borzasztóan szégyeljük magunkat az evési epizód után, és szenvedést okoz. Amennyiben ezt tapasztaljuk magunkon, akkor mindenképpen érdemes szaksegítséghez fordulni.

0: a Semmelweis Egyetem pszichoszomatikus szakrendelőjének profilja az evészavarok kezelése, tehát OEP finanszírozott formában a páciensek pszichoterápiában, esetleg gyógyszeres kezelésben is részesülhetnek a falászavar kezelésére. Tehát az érzelmi evésre való hajlam egy dimenzió, bárkire jellemző lehet, akár normális súlyú egyénre is jellemző lehet, hogy bizonyos feszült érzéseket evéssel próbál enyhíteni. Tehát van, aki kevésbé hajlamos rá, valaki viszont nagyon. Ha viszont ez heti gyakoriságúvá válik, és kontrollált evés rohamok formájában jelenik meg, akkor mindenképpen szükséges megfontolni a pszichoterápiás segítség igénybevételét. Tehát egy tanácsadó szakpszichológus vagy egy egészségpszichológus nem tud pszichoterápiát nyújtani, a klinikai szakpszichológusok tudnak segíteni.
1: Beszéljünk még arról, hogy hogyan alakul ki ez a bizonyos érzelmi evés, mert hogy a szavaidból azt veszem ki, hogy azért ez nagyon sok embert érint.
0: Az elhízással élők jelentős aránya érintett érzelmi evésben, és említettem, hogy a kora gyermekkora vezethető vissza. Onnan érdemes kiindulnunk, hogy a csecsemő különböző sírással fejezi ki a szükségállapot jelzéseit, hogy fázik, hogy éhes, hogy megijedt valamitől, hogy babuskatásra van szüksége, és így tovább. Vannak olyan elsődleges gondozók, tehát az elsődleges gondozó, aki a legtöbb időt tölti a csecsemő gondozásával, akik nagyon ügyesen, nagyon hamar megtanulnak differenciálni a gyermek szükségállapot jelzései között, és hogy adekváltan, tehát megfelelő módon reagálnak a gyermek sírására, tehát felismerik, hogy mikor sír a gyermek azért, amikor éhes, és mikor sír másokból, és megfelelően reagálnak. De vannak olyan elsődleges gondozók, akik nem ilyen ügyesek ebben, és hajlamosak etetéssel reagálni a gyermek sírására, és ez hosszú távon több kedvezőtlen következménnyel is jár. Az egyik az, hogy felnőttként nem fog már tudni differenciálni, nem fog tudni az egyén különbség, vagy akár kamaszként, tehát az évek előrehaladtával, nem fog tudni különbséget tenni az egyes állapotok között, és elképzelhető, hogy mondjuk egy olyan érzelmi állapotot, mint hogy dühös vagyok, vagy szorongok, éhségként címkéz, és aszerint is reagál rá evéssel. Ráadásul ezzel a túl gyakori és indokolatlan etetéssel azt tanulhatja meg a gyermek, hogy bármi bajom van, enni kell. Tehát ezért mondom, hogy nagyon korai életszakaszba visszamenőleg megtanult érzelemszabályozási stratégiáról van szó. Nagyon gyakori, hogy a szülők édességekkel próbálják motiválni vagy vigasztalni a gyermeket. Jaj, beverted a lábad, a gyere itt egy nyalóka. És ugye beszéltem arról, hogy a szénhidrát a szerotonin szintnövelésen keresztül feszültségoldó, hangulatjavító hatású, megtanulja a gyermek, hogy bármi fájdalmam van, bármi bajom van, akkor eszem valamit, és jobb lesz. Tehát a környezetből is nagyon sokszor érkezik, hogy evéssel bizonyos ételekkel büntetnek, vagy bizonyos ételekkel jutalmaznak, vigasztalnak, motiválnak embereket, családtagokat, gyerekeket. És ugyanez igaz az evés kapcsán, hogy az etetés a szeretet prototípikus kifejeződése. Tehát az édesanya vagy nevelőanya egyik elsődleges kompetenciája a csecsemő táplálása. És éppen ezért sokaknál az öngondoskodás egyik legjelentősebb módja marad az, hogy eszik. És akár nincs is más a repertoárjában, amivel tudna magáról gondoskodni. És ide tartozik az etetés is. Ugye szóba került, hogy különböző családi eseményeken rengeteg élelmiszer fogyasztása történik, és hogy a nagymama, ugye amikor megsüti a süteményt, akkor nem csak a hozzávalókat süti bele, hanem a szívét is, és nagyon nehéz ilyen helyzetben a testsúlykontrollra törekvőnek nemet mondani, mert ezen nem csak a ludlábat utasítja vissza, hanem a nagymama szeretetét is. Tehát nagyon az étel kínálás például nagyon nehéz lehet, akár az életet, akár vigasztalás céljából, akár bármilyen társas eseményen.
1: Egy záró kérdésre maradt időnk, hogyha a hallgatók most egyetlen dolgot kezdhetnének el másként figyelni a saját étkezésükön, akkor mi lenne az, ami a legtöbbet elárulhatja nekik az evés mögötti okokról?
0: Szerintem egy nagyon hasznos stratégia lehet, hogyha egy-két hétig étkezési naplót vezetünk. Az étkezési naplóban érdemes feltüntetni, hogy mit, mikor, mennyit, milyen kalóriatartalomban, hol és milyen kísérő körülmények között ettünk, mondjuk munka közben, utazás közben, egy konfliktus követően, és így tovább. És így ki fog rajzolódni a mi étkezési mintázatunk. Hányszor eszünk egy nap? Mit szoktuk általában fogyasztani? Mekkorák az adagok? Mi újság a folyadékbevitellel? Elképzelhető, hogy rengeteg rejtett kalóriát fogyasztunk el, mondjuk cukrozott üdítőitalakról, és akkor még nincs is pszichológiai háttere a súlyfeleslegnek. Ha megiszom egy liter cukrozott gyümölcslevet, azzal bevittem 400 kilokalóriát, és akkor még nincs is arról szó, hogy a súlyfelesleg a hátterében érzelmi vagy pszichológiai tényezők állnának.
1: Akkor az első a tudatosítás.
0: A tudatosítás, és ebben nagyon sokat segít a napló. És akkor megláthatom az étkezési mintázatomat. Lehet, hogy kihagyok főétkezéseket, lehet, hogy túl sok időt hagyok két étkezés között, és nagyon éhes vagyok. Lehet, hogy nagyon magas zsírtartalmú és szénhidráttartalmú élelmiszert fogyasztunk, ellenben kevés gyümölcsöt és zöldséget. A körülmények felírása nagyon jó szempont. Ha munka közben az íróasztalomnál eszem, akkor sokkal többet eszem, mint amennyit egyébként tennék, hiszen a tejtődési jeleket nem veszem úgy észre, ráadásul az evés élménye is sérülhet, és akár egy óra múlva megint éhes leszek, hiszen elfelejtem, hogy a munka közben valójában már korábban ettem. És ebből az evési naplóból a körülményeknél derülhet ki, hogy összevesztem a főnökömmel, és utána mentem és megettem egy muffint. Tehát a pszichológiai háttér a tudatosítás kapcsán jelenhet meg, hogy milyen körülmények között fordul elő, mondjuk, hogy én túleszem, vagy egy be nem tervezett édességet fogyasztok. És akkor itt lehet ezt visszafejteni, hogy tudok-e valamit kezdeni ezzel a helyzettel, meg tudom-e előzni, tudom-e hatékonyabban menedzselni, tudom-e a feszültségemet csökkenteni és elkerülni az evést. És ami még nagyon hasznos stratégia, amit minden testsúlykontrollra törekvőnek javaslok, az az alacsonyabb kalóriatartalmú alternatívával történő helyettesítés. Tehát csak az, hogy hígabb kávét iszunk, kevesebb tejjel, cukor helyett édesítőszerrel, több száz kilokalóriát megspórolhatunk a nap folyamán, és így úgy csökkentjük radikálisan a kalóriabevitelünket, hogy még nem is álltunk neki úgymond diétázni, fogyókúrázni.
1: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad, és azt gondolom, hogy fontos, hogy folytassuk ezt a témát, úgyhogy várunk vissza ide a stúdióba. Dr. Ceglédi Edit, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének egyetemi adjunktusa, egészségfejlesztő szakpszichológus volt ma a vendégem. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.
1: Én megköszönöm a mai figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis Egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
3: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
2: És Ördögi Roy.
4: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
2: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
4: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
5: 1, 2, 3, ho!
6: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
2: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
7: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
2: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
8: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
2: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
8: A műsor támogatója az Opel Frontera.
2: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
8: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Hová tehetjük a 700 kilogem kapcsot, főnök?
9: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Megterhelő lehet a nagy napi hőingás. Vegyi üzeméket Szegeden, kissé emelkedhet a covidos esetek száma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Csak nem 25 fokot változott a hőmérséklet egyetlen nap alatt a Nógrád megyei Zavaron. Tegnap napközben még 25 fokot mértek, ma hajnalra azonban mínusz 0,4 fokig hűlt a levegő. A Hungaromet szerint az ország számos pontján 20 fok körül alakult a napi hőingás. Tegnap a legmelegebb Simontornyán volt, ahol 27,2 fokot mutattak a hőmérők. A nagy hőmérséklet különbség főként az időseket, a krónikus betegeket és az időjárásra érzékenyeket viselheti meg. Fejfájást, szédülést vagy vérnyomás ingadozást okozhat. Kigyulladt egy vegyi üzemcsarnok Szegeden. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűzoltók most arra már megfékezték a lángokat. A Medikémia 2000 négyzetméteres létesítményében oldószerek, tisztítószerek gyulladtak meg, és az egész csarnok lángra kapott. A levegőbe nem került egészségre káros mennyiségű vegyi anyag, egy ember viszont megsérült a tűzben. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a következő időszakban. A Népegészségügyi Központ szerint az elmúlt héten enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban is kimutatták. Emelkedést mértek egyebek mellett Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. A koncentráció ugyanakkor az ország nagy részén továbbra is az alacsony tartományban maradt. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj program jövő évi évfolyamába. A februárban kezdődő képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, akik legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. A résztvevők 7 hónapig egy választott minisztériumban dolgoznak, majd 3 hónapot külföldön töltenek. Itthon havi 350 000, a külföldi szakaszban átlagosan 750 000 forintos ösztöndíjat kapnak. Jelentkezni október 31-ig lehet a program honlapján. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga.
11: Következzen most egy kedves hallgatónk kedvence. Zenevilágnapja a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Richard Linklater 14-ben bemutatott Boyhood című filmjének egyik kulcsjelenetében a főszereplő Mason hatalmasat csalódik édesapjában, aki korábban megígérte fiának, hogy 16. születésnapjára odaajándékozza neki Pontiac GTO gépkocsiját. Azonban az apa megfeledkezik erről az ígéretéről, és időközben eladja az autót. A Girlhood zenekar 25-ben megjelent Csendháborítás című albumának egyik kulcsdalában a lányok amiatt szomorkodnak, hogy sok trolibusz érkezik a megállóba, de egyik sem az, amire ők várnak. Az egyik alkotás Amerikában, a másik Magyarországon készült. Az életszínvonalbeli különbség tapintható. A Girlhood szám címe azonban jól jellemzi a mindenkori és mindenholi fiatalság közérzetét. Sosem leszek elégedett.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Brit Kasabian zenekar bemutatkozó nagylemezének harmadik, kislemezen is megjelent száma, a Club Foot, annak a Jan Palach nevű csehszlovák diáknak a tiszteletére íródott, aki 1969-ben a szovjet invázió elleni tiltakozásul önmagát a prágai Vencel téren nyilvánosan felgyújtva lett öngyilkos. A videoklipben egy magyarországi, volt orosz laktanyán felvett képeket látunk, eredeti korabeli magyar vasutas egyenruhákkal. A háttérben feltűnő Szabad Európa feliratú, rögtönzött zászlóval és ki tudja miért Ceausescu portréjával.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 90-es évek sikerzenekara, a D-Light összesen 3 tagot számlált. Szupa DJ Dmitri Ukrajnában, Lady Miss Kier az amerikai Ohio-ban, Tovatej pedig Japánban született.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Elindult a természet hű borokkóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Arany Háromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Következzen most egy kedves hallgatónk kedvence. Zenevilágnapja a Rádiókafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. 2010-ben viccből kezdtek el együtt zenélni. Végül komoly, több ezer fős rajongói gárdát gyűjtöttek össze maguknak a Richard Gere együttes tagjai. Nevük meglepően Richard Gere amerikai színészre utal. A banda Szentendrén állt össze, saját állításuk szerint art fart pop stílusban játszottak. Az együttes fellépései egyes sajtótermékek szerint stand-up komedibe oltott performanszokra emlékeztettek. Játszottak a Tudósok előzenekaraként, és Dr. Máriás írta az első zenekritikájukat. Az együttes Mindenki Boldog című dalának videóklipjével az egyik országos tévécsatorna híradója is foglalkozott. A zenekar 2023-ban tartotta meg utolsó búcsúkoncertjét, ami már a sokadik volt. Ezért reméljük, hogy nem az utolsó.

Nem kell nekem semmi sem, csak velem lenni jó legyen. Megvan hozzám mindenem, csak maradj az én szintemen. Egyéniségem sincs inkább, maradok nagy átlag.

Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. És mindenre elég lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. Én nem lázadok soha semmi

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A spanyol nyelvű Besame Mucho-t a mexikói Consuelo Velázquez szerezte 1940-ben, még 16. születésnapja előtt. A dal számtalan feldolgozást és fordítást ért meg. Kiss me much, kiss me a lot, kiss me again and again, embrasse moi, stále ma boscavai. Énekelték világszerte, a Győr-Moson-Sopron megyei Mexikó puszta presszójában például Szeretlek én címen lett nagy kedvenc.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Röntgenképes kislemezen jelent meg a 2026-os Record Store Day alkalmából a Slow Village és a Space közös száma, a Most a Jó. A kiadvány a dohányzás és a vépezés veszélyeire hívta fel a figyelmet ingyenes orvosi konzultációra váltható kóddal. A formátum pedig az úgynevezett csontzene előtt tisztelgett. A második világháború után a Szovjetunióban be voltak tiltva a nyugati zenék, ám használt kórházi röntgenképekre karcolva kalóz felvételeken terjedt a jazz és a rock and roll. Egy dal fért fel egy röntgenképre, és mindössze ötször lehetett lejátszani, mielőtt teljes

Teljesen hallgathatatlan lett, de a fiatalok csak így juthattak hozzá a vasfüggönyön túli zenékhez. Remélhetőleg a most a jó 5-nél többször is lejátszható, és senkit nem tartóztatnak le miatta.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádiókafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
4: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanár. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Egy határig sávosan emelkednek a nyugdíjak. Letartóztatták Hankó Balázs volt minisztert, országszerte leshetjük a madarakat hétvégén. Villányi Eszter vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelkedik, 146 ezer forintos határig sávosan nő a többi nyugdíj is, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András kifejtette, hogy a sávos emelést a januári infláció követő emelés után kalkulálják, és a nyugdíjminimumot pedig ezentúl minden januárban annyival emelik, mint a nyugdíjakat. Egyebek mellett nő az árvaellátás minimum összege 60 ezer forintra, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátás is 10%-kal. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött. A politikust hétfő este vették őrizetben, a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó Balázs az őrizetbe vétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Közben Varga Bajusz Veronika volt államtitkár letartóztatását is elrendelte a bíróság, ő az ügy másik gyanúsított. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
5: Összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűjtés során.
9: 1612 frankot, vagyis mintegy 624 ezer forintot fizetett egyetlen diós táskáért egy idős nő Svájcban. A vásárló a borra való összegének megadásakor véletlenül a négyjegyű PIN kódját ütötte be a terminálba. A tévedésre csak két héttel később derült fény. A nő végül visszakapta a pénzét, a pékség pedig több üzletében megszünteti a kártyás borra való lehetőségét. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
8: A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.
6: Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Ma egy évszázadok óta működő szervezetről hallhattok, amiről inkább legendákat, mint tényeket ismerünk. Ezúttal az emberi arcát mutatjuk meg. Maradjatok velünk, hamarosan kezdünk.
8: Következzen most egy kedves hallgatón kedvence. Zenevilágnapja a Rádiókafén.

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Ma is emberi energiáról fogunk természetesen beszélgetni, de nem egy cég emberi energiájáról, hanem én magamnak úgy fogalmaznék, hogy a szellem emberi energiájáról. A lényeg az, hogy egy olyan szervezet magyarországi képviselői ülnek itt velem szembe, amely szervezetről úgy véljük, hogy nagyon sokat tudunk, szerintem ez nem igaz, mert sokkal inkább a legendákat tudjuk, az előítéleteket tudjuk, úgyhogy most megpróbálunk ennek mondjuk úgyhogy a végére járni. Vendégeim Körösvölgyi Tamás, mérnök, közgazdász és Huzella Péter, dalszerző. És mindketten tagjai a magyarországi szimbolikus nagypáholynak. Ha a legenda oszthatásról beszélünk, akkor mindjárt úgy kezdeném, hogy most akkor a háttérhatalom két embere ül itt velem szemben, és elmondja, hogy hogy fog működni a világ?
2: Hát háttérhatalomról semmiképpen nem tudunk beszélni, ha csak arra gondolunk, hogy számos alkalommal a rendünk beletiltva Magyarországon. A rendszerváltás után újra tudtunk indulni. Ha milyen háttérhatalom lennénk, akkor valószínűleg vissza tudtuk volna kapni azokat az infrastruktúrákat, épületeinket, levéltárunkat, könyvtárunkat, amit soha nem kaptunk vissza. Tehát háttérhatalomként beszélni rólunk nincs igazán értelme. Azért is, mert semmilyen olyan jellegű hatalmi struktúra nem kötődik hozzánk, nincs politikai hatalmi igényünk, nincs katonai hatalom mögöttünk, nincs igazi gazdasági hatalom mögöttünk. Ez egy civil szerveződés, mondhatnánk, egy nagyon-nagyon régi hagyományokon alapuló testvéri közösség.
1: Hát igen, de ugye nyilván ezek a vélekedések, ezek nyilván lábra kaptak, hiszen voltak szabadkönyvesek, akik hatalommal rendelkeztek. Mondjuk például nekem hírta Jászi Oszkár jut eszembe, aki szabadkönyves volt, és nyilván ebben a szabadkönyvesekben, amennyire én utána néztem, vannak irányzatok. Szóval itt a háttérhatalomról, ha beszélnek az emberek, akkor nyilván nem arra gondolnak, hogy annak a konkrét szervezetnek, hanem a szervezet tagjainak van egy ilyen összeesküvése, megmondják, hogy mit merre kéne vinni. Szerintem ez nagyjából így működik, tehát nem magának a páholynak van hatalma, hanem azoknak az embereknek, akik egymást segítik és egymást hatalomban tartják.
3: Hú, ez nagyon durva mondat, ugyanis a magyarországi szimbolikus, a János Rendi szimbolikus nagypáholyban egyetlen politikus sincsen.
1: Hát most nincs, csak azért a háttérhatalom képzetét szerettem volna felintézni.
3: Régen voltak politikusokat is, de ők is csak mindig a saját személyes tetteikért, és gondolataikért és tetteikért voltak felelősek. A szabadkönyveség önmagában és egységében soha nem politizált, legalábbis a János Rendi szabadkönyvesség. Hiszen mi a politikai vitákat is kizárjuk a páholyon belül.
1: És a nőket is, úgy tudom.
3: Őket nem kizárjuk, hanem nem veszünk föl nőket, hát, de ez egy évszázados tradíció.
1: Igen, önök az angol irányzathoz tartoznak, igen. A francia irányzata az már nőket, igen, is vesz föl.
3: De hogyha egy hölgy érdeklődik, tudja rólam, rájön valami miatt, vagy rákérdez, és akkor én nem tagadom el, és azt mondja, hogy őt ez nagyon érdekli, akkor irányítom a női páholy felé, akikhez nekünk semmi közünk nincsen hivatalosan, de tudunk róluk, és hát miért is ne?
1: Egyébként kaptam egy könyvet, és abban az van, hogy ugye a szabadkönyvesség magából a kőművesekből alakult ki. Ez volt ha jól tudom, akkor az operatív páholyok. Nem tudom, hogy miért hívják páholynak, de mondjuk operatív egyesületek, akik tényleg építették a székesegyházakat, meg a különböző...
3: Elmondom gyorsan, hogy miért páholy, mert lodge, és a lodge volt az a kis fa bódé, ahol a szerszámokat és a tervrajzot tartották.
1: Tökéletes. És utána a 18. század legelején átalakultak ezek a úgynevezett operatív páholyok, spekulatív páholyokra, csatlakoztak olyanok, akik nem kőművesek.
3: Például a megbízók.
1: Magyarul
3: a herceg.
1: A cég.
3: A papságból ez a valaki.
1: A céges rendszerből épült ki ez a dolog. Tehát akkor ez egy cég? Megtartották?
2: A céhes tradíciók mindenképpen egy fontos elemét képezik annak a komplex rendszernek, ami a szabadkőművesség. Az a terminológia, amit használ, azok a rituálék, azok mind építenek erre a céhes hagyományra, a kőfaragó kőműveseknek a zárt közösség. Ez akkor is egy zárt közösség volt, hiszen sok olyan ismerettel rendelkeztek, amelyek különlegessé tették őket. Gondoljunk itt a geometria használatára az építészetben, statika, stb. Ezek fontos ismeretek voltak. Ez eleve egy zárt közösséget feltételezett, hiszen...
1: Hát minden cég zárt közösség volt. De innen akkor hoznék egy ilyen példát, a fegyverkovácsok, a páncélkovácsok, amik rendkívüli, tulajdonképpen amennyire én a hadi technikai olvasmányból tudom, a korcsúr technológiáját képezték. Nagyon kevesen Olaszországban is, Németországban voltak ennek vezető iskolai, de ők ugyanígy féltették a titkaikat, tehát például halálbüntetést terhe járt azért, ha valaki eladott egy ilyen csúsztechnológiás páncélt, mondjuk nem tudom én, külföldre, vagy nem szaladták. Tehát, hogy csak azt akarom kérdezni, hogy mitől nőtt ez ki ilyenné? Az érdekel engem, hogy, és maguk a szabadkővesek se adtak erre választ, hogy ez hogy volt ez a transformáció, egyszer csak így lett. Tehát a könyv se ad választ maga erre a kérdésre. Hogy történheted? Mi ebben a vonzó? Akkor másképp kérdezem.
3: Hát ez már egy másik kérdés, ami ebben a vonzó, de hát például a titkokra miért volt szükség? Hiszen ugye megtervezni egy gótikus boltozatot, hogy az ne dőljön össze, ne dőljön rá a hívekre.
1: Hát ez tudás.
3: Az egy nagyon komoly tudás volt. Igen. És azt a mester, a tervet csinálta, az nem árulta el a többieknek.
1: Hát logikus, értem, piacféltés.
3: Abszolút, és a tudás az hatalom volt. Ezért voltak szabadok, ezért vándorolhattak. De rengeteg alkalmazott volt, akik dolgoztak. Ugye rengetegen faragták azokat a köveket, építették az áványzatot, stb. Most ezeknek mind fizetés járt. Ahhoz, attól függően, hogy melyik fokozatban voltak, hogy milyen nehézségű munkát, mennyi tudást kellett belefektetniük a munkába, ahhoz képest voltak fokozataik, viszont ezek írástudatlan emberek voltak. Tehát muszáj volt kézjelekkel és jelszavakkal felruházni azokat, akik esetleg egy következő, magasabb fokra léphettek az építkezésben, így aztán ezek a titkok így születtek meg.
1: Tehát innen származnak ez a szimbólumok gyökere, hogy úgy mondjam?
3: Hát mondhatjuk így, igen.
1: És mi ebben a vonzó? Megmaradt ez a építész mentalitás?
2: Több elem is van, ami vonzóvá teszi ezt a életvitelt, mondhatnánk így. Tehát ez egy testvériség, és a testvériség egy nagyon fontos meghatározó elem ebben. Főleg egy olyan világban, ahol annyi helyen látjuk az elszemélytelenedő környezetet. Ez a testvéri érzés, ez egy fontos
1: közösség.
2: Egy közösségépítés, igen. A hagyományok, ráadásul különleges hagyományok, ez is egy vonzó és érdekes dolog lehet, ráadásul ez igen komplex, tehát nagyon nagy a mélysége ennek a történetnek. Itt van, akit a történelmi hagyományok érdekelnek, van, akit a szimbolika érdekel, van, akit az egész kulturális szövet, ami ehhez tartozik. Tehát nagyon sokrétű. Lehetőséget nyújt, hogy olyan emberekkel találkozzon valaki, akikkel egyébként nem találkozna. Egyszerűen azért, mert a saját szakmájában is egy ökoszisztémában létezik. Ez hirtelen kinyit egy más világra egy ajtót.
1: Tehát ugye a mostani szabadkönyvesség abban különbözik, vagy pedig nagyon a régitől, hogy nem egy szakmájúak az emberek, mert ugye az építészek azok mind építészek voltak, tehát az mindenki ugyanabban a szakmában dolgozott. Most rendkívül széles szakmai körből képeznek egy közösséget, és ennek a fedele, vagy az alapja, az a szabadkőműves micsoda? Mi ez?
3: A tradíció.
1: Mi ez? Mit jelent? Miben áll ez a tradíció? Mert azt értem, hogy bonyolult, meg látom a szimbolikát, de hogy miért lépnek be? Hát egy szervezetbe belép az ember mondjuk egy egyházba, belép az ember egy lovagrendbe, belép az ember egy klubba, akkor tudja, hogy ott mi lesz. Mi a szabadkönyvesek lényege?
3: Hú, de jó kérdés.
1: Miért lépek én be?
3: Igazából, aki be akar lépni, valamit keres a világban, amit másút még nem talált meg. És mi azt tudjuk garantálni, hogy egy feltétlen elfogadó testvéri közösségbe lép be, ahol mi nyitott szívvel várjuk, és elvárjuk tőle is a nyitott szívét, és egy kölcsönös szeretetben kezdünk el dolgozni. Viszont ez a munka, ez egy természetesen szimbolikus munka, egy rituálé, egy nagyon komoly.
1: Tehát nem a szakmájukban kezdünk el dolgozni.
3: Nem. Nekünk van egy rituálénk, egy sok évszázados.
1: Olyanok, mint egy egyház?
3: Nem. Nem, egyáltalán nem.
1: Meg szeretném érteni, hogy mi egyáltalán a lényege nem a szabadkönyvességnek. Tehát van egy szakmám, mondjuk orvos vagyok, és hirtelen szabadkönyves leszek. Mert szeretném, hogyha elfogadom, mert a kollégák nem biztos, hogy mindig elfogadnak, nagy a kenyérharc, konkurens, mindegy, szóval a világ olyan, amilyen. Azt mondja, hogy szeretetben, tehát egy befogadó közösség, de ilyenre sok példa van. Mondjuk akár belépek az egyházba, ott mindenki testvér, nem akarom sorolni, de egy teniszklubban ugyanúgy szeretik az embert, ha jól teniszezik. De hogy mitől több ez a szabadkönyvesség, mi az, amivel akár arról is mesélhetnek, hogy mit adott nektek?
2: A szabadkönyvesség egy út. Tehát azt mondani, hogy szabadkönyvesség jobb, mint egy másik, ilyet mi nem állítunk. Ez is egy út, egy élethossziglan tartó tanulás és tapasztalás. Maga az út megtétele az már egy nagyon fontos dolog, ezen végigmenni, aminek lehetnek, illetve vannak stációi, mi ezeket fokozatoknak hívjuk. Nagyon régi hagyományokon alapuló személyiségfejlődési eszköztárt nyújt valójában.
1: Tehát én jobb és jobb leszek, ha ez a belépek és szabadkönyves akarok lenni?
2: Ez az egy ez legfontosabb az cél, igen, tehát hogy jó emberből jobb emberré váljak. És most ezért mondtam ezt az első szám első szemét, mert ebben a közösség olyan módon tud segíteni, hogy van egy nagyon régi hagyományokra épülő módszertan, ez a szertartásrendünk, a tanítások, de gyakorlatilag...
1: Mondjuk egy liturgia egyházi szóval.
2: Mondhatnánk akár ezt így is, viszont az, hogy ebben én meddig jutok, mit érek el, ez az én saját szorgalmomon, saját alázatomon fog múlni. Tehát rajtam múlik, hogy a végén mi lesz.
1: Milyen feladatok vannak? Hát mit kell csinálnom?
3: Különböző tisztségek vannak a páholyon belül. Először is van egy páholy. Aztán van egy másik páholy.
1: Aminek tudjuk már az eredetét.
3: Igen. És van tizenvalahány páholyunk, mindegyiket vezeti egy fő, egy testvér, őt hívjuk a páholy mesterének. Uh-huh. És ennek vannak tisztségviselői. Vannak felügyelők, van belső őr, és van külső őr. Ez megint a régi angol hagyományból van a külső őr, az onnan jön, hiszen régen kocsmákban gyűltek össze, és mivel titkok hangzottak el, titkos jelek, és nem akarták, hogy a külvilág, a sima részegeskedők oda betérjenek, ezért kellett egy külső őr, aki ott őrizte őket, stb. Stb.
1: És szóval, a belső őr az egy amolyan belső biztonsági szolgálat?
3: Az egy olyan testvér, akinek fontos mondatai vannak. Fontos mondatokat mond a rituálén belül, és kapcsolatban van a tisztségviselőkkel. Ez egy eléggé szigorú színházi előadás.
1: Egy ilyen rituálé?
3: Aha. Egy rituálé, igen, amiben tele van szimbólummal, olyan szimbólumokkal, többségében ószövetségi szimbólumokkal, amik mind-mind, ha elkezdünk boncolni egyet, akkor könyvtárakat lehet elolvasni. Akár egy fogalomról, egy szóról, vagy egy jelről. Na most tehát rengeteg tisztségviselő van, vagy több is van, és amikor valaki felvételt nyer, akkor egyszer csak azt veszi észre, hogy mindenki ő érte dolgozik. És alig várja, hogy ő is egy olyan pozícióba juthasson, hogy ő is dolgozhasson a többiekért, rituálisan.
4: A munkát hogy kell érteni, hogy dolgozik?
3: Hogy összejövünk, lecsukjuk az ajtót, és onnantól kezdve rituálisan.
4: Átlépnek egy másik világba?
3: Abszolút. Térben és időben.
2: A páholy mindenképpen egy szakrális teret jelent, ami mind időben, mind térben elkülönül a hétköznapoktól. Erre maga a rituálé is mindenképpen ad egy segítséget, hogy ez az elkülönés megtörténjen, és ez egy fontos dolog is, hogy kiszakadjunk abból a hétköznapi mókuskerékből, ami a mindennapjainkat jellemzi. Tehát ez egy különálló tér, különálló idő, és ebben tanulunk a rituálékból, tanulunk egymástól, ahogy az előbb szólt arról, hogy mi történik egy ilyen munkán, tehát részint vannak rituális keretek, amelyeket régi hagyományok szabnak meg. Ezek régi hagyományon alapuló szövegek, amelyek kötött szövegek. Ezen túl elhangozhatnak speciális előadások, ezeket mi rajzolatnak hívjuk, amelyek valamilyen témát ölelnek fel, jellemzően a szabadkönyvességgel kapcsolatban, vagy a szabadkönyvességhez valamilyen módon kötődő. Ez lehet egy akár egy szimbólumnak a magyarázata, de lehet akár egy teljesen más történet is, ami valamiért kötődik a könyvességhez. És ezt egy ilyen előadást az előadónak föl kell készülnie, tehát mindenképpen képzi magát azzal is, hogy azon a területen jártasságot szerez, és a páholyi közösség pedig erre akár kérdésekkel, akár kiegészítő gondolatokkal gazdagítja ezt a diskurzust. Sok olyan dolog van, ami eltér attól, amit tapasztalunk a külső világban. Van egy komoly fegyelmezettség. Arra tanítjuk a tagjainkat, hogy fegyelmezzék saját magukat, önmérséklet, mennyit szólhatok.
4: Ma ott a helyszínen.
2: Ott bent, igen. Tehát, és mindezek, amiket az ember egy rituálé keretében, a közösségben megtapasztal, megtanul, ezeket a kinti világban hasznosítani tudja. Úgy fog viselkedni, hogy ezeket az értékeket, ezeket a viselkedési normákat beleépíti.
4: Magával viszi?
2: Mindenképpen igen. Magával viszi, és itt talán érdemes lenni, beszélgetünk már magáról erre a testvériségről, tehát erről persze nagyon sokat tudnánk beszélni, de beszéltünk a hagyományról, de ott van egy harmadik ilyen, ez a fejlődés. Van olyan definíció, ami a szabad könyvességet filozófikus, filantropikus és progresszív intézményként jeleníti meg. De itt ebben az esetben ez a progresszió, ez a belső progresszió, egy belső fejlődésre utal. És a könyvesség célja az, hogy ez a fejlődés, ez egy belső fejlődés, tehát én megint csak a könyves szimbolikával élve a csiszolatlan, durva köven dolgozom, hogy idővel hasonuljak egy tökéletes építőkőhöz, ami majd az emberiség nagy katedrális, ami szimbolikusan értendő, ebben én egy olyan építőelem tudok lenni, ami tökéletesen illeszkedik, és megfelelő stabilitással és hosszú távúsággal rendelkezik. Ez a munka, ez egy belső fejlődés, saját magamon dolgozom. Nem akar a kőművesség a külvilág felé direktben más módon hatni, mint a tagoknak a belső fejlődésén. Azzal, hogy én egy jobb emberré válok, ezzel a környezetemre is olyan hatással lehetek, ami jót tesz a külvilágnak is.
1: Most néhány perc zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Körösvölgyi Tamással és Huzella Péterrel.
0: Következzen most egy kedves hallgatón kedvence. Zenevilágnapja a Rádió Café.

0: A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
4: Most van még esélyetek, ne roncsátok el. Mondjuk, mit kell tennetek?
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
5: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A magánegészségügyi summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk, a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
7: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, vendégeim Körösvölgyi Tamás és Huzella Péter, a magyarországi szimbolikus nagypáholy tagjai.
8: Hát ha jól értem, akkor azt ígérik, hogy aki szabadkönyves lesz, az megértheti, hogy miért van. Ugye erre nagyon sokan keresik a választ, az egyházaktól elkezdve, vagy a vallásoktól elkezdve, számtalan.
9: Még csak erre se törekszünk. Nem akarunk válaszokat adni kérdésekre. Én nem hiszem, hogy azt adnánk. Példát tudunk mutatni esetleg a viselkedésünkkel, az életünkkel, ahhoz, hogy hogy állunk hozzá.
8: Mi a különbség, amit most leírt Tamás, a között mondjuk, hogy ugyanaz, tehát mondjuk belépek egy rendbe, egy egyházi rendbe. Nyilván nem az egyházi rendbe belépek, akkor kilépek a világból. Az egy alapvető különbség. De ott is ez a belső út jellemző.
9: Mondta a Tamás, hogy több út van.
8: Igen.
10: A párhuzam egyébként jó párhuzam. Igen. Hozzá kell tenni, hogy ugye az egyházi, a szerzetes rendeknek is van világi párhuzamos vonala. Egy kicsit hasonlíthatjuk talán ehhez is. Ahol a tagjaink a hétköznapi munkájuk során helytállnak a családjukban, a munkájukban, a hazájuk érdekében, és közben, amikor a páholyban vannak, ott egy más dimenzióban tanulnak és fejlődnek.
8: Azaz, hogy mondjam, a szertartás a szabadkönyveseknél? Tehát az egyházban az ima, vagy a mise?
10: Ha most erre így rákérdezne, akkor azt mondanám, hogy csak a szabadkönyvességben is meg van ima például. Tehát itt az alapvető különbség, ugye mi nem vagyunk egyház. Nincsenek dogmáink. Nem kínálunk megváltást.
8: De tradíciójuk vannak, amik nagyon kötöttek.
10: Nagyon határozott tradícióink vannak. Nem vagyunk felekezet függő. Tehát a mi körünkben ugyanúgy lehet találni különböző felekezetekből, legyen ez egy valaki katolikus, vagy zsidó,
8: de
10: vagy
8: Isten
10: muszlim.
8: Kérnek.
10: Nem kérünk, ez egy, inkább így mondanám, hogy akinek nincs Isten hite, az nem tud nálunk felvételt
8: ezt hogy ellenőrzik?
9: Megkérdezzük.
8: Oké, és azt mondja, hogy
9: hát
8: de
9: az
8: hiszek,
9: hamar kiderül.
8: Mert ide akarok tartozni.
9: Volt ilyen. Van ilyen.
8: És akkor kiderül, hogy egy belső ateista.
10: Erre azért is van szükség, mert a mi könyves tanításaink mindenképpen próbálnak hasonulni, közelíteni valamilyen abszolút értékrendhez, itt konkrétan ugye az Istenihez. Ami egy példa, ami egy inercia rendszerben mutat valami jobb felé. Ha valaki ebben nem hisz, számára ez nem jelent értéket, akkor a mi tanításaink nem fognak működni. Tehát inkább azt mondom, hogy számára lesz csalódás egy ilyen közösséghez való tartozás, mert neki ez egy idegen, mondjuk így testidegen történet lesz.
8: Akkor csak így közbeszúrom, lehet katedrálist építeni is te hit nélkül?
9: Nem.
8: Mert én nem tudom most elképzelni, hogy egy katedrális
9: elképzelni. Lehet, hogy közben elkezdi hinni. Elkezdi azt mondani, hogy hát ez nekem tetszik, lehet, hogy nincs igazam. Mert ugye Hamvas azt mondja, hogy az ateizmus az betegség. És a betegségből meg lehet gyógyulni. Mondjuk ezt így nem mondja Hamvas, de tehát mi meg tudjuk gyógyítani az ateistát is, hogyha elszánt abban, hogy önmagát jobbá tegye, és ehhez elfogadja a segítségünket, sőt, mi igényeljük az ő segítségét is, és egyszer csak elkezdi úgy érezni, hogy lehet, hogy van ebben valami, ebben a világegyetem nagy építőmesterében, mi úgy hívjuk.
8: Nektek személyesen mit adott a szabadkönyvesség? Mitől lettetek jobbak?
9: Én nekem a személyes példaképeim ott ülnek velem egy páholyban. Vannak példaképeim, akik már meghaltak, és még ifjúkoromban voltak a példaképeim, és őket is megtartottam így az emlékezetemben, de akiktől nap mint nap tanulok emberséget, szorgalmat, nyitottságot, a szabadságra való vágyakozást, és tetteket ezért, meg jótékonyság, szóval ezek ott ülnek körülöttem.
8: De te jobb lettél, türelmesebb lettél, okosabb lettél.
9: Tehát figyelj, okosabb lettem.
8: Hogy jellemeznéd ezt?
9: Én megmondom, mit kaptál? Elmondok egy ilyen rövid sztorit, elmondok. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Egyszer kiszúrták a gumimat az utcán, és nem tudtam, dögmeleg nyár volt, nem tudtam kicsavarni a kerékcsavart. Hívtam egy sárga angyalt, ő is nagyon nehezen tudta kicsavarni. Nem tudtam készpénzzel fizetni, csak kártyával, ezért beültem abba a sárga kis autóba, és kerestünk bankautomatát. Az ötödik, és kánikula volt, és nem volt légkondi a kis autóba, és utána az ötödik automata működött csak, lehet, hogy a harmadik, de szóval nem az első, és nem a második. És akkor utána azt mondja a sárga angyalos, hogy akkor én visszaviszem magát, ugyan mondom, tegyen ki engem, itt én elmegyek az autóhoz a villamossal. Ne bolondozzon, hát. És én irigylem a feleségét, mondta nekem a sárga angyalos fickó. Mondtam, milyen alapon? Nem most lát először. Azt mondta, ide figyeljen, kiszúrták a gumiát, nem tudta kicserélni a kereket. Itt a kánikulában velem végigjött, mit tudom én, három automatáig, és magának egy rossz szava nem volt. Maga végig mosolygott és jókedvű volt. Ezt hogy csinálja? Fogalmam sincs.
8: És ezt ettől a szabadkönyvességtől kaptam?
9: Én nem tudom. Én nem tudom.
8: De nem ilyen voltál?
9: Nem. Nem, egyáltalán nem. Én nem tudom, ez mitől van, de hát van az embernek önuralma. Azt tanulja oda bent. És úgy látszik, hogy működik. De ebben nem vagyok biztos.
8: Tamás, neked van ilyen történeted?
10: Én most arra gondoltam, hogy nekünk az egyik tanításunk az úgy fogalmaz, hogy nem a mi feladatunk megítélni azt, hogy mi igazi könyvessé váltunk-e, hanem ez a többiek feladata, hogy megítéljék, hogy én sikeres voltam ebben. Ez megint csak egyfajta önmérsékletet, egyfajta szerénységet.
8: De mit érzel? Tehát, hogy mitől lettél jobb?
10: Hogy én jobb lettem-e, ezt így nem tudom elmondani, hogy jobb lettem-e.
9: Kérdezz
10: az biztos,
9: engem.
10: Hogy a törekvés az bennem van. Sok minden irányába nyitottabb lettem. Valószínűleg sok mindenben fegyelmezettebb lettem. A szabadkönyvességre, ha gondolunk, akkor lehet, hogy nem gondolnánk rögtön arra, hogy ez egy nagyon feszes, nagyon hierarchikus struktúra. Ez sok esetben egy fiatal embernek, ez lehet, hogy akár megdöbbentő is lehet, és utána ennek a fajta rendszerete, a rendszer, a struktúra, a mögötte lévő gondolatiság rendkívül vonzó lesz. És sok mindenféle úton el is tudja indítani az embert. Én érzékenyebb lettem például spirituális dolgokkal határozottan. Ugye azt mondtuk, hogy ez nem vallás, egyáltalán nem az, hiszen nincs dogmája, több ilyet dolgokról is beszéltünk, teljesen felekezett, semleges, mégis érzékenyített engem azok iránt, a dolgok iránt, ami a nem megfogható. Ezt bátran kimerem jelenteni.
8: Vallásosabb lettél?
10: A hitem az erősödött, az egyértelmű. Az egyértelmű. Ugye előfordul, hogy valakiről, akik azt mondják, hogy ugye a könyvesség egyház ellenes. Nem egyház ellenes.
8: De az egyház valószínűleg könyves ellenes.
10: Ezt
8: legalábbis a történelmet mutatja.
9: Nem. Volt nekünk unitárius püspök.
10: Így van, nem is olyan nagyon régen, az egyik nagymesterünk unitárius püspök volt. Már sajnos nincs közöttünk, örökkeletbe között, mi így hívjuk ezt, ha valaki meghal.
9: Most meg hadd térjek vissza Tamásra.
8: Mert térjünk.
9: Ugye az van, hogy a többiek ítélik meg.

0: amikor elutazol külföldre például saját pénzeden. Szóval őtőle a munkabírást, elkötelezettséget igenis lehet tanulni, és lehetett tanulni, és nagyon örülök, hogy ezt most itt elmondhatom, mert egyébként nem mondanám a szemébe, de itt most ennek helye van. És
1: hogy viselkedtek egymással? Ilyen férfi diszkrécióval? Tehát így bátran szembe, idézőbe, hogy a viccesen mondják, hogy én bárkit, bármikor szembe dicsérek bátran. De hát ez a férfiaknál, mert ugye ez egy férfi közösség, de nem mindig.
0: Ott benne nem így van.
1: Nem így megy.
0: Hát nem. Azt mondjuk, hogy megtetted a kötelességedet.
1: Azt jó napot.
0: Ez a legnagyobb dicséret.
1: Mint az amerikai filmekben, az angoloknál, hogy thank you for your service.
2: Ez egy nagy dicséret, ez a legnagyobb dicséret, amit kaphatunk. Igen, ez így
1: van. És miért nem lehet azt mondani, hogy Tamás, ez jó. És így megölelek, rasszoltál.
0: Hát megölelni meg lehet. Aha. Kocintani is lehet.
1: Aha.
0: És miután ezt a dicséretet megkapta, utána lehet, azt is lehet mondani, hogy ez valami, kipontozzuk, ilyen jó volt.
1: Mi a viszony a személy és a közösség között? Tehát ha én szabadkönyves vagyok, mit helyezek előtérbe? Az én boldogulásomat, az én jobbá válásomat, vagy a közösség boldogulását? Ugye az altruizmus az elvárt, de ez nem a közösséggel szembeni altruizmus. Tehát...
2: Ez valójában azért együtt jár. A könyvesség nem direkt akar a környezetre hatással lenni, hanem indirekt módon én jobbá válok, és ezzel adok egy lehetőséget arra, hogy a környezetemen tudjak javítani, tudjak fejleszteni, javítsam. Ez ugyanúgy működik a páholyon belül is.
1: Mit gondoltok, hogy ti többet tudtok a világról, mint más ember?
0: Nem, egyáltalán nem gondolok ilyet.
1: Van egy különleges kapcsolatotok Istennel, rátok kedvezőbben tekint?
0: Nem,
1: vagy...
0: nem,
2: viszont valljuk ezt, ahogy az angol ezt mondja, hogy fatherhood of God, brotherhood of man, tehát ezt viszont valljuk. Rendelkezünk egy olyan hagyománnyal, ami ilyen hagyomány alkalmas arra, vagy alkalmas lehet arra, hogy egy jó emberből jobb legyen. Ad eszköztárat ehhez a tanításaink keresztül. Ez
1: és ezeket
2: fontos.
1: Elmondhatod? Hogy mitől? Mondj egy példát erre, vagy ez
2: hát,
1: erre nincs mód.
2: Hát nem
0: hát
2: tudunk így,
0: nem szívesen,
2: mert nem lehet.
0: De van egy példaképünk, egy szakmabeli példaképünk, aki a templomépítésnek az áldozata volt. Tehát egy építőmester, aki nem árult el a titkot. Hogy most miért nem, és milyen titkot? Ő volt akkor a mestere az építkezésnek, és őt a titokért megfenyegették halálosan, és meg is ölték. A neve szerepel a Szent Törvénykönyvben. És nekünk ő egy
1: tehát ő egy vértanútok.
0: Nem vértanú, hanem nem egyház. Példakép. Példakép. És a rituálinkban szerepel. Néha meg is személyesítjük. Mert az életét adta a többiekért és a szakmáért.
1: Büszkék vagytok arra, hogy szabadkönyvesek vagytok? Mielőtt azt mondjátok, hogy igen. Ebben én éreznék ellentmondást. Ha értitek, hogy mire gondolok.
0: Köszön. Én boldog vagyok. Engem boldoggá tesz a tudat, hogy ez a szövetség engem...
1: Tehát nem büszkeség, hanem boldogság.
0: Nem büszkeség. Ez kötelesség. Kötelesség, feladat, mindennapi feladat. Én is tanulok szövegeket minden nap, mert nekem rövid az agyam, verseket könnyen megjegyzem, dalszövegeket, de itt nincs dallam hozzá, úgyhogy itt rengeteget kell tanulni és újra ismételni. Tehát ez kötelesség, de egy nagy öröm, egy nagyon nagy belső öröm, és amikor szerdánként bemegyek a munkára, akkor már alig várom, hogy ott legyek. Szóval ez nincs oka büszkeségre, hiszen rengeteg munka áll még előttünk. És előttem is, a profán világban is, oda bent is. Úgyhogy...
2: És ezt tudjuk
1: Tamás.
2: Is, és ezt tudjuk is, hogy az útnak csak valahol egy szakaszán állunk még, ez még nem a vég, egyáltalán nem. Ez egy nagyon hosszú út. Valójában a könyvesség ad egy lehetőséget egy offline megnyilvánulásra. Tehát offline is éljünk meg dolgokat, ez most ugyan furcsán hangzik, de a mai világban azért ez egy fontos dolog tud lenni, hogy erre tehát igen, használunk modern eszközöket, de a könyvesség működése az offline világhoz tartozik, és olyan sok mélységet kínál, amit

0: valójában, amikor az ember kereső, akkor ezt még nem is sejti. Minél többet töltesz benne, kell hozzá nyitottság, kell hozzá alázat, ez egyértelmű, de egyre nagyobb mélységeit látod, és azt, hogy az én életem nem lesz elegendő, hogy azokat a tudást, azokat az ismereteket, azokat az értékeket, azt én mind föl tudjam térképezni. Hatalmas távlatokat ér, miközben ez mégiscsak egy mikro univerzum. Mert ez ugye mi magunkban éljük meg a közösség segítségével. Ez egy ritka tapasztalás, azt hiszem, a mai világban.
1: És még valami van, amikor engem felvettek, jó sok évvel, már próbáltam kiszámolni, de elfelejtettem az évet már, tehát én nem tudom, hogy mikor, de 30 éve, 35-40, nem tudom, mennyi idős voltam. Másnap az egyik köműves testvérrel szembe találkoztam a mozgó lépcsőn. Olyan örömöt ritkán érez az ember, mikor hopp, egy testvér jön szembe az utcán, vagy a mozgó lépcső. Ez fantasztikus élmény volt.
0: Ó, igen. Ez egy különleges tapasztalása, amit a Péter mond. Nem is igazán megmagyarázható. Mondok egy helyzetet. Találkozol egy másik testvérrel, akivel életedben nem találkoztál. És valahogy mégis van egy olyan kötelék, ami azonnal működik. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért. Van egy kifejezés erre, ez a mystic tie. Ezekről nem tudunk beszélni valójában, ez is egy titok, amit így élünk meg. A kőművesség megélése az egyfajta titok. Egyszerűen azért, mert hogy ezt megélni lehet, erről beszélni nagyon nehéz. És valószínűleg nem is tudjuk igazándiból átadni, hogy ez milyen, de ez tényleg így működik. Találkozol valakivel, és ott van egy kötődés, megmagyarázhatatlanul, olyan, mintha gyerekkori régi cimborád lenne az illető, miközben soha nem találkoztál vele.
1: Csak valahogy a közös élmények, amit nem együtt éltünk át, de tudjuk, hogy ő ez is átélte, én is átéltem. Liverpoolba elmentem a Páholyház előtt, ott állt két idős bácsi. Idős bácsik voltak, és mondom, hogy hát én Budapestről jöttem, és megnézném, hogyan zárva vagyunk, itt senki nincsen. De azért így nyújtotta a kezét. És akkor én úgy fogtam meg a kezét, hogy ő rám nézett, még egy szót kért, azt a szót megadtam neki. Gyere, megmutatom a házad belül. És minden emeleten végigvitt, és egy másfél órán keresztül mutatta büszkén nekem, és a legnagyobb élmény volt.
2: Hát Körösvölgyi Tamás és Huzella Péter, köszönöm, hogy eljöttetek. Hát ezt próbáltuk meg felpattintani, vagy körüljárni ezt a bizonyos mystic tie-t, ahogy Tamás mondta. Hát nyilván a mystic tie-ok jellemzője az, hogy nem lehet szavakba önteni, de azért köszönöm, hogy eljöttetek a Dzsungelharc stúdiójába.
1: Nagyon köszönjük.
0: Mi is köszönjük szépen.
2: A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégeim Körösvölgyi Tamás és Huzella Péter, a magyarországi szimbolikus nagypáholy tagjai voltak. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc Spotify és YouTube csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Réta Ligort hallottátok.
3: Következzen most egy kedves hallgatónk kedvence. Zenevilágnapja a Rádió Café. Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő.
5: A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom, tanárnő! A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Ma van a Merrák elleni küzdelem világnapja. 4 javító intézet került vissza a gyermekvédelemhez. Heves esőzések sújtják Krétát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma van a Merrák elleni küzdelem világnapja. Ehhez kapcsolódva új megelőzési programot indít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a hátrányos helyzetű településeken élő nőknek. A 12 mobilrendelő jelenleg 40 kis településen segíti a lakosságot. A nők orvosi konzultáción és fizikális emlővizsgálaton vehetnek részt, szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvoshoz irányítják őket. Havonta mintegy 80-100 résztvevő az önvizsgálat helyes módszerét is elsajátíthatja. Visszakerült a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelmi rendszerbe a debreceni Nagykanizsai, Aszódi és Rákospalotai javítóintézet, erről a parlament döntött múlt héten. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról írt, hogy az átalakítás a fiatalkorúak nevelését, oktatását, pszichológiai és szociális támogatását szolgálja megfelelő biztonsági feltételek mellett. Arra is kitért, hogy 2028-ig 3 milliárd forint többletforrást kap a gyermekvédelem, és ezt kiegészíti a büntetés végrehajtásnál fel nem használt keret. Elköszöntünk a vármegyéktől, mától ismét a megye elnevezés a hivatalos, a főispánokat pedig újra kormány megbízottaknak hívják. Az erről szóló alaptörvénymódosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz, az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Halálos áldozata is van a krétát sújtó heves esőzéseknek. A Görög-szigeten árvizek, földcsuszamlások, erős szelek tombolnak, az utak járhatatlanok. A természeti katasztrófában legkevesebb egy ember életét vesztette. Egy 80 éves pásztornak veszett nyoma a viharban, az idős férfinak csak a holttestét találták meg. Krétán vasárnapig vörös riasztás van érvényben az időjárás miatt. Nálunk viszont a következő napokban egyáltalán nem várható csapadék, mondom már is az időjárás részleteit. Nyárias idővel köszöntött be az október és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
7: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories, a Rádiókafén, a podcast lejátszókban és a YouTube-on is, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma arról beszélgetünk, mit felejtettünk a technológiai fejlődés során. Nyúljunk vissza egy kicsit az alapokhoz, legyünk kicsit kritikusabbak az AI fejlesztésekkel, és ássunk bele, hogy mikor segítenek valójában a mesterséges intelligencia modellek, és mikor kezdik el telehalucinálni a vállalati adatbázist. Mai vendégünk Popovics László, az AI Vanguard alapítója és tulajdonosa, aki pénzügyi IT területen szerzett tapasztalatait az SAP-tól az OTP-n át egy Bahamákon működő bankból építette fel, és fejlesztési vezetőből végül digitalizációs vezető lett, ma pedig már egy svájci startupjában épít biztonságos vállalati AI megoldásokat. Nekünk pedig segít eszünkbe juttatni, hogy is működnek ezek a vállalati folyamatok, amiket felgyorsítani szeretnénk épp.
8: Szia, üdvözlöm Laci. A hallgatókat!
7: Szia, Laci! Az első kérdés, amit a bemutatásodban azért látszik, hogy egy ilyen nagyon színes utat jártál be, hogy hogyan lesz egy banki IT-sból startup guru. Honnan jöttél, mi az érdeklődésednek az alapja, vagy mi mondjuk ebben a pár évtizedben az, ami téged vitt?
8: Leginkább a kíváncsiság. Mindig szerettem volna olyan megoldásokat alkotni, amik meghaladják a korukat. Ugye ez rengeteg konfliktus forrása is volt a nagyvállalati környezetben, ahol az emberek valamennyire próbálják ezektől a új megoldásoktól távol tartani magukat, hogyha már bevált, több évtizede használja valaki, akkor elkezdik használni, de nem nagyon nyitottak az újdonságokra, és ugye folyamatosan mindig visszaestem abba, hogy múltbeli problémákat kell megoldjak, úgyhogy végül is ezért is hagytam ott a nagyvállalati környezetet, és elkezdtem a saját startupomba dolgozni, ahol teljes mértékben a saját kíváncsiságomat és kreativitásomat tudom használni.
7: Igen, mondjuk azért ugye eltelt a kettő között, nem tudom, egy ilyen 15-20 év. Mondtad, hogy konfliktusos ez a dolog, hogy az hogy képzeljük el egyébként, hogy akkor van egy lánglelkű IT költő, aki mindig szeretne valami olyat csinálni, és akkor mi történik? Miért van ellenérdekeltsége a vállalatokban? Elvileg ők is szeretnének digitalizálódni, transformálódni, fejlődni, jobbá válni. Mi a konfliktus alapja? A
8: konfliktus alapja leginkább az volt, hogy általában mi megoldásokat alkottam, az jelentős költségcsökkenéssel is járt. Tehát ezt értsd úgy, hogy 80-90%. Tipikusan mondjuk egy vezetőnél, ha jön valaki és megmutatja azt, hogy lehet ezt 90%-kal olcsóbban is alkalmazni, akkor azt nem annyira szeretik, mert akkor mit csinált eddig? Ugye ebből volt az egyik fajta konfliktus forrás. A másik konfliktus forrás, hogy igen, 90%-kal olcsóbb, de valamennyit ebből a 90%-ból vissza kéne a kollégák fele hajtani, mert ugye valamennyi többlet munkájuk lesz. Ugye az egyik megoldásnál volt szép dashboard, ahonnan pár kattintással lehetett használni, a másiknál rengeteget kell tanulni, és saját skripteket kell adott esetben írni. Ezt már annyira nem szeretik, hiába mutatható vállalat szemszögéből, hogy ez egy jó dolog, mert hogy a költségeinket tudjuk csökkenteni. És ugye ezért előbb-utóbb mindig így ellenállás alakult ki.
7: De most azért az látszik, hogy amikor az elmúlt néhány évben, ahogy akár a nagy nyelvi modellek és egyéb ilyen AI megoldások, vagy akár egyébként ilyen korábban machine learning dolgok megjelentek a piactéren, akár az eddig ilyen nagyon rigorózus vállalatoknál is azért nyitottság mutatkozik arra, hogy bevezessék, hogy állnak ebben a te nézőpontod szerint.
8: Hát én azt látom, hogy még mindig az ismerkedés van. A legtöbb vállalatnál azt látom, hogy bevezetik a copilotot, és akkor ezzel ki van pipálva AI bevezetve, onnantól használjátok kollégák, itt van a szuper megoldás. A legtöbb kolléga pedig mire használja, ugye hallja, hogy el fogja venni a munkáját, akkor adjunk neki egy nehéz feladatot. Nehéz feladatot nem tudja megoldani, vagy kontextus hiány, vagy nem volt megfelelően leírva, bizonyítva, hogy nem működik jól, főnöknek megmutattuk, dolgozunk tovább úgy, ahogy eddig. Ugyanaz a változás elleni ellenérdekeltség.
7: Ez azért egyes esetekben talán igaz lehet, de hogy jó néhány helyen, mondjuk akár, hogyha a legnagyobbakat nézzük, akkor nem tudom, a Google, Amazon, akár a Meta is egymással licitálnak, hogy náluk a kód hány százaléka már gépi, illetve azért elég sok helyen, akár így nem tudom, hogy a frontend IT szakmában szerintem elég jól látszik, hogy a fejlesztési projekteknek így a struktúrája megváltozott, és hogy az egész egész játékszabály csomag megváltozott. Igen. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy ez a kipipáltuk, és akkor mégse használjuk.
8: Igen, ez a legnagyobb dilemma szerintem, és ez leginkább a tulajdonosokat és a legfelső vezetőket érinti, hogy mennyire tudják átvinni ezeket az akaratukat. Ugye az embereknél is egyfajta változás, és ez mentális változás nálam is volt, hogy én például nagyon szeretek kódolni. És egy idő után rá kellett jöjjek, hogyha az AI-ra bízom a feladatokat, akkor sokkal jobb minőségben, sokkal nagyobb mennyiséget tud előállítani. Olyan komplexitással, amit én már adott esetben nem látok át, vagy ha át is látom, mondjuk ami nekem két heti munka lenne, ő ezt megcsinál két óra alatt.
7: De kell neked ahhoz tudnod kódolni, hogy úgy tud neki feladatokat adni, hogy ezt jobban meg tudja csinálni?
8: Itt van az igazi ördög a részletekben. Tehát legtöbb ember ugye elmondja, hogy tök jó, bevezette a nem tudom melyik kódoló megoldást, és utána milyen jó, mert hogy ő nulla kódolási tudással elő tudott állítani egy kódot. Viszont mivel hogy az AI arra optimalizál, hogy leghamarabb választ adjon, csomó lépést kihagy. Vagy akár a fejlesztésből is kihagy lépéseket, vagy pedig az IT standardekből, amiket évtizedek alatt alkottunk. És ugye aki fejlesztőként dolgozik, az tudja, hogy milyen quality gate-eken kell például keresztül menjen egy kód. De aki soha nem fejlesztett, az nem tudja. Viszont, hogyha van annyi kíváncsiságban, hogy én ehhez a szakmához nem értek, és első körben mielőtt neki kezdene a fejlesztésnek, megkéri az AI-t, hogy nézd már körbe, hogy hogyan működik egy professzionális fejlesztés. Miket kell ellenőrizni egy professzionális fejlesztésnél, tud egy szabályrendszert létrehozni, amivel utána már tökéletesen tud fejleszteni, mert ugyanazokat a lépéseket fogja végrehajtani, amit mondjuk a profi nagy cégek is használnak.
7: Jó, tehát akkor végülis azért azt jelenti, hogy ha rá akarsz venni mondjuk egy mesterséges intelligenciát arra, hogy valamilyen típusú munkát elvégezzen, akkor vagy te értsél hozzá, vagy ha nem értesz hozzá, akkor tanuld meg, tehát akkor mégiscsak volt értelme ezeknek az IT bootcampeknek, hogyha mondjuk...
8: Legyél kritikus, de ugyanúgy, hogy például a fizikához nem értesz, akkor előtte a fizikához építs fel a kontextust, az AI agenteddel. Milyen fizikai tudás kell ehhez? Azokat gyűjtsd össze, és ezekből készítsél olyan dokumentációt, ami alapján te már megalapozott információkon fogsz tudni dolgozni.
7: Tudsz példát mondani, akár a, nem tudom, a startupot környezetéből, hogy olyanok is, akik egyébként kevésbé mélyen vannak benne akár a programozásból, vagy a technológia fejlesztésből, hogy megértsék, hogy egyébként így hogy néz ki az, amikor te mondjuk egy adott problémára létrehozol egy megoldást.
8: Minden esetben először a kutatással kezdődik. Tehát van többfajta olyan kutatási program, amiben le tudod írni azt, hogy mi az alapprobléma, amihez kutatást akarsz végrehajtani, és akkor utána ezeket a kutatásokat lefuttatom. Tipikusan már az is, hogy mondjuk milyen programozási nyelvet használjak. Ha azt akarom, hogy biztonságos legyen, memória szivárgás ellen védjen, keresse meg a legjobb programozási nyelvet, ami erre alkalmas. Nézze meg, hogy akkor hogyan kell például feladatot specifikálni. Milyen jó gyakorlatok vannak arra, hogy üzleti specifikációt írjunk, és ezekhez is csinál egy mély kutatást, hogy az üzleti elemző milyen standardek alapján tud dolgozni. És akkor így végigmegyek az összes lépésen, akár úgy, hogy ő készíti el már a feladatlistát is, hogy milyen tudás kell ahhoz, hogy egy problémát le tudjak szállítani az elejétől a végéig. És amikor megvannak ezek a listák, akkor a különböző szerepkörökhöz definiálok personákat. Ugye ezek lesznek a saját AI agentjeim, és mindegyik personához meg lesz az, hogy milyen dokumentációkat használjon, hogyha ő neki bármi feladatot kell végrehajtania. És akkor utána kezdjük el a problémát is kivesézni. Ugye ott is az a rész fontos, hogy bármi olyan kérdés van, amire nincs válasz az előttünk lévő anyagmennyiségben, akkor ahhoz kutassunk első körbe. És amikor már minden előállt, akkor összeállítjuk a fejlesztési tervet, és elkezdjük az implementációt. Utána pedig, amikor elkészült a kód, akkor végigmegyünk azokon a quality gate-eken, amit mondjuk akár egy Google is használ.
7: És ez mennyire érvényes ez a folyamat, amit elmondtál nem programozási ügyekre?
8: Érvényes. Nekem például most az egyik ilyen típusú kutatásom, csináltam egy saját ilyen életmódváltó programot. Ugye itt is rengeteg olyan dolog van, mondják az emberek, hogy ó, miért kérdezem az AI-t, tehát rengeteget halucinálhat, és rosszabbat teszek magamnak, mint amit lehetne. Rengeteg orvosi dokumentumot olvasott el, használ speciálisan orvosi modelleket, illetve a géntérképemet is használja, hogy mi az a hardware, amivel érkeztem a Földre, és akkor ezek alapján őneki vannak hipotézisei, amikhez mérünk. Ugye én is mérnöki irányból jövök, ahol volt, hogy egy mérés, nem mérés, folyamatosan mérjük a különböző paramétereket, egészségügyi állapothoz, és akkor nézzük, hogy milyen irányba kéne menni, mivel tudunk ezen változtatni, mozgásban, edzésgyakorlatokkal, étkezéssel, folyadékbevitel, kávét például mikor fogyasszak. És ugye ez is egy érdekes dolog, hogy ugye az ember sok esetben elmehet szakemberhez, de a szakember nem lesz mindig ott veled. Ugye ezt éreztem a legnagyobb változásnak az AI-jal kapcsolatosan, hogy bármilyen buta kérdése van, felteltem. Hogy például most ettem, most igyak vizet, vagy ne igyak. Sok esetben azt mondja, hogy majd egy óra múlva igyál, mert az jobb az emésztésednek.
9: Igen, egyébként erre rá lehet kapni, bár az tény, hogy nem tudom, érdemes néha kiemelni, hogy legyél légy szíves kritikus, és ne ez a töményező, ilyen automatikusan támogató történet, mert egyébként nyilván abban is könnyű belelovalni magunkat. De hogyha mondjuk egy ilyen vállalati dolgozóra gondolunk, akinek mondjuk így vannak feladatai a cégnél, és akkor mondjuk megkapja tényleg akár a Copilotot, vagy bármelyik, tudom én, Claude, vagy Gemini modelleket, hogy akkor most már ezzel kell, per lehet dolgozni, akkor kiad neki bizonyos típusú feladatokat, és mondjuk mondtad, hogy nagyon szeretsz programozni, én mondjuk nagyon szeretek szövegeket írni, és egyébként persze ez nagyon hiányozna, hogyha ezt mondjuk nem csinálhatnám, mert ugye sokkal jobban csinálja, de hogy arra azért így az elmúlt években rájöttünk, hogy szöveget írni helyetted azt nagyon nehezen tud, amennyiben te nem vagy képes nagyon megfogalmazni, hogy pontosan mire van szükséged, meg ez a specifikáció, amiket mondtam, milyen lépései vannak, és akkor mondjuk az is lehet, hogy néha ugye bekezdésről bekezdésre haladunk, meg néha egyébként egy ilyen négy oldalas paraméterezéssel kezdődik, hogy akkor ami neked a fejedben amúgy benne lenne, igen, de hogy először annak a kedves algoritmusnak ezt közölni kell, hogy akkor mik a peremfeltételek, hogy nekem az a, akkor legyen egy hipotézisem, hogy vállalati környezetben leginkább azért nem érezzük hatékonynak, vagy nagy segítségnek az AI eszközöket, mert nagyon sokszor fogalmunk sincs, hogy pontosan mit csinálunk. Ez mit szólsz te?
8: Igen, ez szerintem egy beidegződés is sok vállalatnál, hogy rengetegszer úgy futnak a vállalatnak a folyamatai is, hogy évtizedek alatt kialakult, és az ember már nem is olvassa, hogy ez egyáltalán bármelyik szabályzatban benne van-e. Ami azért is érdekes, mert sokszor ugye én is szabályzott környezetből jöttem, az auditor első körben azt nézi, hogy mi van dokumentálva, és mi az, amit csinálunk, ennek megfelelünk-e. És ebből a szempontból is érdekes, hogy minden dokumentálva legyen. Ugye most csomó minden az emberek fejébe él, kaptak AI-os eszközöket, az AI semmit nem tud ezekről, hogy mi van az ő fejükben. Nyilván beszélgetéssel ezeket el tudja kezdeni feltérképezni, de nagyon sok vakfolt lehet, és szerintem ez az egyik legnagyobb csapda is most a bevezetésekbe, hogy ezekkel a vakfoltokkal együtt kezdünk el kialakítani folyamatokat, amiben egy nagyon nagy változó van. Ezt még az is tetézi, hogy ugye, ha bárki próbálkozott azzal, hogy ugyanazzal a prompttal, ugyanolyan hőmérsékleti beállításokkal, ugyanaz a modellel bead egy promptot, hányféle variáció jön ki belőle, és nagyjából mindegyik ugyanabba az irányba mutat, de mégse lesz 100%-osan ugyanaz. És elég, ha mindegyik lépcsője egy üzleti folyamatnak csak egy 1%-ot elmozdul, a végén már teljesen más kimenetet kaphatunk.
9: Igen, de hogy akkor az egy valós veszély, hogy ugye emberekből áll minden nagy szervezet is, hogy ott ezek az emberi szubjektív dolgok nem baj, hogy ott vannak, csak ugye nem tudjuk pontosan, hogy ezek micsodák, és hogy lehet, hogy mindannyian biztos voltunk már ilyen auditokon egyébként, ahol mindenki pontosan tudja, hogy arra a kérdésre mi a helyes válasz, és ugye ezért is mondjuk akár UX-esek is szokták mondani, hogy a kérdőves kutatáshoz nem biztos, hogy a legmegfelelőbb eszköz arra, hogy fogyasztói viselkedést mérjünk, és hogy valószínűleg egy auditban lehet, hogy kimutatható, hogy akkor az ideális állapot az micsoda, de a valóság akkor ezek szerint ettől sokszor messze van.
8: Igen, és rengetegszer ugye ez akkor is bukik ki, amikor az egyik kolléga távozik a szervezetből, hirtelen a lánc megszakad, és bár fölvesznek egy új kollégát, aki ugyanazt csinálja, ő próbálja felszedni a tudást a dokumentumokból, de mégsem lesz teljesen ugyanaz a működés.
9: Ezzel kapcsolatban találtam egy érdekes példát, ahol egy ilyen globális nagyvállalatnál ez így, nem tudom, ilyen 31 milliárd dolláros problémával nőtte ki magát, amikor egy operatív vezető távozott, és mindenki megünnepelte, hogy tovább lépett karrierjében, és mindenki sok sikert, nagyon jó egészséget kívánt neki, ahogy a szokás, majd fél év múlva mi mindig ott jártak, hogy fogalmuk nem volt arról, hogy hogyan működött az egyébként nagyon sikeres és profitábilis operáció mögötte. Ez kinek a hibája?
8: Hát ez azt hiszem, hogy kockázatelemzéséből a legtöbb vállalatnál. Ugye ez is egy fontos rész volt, ugye bankszektorban dolgoztam, hogy folyamatosan fel kell mérni a különböző kockázatokat. Van IT és van humán jellegű kockázat is. Én azt gondolom, hogy ez a humán kockázat kategória. És nálunk például a Bahamákon ezért is volt az a rendszeres gyakorlat, hogy minden embernek úgy kellett kivenni a 2 hét szabadságot, hogy nem is jelentkezhet be távolról, tehát addig ő ki van zárva a rendszerből. Ezáltal biztosítható az, hogy tényleg nincs olyan folyamat, ami nem működne nélküle.
9: De és ott szerinted a dokumentáltsága jó volt a folyamataitoknak?
8: Nem volt ott sem 100%-os minden folyamat, mert ugye voltak ott is helyettesítések alsóbb szinteken. Ez leginkább a vezetőknél lévő tudásra alkalmazható. Ahol már ugyanabban a szerepkörben dolgozik mondjuk 8-10 kolléga, ott már ezt nehezebb észrevenni.
9: Ja, mert hogy nehezebb észrevenni akkor ezt a fajta szubjektivitás, hogy mire gondoljunk, hogy mikor kezdődik az igazi izgalom ebben a kérdésben, hogy amikor mondjuk a valamilyen dolog a megszokottól eltérően történik, hogy valamelyik körülményen megváltozik, vagy mondjuk összeomlik egy rendszer, és akkor valaki azt mindig megcsinálja, de nem tudjuk, hogy kell megcsinálni, csak tudjuk, hogy kinek kell szólni.
8: Hát, hogy akár meg is akadályozza azt, hogy összeomoljon a rendszer, és ameddig ott van az ember, láthatatlan a munkája.
9: Igen, egyébként ugye az összes ilyen közműszolgáltatás jellegű dologgal ugye az a általános vélekedés, hogy bezárulok mondjuk a rendőrségig, hogy az akkor jó, hogyha nem veszed észre, hogy van, mert akkor jól végezte a munkáját, hogyha mondjuk folyik a víz a csapból, van áram, nincs bűn, és minden rendben van, de akkor ezekre kell gondolni, hogy egyszer csak még kiveszel valakit, és akkor jön a felismerés. Mi történik akkor, hogyha erre az ilyen törzsi tudás típusú rendszerre elkezdünk rápakolni ilyen hiper gyorsított AI megoldásokat, amik így valószínűleg akkor nem egyenszilárdságúan kezdik el használni a kollégák, meg a szervezeti egységek sem, és amik bizonyos helyeken elkezdjük akkor rápakolni mondjuk így az AI boostot.
8: Hát ennek a legextrémebb példái most Indiában vannak, ott fejkamerával dolgoznak emberek rengeteg munkahelyen, és minden kézmozdulatukat, számítógép kezelési mozdulatot, akár gyárakba mozdulatokat rögzítik a kamerával, és elkezdtek betanítani AI modelleket ezzel.
9: De itt mi a cél? A pontos megértés.
8: Pontos megértése annak, hogy konkrétan mit csinál az a dolgozó.
9: De akkor ez nem arról szól, hogy nem bíznak az emberekben, hanem arról.
8: Ez abszolút a jövőbeli AI-osítás. Csak ugye ez egy elég érdekes kérdéskör, mert ha teljes mértékben megtanulja a munkát, meg ugye az ember föltanítja az ő munkájára, akkor a későbbiekben mennyire lesz szükség az ő munkájára.
9: Mondjuk egy irodai vállalati környezetben ugyanez hogy néz ki, mert ott nyilván a fejkamerának viszonylag kevés értelme van, ha csak nem mondjuk így a kávézóba vezető.
8: Hát irodában szerintem a számítógépeknél van. Ugye régebben a Microsoft is próbálkozott ezzel egy olyan megoldással, ami folyamatosan rögzíti a képernyő, egérmozgás, billentyűzet bevitelt, hogy bármikor vissza lehessen hívni, hogy mi történt. Aztán a későbbiekben ezt.
9: De ez inkább szerintem a kisebb, vagy akár nagyobb cégeknél talán ilyenekről tudunk, hogy ilyenek működnek, de hogy az kifejezetten azzal a célra, hogy ellenőrizhetővé váljon, hogy az adott ember dolgozik, vagy nem. Igen. De hogy azt mondod, hogy akkor ehhez hasonló rendszereket használnak arra is, hogy mondjuk ez egy tényleg megértse, hogy mi történik.
8: Igen.
9: És amennyiben nem ebből az irányból közelítünk, hanem onnan, hogy tényleg mondjuk akkor az AI képességet fejlesztik, és akkor ez a továbbképzési programok felbátorítják az embereket, és van is mondjuk eszköz bevezetve, de mondjuk ezek a folyamatok normális tisztaságúak, tehát olyannyira, amennyire mondjuk egy átlagos cégtől ez elvárható, hogy annak milyen mellékhatásait látod. Mi kezdel változni, vagy mi alakul ki egy olyan cégben, ahol mondjuk így hirtelen még több adatot tudunk gyártani, de mondjuk a belső folyamatokat akkor ezek szerint nem értjük teljesen pontosan.
8: Hát ugye az egyik, hogyha rossz a folyamat, akkor sokkal gyorsabban fog lefutni egy rossz folyamat. A másik, ami szerintem egy nagyon fontos különbség, és ez az, amit a legtöbben alul méreteznek, hogy ezek a folyamatok, amik most zajlanak, az legtöbb esetben emberi végrehajtásra van optimalizálva. Egy AI esetében nem biztos, hogy ez a tökéletes folyamat. És ugye legtöbbször ezért szoktam behozni én is a first principle thinkinget, hogy keressük meg a gyökérokat, hogy egyáltalán miért csináljuk azt. Sokszor kiderülhet, hogy naponta végrehajtunk egy folyamatot, és nem tudják. Az illető mondja, hogy ezt végre kell hajtani. De hogy miért, vagy mi az, amiért valójában a cégnek ez hasznos, azt senki nem tudja megmondani. 10 éve ezt csináljuk, le kell futtatni.
9: Jó, ez egy ilyen tipikus dolog, hogy értékáram elemzéseket szoktak csinálni vállalatokban, de hogy az AI mentén azt látod, hogy ez történik, nem történik, mi a tapasztalat?
8: Nagyon nagy változás ez cégeknél. Tehát sok cégnél én, amikor igazán elkezdtünk erről beszélgetni, hogy akkor neki van-e valós blueprintje például, hogy hogyan működik az egész cége, tehát hogy tényleg az szerint dokumentáltan bárki beül nulláról végre tudja hajtani a folyamatokat a cégbe. Azért mindenki mondta, hogy őszintén nincs. Lehet, hogy volt régen, de hogy most 100%-ra ez aktuális legyen, meg élő, olyan nincs.
9: És ez egy reális elvárás lenne egyébként?
8: Én azt gondolom, hogy ha AI ügynökökkel akarunk nagy mennyiségben dolgozni a cégnél, akkor azért is reális elvárás, mert minél inkább úgymond le van földelve egy folyamat, hogy hogyan kell annak végrehajtódnia, annál inkább kiszámítható a kimenet. Ugye ezért is szoktam azt mondani, hogy az AI-t is legtöbb esetben úgy célszerű használni, mint mondjuk egy fraud rendszer a bankszektorba. Vagy normál esetben az AI-t használjuk kreatív folyamat kialakításra, de ami szabályokat létrehozunk, azt már egy analitikus rendszer fogja kiértékelni és végrehajtani. Magyarul az AI nem használjuk, hogy kreatívan hajtsa végre az éles folyamatokat, ott már egy szabályozott rendszernek kell működni, és épp ezért lesz kiszámítható.
9: De mennyire bántja az emberi büszkeséget az, hogy ennyire mondjuk én leírt túl szabályozott, mert azt gondolom, hogy az a jelenség, hogy mondjuk ha eredetileg volt is ilyen blueprint, az elhalványodik, elkopik, az részben talán annak köszönhető, hogy az emberek szeretnének emberek maradni. Uh-huh.
8: Ez egy nagyon nehéz dolog, de ugyanez szakmában is. Tehát én is több helyen beszélgettem vezetőfejlesztőkkel, aki mondjuk 20-30 éve senior programozóként dolgozik most már, és ők is elmondták, hogy neki is ez volt a legnagyobb felismerés, hogy le kell tegye az egóját, hogy van neki egy tudása, de első körben mindig kérdezzük meg az AI-t, hogy ő mit javasolna, és akkor az ő szenior tudásával lehet irányba állítani, és egy jobb, finomabb választ kialakítani, de el kell engedjük azt, hogy nálunk van a legnagyobb tudás.
9: Hát legalábbis mennyiségileg biztos nem, és nem tudom, a kreativitást valószínűleg még akár egy kicsit segítheti is, hogyha mondjuk opcióból kell választani, és nem üres lapot kell teleírni.
8: Igen, meg végig gondolod, és ez az igazi hatékonysága is szerintem az AI-nak, hogy nem üres lapot kell teleírni, ahogy te is mondtad, mert az rengeteg időt visz el, mire teleírod azt a lapot. Ha már van egy teleírt lapod, amit végignézel, és mint egy review folyamat, átnézed, hogy mit változtatnál rajta, mit adnál hozzá, és együtt gondolkozol azzal a folyamattal, vagy fejlesztéssel, az egy sokkal jobb eredményt ad. És neked is egy picit átértékelődik a munkád, ahelyett, hogy darálnál napi 8 órába, sokkal inkább a kreativitásodat tudod használni.
7: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
5: Következzen most egy kedves hallgatónk kedvence. Zenevilágnapja a Rádió Cafén.
10: You'll never get love by force. The truth will always take its course. Some people really have no shame. It's just an illness with a name. We were having too much fun.

0: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
3: Elnézést.
4: Nem bírsz bemenni.
3: MZKT.
4: Tessék.
3: MZKT.
4: Ja. Angolul leci.
5: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
5: Angolul létszé.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért. Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Következzen most egy kedves hallgatónk kedvence. Zenevilágnapja a Rádió Cafén.

0: Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Ez az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, és ma arról beszélgetünk, mikor segítenek valójában a mesterséges intelligencia modellek, és mikor kezdik el tele hallucinálni a vállalati adatbázist. Mai vendégünk Popovics László, az AI Vanguard alapítója és tulajdonosa, aki pénzügyi IT területen szerzett tapasztalatait, az SAP-tól az OTP-n át egy Bahamákon működő bankból építette fel, és fejlesztési vezetőből végül digitalizációs vezető lett, ma pedig már egy svájci startupjában épít biztonságos vállalati AI megoldásokat. Hogy idézek egy, nem tudom, egy klasszikus McKinsey-s mondást, ami talán egy idei egyik jelentésükben is benne volt, hogy többnyire a vállalatok, azt hiszem 21%-ban mérték azokat a vállalatokat, ahol egyébként új folyamatokat készítenek, vagy átalakítják valóban, és hogy a többi esetben azt találták, hogy maximum a meglévő módszereket gyorsítják fel, illetve hogy a másik ilyen érdekesség, hogy a szervezetek az AI-t csak egyedi feladatokra használják, és nem a teljes folyamatra, tehát valójában egy folyamaton belüli lépésekben gondolkodnak, és egyébként ott ugye maguk az emberek váltják ki magukat, vagy egyébként a hiányzó kapacitást, és hogy nagyon ritkán történik az, hogy mondjuk így hátralépnek kettőt, megnézik azt az általad is említett blueprintet, és mondjuk így akkor egy nem emberi, vagy egy hibrid ember-gép működésre írt új folyamatba vágnának.
2: Igen, ezért is érdekes, hogy a legtöbb esetben én is ezt szoktam alkalmazni, amikor például a saját cégemben belül is fejlesztek. Nézzük meg, hogy van-e rá folyamat. Ha nincs folyamat, akkor együtt kidolgozzuk az AI-jel az új folyamatot, és akkor legközelebb már lesz folyamat. És egy idő után egyre kevesebb olyan van, amivel neked foglalkoznod kell, csomó minden új dologra így jut időd.
1: Ezt hozzuk le így a valóságból, hogyha mondjuk a vállalatnál dolgozó menedzserként próbálod ezt szemlélni, vagy azt inkább ez a csoport IT-nak a feladata és felelősség, hogy megmondják, vagy akkor én mondjuk egy menedzserként, vagy egy szakértőként azt mondom, hogy akkor elkezdek így dolgozni, és akkor, hogyha mondjuk a 70%-a az embereknek már így gondolkodik, és így kettőt visszalép, akkor annak van egy hatása mondjuk így a teljes képre. De hogy egyénként mit tudnál mondani azoknak, akik szembesülnek azzal a helyzettel, hogy oké, itt van egy eszközöm, ezt most tudom arra használni egyébként, hogy azt a feladatot, ami eddig 4,5 óra volt, azt 4,5 másodperc alatt megcsinálja, de hogy innen mi a következő lépés egy embernek a fogaskerékként a nagy gépben.
2: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy ugye ami neki van saját szaktudása, hogy ezek alapján hogyan tud felépíteni akár egy saját modellt, amit betaníthat. Ugye egyre inkább lehet ezekről hallani, hogy vannak mondjuk ezek a nagyon nagy nyelvi modellek, és hogy azokkal föltanítunk egy kisebb modellt. A kisebb modell az alkalmas lehet arra, hogy ne kelljen speciális hardware sem, hanem adott esetben az adott desktop gépen futtatható legyen a felhasználónál. És ugye ennek az érdekessége ott jön be, hogyha mindenki a nagy modellt használja, annak lesz egy hatalmas költségnyomása. Viszont ezzel, hogy a saját tudásunkat bele tudjuk rakni egy kisebb modellbe, ugye a saját tudásunkat tudjuk monetizálni sokkal költséghatékonyabb módon. És én azt gondolom, hogy azok a vállalatok, akik elmennek ebbe az irányba, sokkal inkább versenyképesek lesznek a piacon, mert ők egy alacsonyabb költségre fognak tudni lemenni.
1: Itt, hogyha már költségeknél vagyunk, akkor azt mondod most a saját gépeden, de hogy te könnyen beszélsz, mert egyébként több évtizednyi IT mérnöki tapasztalatot van a hátad mögött, de hogy mennyire életszerű, hogy valaki tényleg egy menedzser szinten így akkor betanít magának egy modellt.
2: Ebben az a legnagyobb tudás most, hogy az, hogy hogyan kell egy modellt feltanítani, ezt már neked nem kell feltétlenül tudni. Ezt ugyanúgy megbeszélheted egy AI ügynökkel, aki elő fogja állítani neked, hogy milyen tréninganyagokat kell előállítani, és hogyan tudod a saját tudásodat leginkább leképezni egy modell számára.
1: Mondj egy példát, hogy odaadod neked az összes dokumentumot, amit csináltál a
2: nagyon egyszerű példát tudok mondani, ami, és ezért érdekes, hogy maga az AI mondja meg, hogy milyen formába kell az adatot odaadni. Én csináltam például egy kódoló modellt egy olyan nyelvre, ami abszolút egzotikus. Tehát nagyon-nagyon sok kódot sem találni hozzá, nem az van, hogy fölmész a GitHub-ra és millió kód van, hanem van mondjuk egy ezres nagyságrendű kód, amit el tudsz érni, és hogy ebben tudjon programozni. És akkor ehhez, hogy hogyan kell egy modellt feltanítsak, ezt az AI leképezte számomra, és elkezdte tréningezni magát. És most ott tartunk, hogy 98%-ban ő már tud helyesen kódot generálni bizonyos problémákra.
1: Jó, de ezzel megint kis ördög az előbújt, hogy ott járunk, hogy akkor lesz egy-két ninja, aki ezt mondjuk ügyesen csinálja, ők akkor létrehoznak majd olyan Excel-eket, vagy olyan modelleket, vagy olyan, mondjuk az Excel is végül is, az is csak egy ugyanolyan eszköz, amiben kvázi végül is programozunk.
2: És megint embereknek.
1: Matematikai problémákat oldunk meg, igen, és akkor létrehozunk eszközöket, amiket elkezdünk használni, és ugye vannak ezek az ilyen vicces ábrák, ahol így a elefántok vállán a teknős, a valami, igen. De az alján meg nem tudom, két Excel file. És hogy ez talán még annál is nagyobb kockázatnak tűnik, mint hogy nem értjük a folyamatot, az, hogy mondjuk nagyon törékeny, és akkor megint csak kevesek által tudott, vagy ismert, vagy értett dolog az, ami az eszenciája lesz mondjuk egy egész, akár nagy vállalat működésének.
2: Igen, itt jön be az a rész, ami szerintem egy nagyon fontos ebből az átalakulásból, amit most megélünk. Ugye az egyik irány az, hogy elkezdjük a tech cégeknek a nagy modelljeit betanítani, mindenki használja mondjuk a legnagyobb OpenAI-os modellt, ami elérhető, szépen apránként a munkánkkal feltanítjuk, és utána az OpenAI-tól meg lehet venni ezt a tudást, amivel feltanítottuk a cégünknek, ahol az én munkámra nem lesz szükség. Vagy B, én feltanítottam a saját munkámra, tegyük fel, én mondjuk egy könyvelő vagyok, és a könyvelési szolgáltatás bérbe tudom úgy adni a cégnek, hogy ő most már tudja automatizálni, sokkal nagyobb mennyiségben végre tudja hajtani az én könyvelési feladataimat, és utána ebből lesz nekem egyfajta bevételem, hogy ezt a fajta tudást eladom, folyamatosan a modellemet tovább tréningezem, hogy még jobb minőségbe hajtsa végre a munkát. Kettő között az a különbség, hogy az egyiknél a társadalom széles köre tud továbbra is dolgozni, míg a másiknál pár cég lesz, aki ezt monetizálja.
1: Igen, hogyha olvassuk a híreket, akkor egyre többször jön szembe ugye az a kritika, hogy oké, elérhető tehát nagyon sokféle AI eszköz, de hogy valójában így kiszivattyúzza a vállalatokból igazából két dolgot, az adatvagyont, meg a profitot. Hogy valójában, hogyha kiszervezem azt a munkarészt egy, nem tudom, egy cloud szerver, akkor a cégen belül valójában így egy ilyen vákum jön létre, mert hogy akkor már az ott, nem csak az ott lévő emberre nem lesz szükség, hanem a profit is valahol máshol fog lecsapódni.
2: Igen, és ugye ez is az érdekessége, hogyha gondolj bele, hogy a nagy cég nyújtja ezt mindenkinek X áron, akkor mennyi a mozgáster a cégnek valójában?
1: Szoktunk nagyon sokat versenyképességről beszélni, hogy az nem túl versenyképesnek tűnik, hogyha a core tevékenységünk az valami ilyen másik cégnek a szolgáltatása. Igen, hogy ez az egyik oldala, de mondjuk a másik, akkor nézzünk egy ilyen pozitívabb szenáriót, hogy mondjuk jól használják, és akkor marad is ez a blueprint építgetős dolog, hogy egy ilyen nagyon-nagyon masszív mennyiségű vagy skálájú dokumentáció jön létre, és hogy azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen esetben, akkor megint csak az emberi léptéket túlhaladva, így a dokumentációnak, meg a folyamat leírásoknak így a mennyisége, meg a nagyságrendje, a sokkal gyorsabban gyarapszik, mint hogy egyáltalán arról beszélni lehetne. Hogy tudják lekövetni az emberek a saját maguk körül lévő folyamat lépéseknek így a változásait, vagy fejlődését.
2: Ugye ugyanaz a szerepkör probléma, ami tipikusan a vállalatoknál is van, hogy te mondjuk dolgozol egy osztályon, mint vegyünk megint a könyvelő példával, és utána vezető leszel, hogy te 10 könyvelőt menedzselsz. Nem nézed mindegyiknek a munkáját, hogy hogyan hajtja végre, hogyan tudod ellenőrizni. És ugye ugyanezt a keretrendszert kell megteremtsed a dokumentumoknál is. Hogyan lehetsz abban biztos, hogy csak annyi dokumentáció van, ami szükséges és elégséges, illetve céllal van létrehozva, nem csak azért, hogy tartalmat generáljunk.
1: Itt egyre többször futunk bele abba, hogy oké, akkor így jól specifikált, jól dokumentált, jól leírt folyamatok vannak, de hogy ez nekem így azt sugallja egyre inkább, hogy ez ugye nem az embernek kedvez különösebben, és neked is akár a LinkedIn posztjaidat, vagy így az előadásaidat figyelve, azt tűnik fel, hogy nagyon sokszor kvázi, de egyedül oldasz meg olyan feladatokat, amik egyébként mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, hogy akkor ugorjunk nagyobbat, mint amit szoktunk, akkor mondjuk egy ilyen top 100 fős projekt lett volna, és akár a, nem tudom, az IT piacon, de bármi, amik a könyvelőknél is, tehát hogyha igaz az, amit mondasz, akkor ugye semmi nem akadályoz meg egy könyvelőt, aki képes felépíteni a saját maga modelljét, hogy akkor utána már ne egy könyvelőként szerepeljen a piacon, hanem mondjuk 1 millió könyvelőként. A single plannership az egy nagyon divatos dolog, és kerestem egy kicsit utána, de hogy 2023 és 25 között megduplázódott azoknak a cégeknek a száma, amik 1 millió dolláros bevételt értek el szóló alkalmazottakkal, illetve meg triplázódott azoké, akik 10 millió dollárt átlépték, és hogy ez most már mondjuk ilyen 100 000-es nagyságrendet jelentett, azt mondom 117 000 olyan alkalmazott nélküli szervezetet gyűjtöttek össze, ami több mint 1 millió dollárt csinált. Hogy ez nem mondjuk az ilyen nagy irodaházas, nagyvállalati dolgot vetíti előre, tehát hogy ebbe valahogy nem jön össze, hogy mi az értelme akkor annak, hogy egyesével mondjuk üldögélünk ott, és azt mondod, hogy akkor az én munkám van, de persze akkor könyvelőben lehet, hogy van mondjuk 100 annál a cégnél, miért van 100, mert nem csak egy.
2: Egy nem lesz a probléma miatt, mert ugye ki az, aki karmesterként tud vezényelni. Ugye ebből a szempontból legalább 2 vagy 3 kell ott az adott cégnél legyen. Egyik lebetegszik, a másik éppen a szabadságon.
1: Ez mindig 97 mínusz.
2: Igen.
1: Amiket mondasz, azzal mondjuk nem lettünk vidámabbak.
2: Más egy picit szerintem a jövő ilyen tekintetben. Én azt gondolom, hogy sokkal diverzebb munkakörök lesznek. Tehát most, ahogy mondjuk is, hogy van mondjuk 100 könyvelő, lehet, hogy itt lesz mondjuk 50 féle szakma.
1: Aha, tehát úgy érted, hogy mondjuk szerintem még a pénzügy, controlling, könyvelés területeken belül, mondod, hogy diverzebbek lesznek, igen. Tehát, hogy valójában kisebb kerteket művelünk majd nagyobb hatékonysággal.
2: Igen.
1: És ennek milyen esélyt adsz, úgyhogy hogy egyébként tényleg sokszor skálázod ki magad, de egyébként dolgozol együtt olyan cégekkel, vállalatokkal, akik még

0: úgy, hogy mondjuk nem együtt dolgozol az AI-jal, hanem kiadod a munkádat az AI-nak, ott előbb-utóbb meg fognak szűnni a munkák.
1: És akkor nem tudom, hogy ilyen kiszállónak, vagy ilyen következő lépcsőfoknak szintén nem annyira új keletű trend, de hogyha, ha jól tudom, néhány országban már jogi lehetősége is van annak, hogy mivel egy vállalat, az is jogi személyiség, tehát nem szükségszerűen emberek alkotják, és hogy egy Harari előadást hallgattam egy-két hete, és ő pont innen vezeti le, hogy az ez valóban egy nyelv, és hogy maga az emberiség, ugye amikor elhagytuk az állatokat, akkor ez a storytelling, történetmesélés képessége, után egyébként a skálázódása a civilizációnak, az a bürokráciának volt köszönhető, és hogy azt mondja Harari, hogy ebbe a bürokráciába az ember az nem különösen jó, csak ugye amikor valaki megszámolta, hogy hány kecske, hány tyúk van, akkor ugye ott ő lett a, mondjuk úgy, a főnök, de hogy nem vagyunk sokkal jobbak, vagy nem vagyunk túl jók a bürokráciában, de mondjuk jobbak vagyunk, mint a csirkék. Viszont az AI rendszerek pontosan szerintem amiatt, amiről ma végig beszéltünk, hogy ezek az egyértelmű blueprintek, hogy ő átlátja, emlékszik az összes részletre, mindig oda tud nyúlni, hogy az AI teljesen jó ebben, tehát valójában azok a típusú vállalatok, amiket felépítettünk, azok jobban állnak az AI-nak, mint az embernek. Igen. Látod annak esélyt, hogy mondjuk ilyen teljesen AI-based vállalatok működjenek körülöttünk?
0: Ott egyedül a mi kérdés az mindig a felelősség. És ugye ez az egyetlen, ami még visszaköti mindig az embereket, hogy oké, de legyen mögött egy ember, aki azt jóvá hagyja, vagy aki úgymond az arcát, nevét adja ahhoz, amit végrehajtott.
1: Igen, de a KFT-től felfelé már ugye a jogi személyiségnek van felelőssége, tehát hogy egy cég beperelhet, meg te is beperelheted, meg felvehet alkalmazottakat, és akkor tényleg egy kicsit így ugye imádjuk a sci-fit, meg ebben az Epic Stories podcastban azért jó párszor tettünk erre utalásokat, de hogy ebben a kontextusban szinte semmi akadályát nem látom annak, hogy mondjuk legyen egy olyan vállalat, hogy az is lehet, hogy foglalkoztat embereket, de mondjuk maga, akár a cégvezetés, vagy a működés, vagy a menedzsment, vagy akár a könyvelés, vagy bármi az, valamiféle algoritmusos történet legyen, az is lehet, hogy valaki a legelején, vagy mondjuk egy singlepreneurship-ben mondjuk egy tényleg ilyen komoly korporát méret.
0: Ennél egy extrémabb példát mondok, ugye indultak évelején ezek a otthoni személyes asszisztensek, ugye többféle platform is volt, aztán utána ezeknek készült social network-je, ahol megbeszéltek különböző dolgot egymással, illetve akár a gazdájuknak a pénztárcáját is használták különböző befektetésre. Így simán megtehetik, hogy mondjuk egy olyan országban, ahol egyszerűbb mondjuk egy céget alapítani, úgy is, hogy nincs validálva, hogy ki áll mögötte, lehet, hogy már most létrehoztak egy olyan céget, ami hivatalos bejegyzett entitás, és mint entitás lehet, hogy alkalmaznak távmunkásokat, akik valójában emberek, igen, de a tulajdonos nem.
1: Igen, erre gondoltam, hogy gyakorlatilag egy AI-owned company, ami a piacon működik, és megfelel mindenféle szabályozásnak, igen, és mindenféle keretnek, és hogy működik, és akár terméket fejleszt, és piacra lép, és exportál. Ez egy kicsit fura, de hogy ennek a technikai lehetőségét akkor ne zárjuk most már ki.
0: Nem, és egyre többször volt már ilyen mém is, hogy például áll egy hapsi egy táblával, az AI $100 fizetett, hogy ő álljon ki oda reklámozni.
1: Hát remélem, hogy egyébként nem ez az egyetlen alternatívánk arra, hogy mondjuk a mostani megszokott vállalati struktúrákban dolgozzunk, de összefoglalva egyébként, amiről beszéltünk, az emberi működés, illetve a gépi működés az nagyban különbözik egymástól, és úgy tűnik, hogy minél nagyobb egy szervezet, vagy minél több lépés és egy folyamat, annál valószínűbb, hogy az idők során azért elfelejtettük, hogy ezek hogyan és miért alakultak ki, és egyre több szubjektum van benne, és a tervrajz az azért nagyon kevés folyamatnak van meg. Így mondjuk az emberek azért tudnak nehezen feleslegessé válni, mert senki nem tudja, hogy pontosan mi történik. Tehát egyrészt akkor csak óvatosan az AI modellek ráengedésével mondjuk az ilyen emberi folyamatokra, de hosszú távon pedig, hogyha van egy jól struktúrált, jól leírt tervrajza, jól megtámogatott folyamatunk, akkor ott egészen odáig is el lehet vinni ezt a dolgot, hogy mondjuk egy egész vállalat működik teljesen mesterséges intelligencia alapon. Jó, ez két nagyon szélsőséges eset, de azt hiszem, hogy ez folytatjuk majd az elmélkedést, de köszönjük szépen, hogy egy picit kimozdítottál minket egy újabb nézőpontba a mesterséges intelligencia és a vállalati működés kapcsán.
0: Köszönöm én is.
1: Ez volt a mai Epic Stories, mai vendégünk Popovics László, az AI Vanguard alapítója, aki biztonságos és valóban hasznos AI megoldásokat épít, miközben néha több száz embernyi munkát végez el egyedül, annak köszönhetően, hogy minden rendszere folyamata jól dokumentált.

0: és az AI számára is tisztán érthető. Ezen túl is van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj ki az újabb részekből sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dojcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!
1: Következzen most egy kedves hallgatónk kedvence. Zenevilágnapja a Rádió Cafén.

0: Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@sivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a, Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Egy határig sávosan emelkednek a nyugdíjak. Drón és mesterséges intelligencia is dolgozik a szőlőkavóca ellen, keresik az év turistaházát. Villányi Eszter vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíj minimum 120 ezer forintra emelkedik, 146 ezer forintos határig sávosan nő a többi nyugdíj is, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András kifejtette, hogy a sávos emelést a januári infláció követő emelés után kalkulálják, és a nyugdíj minimumot pedig ezentúl minden januárban annyival emelik, mint a nyugdíjakat. Egyebek mellett nő az árvaellátás minimum összege 60 ezer forintra, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátás is 10%-kal. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bogya Sándort, a NABIC növényvédelmi igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
3: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
2: Kigyulladt egy vegyi üzemcsarnok Szegeden. A tűzoltók mostanra megfékezték a lángokat. A Medikémia 2000 négyzetméteres létesítményében oldószerek, tisztítószerek gyulladtak meg. A levegőben nem került egészségre káros mennyiségű vegyi anyag, egy ember viszont megsérült a tűzesetben. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig turistaházakra, kulcsos házakra és más természetközeli szállásokra voksolhatnak a kirándulók. A döntősök kiválasztásakor az épületek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Szavazni október 12-ig lehet az Aktív Kalandor oldalán. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
1: Következzen most egy kedves hallgatónk kedvence. Zenevilágnapja a Rádió Cafén.
0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Csütörtöki Könyvklub. Klasszikusokról és kortársakról, zsánerekről, trendekről. Beszélgetés mindarról, amiért szeretünk olvasni. Orosz Anna műfordítóval a Rádió Cafén.
4: Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának két vendége van, Fár Tamara és Járvás Péter alias Kuszma. Sziasztok!
5: Sziasztok!
6: Szervusztok!
4: Nagyon köszi, hogy itt vagytok most ezen a beszélgetésen. Mivel hozzátettem a nevedhez, Péter, hogy alias Kuszma, ugye ez a molyos neved, és így szerintem kitalálható, hogy a merítés díjról fogunk beszélgetni, amiről ugye már tavaly is beszélgettünk, nagyon jó adást vettünk fel, a tavalyi 10-es listát ajánlottátok. Itt az ősz, és hamarosan itt a merítés díjnak is a díjátadója. Hol lesz és mikor?
5: Október 30-án pénteken fogjuk tartani, 17 órától, és nem máshol, hanem a Szabó Ervin könyvtárnak.
6: A Vadász utcai telephelyén.
5: Ez a belvárosi Szabó Ervin könyvtár, és ott szoktuk tartani a merítés olvasókört.
6: Igen, meg szokott lenni a merítésnek, amikor kijön a shortlist, akkor szokott lenni, hogy meghívjuk az írókat, és beszélgetünk velük, és már két alkalommal is tartottunk ott ilyet, és mind a kettőször nagyon jól sikerült.
4: Tök jó. Ugye tavaly, amikor beszélgettünk, akkor még az augusztusi eredményhirdetés előtt voltunk, tehát az ilyen szempontból egy izgalmasabb adás volt, mert még lehetett izgulni, meg ugye szavazni is a saját kedvencünkre. Most már tudjuk, hogy ki lett a zsűri és a közönség által is a legjobbnak ítélt mű. Úgyhogy akkor ezzel a két kötettel is fogjuk kezdeni. Volt már egyébként olyan, hogy ugyanaz lett a közönség és a volt már, ugye?
6: Igen. Vida Gábor biztos, hogy tarolt.
5: Tompa Andrea.
6: Tompa Andrea is volt, igen. Másszor meg nem. Úgyhogy volt már. Hát a Lírában meg szintén többször.
4: Uh-huh.
6: Úgyhogy például most is.
4: Hát, és akkor szerintem azt beszéljünk is arról egy kicsit, hogy egy nagyon-nagyon szomorú apropó.
6: Hát igen, a Léra a közönség és a zsűri díját is Bak Robertnek, az Ameddig elhiszem című kötete nyerte. Robi zsűri tag volt nagyon sokáig. Egy nagyon súlyos betegséggel küzdött már évek óta, de folyamatosan írta a recenziókat, a Telex karakter magazinjába írta a szövegeit, olvasott, és hát idén hunyt el nem is olyan régen. Hát ami nyilván hatással van arra, hogy ő megnyerte ezt a díjat. Attól függetlenül ez egy iszonyatosan brutális kötet, ami a saját betegségéről szól. Tehát ez egy olyan kötet, amiről tényleg tudod, hogy igaz.
4: És az egyik legkegyetlenebb betegségről van szó,
6: igen,
4: tényleg.
6: Igen.
4: Borzasztóan pusztító.
6: Abszolút, és hogy az a harca meg a hullámzás, ami benne van ebben a kötetben, szerintem teljesen megérdemelten nyerte a díjat, ezt igazából...
4: Nem volt kérdés szerintem senkinek.
6: Igen, voltak jó kötetek, de valahogy ennek a kötetnek a körülménye is, majdnem mondtam a hülyeséget, de inkább nem hozok hülye példákat, szóval hogy a körülménye is egész egyszerűen olyanná tették, ami muszáj volt.
4: Hát olyan erője volt
6: igen,
4: szempontból,
6: ami igen.
4: Nehéz lett volna ezzel bárki másnak is.
6: Így van, és tényleg egy brutális kötet. Azt gondolom, nem csak azoknak, akik ismerték Robit, hanem azoknak is, akik csak kívülről kíváncsiak egy betegségtudatra. Azoknak is ez egy szerintem egy iszonyatosan fontos kötet.
4: És bár most nem beszélünk erről, de amúgy ez egy tök jó témája lehetne majd így a podcastnak, hogy amúgy mennyire kevés olyan művet olvasunk, ami belülről mutat be egy ilyen betegség átélést, vagy egy bármilyen szintű, mert általában ezek fiktív történetek szoktak lenni, és lehetnek nagyon jól megírt fiktív szépirodalmi művek, de pont ezt a személyességet azért nagyon ritkán kapja meg egy olvasó.
6: Ugye, utoljára a Hasnyál Mérid napló volt az, ami ezt így rögzített, egy ilyen folyamatot, és szerintem Eszterházi Pétertől, és szerintem az a kötet, az a 21. századnak a legerősebb irodalmi prózai műve. Múltkor volt egy ilyen szavazás, nem olyan régen, az elmúlt hány év, 10 év? Legerősebb könyv, uh-huh. És nálam akármennyit gondolkodtam rajta, csak a Hasnyál Mérid napot tudtam mondani.
4: Egyébként bár nem ilyen típusú, ilyen halállal végződő betegség, de egyébként a pokoljárás bipoláriában is nagyon erős a kácsol.
5: Igen. Tavaly vagy tavaly előtti top 10-ünkben benne volt.
6: Igen. Még a Bognárral együtt, az első kötettel együtt volt.
4: Na, de akkor beszéljünk a szép prózának a nyerteseiről, és kezdjük akkor a nyilvánvaló, teljesen evidens és megkérdőjelezhetetlen Nobel-díjas első helyezetről. Krasznahorkai Lászlóról van szó.
6: Krasznahorkai László, aki most már gyakran jár Magyarországon, felszabadult, viccelődik, meglepődik a bűvésztükkökön.
4: Aki nem látta még azt a videót a Hajnóci Somával, ne hagyja ki. Igen, egy egészen új oldaláról mutatkozik meg, szerintem Krasznahorkai.
6: Abszolút. Egyébként a Krasznahorkainak a közhírelemmel ellentétben nagyon jó humora van, és például ugye a Magyar Nemzetbiztonságáról című könyvben ez a humor nagyon erősen benne van, de szerintem már a Zsömlében is benne volt az előző kötetben. Én ezt nem tudom, ezt a kötetet máshogy bemutatni, mint a Zsömlével összevetve, ami ugye a tavalyi évben jelent meg, milyen termékeny író lett Krasznahorkai. Ami nekem szerintem egy nagyon jó könyv volt, ami gyakorlatilag tényleg bármilyen listán ott van a helye.
4: De ez a Zsömle oda van.
6: Zsömle oda van, így van, a Zsömle oda van. De nekem annyira nem volt, nagyon-nagyon egy szintje volt a könyvnek nálam. És ezzel szemben a Magyar Nemzetbiztonság az tényleg egy iszonyatosan jó könyv. Tökéletesen van összerakva, van benne egy egészen káprázatosan felépített történetszál a lepke tudóssal és a nacionalistákkal, a skinhead srácokkal, ami egy olyan szépen bujkál a történet alatt, és bizonyos jelenetekbe felszínre jön, és az egész egyszerűen zseniális, meg az egész történet annyira kerek, és annyira ott van benne a... De ez nagyon meta, hiszen szerepel benne Krasznahorkai László is, nem is túl hízelgő képet rajzol magáról az író, de tudjuk, a regényben szereplő Krasznahorkai László nem egyezik meg az igazi Krasznahorkai Lászlóval, szóval tökéletesen szépen föl van építve, visszafogott terjedelmű, de azon belül pontosan tudja, hogy honnan meg hova akar eljutni, és tényleg nagyon szépen kivitelezett. Minőségében szerintem a nagy regényekkel egyenértékű, csak abban különbözik tőlük, hogy rövidebb. Talán ezért nem.
4: Lényegre törő.
6: Igen, pontosan, ez egy nagyon szép szó. A lényegre törő Krasznahorkai, tehát egyáltalán nem meglepetés, meg hát nyilván jó, hát snasz dolog Nobel-díjasnak adni a merítésdíjat, de hát így sikerült, úgyhogy végül is pirankodni, de magyarázkodni nem kell miatt az egészen biztos, és tényleg nagyon jó könyv, úgyhogy én is nagyon elégedett voltam vele.
4: Erről szerintem pont egy ilyen Facebookos beszélgetés voltam, úgy van egy személyes véleményem arról, hogy ez mennyire fair más írókkal, amikor egy Nobel-díjas kap kb. Minden irodalmi díjat abban az évben, amikor bármi megjelenik tőle, mert azért egy kicsit így elveszi az esélyt a többi írótól. Lehet egy kicsit extrém ez, meg nem is valamilyen szinten nem is feltétlenül igazságos, meg nyilván lehet ellenérveket hozni erre, de én nem biztos, hogy ha én lennék a Nobel-díjas író, akkor például mondanám a kiadónak, hogy nem kell az én művemet is jelölni, vagy nem indulok csak így versenyen kívül, vagy akkor adjanak valamilyen külön díjat, vagy akármilyen díjat, de hogy ez valahol meg olyan szomorú, mert azért, mert egyébként nem dúskálunk az irodalmi díjakban, és már tavaly is beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag a merítés díj az egyetlen olyan irodalmi díj ma Magyarországon, kortárs irodalmi díj. Egyrészt, ami kortárs irodalmi műveket díjaz, és nem egy bizonyos fix tematika szerint, mint mondjuk a Margó, ami az első könyves szerzőknek a díja, vagy egy ilyen nagyon szelektív, mint most újabban az Eszterházi díj. De ugye az is egy teljesen friss kezdeményezés, tehát azért így jó néhány éve nincsen már, illetve van a Libri díj, ami viszont szerintem most már csak a piaci fogyás alapon.
6: Idén már nem is volt.
4: És nem is volt idén.
6: Már nem is tehát, érthető okokból.
4: Tehát ez így most abszolút nem is, hogy hiánypótló, de hogy egyeduralkodó maradt a merítés díja az irodalmi díjaknak a piacán. Tehát hogy pont emiatt még nagyobb figyelem, meg fontossága is van. Tehát én biztos, hogyha a Krasznahorkai helyében lennék, akkor mondanom, hogy nem kell az én regényemet is jelölni, hagyjuk a többieknek igazából ez nem kíván. A teret. Csak gondolom, ezt ti döntitek el, nem?
5: Igen, ez nem kívánságműsor tulajdonképpen az írók részéről, hanem maga a zsűri, ami 20 tagot számlál, 20-valahány tagot évente. Tehát, hogy mi magunk választjuk ki, hogy ki kerül föl a hosszú listára, és szerintem abban egyedülállóak vagyunk, ezt mondhatom, hogy ez a 20 ember tényleg próbálja végigolvasni az egész éves kimerített próza kötetek számát. Tehát évről évre azt látjuk, hogy 100 fölött, de most már lassan 150-et súroljuk a megjelent próza kötetek számában, amik fölkerülnek a listánkra, és bizony azért vagyunk 20-an, hogy szépen szorgalmasan.
4: Lelkiismeretetek rendben
5: legyen. Mindenki olvasson, nyilván mindenki nem tudja mind a 150 könyvet végigolvasni, de hogy legalább egy könyvet ketten, hárman olvassunk, az egy ilyen alapelvárás, és így tudnak akkor, így tudjuk a shortlistet összeállítani, hogy azt tudjuk mondani, igen, a 20 ember ezt a 10 könyvet találta a legjobbnak ebből a 150-ből.
6: Volt már olyan szerző, mert itt egy zsűri történetében, aki jelezte, hogy nem szeretne részt venni a díjba, de hát nem osztottak neki lapot. Hát, ha elolvassuk, akkor mi pontozzuk, értékeljük, úgyhogy ez van. Drukkoljon, hogy ne jusson be a 10-be, hát.
4: Egyébként más irodalmi díjaknál, mondjuk a Booker meg a Goncourt, nem azt tudom, hogy így van, ott a kiadók jelölik a kiadványaikat, tehát ez ilyen szempontból nem annyira a zsűrire van bízva, hogy ő miből válogat, hanem az alapvetően kiadói döntés, meg egyébként ott vannak, nem tudom, a Bookernél nem tudom, hogy annyira vannak elő zsűrik, vagy ilyen előolvasók, de ott egyébként a Bookernek a hivatalos zsűrije, ők a hát vagy egy ilyen 100 könyvet, nekik is el kell szerintem olvasniuk.
5: Szerintem a Libri díj is, vagy nem a Libri, bocsánat, a Nőklapja irodalmi díj is így, mert hogy van egy előzsűri, aki olvas, aztán és javasol, aztán és akkor egy szűkített
4: igen, listát. Azért ez a jellemzőbb, hogy van egy ilyen, egy a longlistből leszűkített shortlist, amit.
6: Hát még a magyar nyelvterületen is kezelhetetlen ez a könyvmennyiség, egy angol 100 nyelvterületen meg, hát az pokoli lehet.
4: Igen, és ott nagyon-nagyon limitált is nyilván, hogy egy kiadó mennyivel pályázhat, szóval, hogy nálunk nincs ilyen bonyolult rendszerek még így kidolgozva. Szóval akkor Krasznahorkai volt így az idei évnek a megkérdőjelezhetetlen győztese.
6: A zsűrinél.
4: A zsűrinél. Ugye a Magyar Nemzetbiztonsága című regényével. Viszont van egy közönség díjasunk is, Babarczi Eszter.
5: Így van, hiszen minden évben a közönséget is megkérdezzük arról, hogy a top 10-ből ők kit tartanak a legérdemesebbre a merítésdíj közönségdíjára, és idén Babarczi Eszternek az Apám meghal című könyve nyerte ezt a díjat, és hát ez egy, tulajdonképpen nagyon a címében minden benne van, hogy miről szól ez a könyv. Nem mondanám regénynek, ez nem fikció, ez egy visszaemlékezés, egy gyászfeldolgozás, egy apához való viszonynak az átstruktúrálása a belső énben. Egy nagyon bátor, szókimondó, őszinte, kegyetlen könyv, hiszen egyáltalán nem fest jó képet erről az apáról, aki egyébként egy neves ember, tehát Babarczi Lászlóról van szó, akit nagyon sokan máshogyan ismertek, vagy ismernek, és nyilvánvalóan ez a könyv pedig a lányának a szemszögéből mesél róla. Lehetett olvasni róla hideget is, meleget is, mennyire kell a családi dolgokat kivinni a nagy plénum elé. Én nem éreztem olvasás közben azt, hogy én most így egy kukkoló lennék, és olyasmit tudnék meg, ami bárhogy besároz valakit. Egyszerűen csak egy vívódást láttam, hogy az apához, a szülőhöz mennyire ambivalens módon tudunk közelíteni, hogy nagyon szeretjük, nagyon utáljuk, gondunk van vele, hogyan dolgozzuk ezt fel. Szóval egy nagyon tépelődő könyv.
4: Illetve ami nagyon fontos, és szerintem az abszolút univerzális témája, hogy hogyan tudsz ápolni egy olyan apát, akivel egyébként így nem volt jó a viszonyod, illetve hogy hogyan változik meg pont a kiszolgáltatottságával ez a nagyon elnyomó apa, és hogy hogyan küzd Babarczi pont ezzel a kettősséggel. Nagyon erős mondatok vannak benne.
5: Így van.
4: Szerintem, aki nem tud rászánni időt mondjuk egy hosszabb regényre, kortárs regényre, az ezt válassza ebből a 10-es listából, mert tényleg egy nagyon erős és 100-valahány oldalas kötetről van szó.
5: Igen, mert de mindenki készüljön fel, hogy azért ez szembesít, tehát, persze, hogy mindenkinek van apja, anyja, és hogy mindenkinek más a viszonya a szülőhöz, való viszony az mindenkinél más, egyedi, és hát nyilván sokunkban vannak feldolgozatlan családi kapcsolódások, ez a kötet, ez pedig kőkeményen szembesít ezekkel.
4: és abszolút tabu témákat. Tehát az egy dolog, hogy egy ilyen bálvány képet hogyan rombol le, meg Babarcinak a rendezői, meg ilyen nagyon fontos, ugye a Kaposvári Színháznak volt nagyon sokáig az igazgatója, tehát ezt a rajongást azért ő masszívan leépíti ebben a kötetben, bár szerintem azért nagyon sok mindenről lehetett már előtte is hallani Babarcival kapcsolatban, tehát talán teljes mértékben nem érte így váratlanul azért a legalábbis, akik mondjuk szeretnek színház, vagy érdeklődnek így a színházi élet iránt. Ami viszont tényleg ez nagyon-nagyon erős, az pont ez a mai magyar beteg ellátás, a hozzátartozóknak a kiszolgáltatottsága, az, hogy ők mennyire egyedül vannak hagyva ebben a helyzetben, úgy, hogy közben még van egy abszolút nem ilyen feltétlen szeretet és természetes segítség, meg ugye iszonyat vállalás, amit anyagi értelemben is, ugye erről is beszél benne Babarci, meg érzelmi értelemben, mentálisan, tehát az összes ilyen aspektusát ennek az ápolásnak, meg tényleg a felkészülésnek.
5: Igen, és egyébként ez is, mintha így bekúszna a magyar irodalomba ez az ápolás témája. Ugye tavaly például Szűcs Terinek a Visszatér hozzám az emlékezett alcím, szerintem ez volt az alcím, volt vagy főcím, című könyve foglalkozott erősen ott az anya demenciájával és leépülésével és az otthonápolás kérdésével, és minthogyha egyre több lenne az ilyen típusú megélés is, és az erről való beszéd is.
6: Legszerűs összekötném ezt Eszterházi díjassal, ezt a témát, Bognár Péter, aki szintén rajta van a merítésnek a 10-es listáján. Amikor a Vadász utcában legutóbb voltunk, akkor ott a pont Babarczi Eszter és Bognár Péter között alakult ki egy nagyon érdekes beszélgetés arról, hogy mi az irodalom. És ugye Bognár Péter egy nagyon szép, nagyon kerek, nagyon irodalmi beszédet tartott arról, hogy az író nem a szereplői, az írónak szabadsága van hazudni, és hogy ez az egésznek a lényege, hogy mindent át kell alakítani, meg kezén keresztül megy. És akkor itt van ezzel szemben ezek a típusú dokumentum jellegű prózák, amiknél a fikció szó az teljesen félrevezető, mert hogy ezek pont abból nyerik a hitelüket, hogy nem fikciók. Tehát a Szűcs Teri könyvben is az inkább egy dokumentumregény volt. Az egy abban szinte mondhatni, ahogy a Babarczi könyvben nincs más fikció, nincs benne fikció, legfeljebb téved a dokumentátor. Legfeljebb az érzelmeire hagyatkozik. De a fikció az nincs benne, és pont ez adja azt az erőt, ami benne van. Ez az, amitől mondjuk, amikor a szöveg megbicsaklik, az tulajdonképpen hitelessé válik, igazolja az elmondottakat, és valahogy ebből nyelik ezek a szövegek az erőt.
4: Egyébként Annie Ernaux művei azért ugyanebben erősek.
6: Annie Ernaux csupaszít. Én azt gondolom a Babarczi Eszternél, és most olvasom Forgács Andrásnak a Papám című könyvét, de hogy neki főleg az Élő kötet nem maradt című kötete volt. Igen, még ilyen, csak az nem betegségről, hanem az apának az ügynök múltjáról szól. Tehát, hogy itt tényleg...
4: Na, az anyjának az
6: ügynök. Igen, a pápai igen. De a pápa is benne van, meg a pápai néha az anya. Mindenkettő, csak a papám meg már az apáról
4: igen.
6: Szól. És hogy ez ahogy kiengedik magukból, és hogy nem szűröm, ez a filter nélküli próza tulajdonképpen, és igen, ennek van egy ilyen felfutása, és ebbe tényleg beletartoznak a betegségregények, a gyászregények, az olyan vallomásos regények, mint amilyen az Élőkötet nem marad, szóval igen, ez szerintem egy elég erős dolog, mint majdnem mindent, ezt is Eszterházi indított el a javított kiadása, nem biztos, de mindegy, azért szerintem az jó hangzik.
4: De ez pont egy olyan trend, szerintem, aminek így örülünk, mert veled már beszéltünk, szerintem így, nem tudom, hogy az adásban is, vagy csak külön, hogy azért ez egy sokkal jobb trend, mint mondjuk a trauma irodalomnak.
6: Igen. Nagyon sok kibeszéletlenség van az egész magyar társadalomban, tehát az irodalomon túlmenően.
4: Persze. Ez egy hiánypótló ilyen szempontból, igen. Az, hogy legalább így egy emberrel kezd a saját szintjén személyesen beszélni.
6: Babarcinál, de tulajdonképpen Kemény Lilinél is fölmerült az a kritika, hogy miről szabad beszélni, miről nem szabad beszélni. Nyilván mindenről szabad beszélni, meg mindenről kell is beszélni. Az irodalomban minőségi kérdések vannak. Tabuk szerintem nem szabad, hogy legyenek. Biztos valaki rám tudna sütni egy olyan dolgot, amire én is azt mondom, hogy jó erő talán nem, de úgy általánosságban azt kell mondjam, hogy az irodalomban nem szabad, hogy tabu legyen.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Következzen most egy kedves hallgatón kedvence. Zenevilágnapja a Rádió Cafén.

0: Podcaster. Csütörtöki könyvklub. Folytatódik Orosz Anna podcastje a Rádió Cafén.
1: Ha már Bognár Pétert emlegetted, nagyon-nagyon jó átkötéssel, akkor szerintem térjünk is rá. Ugye most már beszéltünk nektek a két nyertesről, viszont azért vannak még itt nagyon jó regények ezen a tízes rövid listán, és például Bognár Péter Elmész visszajössz, sose halsz meg regénye az egyik kedvencem erről a listáról. Úgyhogy nagyon örülök, hogy egyrészt, hogy ő rákerült erre a tízes listára. Ő nyilván nem örül annak, hogy nem öle, de szerintem azért sejthette, hogy Krasznahorkai fogja ezt a díjat majd hazavinni. Viszont örülhet most az Eszterházi díjnak.
2: Igen, nekem is Bognár Péter volt a kedvencem, én neki adtam volna az első díjat, Krasznahorkainak van sok díja, akkor még nem volt Eszterházi díja Bognár Péternek, tehát egy trilógia azért mindig, a trilógia záró része, az mindig valamennyire hátrányból indul, mert nyilván feltételezi, és ez a könyv szerintem, akármit mond, ez a trilógia együtt érvényes, ezt nem lehet a harmadik részénél elkezdeni, mert ami a harmadik részben történik, az föl van építve.
1: Egyébként el lehet szerintem, csak nem ad akkora élményt. Tehát egy amúgy szerintem követhető, csak nagyon sok minden nem fogsz úgy érteni, hogyha...
2: Történettel követhető, de hogy szerintem az egész trilógiának az a lényege, és nem vagyok benne biztos, hogy ez volt az eredeti koncepció, de szerintem ez a koncepció alakult ki az írás során, hogy folyamatosan állít valamit az egyik könyv, és a következő megcáfolja. És a harmadik rész az tulajdonképpen mindent megcáfol, amit az első két regény állított. Ugye az első rész az tulajdonképpen egy klasszikus szépirodalmi krimi.
1: Ugye az a hajózni kell, élni nem kell.
2: Így van. Egyetlen csavar benne, hogy ugye a főszereplője az nem egy nyomozó, hanem egy polgárőr, aki olyan, ami
1: Oktáv.
2: Jó, így van. Miért Oktáv?
1: Mert Oktávia. A Skoda Oktávia, nem?
2: A harmadik részben egy nagyon érdekes, hogy 8 részesre tervezi a sorozatot. Az a harmadik regény, amiben szereplő író 8 részesen tervezte volna, és ezért is lett Oktáv, de hogy ez a végén egyfajta, nem spoilerezek, de hogy ez is egy fontos eleme. Hogy itt ugye a második részben már az író az jóval több szerepet
1: ez kapott. Ez a szintén zseniális című, minél kevesebb karácsony. Hát,
2: fantasztikusak a címek.
1: És kedvenc ugye, mondatom egyébként.
2: Ugye a második részben tulajdonképpen azt cáfolja meg a szerző, hogy Oktáv valóban egy nyomozó, mert a második részben Oktáv gyakorlatilag a megoldás ellen dolgozik végig, mert neki berögződött az agyába valami, amiben hót biztosan hisz, és hogy ő egy ellennyomozó lesz. És ebben a részben ugye már egy Bognár Péter nevezetű író, aki ott lakik a falu végén, és malacok rohangálnak a kertjébe, ő már fontosabb szerepet kap. És a harmadik részben meg a főszereplője állik az író, Bognár Péter, aki nem azonos a második kötetben lévő Bognár Péterrel, de nem azonos az igazi, általunk ismert világban élő Bognár Péterrel sem. Szóval végtelen bonyolult, de egy hihetetlen szellemes, sokfenekű valóság jön létre, ami annyira jól van összerakva. Ebben is van gyilkosság, tehát ezt is nevezhetjük kriminek, és van egy nagyon szellemes, szerintem fantasztikus.
1: De azért ír, Krasznahorkainak kell verset írnia.
2: És Krasznahorkai táncra perdül, tehát meg az egész magvető szerkesztőség táncra perdül.
1: Ebben még a Hajnóci Somát kellett volna belerakni, és akkor
2: abszolút, teljesen
1: tökéletes lenne.
2: Hogy tényleg itt egy rettetes nagy metaság uralkodik el a szövegen. Szerintem káprázatos az egésznek a felépítése. Én a három kötet együtt szerintem a 21. század magyar irodalmának egy olyan pontja, amire 100-150 év múlva is emlékezni fogunk, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ezek így megszülettek, meg hogy Bognár Péter regényt ír, nem csak verset, ez...
1: Az nagyon jó, teszi, abszolút. Igen, abszolút.
2: Igen. És csak, neki egyébként a... verset ér a költöktől, bocsássatok meg.
1: Ugye neki a halál, lovagoljon Perzsiába a halál.
2: Hát az is egy milyen cím, az zseniális, ez óriási.
1: És azzal nyerte a, most nem is tudom, hogy az Eszterházi díjat azt alkotó az kapja, és nem...
2: A regényért kapta legalábbis...
1: Ja, ezért kapta, igen, az Elmész visszajössz, sose halsz meg. Igen.
2: A halál kilovagol Perzsiából is egy nagy
1: cím. Lovagoljon Perzsiába a halál. Igen, tudom én is.
2: Igen, szóval, hogy az is egy remekbe szabott kis regény, korlátozott célok játékkal, mint a nagyívű Oktáv trilógia, de tényleg az is egy nagyon, és abban is érződik, hogy mennyire érti a nyelvet Bognár Péter, és hogy tényleg Krasznahorkáihoz mérhető az a tudás, amit így a mondatokról összegyűjtött magába, úgyhogy nagyon jó.
1: Igen, azt mindenképpen ajánlom, mert, és nem is hosszú a terjedelme, tehát egy abszolút befogadható, tényleg minden szempontból, és igen, aki még az első két részt nem olvasta, akkor annak meg aztán főleg egy szuper trilógia. Folytassuk, ugye nagyon kevés ezen a listán az első könyves, vagy mondjuk egy ilyen néhány könyves szerző, vannak persze olyanok is köztük, de azért a teljesen ismeretlen nevek, azokban nem topzódik az idei merítés 10-es lista. Viszont itt van nekünk egy Tóth Marcsi nevű szerző, akinek az Erdő van ideben című kötete került fel a 10-es listára. Mit lehet róla tudni?
3: Először is nagyon örülünk, hogy fent van a listán, hiszen női szerzőkből sosem bővelkedtünk a top 10-be, habár a mezőnyben egyébként nagyon szép számmal képviseltetik magukat a női szerzők, és az idei évben három női szerzőnk is van a top 10-ben. Tóth Marcsi azért is különleges, mert első szerző, amivel felkerült tulajdonképpen a listára, az egy novella füzér. Tehát mindig a regények nálunk túlsúlyban vannak, vagy inkább szeretünk regényeket olvasni és díjazni, de nagyon üdítő, amikor novellás kötet is szép helyezéseket ér el. És tulajdonképpen Tóth Marcsinak az Erdő van ideben kötete, az egy novella füzér, tehát egy nagyon jól kipuhatolható időben, egy nagyon körvonalazható helyen játszódik, a 90-es években vagyunk valahol Ózd környékén, egy ilyen hegyvidéki területen, ahol tulajdonképpen az ott élők mindennapjaiban látunk bele, vannak főbb karakterek, akik kirajzolódnak ebben a történetben, van egy Mara nevű nő, aki elmenekül Budapestről, és ott talál menedéket, van egy tinédzser lány, a Kismara, aki nagyon sokszor visszaköszön ezekben a novellákban, sőt a végén már mintha ő narrálná az egész történetet, és mellettük feltűnnek ennek a vidéknek a lakói, érződik benne egy szocióérzékenység is, tehát szembesülünk mondjuk a mély szegénység problémáival, de egyáltalán nem ezen van a lényeg, tehát van egy nagyon üde friss atmoszférája, vannak nagyon szerethető karakterei, nagyon szerethető történetei, és hogy úgy tulajdonképpen jó elmerülni ezekben az írásokban. Összeáll végül is valamilyen kép az egészről, de ne egy regényt várjunk. Egyébként Tóth Marcsi vendégünk volt a merítés olvasó körben, amikor az ő regény, vagy az ő könyvét olvastuk, és sokunkban felmerült, hogy de szívesen olvasnánk egy regényt, de hogy ő meg direkt nem regényt írt, hanem ezek novellaként születtek hosszú évtizedek alatt, ami végül kötetbe rendeződve jött ki, és azt hiszem, csak három darab van belőle, ami mostanában készült, tehát az összes többi, az sokkal régebbi, és mégsem érzed rajta, hogy melyik mikor íródott, tehát egy nagyon jó szerves egészet alkot az egész világ. Szóval nagyon különleges, mert általában mindig Budapestről olvasunk, nagyon ritka, amikor kimegyünk egy vidéki helyszínre, és az ennyire élővé tud válni. Úgyhogy szerintem egy nagyon különleges indulás, és szerencsére azért ez a kötet eljutott az olvasókhoz. Én azt tapasztalom, hogy sokat beszéltünk róla, mások is sokat beszéltek róla, azért a Margódi is egy erőteljes jelzés volt, hogy ez egy jó kötet, úgyhogy én nagyon várom, hogy Tóth Marcsi mivel fog majd előrukkolni a későbbiekben.
1: És neki egyébként mi a főállása, azt lehet tudom beszélni?
3: Filmezésbe dolgozik valamit, igen.
2: Szóval teljesen más világba jött, ami lehet őszintén hat arra, hogy ír, hogy nem annyira nyomják rá a bélyegét a prózájára, a különböző trendek, mondjuk.
1: Na, izgalmas. Meg tényleg ilyen érdekes, hogy ritkán vannak azért novellás kötetek valóban a merítés listáján. Mondjuk eleve elég kevés novellás kötet jelenik meg. Tehát azért, hogyha azt nézzük, hogy mennyire szeretnek kiadók.
2: Hát nem nagyon szeretnek a kiadók, igen, csak ugye a nagy szerzőktől, amik összegerebézik a novellákat, bár nyert már merítést novellás kötet, még pedig Nádasdi Ádámnak a kötete. Uh-huh. De azt hiszem, hogy ő volt az egyetlen.
1: És van még erre az adásra olyan jelöltünk, akinél sajnos fájdalmas az apropó, miért akkor most külön előrébb vesszük, mint a többi jelöltet, az pedig Nádas Péter, Most pont egyébként Nádasdit mondtad, Nádasdi-tól nem volt szerintem, nem is tudom, jelent meg neki kötet, ami esetleg lehet. Szerintem nem is volt most olyan...
3: Londoni levelek kötet, volt
1: londoni levelek. Listán.
2: A londoni levelek rajta volt a listán. Szerintem sokáig mindenki kedvelt ezt a kötetet, a londoni levelekkel az egyetlen probléma talán az volt, hogy nehezen volt kategóriákba helyezhető, tehát azok tényleg, ugye azok folyóiratban megjelent rövid levelek voltak. Én nagyon szerettem olvasni, olyan volt, mintha beszélgetne az ember Nádasdival, és ez tényleg mindig egy iszonyatos élmény. Tehát akinek volt szerencséje személyesen találkozni vele, az szerintem pontosan érti, de aki csak megnéz tőle egy felvételt, egy egészen elképesztő polgári figura volt. Nagyon.
1: Igen. Hát abszolút ilyen egyedülálló komolyan ez a magyar irodalmi életben egyébként van a Nádasdi is, és ugye most lesz a könyvfesztivál a hétvégén, és pont a tavalyi könyvfesztiválon beszélgettem vele és Dragomennel a műfordításról, és azóta is annyira bánom, hogy azt nem vettük fel azt a beszélgetést, mert egyébként zseniális volt. Mert hogy ők még egymással így egy rendezvényen nem beszélgettek. Tehát nyilván igen, mert a Dragománnak a Nádasdi volt a mentora az egyetemen, pont műfordításra mentorálta, és valahogy úgy adott így az élet, vagy úgy hozta az élet, hogy ők így nem voltak még soha egy beszélgetésben együtt, soha. És pont így, hogy a fordítás volt a téma, szóval ebből a szempontból is egy ilyen különleges alkalom volt ez a tavalyi, és hát igen, ennek most már nem lesz sajnos soha a későbbiekben folytatása, ahogyan Nádas Péter sem fog már többet sem könyvfesztiválon, sem Margón megjelenni, vagy bármilyen egyéb könyvmutatón, ugye ő néhány héttel ezelőtt hunyt el, és neki van egy egyébként mostanában megjelenő kötete, hogyha jól tudom.
2: Így van.
1: Ugye a Halott barátaim az tavaly jelent meg.
2: Így van, ő van rajta a listán, és most az Egyszer címmel jelent meg esszé kötet tulajdonképpen, egy rövid 88 oldalas. Látta a könyvet egyébként, látta a borítóterveket is, tehát ez a könyv ez nem az élet kiadva, mert...
1: Az kicsit gyors is lett volna mondjuk azért.
2: Igen, és láttam, és azt is mondta, egy nagyon jó pufa humorú ember volt, és mondta is, hogy ez legyen libafos szöld, ez a legjobb, ez legyen. Igen, sőt, nem sokára fog megjelenni egy, ami tényleg egy nagyon unikális dolog lesz, egy verses kötete, és a Simon Marciék az Okapi kiadónak a gondozásában. Ez is, ugye, ő konkrétan Nádas Péterrel állították össze ezt a kötetet. Az a brutális ebben, hogy engem nagyon váratlanul ért Nádas Péter halála. Ugye Nádasdi Ádámról tudtuk, hogy beteg. Nádas Péterről én semmi ilyesmit nem hallottam, és tehát végig azon ment ugye a 2026-ig az volt a nagy magyar versenysport, hogy minden Nobel-díj előtt Nádas vagy Krasznahorkai, hogy kinek van magasabb osztja. És ez most már sose lesz, mert hogy Krasznahorkai megnyerte, Nádas pedig meghalt. És szerintem ez egy borzasztó dolog, és ez tényleg egy korszaknak a vége. Nagyon sok dolgot elmondtak róla, nagyon sok nekrológot olvashattunk. Tényleg egy hihetetlenül klasszikus életmű az övé ezekkel a kötetekkel. Ugye a Halott barátaim, ami 10-es listára elkerült, az a világról részletekhez kapcsolódik nagyon sok szállal. Ezeket a szövegeknek a jelentős részét a világról részletek beszánta, és akkor menet közben rájött, hogy ez egy külön kötetet igényel, ugye ez a barátokról szól, Mészőről, Paul Zellerről, Eszterházy Péterről. Nem egy szoborépítés, amit csinál Nádas, hanem a gyarlóságaikkal, vagy a hibáikkal együtt mutatja be azt a nagyon szoros kapcsolatot, meg azokat az érzéseket, amiket irántuk érez. És szerintem ez olyan szempontból is bátor vállalás, mert hogy tényleg a szeretet az nem, hogy mondjam, az nem kerüli ki a hibákat. A szeretet az a hibákkal együtt működik. Tehát könnyű valakit szeretni, aki hibátlan. Az emberek nem azok. És nagyon nehéz szöveg. Nemrégiben volt egy olvasóklub Nádas Péterről, és ott is szóba került az, hogy a Nádas könyvek, meg én is úgy tudom belebocsátani a Halott barátaimba is, meg a legtöbb Nádas könyvbe az olvasót, hogy ne féljen belekezdeni elolvasni 5-6-10 oldalt, abba hagyni, akár a közepébe is be lehet kezdeni. Tehát a halott barátaimnak nincsen eleje meg vége, nincsen benne egy lineális folyamat, hanem itt az időrendnek a teljes felbontása van, ami logikus, mert végül is tényleg emlékekről beszélünk. És az emlékek azok nem lineálisan szoktak felbukkanni a fejünkbe, hanem össze-vissza. Benne van az a hihetetlen nyelvi pontosság, ami, hogy a nyelv mélyére akar eljutni a Nádas Péter, és hogy mindent a tényleg egy iszonyatos földön túli és szinte elviselhetetlen pontosságra törekszik. És benne van az emlékeknek az intenzitása. Nagyon nehéz olvasmány, és egyáltalán nem szégyen szentem, hogy az ember nem boldogul vele, vagy hogyha ha lerakja és olvas mást helyette egy darabig, de nagyon meghálálja magát. És mondom, tényleg bárhol bele lehet kezdeni tulajdonképpen, és akkor csak elolvasni pár oldalt, és azt úgy hagyni végigmenni rajtunk, és tényleg nagyon szép, meg hát ez az egész Nádas életmű olyan mondatokból áll, úgy olyan könyvekből áll, ami akárhányszor bejárható, tehát tényleg egy végtelen univerzumot teremtett meg.
1: Igen, és kíváncsiak, hogy lesz nekem majd még ilyen fiókból előbukkanó kéziratok, meg nem tudom, kiadatlan, vagy nagyon régen kiadott. Tehát, hogy nem tudom, mennyire lesz majd. Ugye eddig azért egy nagyon-nagyon szigorú kontrollja volt az életműve és annak a gondozása felett. Most nem tudom, hogy ez hogyan fog majd alakulni így a következő években.
2: Az például nem titok, hogy a párhuzamos történeteknek van egy idézőjelben, mert ha csak így mutatom, akkor a rádióval nem látják. Egy ilyen negyedik kötete, aminek számtalan fejezete létezik. Nem tudom. Én azt gondolom, hogy tényleg ő

0: Az adásban a további öt jelöltel, illetve ahogyan tavaly, idén is szeretném majd kérni, hogy a kedvenc kimaradóitokat is ajánljátok. Úgyhogy akkor folytatjuk. Köszönöm szépen Kuszma és Tamara, hogy itt voltatok, és a következő részben is a merítés díjjal fogunk foglalkozni. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok! Réti Barnabás vagyok, színész. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét!

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Elnézést.
3: Nem bírsz bemenni.
2: MZKT.
3: Tessék.
2: MZKT.
3: Ja. Angolul léci.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
4: Angolul léci.

0: Baromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelő közösségi klubja.
1: Angolul, léci.
2: Következzen most egy kedves hallgatónk kedvence. Zenevilágnapja a Rádió Café.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Safe tonight, falling in love again. Are you still having fun? Ismerős dalok egy ismerős hanggal. Égalaj Cseri visszatér Budapestre, hogy élőben is hallhassuk a 90-es évek meghatározó slágereit és az énekes legújabb dalait is. Égalaj Cseri, november 23, Aquarium Club. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.

0: 1-es, 1-es, 1-es, 2-es, 1-es, 2-es, 2-es.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.